wide out. Don't high low.

0: Attilos Rádió, hier Réke Wötkeznek.
1: Egy nemzetközi tudós csoport, tanulmányuk a Nature-ben jelent meg, bulvárhajóval 32 merülést végzett az Indiai óceán mélyére, a legrégebbi, legmélyebben fekvő és legkiterjedtebb bánatemetőhöz. Általában 4 kilométernél kisebb mélységben találhatók, ám a diamantina törészzóna a féle természetes tölcsérként 7 kilométer mélyen gyűjtötte össze 5 millió év CET tetemeit. Ezek számos puhatestűnek, ráknak, csontevő féregnek és kígyókarúnak nyújtanak otthont. A kutatók 485 bálna leletet azonosítottak, például 5 méteres csukabálna csontvázat, vagy 5,3 millió éves csőrös CET maradványt. Egy eddig ismeretlen ősbálna, ez a Pterocerus diamantinae nevet kapta, koponyája is előkerült. Osztotta meg a Guardian nyomán a 24.hu. 79 ország több mint 31.500 fajta tiszta kutyája versenyzett Bolognában a 2026-os World Dog Show-n. Magyarország az ötödik legtöbb kutyát nevező országként vett részt az ebsereg szemlén, írta meg büszkén mindjárt két rovatában is, a 24.hu. Egy honey bobtail, a Bugaboo's Dream Big with Bottom Shaker Jack néven nyilvántartott óangol juhász nyerte a világ legszebb kutyája címet. Tájékoztatta a távirati irodát a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Butterfly Hunter Casper pedig a világkiállítás legeredményesebb magyar fajtájú egyedeként a föld legszebb rövid szőrű magyar vizslája, egyúttal a vizslák és szetterek fajta csoportjának legszebb képviselője lett. Szívből gratulálunk! Az eddig feltételezettnél több százezer évvel előbb kezdődött az emberiség és a tűz kapcsolata, írja a PLOS One folyóirat tanulmánya. A dél-afrikai Wonderberg barlangban 1,7-1,79 millió évvel ezelőtti tűzhasználat nyomára bukkantak. A korábban kutatott felsőbb szintek után a régészek most sokkal mélyebb és ősibb rétegben tártak fel apró emlős fosszíliákat. Mikroszkóp alatt nagy energiájú kékfénnyel megvilágítva őket, a csont lumineszcencia élénkvörösen mutatta parányi égési sérüléseiket. Ezek a barlang belsejében, 30 méterre a bejárattól, nem származhattak bozott tűzlángjától. A természetben talált tüzet tehát az ősember vitte be menedékébe. Csiholni még nem tudta, de őrizni, táplálni igen, ismertette a Kubit.
0: Attilos Rádió hírét, halló Tatok!

what have you with your own?

szerkezve a

Transformers.

0: destroyed.
1: Thank you.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az eddig feltételezettnél több százezer évvel előbb kezdődött az emberiség és a tűz kapcsolata. Írja a PLOS One folyóirat tanulmánya. A dél-afrikai Wonderberg barlangban 1,7-1,79 századmillió évvel ezelőtti tűzhasználat nyomára bukkantak. A korábban kutatott felsőbb szintek után a régészek most sokkal mélyebb és ősibb rétegben tártak fel apró emlős fosszíliákat. Mikroszkóp alatt nagy energiájú kékfénnyel megvilágítva őket, a csont lumineszcencia élénkvörösen mutatta parányi égési sérüléseiket. Ezek a barlang belsejében, 30 méterre a bejárattól, nem származhattak bozott tűzlángjától. A természetben talált tüzet tehát az ősember vitte be menedékébe. Csiholni még nem tudta, de őrizni, táplálni igen, ismertette a Kubit. A hollandiai Heerlen városházának tőszomszédságában került elő egy ólomtábla, melyet a Heidelbergi Egyetem kutatói a II. Századra datálnak. A római Germania Inferior provincia területének Coriovallum nevű katonai települése állt itt egykor. Az eltérő szögekből és megvilágításokkal készült képek digitális összefésülése nem latinul, hanem ógörögül íródott szöveget tett láthatóvá. Az egyiptomi stílusú, istenségeket és démonokat megidéző átok bepillantást enged a kozmopolita birodalom hétköznapjaiba. Arról tanúskodik, hogy az időszámításunk szerinti első évszázadok közel-keleti, egyiptomi, zsidó és kora keresztény hatásokat vegyítő kulturális áramlása egészen a birodalom északi pereméig elért. Írja a Kubit. A rablócápa alakúak rendjében a bambuszcápa félék családjának 9 ismert faja, ékes példa az alkalmazkodása. Apálykor uszonyaikon sétálnak, a partra is kimerészkedve. A bambuszcápák mérete és leopárd mintázata meglehetősen hasonló. Christine Dudgeon tengerbiológus csapata a most Hemiscillum Dudgeonei néven leírt haltestét tarkító pöttyök és foltok alapján ismerte fel, a tudomány számára új fajjal találkoztak. A Pápua új-guineaiak persze régóta ismerik a kadedekadevákat. A név nyelvükön lusta vagy kutyacápát jelent. A kutatók a génvizsgálatokhoz szövet mintát vettek a befogott példányokból, majd elengedték őket. A csak a Milne-mölben élő sétáló cápa rokonaihoz hasonlóan fokozottan veszélyeztetett. Írja a Kubit.
0: Ezek voltak a hírek.
2: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnalos adás című műsora. Petya vagyok a pultból, velünk van Bali Sári, a kemencében sülő Budapest közepéről, illetve Berlin, ami szintén, ha jól csalódom, az is kemencében sülőppen. Így van, Bali.
3: Sziasztok, jó reggelt. Nem, Berlin már nem sül kemencében.
2: Szerencsétek van. Jól hallatszol.
3: Ezt csak én hallom, ezt a sustorgást.
2: Sustorgás? Hát valami van, lehet, hogy a Sári, hogy hívják ki a... Igen, valószínűleg a Sárinak a mikrofonja.
3: Sári? Ez te vagy?
2: Gyere, elnémítom. Igen, most lenémítottam a Sárit.
3: Ez sajnos ő volt. Szóval az a helyzet, hogy Berlinben tegnap hajnalban véget ért ez a borzalmas idő, tehát itt egy kicsit előbb volt ez. Péntek volt erős, és szombat, vasárnap volt minden idők legmelegebb napjait, tehát ezt a kemencében fővést, ezt a hétvégén abszolváltuk, és akkor vasárnap hajnalban egy, illetve vasárnap este ilyen egészen elképesztő villámparádéval, nem is láttam még soha ilyet, nyilvánvalóan ez is, ugye a villámok is a felmegedő levegőből nyerik az energiájukat, hát nem is láttam még soha ilyen sót, tehát hogy tényleg első is volt benne, de az talán kevésbé jellemző, viszont olyan fél órán keresztül ilyen egészen magasan a légkörben olyan villámok cikáztak, amit még sose láttam, úgyhogy az ablakba ült az egész ház, és ezt bámulta. Este is volt, úgyhogy jól látszott, és aztán jött egy pici eső, és akkor vége lett ennek a Ha a hallgatók is ezt hallják, Sári, akkor ez valami kegyetlen. Olyan, mintha UFO kongresszus lenne nálad. Szerintem ezt műtod le, léci. Köszi.
2: Igen. Be kell, vagy valahogy más, másik mikrofon, vagy ilyesmi.
3: Ez tehát rettentesen sistereg.
2: Szóval a hőkupola alól használtak. Most már kiértetek.
3: Mi kiértünk a hőkupola alól, és most ilyen tiszta száraz idő, de hogy mennyire bizonytalan az időjárás, ezt jól mutatja az, hogy azt ígérték, hogy tegnap egy rég nem látott kiadós esővel lesz ennek a dolognak vége, és hogy ebből egy cseppet nem láttunk, tehát eső az pont speciál nem volt, de éjszaka lement ilyen 20-21 fokra a hőmérséklet, úgyhogy nagy nehezen a lakást átszerőztettük. Hát nem, gondolom, kevés, rosszul hangzik ez, hogy itt már jobb idő van, Budapesten meg rettenetesen meleg, de az a helyzet, hogy ilyenben még soha nem voltam én. A szombati napon 30, vasárnapra 32 fokra veregedett a lakás. Itt mi egy ilyen altbau, vagy ilyen régi építésű berlini társasházban lakunk, amely jellegénél is, műemlékei jellegénél is üsejénél fogva a légkondira teljes mértékben alkalmatlan. Nem is volt erről soha szó. Egyébként a berlini, illetve a német háztartásoknak bőven 10% alatti a légkondival való felszereltsége. Egyik helyen 5, másik helyen 6%-ot olvastam.
2: Hát ez változni fog most.
3: Hát én ezt ugyanaz a folyamat és beszélgetések és viták játszódnak itt le a légkondival kapcsolatban, mint Magyarországon 15 évvel ezelőtt, én úgy emlékszem, tehát hogyha, ahogy emlékszem, 20 évvel ezelőtt nem volt senkinek légkondia Magyarországon, Budapesten, csak a nagyon gazdagoknak, meg akik nagyon fel akartak vágni, és akkor 15 évvel ezelőtt ez nagyjából változott, és 10 évvel ezelőttre pedig hát azért mostanra nem, azt hiszem, a háztartások harmada vagy negyedre fel van szerelve légkondival, és itt ugyanezt látom Németországban is. Tehát, hogy ez ráadásul pont júniusban, amikor idejöttem 10 évvel ezelőtt, akkor az volt a mondás, hogy ahogy néztem az irodákat, kerestem az irodákat a szervezetnek, amit alapítottunk, hogy légkondi, dehogy is, hát itt egy évben 3 napot van meleg. Mondom, de majd mi lesz, ha több lesz? Nem lesz ilyen, nem lesz ilyen. Hát és akkor az első irodát, azt, amit kivettem, azt az első év után a tulajdonos realizált egy ilyen lapos tetős irodai épületnek a 4. emelete, hogyha nem rak be légkondikat, akkor itt ebben nem lesz, akkor bérlők felmondanak, akkor. És akkor ez így az összes iroda helyiségnél, amit az elmúlt 9,5 éve végigjártam, mindegyiknél ugyanez volt. Nem kell légkondi, minek arra az egy hétre, de ez elmúlt. Tehát most június van, és ez valami kegyetlen volt. Mondom, itt a lakásban 32 fok volt, én még ilyet nem éreztem. Amikor kimész a teraszra, és megfősz, és akkor egy picit bemész, akkor kicsit jobb, de aztán rájössz, hogy igazából csak azért jobb, mert a teraszon 40 fok volt, a lakásban meg 32, azt tűnik akkor hűvösnek, de hogy gyűlsz így a 32 fokba, bármit csinálsz, abban leizzadsz, és ilyen bágyattan teszel-veszel, tehát én szerintem ezt a légkondicionáló elleni küzdelmet, ezt ideje elengedni, azt hiszem, hogy ez meg is történt, az áttörés az európai zöld.
2: Igazából a kérdés inkább az áramellátás folyamatosságának a biztosítása. Budapesten most voltak áramkimaradások tegnap már, és ezért ez nyilván összefügg azzal, hogy csúcsra van járatva mindenfelé a légkondi. És azt láttad, hogy a kapitány István is kérte a magyarokat, hogy 6 óra után, 6 és 9 után ne üzemeltessék a légkondit, vagy ne akkor töltsék a laptopot, nem tudom.
3: Azt kérte, hogy ha lehet, akkor 6 és 9 között ne. Tehát igen. Inkább akkor a 9 órás éjszakai árammal töltsék majd. Azt nem tudom, hogy a légkondi ilyenkor reális-e kikapcsolni, de hogy mondjuk a laptopot, meg a telefont, teljesen mindegy, hogy mikor tölti az ember, szerintem ebben a helyzetben, azt érdemes megfogadni. Hát az a helyzet, hogy ez ilyen, tehát hogy ezek a nyári nagy energiafelhasználású napok, azok ilyenek, és itt bizony számít, hogy miket töltenek az emberek, vagy bekapcsolják egyszerre a mosóképet, amit esetleg éjszaka is lehetne. Nagyon nagy felhasználása, energiafelhasználású az, hogyha mindenki egyszer légkondizik, ez így van. Bár én úgy tudom, hogy itt azért a légkondiknál is tehát ezek az inverteres klímák, ezek a modern hőszivattyús klímák azért nem fogyasztanak annyira sokat, ha már egyszer lehűtötték a lakást, de hát hogyha mindenki akkor akar éppen lehűteni az ingatlanát, akkor hatalmas energiafelhasználás van. Sári, mi a helyzet?
4: Most jó, jó vagyok?
3: Tökéletes, köszönjük szépen. Az interferencia megszűnt.
4: Jó, megszerelték nekem.
3: Jaj, nagyon kedvesek ezek.
4: Na.
2: A hőségről szóval beszéltünk, úgyhogy van ezzel kapcsolatban megosztandó élményed, vagy érzésed?
4: Nekem az a megosztandó élményem, hogy hajnali 4-kor felébredtem arra, hogy levegő, jön egy kis levegő, ahol én lakom, ez a budai, tehát végülis itt van az utcában egy erdő, és tele van fával, tehát hogy ennél jobb mikroklíma nem nagyon lehetséges, talán normafán még hideg, hűvösebb van, de itt is ilyen alapból ilyen 4 fokkal hidegebb van, mint mondjuk a belvárosban 4-5 fokkal, úgyhogy ez egy ilyen tipikusan olyan lakás, hogy ide nem kell légkondi, az volt a én gondolatom mostanáig, mert hogy tényleg így belépsz, és ilyen egy házrész, és igazából így nem melegszik fel annyira, de hát most nyilván ez is nagyon durván felmelegedett.
3: De éjszaka lehűlt?
4: Hát figyelj, ez a lehűlt, ez olyan, hogy 25 fokra.
3: Na de az szuper, tehát nálunk itt a legrosszabb éjszaka.
4: Na várjál, azt nem gondolom, hogy bent 25 fok volt, de hogy 25 fok volt kint.
3: Aha.
4: Tehát, hogy mit tudom én, most azt nem, itt nincs hőmérő ebben a hálószobában, de hogy elkezdtem érezni, hogy jön be a levegő, és így végre lehet levegőt kapni, meg hát nem azt, hogy fáztam, vagy ilyesmi, csak hogy úgy valami történik. És akkor eszembe jutott láttátok még egy olyan 20, nem, inkább 30 évvel ezelőtt a Kávé és cigaretta című Jim Jarmusch filmet.
3: Persze.
4: Mert abban volt egy olyan...
3: Amiben az a mondatok, hogy én már olyan rég leszoktam, hogy rá tudok újra gyújtani.
4: Igen, meg, de nem erre mondatra gondoltam, hanem hogy a Lou Reed meg a Iggy Pop?
3: Igen, ők beszélgetnek arról, hogy melyikük szokott le jobban.
4: Igen, és azt mondja az egyikük, hogy van egy ismerős, aki annyira
3: szeret... De nem Lou Reed egyébként, nem a Tom Waits, na mindegy.
4: Nem tudom.
2: Telefonáljon be, aki tudja.
4: Igen, telefonáljon be. Szóval, hogy az egyikük azt mondja, hogy van egy haverom, aki annyira szeret cigizni,

0: egyik jele, amikor már nem pszichikailag, hanem ténylegesen nikotint kíván az ember, az reggel mennyire kívánja a cigarettát. Na, és akkor ennek van az a izé.
1: De rögtön van egy betelefonál.
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, csak meg akartam erősíteni, ez a jó megkérdés, hogy hajnalban átsz először az a bódot.
0: Igen.
3: Bár mondjuk nem tudom, hogy mit tudom én, ez kőbányán segít a hatodikon, de mondjuk nekünk segít. És csak úgy mondjam, mi Vályogházban lakunk, és hogy jó van meccse ez a Vályogház, de ez is átmelegszik, érted? Szóval, ha az átlag hőmérséklet emelkedik, akkor ebben is egy idő után meleg van.
1: Igen.
3: Szóval a szellőztetés a megoldás.
0: Egy ideig.
3: Hát egy ideig, persze, most ha mondjuk két hónapig van 40 fokot kutatni, de akkor repülőjegy a megoldás Finnországba.
0: Ja. Oké.
3: Okay. A legjobbakat, ciao.
0: Szóval, hogy ez a másik pedig ez a szellőztetés, tehát igen, tehát egyrészt ugye mindig is kedveltem a friss levegőt, a német állampolgárság megszerzése az ezen csak javított, vagy erősített, ugye itt a friss levegő kultusz és a szellőztetési kultusz az igen erős, és plusz hát ugye tényleg ez volt itt eddig nyáron, hogyha kicsit is meleg volt a lakás, akkor arra kellett figyelni, hogy hajnalban, amikor lehűl a levegő, akkor nyitva legyenek a stratégiailag fontos ablakok a lakásban. Nekem ez nem kell óra, főleg akkor, amikor 30 fok van a hálószobában, tehát én akkor azért felébredek párszor. Most volt az, hogy két napon keresztül, hogy ez nem működött. Tehát hogy egyszerűen az van, hogy amikor a lakásban 31-32 fok van, és kint viszont csak 27, meg 26, akkor, és ráadásul az is volt, hogy ilyen totál szélcsend volt, tehát hogy nem mozdult a levegő egész egyszerűen, akkor már ez nem segített őszintén szóval. Főleg nem úgy, hogy az egyik, a lelkesen próbáltam az egyik este szellőztetni, amikor még nem 40 fok volt, hanem csak mondjuk 32, és akkor amikor lement a nap, egy este 11-kor, akkor már csak 28 próbált, vagy 26 próbáltam szellőztetni. Közöltem az egyik gyermekemmel, hogy szükségem van arra, hogy a szobájába kinyissa az ablakot, és nyitva hagyja az ajtaját, mire rám nézett, és annyit mondott, apa, én ebben nem veszek részt. És becsukta az ajtót, becsukta az ablakot, és fölállította az asztali ventilátorját. Hármas fokozatúra kapcsolta, és boldogan aludt, és a családi szellőztetésben nem vett részt. Na most az ő szobája egy ilyen stratégiai helyen van, enélkül ez kereszthúzat készítése nem.
1: De azért tegyük hozzá, hogy bármilyen jó volt hajnali négykor ez a izé, most ugyanabban a szobában vagyok, és elképesztő meleg van. Tehát hosszú távú hatása nem volt, abban a pillanatban nagyon jól esett.
0: Hát az a helyzet, hogy ugye amikor ez tovább, sokáig tart, a falak, a ház, a tárgyak, minden ezen a hőmérsékleten van. Tehát bejöhet egy kis bríz reggel, meg tök jó, hogy fekszik az ember, és érzi, hogy hosszú távú hatása nincsen. Az a helyzet, hogy nem tudom, nagyon remélem, hogy Budapesten is, Magyarországon is, és hamar véget fog érni.
1: Ez szerda, most éppen szerda estig van.
0: Engem az legyintett itt meg az elmúlt napokban, hogy ez tehát hogy ennek a felese tréfa, ezt így a hetekig elviselni majdnem, hogy lehetetlen. Szerintem ez Németország szerte több ezer halálesetet fog jelenteni. Nem csak azért, mert itt egyszerűen éjszakon sokkal kevésbé vannak az emberek ehhez hozzászokva, hanem egész egyszerűen ez a lakások nem olyanok, hogy még az új építési lakások többsége is arra van optimalizálva, hogy télen kevesebbet kelljen fűteni, tehát jöjjön be a fény, hiszen ugye abban élünk itt fönt éjszakon, hogy a téli fényt meg kell becsülni, mert sötét van, meg hideg van, meg izé van. Ez most nagyon durván visszaüt, tehát ugye ezek a lakások nagyon durván melegszenek. Nem beszélve mondom ezekről a régi építésű lakásokról. Itt, ahol lakunk, ebben a mi kis házközösségünkben, nem csak ebben a házban, hanem a szolgálmi úton megközelíthető, a miénknél sokkal fancyb és drágább házakban, lakásokban gyakorlatilag egyetlen egy család van, akinek van légkondia, azért, mert ott egy ilyen hőszivattyús rendszerrel fűtenek, és napelemmel oldják ezt meg. Sehol máshol, tehát mindenhol máshol az volt a kiinduló pont.
1: Még, ja, most ebben lesz szerinted változás, de mondjuk ugye fogok
0: költözni,
1: úgyhogy mint mondtad a legutóbbi adásban.
0: Pontosan ugyanaz a folyamat játszódik le, mint 15 évvel ezelőtt.

0: mert hogy ez egy bérelt lakásuk, tehát azt gondolom azon múlik, hogy a tulajdonosok.
1: Nem, egy részük, itt a drágább házak, azok sajátok, és azokat a tulajdonosok mindegyik arról beszél, hogyha ez így megy tovább, még lesz egy pár ilyen, akkor légkondit kell szerelnie, ugyanis ebben nem lehet aludni. Tehát most tényleg az volt, amikor felkelsz reggel 32 fokos hálószobában, akkor azt a lábad be van dagadva, az alvó pulzusod az nagyon magas volt éjszaka, egy ilyen kiállatlan rossz állapotban.
2: Hát ez nem egy jégmerülőnek való trópusi éjszakák ezek. De hát nem sokára hazaérsz a hűs Budapestre, és itt fogsz élni. A
1: jégmerülés segít ezen. Tehát, hogy ez direkt utána néztem, hogy vajon jót tenne ebbe az állapotba. És nem, tehát a kifejezetten hidegvizes merülés az erre az állapotra nem jó, a melegvizes zuhanyzás jó, ilyenkor az a cél, hogy a test valahogy a testtől elvezetni a hőt. És hát igen, meg hogyha, tehát ha a zuhany, akkor ez a langyos zuhany, tehát ez a 20 és 27 fok közötti zuhany, se nem hideg, se nem meleg, tök jól is esik egyébként, és azzal kell lezuhanyozni akár naponta többször is, ez segít. Meg a forró tea.
2: Én egyébként nehezen tudok.
0: Forró tea, az jó.
2: Én most azt kortyolgatok.
0: Egyébként... De attól iszonyúan leizzadok utána, és most csináltam magamnak házi jeges teát tegnap.
1: Nem jó jeges tea, tehát a jeget, amikor megiszod, akkor
0: De nincs benne jég. Csak
1: ja, úgy áljeges tea?
2: Áljeges.
0: Hát lehűtött
1: tea. Áljeges.
0: De igazi fekete tea.
2: Úgy nevezett jeges tea.
0: Házi.
2: Igen.
0: Homemade.
2: És Sári, végül kijutottál a Pride-ra?
0: Nem is
2: akartál.
0: Hát kifejezetten nem akar, akkor nem olvastad a csetet.
2: De olvastam, csak már nem emlékszem, mit írtam.
1: A cset az ugye a hármas kommunikációnk, ez meg itt egy rádió műsor. Ugye?
0: Tudom, csak felhívtam a figyelmét arra, hogy nem figyelek
2: soraimra. Föltehetek olyan kérdést, amire esetleg már tudom a választ, de a hallgatók még nem.
0: Ja.
1: Nagyon rossz hatása van a kognitív funkcióikra ez a hőség, úgy látom.
0: Én is át akartam vezetni a hőséget politikába.
1: Nem. Na, szóval.
0: Szóval röviden ott a Ferenciek teréről néztem, és ugye direkt akkor lementem, hogy gondoltam, hogy akkor összefutunk, de hát annyira gyorsan elment a kamionatok, hogy
2: ezzel egyetértek.
0: Nem tudtam.
2: Nagyon gyorsan lezavarták.
1: Viszont gyorsan le volt zavarva az esemény, nem? Mert a meleg miatt, nem?
2: Igen, hát mi is ugye csináltuk ezt a Tánc a Szabadságért teherautót, tehát pont a tilos teherautó után mentünk. Be kell vallanom, hogy a tilosnak jobban össze volt most rakva a hangja, már gyakorlottabbak, nekünk még ez az első alkalom volt.
1: Ami mit jelent?
2: Jobban szólt a tilos teherautó, így hang technikailag, mint a miénk, máshogy volt beállítva a hangfal, de mindegy, ezek ilyen technikai részletek.
0: Én úgy emlékszem, hogy előttetek ment valami dobolós, nem tudom mi, valami...
2: Dobolós?
1: Nem? Kis dobos.
0: Doboltak, és valami...
2: Ja, volt arról is lehet, arról is majd ejthetünk egy szót, a pro-palesztin tüntetők, hogy
0: meg... Ez mint elnyomta volna egy kicsit a tiéteket, vagy nem?
2: Nem tudom, hogy miért pont minket találtak meg egyébként, de a lényeg, de azért lehetett hallani a zenét, nem nyomta
0: persze,
2: el.
0: Persze, nem, csak hogy úgy összekeveredett, inkább azt mondom.
2: Hát, hogy minden keveredett, mindennel a Pride-on az ilyen műfaj, de hogy...
1: Meg hát a paráde is, erautókkal vonulunk, és ezért, tehát azt egy ember hallja a zenét úgy, hogy csak egy zenét hall, aki vonul azzal a hangfallal. Tehát mindenki, aki statikusan áll, vagy néz, ezért, az kakofóniát hall, hiszen nagyon igen.
2: És szóval, hogy arra számítottunk, hogy olyan fél hat magasságába fogunk beérni oda a vérmezőhöz, és ezzel szemben 3/4-5-re már ott voltunk, mondjuk mi már a menet elején helyezkedtünk el, de hogy így is meglepő volt, tehát a Balázs ismeri a DJ-t, Kovács Gergő barátunk, ő még pont akkor rakta volna fel a legjobb Ace Ventura számát, amikor szóltak, hogy le kell húzni a zenét, úgyhogy igazából még úgy tett, hogy nem tudta végigjátszani azt, amit ő így tervezett, azt a szettet, de hát egyébként szerintem jó hangulat volt, meg most persze kevesebben voltak, mint tavaly, de így is azért a becslések szerint 50 000 ember azért az nem kevés, főleg hőségriadó idején, és hát ez szerintem ez így tényleg elég volt arra, hogy megmutassuk, amit kellett. Voltak ellentüntetők, gondolom arról is olvastatok.
1: Annyira ki vannak teljesen a melegektől, hogy kimennek tényleg 40 fokba, és nézik őket órákon keresztül.
2: Igen, és Budaházi Edda, aki nagy kereszttel megáldotta a Pride-ot, legalábbis a hírcsárda szerint. Aha, de tényleg vicces, hogy kiment oda a kereszttel, és akkor hát köszönjük, áldjál meg minket, Edda asszony.
1: Nagyon kedves tőle.
2: Nagyon kedves. Tehát igen, ahogy az egyik ismerősöm fogalmazott, a részvétel számít, tehát végül is részt vett ő is a Pride-on.
0: De egyébként ott ugye én a apukámnál voltam látogatóban a Ferenciek terén, és akkor hát több mint egy és negyed órán keresztül ment azért a menet, mondjuk nyilván sokkal szellősebben, mint tavaly, de hogy...
2: Igen. Egyébként az is azért sokat...
0: Azért az nem kevés.
2: Sokat elmond azért a Pride-ról, meg a hangulatáról, hogy a Edda asszony egy nagy keresztel ott ilyen morcos arckifejezéssel állhat, és az emberektől legfeljebb nevetést, meg mosolyt váltott ki. Azért mind kevés olyan politikai tüntetés van szerintem, ahol egy ellentüntető benne a tömegben. Hát emlékeztek, hogy mik történtek az ellentüntetőkkel az ilyen békemenet, meg fideszes tüntetéseken, kvázi szinte megverték őket, földre kerültek minden. Azért ez is sokat elmond szerintem, hogy ilyen békés hangulatú tüntetés azért kevés van, mint a Pride.
0: Igen. Sok fiatal volt.
1: Őket egyébként ő képviselte ezzel a kereszttel, vagy voltak egyébként?
2: Nem, voltak mások ott a Gellért hegyen felsorakoztak oda a szoborhoz, és egy ilyen nagy transzparenssel kiírták, hogy Szodoma, vagy Budapest nem lesz Szodoma.
0: Akkor de hát már az.
2: Hallgattam, hogy mondták a tüntetők is, hogy igen, köszönjük. Köszönjük az üzenetet. Ezzel nem tudom, mit akartok mondani. Volt egy srác, az ő vitte el, ő volt a naphőse, ott így a ilyen ellentüntetők közébe ment, és egy ilyen szilverványos zászlót lengetett ott le az ellentüntetők között.
1: De őt is, és rendőrségi jelenlét, az rendőri jelenlét,
0: rengeteg az rendőr
1: számottav ő?
2: Nagyon sok rendőr volt, de nem volt semmi probléma. Én úgy hallottam, hogy volt talán egy ilyen...
1: Még a rendőrök őrült. Is jól viselkedtek, vagy hogy még ők se balhéztak?
2: Én mi a végén a megmaradt ásványvizet azt itt kiosztottuk körükben, mert hogy az látszott, hogy a vízellátásuk az nem volt tökéletes, úgyhogy annak nagyon örültek, hogy adtunk nekik vizet. Én azt gondolom egyébként, hogy ez a rendőrök, ez a feladata, amiket ilyenkor csinálnak, ez egy abszolút hasznos és jó feladat, tehát én így hálás vagyok a rendőrségnek ilyenkor, hogy így ezeket a rendezvényeket biztosítja.
0: Igen, nekem egy picit olyan túl soknak tűnt ahhoz képest.
2: Hát igen, de mondom. Szerintem ez nem a Pride azok miatt volt, hanem hogyha jönnek ilyen szervezett ellentüntető csoportok, akkor azért őket fel kell tartani. Szóval kicsit rosszul néz ez ki, persze a csapatszállító járművek, meg nem tudom, de hogy ez szerintem ez inkább a védelmünkben volt, mint sem a fenyegetésünkre. Én így értelmeztem.
0: Híd alatt parkoltam, és akkor, amikor jöttem elfele, az ugye addigra már lement a menet. Majdnem az összes autó volt. Jó, nem, ez túlzás, de mondjuk legalább egy ilyen 6 rendőrautó volt ott a Erzsébet híd alatt. Jó, hát nyilván most ott parkoltak.
2: Aha.
1: Talán hidegebb is volt a híd alatt, mint fölött.
0: Igen. Pisi szag is volt.
2: Viszont az Erzsébet hídi zászlógétet szerintem a lehető legjobban sikerült megoldani, hogy nemzeti színű és Pride-os zászlók felváltva voltak. Ezzel így nagyon szépen kihúzták a méregfogát a torockai féle hülyítésnek, nem?
0: De, igen.
1: De.
0: Na, én sem mondjam, hogy mi jutott eszembe a meleg és politika átvezetés, mert hogy nem úgy meleg, hanem meleg hőmérséklet, és...
2: Oké, majd aztán még...
0: Egy asszociációja meleg volt.
2: Igen, majd még a Pride-ot ne engedjük el, mert még akartalak kérdezni a Dúró Dóra és az autista gyerek fotóról is, de mondjad, hogyha ez már más téma. Vagy más témát akartál már belekezdeni?
0: Más témát, de akkor mondjad.
2: Nem, csak így volt ez az ügy, hogy nem tudom, láttátok-e, hogy kirakta a Dúró Dóra a tüntetésen a szüleivel felvonuló autista gyerekeknek a képét, és ebből elég nagy balhé lett.
0: Hogy autista, nem?
2: Hát azt nem tudom, hogy a Dóra milyen motiváció, hogy hogyan rak. Hát valószínűleg pont ez benne szerintem a pikáns, hogy így direkt azért laktak ki, hogy nem tudom, ott azon így megbotránkozzanak az emberek, vagy aztán ezt le is vette. Tehát, hogy így mutassa, hogy hűlt, ezek ilyenek. És eleve mondjuk gyerekek képeit hát kirakni, igen, még egy nyilvános tüntetésen is azt mondanám, hogy ez nem túl szép dolog, nem?
1: Ez szerintem ez komoly adatvédelmi probléma.
2: De mondjuk nyilvános tüntetésen jogilag az rendben van, nem? Hogyha arcfelvételt készít a sajtó is.
1: Hát ez így csípőből erre kevésbé tudok válaszolni, de szerintem nem. Szerintem 14 éven alatti személynek a fényképét egy politikus ilyen célra nem igazán használhatja fel. Szerintem én azt hiszem, hogy ez nem. Az, hogy egy 14 éve, hát utána kell, hogy nézzek, hogy az nyilvános tömegrendezvényen való részvétel, az felülírja azt, hogy de nem gondolom, hogy ez rendben lenne ő, amit ő csinált. Az zsigeri jogi érzékem az azt mondja, hogy itt ez egy adatvédelmi minimumszabálysértés, de talán még több is.
2: És mi van a zászlók Dunába hajításával, ami...
1: Szerintem az jogilag az nem kérdés, hát ez egy rongálás, tehát hogy
2: ugye ezek az ászlók. És nem közösség elleni izgatás?
1: Hát nem hiszem, hogy az közösség elleni izgatás lenne. A közösség elleni izgatás az szerintem az egy személyek ellen irányuló erőszakos magatartás, amelynek az a célja, hogy valaki vagy valamit csináljon, vagy eltűrjön, vagy rá, tehát hogy az mindig személy ellen irányul. Tárgyak ellen nem nagyon lehet izgatni, én azt gondolom.
2: Ja, habár ez kifejezett egyfajta
1: lehet, üzenetet. Lehet zászló bedobással is elkövetni közösség ellen izgatást, hogyha ott vonul a Békés Pride, és valaki oda megy, és hőbörögve elkezdi a zászlókat bedobálni, és közben olyan erőszakosan és fenyegetően lép fel, hogy attól az emberek ott megijednek, és mondjuk nem szólnak neki, nem mernek neki szólni, hogy ezt ne csinálja, de itt nem erről volt szó, ha jól értem, az éjszaka történt, amikor az égvilágon senki nem volt ott.
2: Igen, ez esetben emberünk Magyaródról feljött az Erzsébet hídra, és ott elkezdett dobálni.
1: Egy három gyerekes édesapa azt érezte, hogy itt a világ megáll, hogyha ő ezeket az átlókat nem dobálja be. Nem pont értem egyébként, tehát azért ez most már nem az első ilyen vihazánkos melléfogás, ami értem a szándékot, de aztán utána azt, hogy most magyar zászlókkal fellobogozzák, ahol elvonul a menet, nem biztos, hogy pont azt a célt érték el. Főleg úgy, nem, hogy aztán bedobtad ezt a remek ötletet, Petya, hogy legyenek magyar zászlók és szivárványos zászlók vegyesen. Ezt Karácsony Gergely megfogadta, úgyhogy végül is ez volt, nem?
2: Ez volt, igen.
0: Ez a Petya ötlete volt?
1: Az egy nagyon erős. Ezt szerintem a Petya írta erről.
2: Én biztos, hogy megírtam egy nappal előtte, mielőtt a Karácsony ezt bejelentette. Azt nem mondta, hogy ez az én ötletemből vette volna át, de lehetséges, vagy így valószínű. Vagy nem, én más nem láttam, hogy ezt mondta volna. De mondjuk az is lehet, nem? Hogy a saját fejében pattant ki, mint Pallas Athéni. Ez az ötlet. Egyébként még kicsit visszatérve erre a pro-palesztin dologra, hogy nekem ez azért, megmondom, ez elég ellenszenves volt ez a csoport, akik így egységes csoporttal így bejöttek hogy hívják azt a raszta zenészt? Igen, fejtem a nevét.
1: Gyírás.
2: És hogy így ők oda, és akkor így, nem tudom, ott kiabált. Tehát az egész ilyen nem illett nagyon a Pride hangulatához, és ilyen agresszív, és nekem egy kicsit olyan volt, hogy ezek a másik oldalon leképeződései azoknak az ellentüntetőknek, akik ott fönt voltak a Gellért hegyen, és egy csomó dologban valószínűleg egyet is értettek volna egymással, például a anticionizmus meg hasonló dolgokban. Szerint nekem ez így nagyon ilyen ellenszemes volt ez, hogy így behozni a Pride-ra ezt az egészet, és így ott így hőzöngeni, meg de így tényleg abszolút nem illett oda.
0: Igen, ez tehát végül is csak gondolom ezért használták ki, a publicitást használták ki, mert nem is tudom, hogy mi volt a ritmusuk, de valami
2: Hát ilyeneket angolul kiabáltak, ugye?
0: Genocide, meg nem tudom mi.
2: Igen. Israel is a Nazi state, meg hasonlókat kiabáltak, aztán amikor meglátták a...
0: Mármint, hogy ezt gondolhatják, oké, de hogy ennek közben...
2: Igen, meg a másik, meglátták ott az ellentétüket, és akkor nácik, haza, ilyen, az is ilyen kicsit ilyen agresszív és fenyegető jellegű kiabálás, és a tüntetők nagy többsége meg, ugye a pride-osok, azok csak egyszerűen csak így ilyen, hogy mondjam, ilyen kicsit ilyen örömmel és iróniával reagáltak leginkább ezekre az ellentüntetőkre, és azt tök jó kijött, és ezek az ilyen összefeszülős agresszióval reagálunk az agresszióra, és ez is ilyen, nekem nem ellenszenves ez az egész dolog. De hát biztos nagyon sok fiatal meg ez erre így nagyon rá tud cuppanni erre a fajta radikalizmusra, én már lehet, hogy ezt túl idős vagyok, hogy ez így vonzon. Na hát berakunk egy zenét, aztán jövünk vissza hamarosan. Ez itt a hajnali hasadás, maradjatok velünk.
1: Köszönjük.

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasatás műsora. Petya vagyok a pultból, és eddig megbeszélgettünk a Pride-ról, ahol is voltunk a Tánc a Szabadságért teherautóval a Tilos kamion előtt. És most éppen a műsorvezető társaim úgy tűnik, hogy még nem tértek vissza. Balázs, hallunk téged? Na, szóval arról szerettünk volna most még beszélni a műsor hátralevő részében, hogy van itt egy csomó olyan intézkedés, ami most már kritikákat is kiváltott, akár az ellenzéki oldalon is. Ilyen például az, hogy 12 évre korlátoznák a képviselői mandátumokat. Ezzel kapcsolatban én már azért olvastam ellenzéki oldalon is komoly kritikákat vagy aggályokat. Balázs, te mit gondolsz erről, hogy korlátoznák a képviselői mandátumok idejét? Le vagy halkítva?
1: Úgy mondjuk nehéz, hogyha lenémítom magam. Én nem gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés lenne, őszintén szólva. Tehát, hogy szerintem nem az ilyen típusú alkotmánymódosításra fogják megteremteni annak a típusú képviseleti demokráciának az alapját, amiben az emberek a saját érdekeiket figyelembe véve olyan politikusokra szavaznak, akikről azt látják, hogy képesek és tesznek, és akik pedig nem, azokat kirakják. Tehát ugye igazából szerintem ez egy látszat dolognak érzem ezt, és nem feltétlenül tartom ezt nagyon hasznosnak. El tudok nagyon könnyen olyan helyzetet képzelni, amikor valaki 12 éven túl is végtelen hasznos munkát végez, és ezzel a mint választott politikai döntéshozó, és ezzel a szavazói is elégedettek, akkor nem vagyok benne biztos, hogy ilyen korlátozásnak
0: helye van.
1: Helye van. Amit én szeretnék, az egy olyan fenntartható rendszer, amikor hát azért van több egymással versengő párt is a parlamentben. Szeretném azt, hogy ne legyen többet ilyen potyautas párt a magyar parlamentben, mint a KDNP volt.
0: Van még.
1: Ma jó, de most azért kb. A súlyukra kerültek.
0: Jó reggel!
2: Szép reggelt! Hallgató vagyok. Én hallottam egy olyan példáról, hogy valamelyik északi országban minden hivatalt egy titkosra végre lehet birtokolni, és hogyha nagyon elégedettek a választók az ő munkájával, akkor két titkos után esetleg újra megválasztható a személy.
1: Várj, tehát, hogy egy ciklusig, utána két ciklus szünet, és utána újra, vagy hogy?
2: Így van. Szerintem ez olyan, hogyha ez igaz, igazából nem jártam utána, tehát hogy most már nem tudom, hogy hol hallottam, de hogy ha ez igaz, akkor szerintem ez azt teszi lehetővé, hogy egy ciklussal lehessen tényleg egy programmal pályázni, és utána ennek a hosszú távú eredményeit is ki lehet értékelni, és annak függvényében lehet döntést hozni arról, hogy ez a közjót valóban szolgálta, ez a, vagy milyen mértékben szolgálta a működése az adott politikusnak. Például olyan intézkedésekre gondolok, én most itt nem tudom, mondjuk Kőbányán látom azt, hogy a fizető parkolás bevezetése kapcsán van egy ilyen politikai kockázat, hogy nem tudom, én azt gondolom, hogy ez hosszú távon a közjót szolgálja, mert sokan hát az újságban úgy jelennek, hogy prépusz felparkolónak használják, de mindig akkor ilyen személy, vagyis ilyen 6-gét járművek parkolnak, meg gondolom belső területekből itt tárolnak autókat, és tehát hogy lehet, hogy első körben ez nem népszerű intézkedés lenne, és a polgármester vagy a képviselőtestület valamennyire kockáztatja azt, hogy ez egy ilyen, tehát hogy rövid távon csökkenhet a népszerűsége, és nem választják újra a következő választáson. És szóval, hogy ilyen dolgok befolyásolják azt, hogy milyen döntéseket hoznak meg, illetve ez az ilyen jellegű működés, mármint hogyha itt is elfogadnának, nem tudom, egy hasonló jogszabályt, akkor azt tenni lehetővé. Most már egy kicsit elpáradtam közben.
1: Meleg van. Azt tenni lehetővé, hogy a várban megtéve.
2: Igen, igen, tehát hogy ne befolyásolják az ilyen rövid távú, ja, szóval ne tudjanak így pályázni mondjuk egy következő ciklusra, hogy csak igen. annyit mondanak, hogy folytatjuk.
1: Igen.
3: Igen, hát igen, meg ugye az is van, hogy Magyarországon azért sok, tehát ez a pártoknak lehet probléma, mert hogy akkor folyamatosan cserélni kell az embereket, és nem biztos, hogy annyi jó ember tudnak találni, különösen az olyan régi pártok, mint a Fidesz, ahol már amúgy is van ilyen utánpótlás probléma.
2: Még egy dolgot, bocsánat, hogyha megengedtek, szerintem, tehát hogy ez az intézményeknek a megerősödését, nem tudom, a forradalmát tudná hozni, mert hogy igazából, tehát hogy egy ilyen rövid időre, tehát hogy szinte csak politikai döntéseket kell hozni, tehát hogy ilyeték választásokat, és akkor, tehát hogy van egy nagyon jó működő rendszer, amiben éppen beleül valaki, ott azt így végrehajtják, nem tudom, ezeket a döntéseket, meg ilyenek, amiket ott hoznak, és akkor utána ezt ki lehet értékelni, és akkor, hogyha valaki más jön, akkor egy olyan rendszert vesz át, ami ilyen szempontból működik, hogy végre tudja hajtani azokat a dolgokat, amik szerepelnek, nem tudom, azok ebbe a programba.
1: Igen, igen.
2: Ja, köszi szépen, sziasztok!
1: Köszi.
0: Hello.
1: De közben megfogalmaztam egyébként, hogy mi az én véleményem. De az én véleményem az, hogy a Magyarország demokratikus működése szempontjából szükséges változtatások sorába én nem feltétlenül értem bele azokat, amik ilyen hosszú távú, de ténylegesen fontos változtatásokat idéznek elő, például a választható parlamenti képviselők ciklus számával kapcsolatban. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy a szuverenitás védelmi hivatal, mint sóhivatal, az szűnjön meg, szántsák fel a helyét is, nincségbe sóval, és hogyha tekintettel arra, hogy ez az alkotmányban ered ennek a borzalmas és káros hivatal, ezt nyomják le. De, és ez lehet gyorsan is szerintem. Erre van választói akarat, tehát az emberek, akik a Tiszára szavaztak, szerintem nagyon nagy részben nem akarják, hogy évi 6 milliárdért legyen egy ilyen. De azt, hogy 12 évig lehessen max. Ezt nem tudom, hogy erre van a választói akarat, és szerintem ez mindenképpen vitát igényelne. Jó reggelt, bocs, hogy ilyen hosszan mondtam.
4: Semmi érdekes. Jó reggelt, szia, Iván vagyok. Van egy Miskolc környéki, három Miskolc környéki kisfalu van, Aljegyző ismerősöm, és rengeteget mesélt arról, hogy a helyi polgármester hogy ágyazta be magát örökre. Gyakorlatilag minden függő rendszer, tehát gyakorlatilag mindenki tőle függött. Beleért az uzsora rendszert is. Tehát ő volt a fő uzsorás, mindenki tudta, nem lehetett rá bizonyítani. És ha nem jön egy ilyen földrengés, mint a Tisza, egyébként ő még a mostani áprilisi választás előtt azt mondta, hogy simán be fogja húzni a addigi polgi a számokat. De ilyen nem nagyon lett még egyszer. És én szerintem ezt nem nagyon tudod adminisztratív eszközökkel máshogy megakadályozni. Uh-huh. Tulajdonképpen nem elég megbuktatni a csávót, hanem most ott gyakorlatilag egy komoly meló lesz lebontani azt a rendszert, amit azt a hálót, amit fölépített.
1: Ja. Igen, értem. Múlt heti műsorunk után, illetve két héttel ezelőtt ugyanerről a témáról veled beszélgettünk, Iván, utána, ahogy olvastam a cikkeket, hogy azt szembe jött velem egy ilyen hír, hogy Vitézi társadalmi egyeztetésre bocsátja a Kressz tervezetnek azt a részét, hogy az elektromos rollerekkel mi legyen, stb. És azt hiszem, hogy én pontosan erre vágytam volna ezekkel a intézkedésekkel kapcsolatban is, tehát hogy csak ennyi, tehát hogy így az, hogy...
4: Igen, egyrészt igazad van, de már sokkal több kérdés lett vitára.
1: Megvitatva, igen, ez alakul.
4: A parlament tisztás elnöke megmondta a szót Magyar Pétertől, tehát sokkal demokratikusabban működik ez a rendszer, de vannak kérdések, ahol mondjuk népszerűtlen ügyekben el kell vállalni a kormánynak a népszerűtlen döntést. Ez az ő felelőssége, ettől egy kicsit kopik a népszerűsége. Gyakorlatilag azért nem szavaztatunk minden kérdésben, hanem van egy kormányunk, hogy egy ilyen csomagra szavazzunk a következő választáson.
1: Így van. Igen.
4: Egyébként még eszembe jutott valami, hogy a közmunka volt a központi fegyvere a Miskolc melletti polgármesternek, és kíváncsian várom, hogy mikor nyúlnak hozzá, és mi lesz a közmunkarendszerre.
3: Igen, igen, arról nincs szó egyelőre.
5: Hát talán az egy igen? picit nagyobb gondolkodást igen. igényel szociális, meg közgazdasági szempontból is, hogy az mi, mert az Magyarországon szégyen teljesen sokan élnek. Hát, már nem az ő szégyenük ezt, hanem az előző kormány szégyene.
3: Igen.
4: Igen. Hát szociológusok többször levezették, hogy mennyire káros a személyiség.
5: Igen, gyakorlatilag a visszatérés teljes mértékben lehetetlenné teszi a
3: térés.
4: Igen, és én ehhez az okfejtéshez teszem hozzá ezt a hatalmi tényezőt, tehát egy folyamatos zsarolási potenciál a közmunkahelyeknél.
3: De ugyanakkor meg nyilván az tény, hogy azokban a régiókban nem nagyon vannak vagy hát szóval...
4: Világos, csak hogy tudjátok, egymás magánterületeire adogatják, mint masszát a közmunkásokat. Úgy mondják a telefonban, hogy küldjél nekem hetet, küldjél ötöt. Oké, küldöm. És akkor megy a szőlőjébe almafájra magánterületére dolgozni a közmunkát. Oké, köszönöm, sziasztok!
5: Köszönöm. Valóban nő azoknak a javaslatoknak a száma, amiket ha röviden is, de konzultációra bocsátanak, szerintem ez dicséretes. Ezzel együtt fenntartom azt, hogy vannak olyan intézkedések, ahol sokat nem kell nagyon gondolkodni. Ez szerintem még egyszer mondom, a szuverenitás védelmi...
0: Jó reggelt!
5: A szuverenitás védelmi hivatalnál nem, de hogy ez a például az...
6: Oké. Halló, hallottok?
0: Hallunk.
5: Most remekül, a madarakat is.
6: Madarak azok, most itatom őket, mert szárazság van. Szóval nagyon jó az Iván bemelt a vidéki aspektust, mert ugye szó van erről, hogy 8 vagy 12 év. Itt, faluhelyen például vannak olyan képviselők, akik 30 éve vannak. Az állapotot, amikor 30 éven keresztül egy ilyen
3: térpolláltan... De ők közön gondolom.
6: Nem, ez kis önkormányzati képviselőtestületekre gondolok.
3: Igen, igen. Csak hogy ez az önkormányzatokra vonatkozott, hanem a parlamentre.
6: Igen, de hogy ez érted, tehát ugyanez a mentál defekt van itt is.
3: Igen.
6: Tehát, hogy az agyukra megy a 12 év vagy a 8, amit egyébként tök megértek. Tehát, hogyha ha teszem azt valaki felelősség teljesen csinálta melót, akkor biztos, hogy nem kívánja a testet 12 év után. Tehát, ezt jó, aki oda teszi, hogyha valaki azután gondolkozik, az már tényleg egzisztenciális. De hogy a vidéki aspektus bemeljem, hogyha nem történik hasonló tisztítás ide lent faluhelyen, igazából alig történt a semmi, mert itt Nógrában ugyanúgy érintetetlenek, tehát nem történt olyan jellegű változás, és egyedül a transzponencia az, ami meg tudná ezt oldani, hogy kötelező legyen a jelenlegi törvényeket betartaniuk. Mert tudod, amikor senki nem tudja, hogy mikor van képviselőtestet ülés, amin megszavazzák az újabb mutyit, meg az újabb pályázatot, és ezt évek alatt nem tudod a kormányhivatallal kikényszeríteni adott településeken, sőt, még az alapvető jogok biztosával sem, akkor, vagy még egy SMS-t, érted, vannak olyan falvak, akkor 6 éve perelik az SMS-t, hogy tudja már meg a falu, hogy mi alapján történnek a döntések, és nincs eredménye. Szóval ezt a vidéki beágyazottságát a politnak ugyanúgy föl kell számolni, kicsibe szerintem, mint nagyba.
0: És ehhez egy alkalmas...
5: De biztos-e, hogy ehhez az a jó módszer, hogy limitálják a törmöket, a választató.
6: Hogy biztos lesz, nem tudom, mert ekkor szakem, mert azért biztosan vagy ebben a témában, de az, hogy korlátokat szabjanak nekik, illetve a legfontosabb, a jelenleg aktuális törvényeket számon kérjék rajtuk. Tehát egy képviselőtesteti ülést ki kell függeszteni 5 nappal előtte, napirende, meg bubánattal. Hogyha ezt nem tudja egy hivatal számon kérni a kisztepléseken, akkor minden pontosan ugyanúgy megy, és küldik az 5-öt, meg a 6-ot, és a többi. Érted? Igen. Na jó, én is akartam ebben beemelni, hogy ez ennyi a fontos dolog.
0: Köszi, üdvözlőjük a madarakat.
3: Na de csak az jutott eszembe, hogy azért az is egy szempont lehet, hogy végülis nem, tehát hogy mondjam, többféle működésmód van, hogy a politikusságban, tehát hogy így lehet valaki parlamenti képviselő, aztán lehet nem tudom, önkormányzati vagy polgármester, és hogy ilyen értelemben azért ezt lehet rotálni, hogyha valaki ezt szeretné mindenképpen csinálni.
0: Karrierpolitikus akar lenni.
5: A Putyini, a elnök úr, miniszterelnök úr. Ezért.
0: Most a Vucsics is ezt csinálja. Jó reggel!
3: De nem, hanem csak az, hogy... Na mindegy.
5: Igen.
7: Nem fejezd be, megvárom. Sziasztok! Meg tudom már. Na jó, oké, hogy akkor mondom gyorsan. Én is az előző betelefonáról szeretnék rezonálni. Azt gondolom, hogy a 10-12 év hatalomban eltöltött idő bőven eléggé transformálja az embernek a mentalitását, és szerintem tényleg meg kell húzni. Ha valaki annyira jó politikus, menjen el a szakminisztériumba dolgozni utána. Tehát ha tenni akar az ügyért, akkor van lehetősége, nem csak a parlamenti képviselőként lehet valamilyen ügy mellett dolgozni, ezt ti pontosan tudjátok az ezernyi ügyben, amit fölvállaltatok, akkor miért kell bentartani, vagy miért tartjátok üdvösnek, hogyha valaki 16-20 évig semmilyen más munkát nem végezve a parlamentben ül. Én nem szeretném megjegyezni őszintén a politikusok neveit, mert szükség lenne arra a frissítésre, hogy folyamatosan új és újabb emberek kerüljenek be, újabb és újabb gondolatokkal, látásmóddal, és változtassanak azokon a rendszereken, amiket az elődjeik létrehoztak, jobbá vagy működőképesebbé téve. Nem fogsz saját magaddal szembe menni 12 év után, és nem fogod revidiálni az álláspontodat, hogy ott a második évben megszavaztam valamit, ami nem annyira jó, 12 év után inkább foggal körömmel harcolsz érte, hogy már pedig én nem vagyok hülye, itt látja a 12 évem is itt van. És én ezt utálom, ezt az érvelést, hogy csak és kizárólag ilyen dinoszauruszokkal van tele a parlament, akit már negyedik meg ötödik ciklusba látok beülni. Miért? Miért nem megy el dolgozni? Miért nem megy el egy szakminisztériumban? Miért nem csinál olyan dolgot, ami nem a törvényalkotáshoz kapcsolódik? Szerintem ez egy üdvözlő változás.
3: Igen. De igen, egyébként én is azt gondolom, hogy végül is most ugye...
0: Köszönöm.
3: Hogy most végül is egy kicsit az van, hogy arról beszélünk, meg arról gondolkodunk, meg valószínűleg a Tiszában is arról gondolkodnak, hogy akkor így mik azok, amik így rombolták Magyarországon a nem tudom, demokráciát, jogállamot, amik miatt rosszul működött, és akkor ezen szerintem meg így lehet így gondolkodni, azt meg vitatkozni, hogy akkor ezekre milyen ellenintézkedéseket hozzanak. Ember, ha már ezt a felhatalmazást
5: kapta. Szerintem csak egy dolog az előző telefonálóra, az, hogy politikai mozgalmak, pártok, csoportok mennyire penetrálhatóak új ötletekkel, az nem csak és kizárólag azok múlik, hogy ülnek az ő nevükben a parlamentben. Tehát ugye a civil szervezetek, az aktivisták, meg úgy általában az egyszerű állampolgárok politikai részvételére bizonyos folyamatokban vannak nemzetközi jó példák. Az, hogyha felmerül egy jó ötlet, vagy felmerül egy jó kezdeményezés, akkor egy ideális rendszerben, vagy akár csak nem is egy ideális rendszerben, de egy működő parlamenti demokráciában kell, hogy legyenek arra csatornák, hogy ezek az ötletek ciklusok közben is be tudjanak szivárogni a döntéshozók elé. Ez nem attól függ, hogy valaki mennyire... kezdő, vagy nem kezdő, vagy hogy hány éve. Nem kéne, hogy attól függni, hogy hány éve ül a parlamentben. Jó reggelt!
8: Jó reggelt, sziasztok, Gábor vagyok. Visszatérnek a polgármesterekre. Azért vannak jó példák is, például Angyalföldön, ugye a Tóth Józsefet nem tudom, hányszor megválasztották, de azt hiszem, hogy mindenki megvan elég. Mármint, hogy a nagy többség megvan elégedve vele, tehát én mondjuk tehát, hogy nem feltétlenül nyúlnék ehhez a tehát a törvényt nem vinném arra, hogy a polgármesterek, képviselők csak x évig, vagy x ciklusig lehessenek. Úgyhogy...
5: Igen, meg ennek van egy nagyon rossz, tehát ennek van egy ilyen rossz, hát nem, nekem szájízt mondanék, de van egy ilyen rossz konnotáció, hogy attól, hogy valaki polgármester, vagy hogy a mindenképpen a tűz közelébe, a mindenképpen korrupció közelébe fog keveredni. Tehát
3: de ez miért nem lehet egy ilyen tapasztalat, hogy az a tapasztalat, tehát csak azt akartam még korábban mondani, hogy azért Magyarországon inkább pártokra szavaznak az emberek, és legalábbis így az elmúlt
1: Gábor elköszönt
3: 20-30 évben ez volt a jellemző, hogy pártokra, meg pártok ellen, meg nem tudom, szavaznak az emberek, és hogy akkor ilyen értelemben egy kicsit ilyen felcserélhető, hogy most ez így rosszul hangzik, hogy nyilván vannak népszerű politikusok, de hogy így valamennyire felcserélhetőek egymást azok a képviselők, és akkor ilyen szempontból lehet, hogy van egy olyan tapasztalat, hogy viszont az egyén szintjén azt látjuk, hogy nagyon korrumpálódnak, akik tartósan ott vannak, és nagyon...
1: De erre nem az a megoldás.
3: És akkor lehet ez egy ilyen ellenszeren.
1: De erre nem az a megoldás, hogy azt mondod neki, hogy 12 évig lehetsz csak te.
0: Aztán jön a sameszod.
1: Hiszen alapvetően...
3: Akkor mi a megoldás? Az,
1: hogy olyan helyzetet teremtesz, olyan jogköröket adsz nyomozóhatóságoknak, ténylegesen olyan antikorrupciós agendát fogalmazol meg, hogy legyen egy ősrobbanás, big boom, vagy atomtámadás, vagy Grand Zero, vagy nem tudom, hogy hívják ezt a korrupciókutatók, ahol egy tényleges tabula ráza indul el, és mostantól az, aki bejúl a közösbe, az...
0: Levágjuk a kezét.
3: Mi van azokkal, akik már bizonyítottak, hogy korruptak? Mert hogy van egy csomó ilyen, akik már olyan szépen bizonyítottak, hogy őket korrumpálta a rendszer.
1: Azok menjenek el.
3: Hát na, de ezt is megoldanak.
1: Na de azt nem az, nem azzal oldanád meg. Azzal nem azzal oldanád meg, hogyha azt mondod, hogy mostantól számított 12 éven keresztül nem lehetsz.
0: Viszont 12
1: éven túl nem lehetsz.
3: Nem, összesen 12 éven keresztül.
1: De ezzel meg erősen van problémám.
3: Jogi
1: problémám ezzel. Szóval ez szerintem nem az időkorlát a megoldás, hanem tényleg azt kitömni pénzzel a vagyonvisszaszerzési hivatalt, és azt mondani, hogy...
0: Kérdés, hogy a Strasburgi Bíróságon az átmenne egy ilyen, hogy a passzív választójognak az ilyen korlátozás, vagy milyenek nevezik ezt? Passzív választójog?
1: Meg van egy ilyen pattern,
0: van egy betelefonálom közben.
1: Azt mondod, egy pillanat, gyakorlatilag azt mondjuk ezzel a...
3: Nem?
1: Jó, haló.
6: Bocsánat, én elfogadtam vissza, úgyhogy akármeddig hallgattam volna. Tök igazad van, nem a 12 év, hanem a transzparencia és következmények. Tehát, hogyha
1: meg az is, belenyúl, meg az is,
6: akkor vigyázz a rendőr.
1: Meg az is, bocs, hogy közben szólok, ha már, tehát hogy ez a 12 év, ez kicsit olyan nekem, hogy így nem engedjük meg a választópolgároknak, hogy hülyeséget csináljanak, tehát megvédjük őket maguktól. Tehát miért ez a megoldás?
6: Erre szükség van megvédeni őket, mert tudod, a jelenlegi rendszer ebből állt föl, hogy ezeket az embereket megszavazták, amúgy nagy többséggel faluhelyen.
1: Oké, okay. Értem.
6: És hogy már a képviselőtestület ilyen... tagja fele rokon.
1: Szóval okay. Ezeket de most van egy ilyen lehetőség, most van egy ilyen általános helyzet az országgyűlési választások eredményeképpen.
3: És robbanást ezt Magyar Péter akarja megcsinálni, és szóról-szóra megmondani, hogy ez hogy
6: igen.
3: Történik.
6: És amúgy meg okosan kell nekünk, mert türelmek kell lenni szerintem, mert volt azért, hogy ez 30 éven fejlődő polipot innen faluból, én is elgondolkoztam, figyeld, mi falunkban, hogy hány ember nem követett el BTK-s cselekményt, mondjuk az önkormányzatnál, az óvodában, az iskolában, és a többi. És a hivatali visszaélés az a nagyon minimum, tehát az a belépő szint, és nem találtam olyan szemét, én csak így a fej gondolat kísérletemben, aki sajnos nem érintett valamilyen módon, akár jó hiszeműen, akár tudatos galátsággal.
0: Hát, akinek vaj van a fején, az szarjon be.
6: Kirúgunk, akit jogi következmények terhelnek, akkor nulla darab ember marad egyes falvakban.
0: Ja.
6: Uh-huh. Oké, okay, ennyi.
0: Köszi, hello.
1: Hogy mondta ez Péter?
0: Tanúból idéztem, hogy akinek meg vaj van a fején, hagy szarjon be a szocialista szellemvas útján.
1: Ifjúsági koromban, egy fiatal koromban az egyik kedvenc könyvem a Gombháború címet viselte, nem tudom, hogy emlékeztek rá, és abban volt ez a vaj és a szar, volt egy ilyen mondat, amivel együtt egyik gyerek szídja a másiknak a nővérét, mire azt mondja, hogy a nővérem, mondja az, akinek egyébként nincs is nővére, most vajat köpül, de ha majd szart fog köpülni, akkor oda jöhetsz, és lenyalhatod a kalalat.
0: Ez nem jó, nem jó kép. Sári. Ez nem jó kép. Viszont mit szólnátok, ha beraknék egy zenét?
1: De nem, a Sári mondani akart valami.
0: Ja, még bocs, nem akartam belefolytani.
1: Közbe szóltam ezzel a vajszaros.
3: Ja, nem, csak hogy nem csak a szuverenitás védelmi hivatalt szántják fel sóval, hanem ezeket a bizonyos falvakat is ezzel.
0: Hát, azért ez szerintem kicsit túlzás, de nem. Az tény, hogy mondjuk én is azt gondolom, hogy lehet, hogy ez a Strasburgi Bíróságon, ez nem, melyik én nem vagyok jogász, de azért ez aggályos. És az még egy presztízsveszteség a kormánynak is, nem? Hogyha egy ugye olyan itt van egy intézkedést ilyen, hozzam, ilyen,
5: tehát ez a visszamenőleges jogalkotás tilalma, igen. Tehát ez a... És ugye az gyakorlatilag minden...
3: És ez a másiknál a kétszer miniszterelnök ott nem lesz probléma?
5: Hát ott levezették szépen, hogy miért nem probléma, hogy miért, de hogy szerintem az se elegáns, megmondom őszintén. Uh-huh. Meg van egy ilyen, tehát van egy ilyen nagyon rossz szájíze ennek a dolognak, hogy a kétharmadot így azt üzeni ez egyébként, hogy ez csak idéglenes. Nem, szerintem, hogyha lenne egy kicsit végiggondoltabb, és jobban kommunikált, és nem ilyen és ezzel nem azt akarom elvitatni, hogy egy szuverenitás védelmi hivatal egy hónappal se létezzen tovább. Tehát ezzel tökre egyetértek, hogy vannak olyan intézkedések, amiket...
0: Vagy hogy súlyok érde. Menjen a francba.
5: Vagy azt, hogy súlyok Tamás menjen a francba. Tehát hogy én mondjuk azt a listát még az alapvető jogok biztosával is valószínűleg bővíteném, meg azt hiszem az adatvédelmi hivatalt is átnevezném, és újra húznám, de ez egy más kérdés. Hanem az, hogy van ennek az ilyen típusú nagyon rohamunkás és minimálisan sem egyeztetett, meg megbeszélt alkotmánymódosításoknak egy olyan olvasata, legalábbis a választópolgárok egy részének, hogy hát ez idegenes ez is.
0: Hát Balázskám, majd
5: visszajön a Fidesz.
0: Fát vágnak, ott hullik a forgács.
5: Értem, meg akinek vaj van a fején, az szarjon be.
0: Így van.
5: Na jó, ez itt a hajnali hasadás, visszajövünk egy rövid zeneszünet után, hallgassatok minket, a stúdióból Petya, az éterből meg Sári, meg Pali, nem sokára jövünk vissza.

0: ritmo mais popular de um grande país. Sou originário do batuque africano, culto através da dança, em eterna primavera.
1: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió Hajnalos Adás című műsora. Petya vagyok a pultból, velünk van Sári, hamarosan Bali is, reméljük. És hogyha már elkezdtünk itt beszélni a beinduló elszámoltatás vonatról, akkor beszéljünk arról is, hogy szorul a hurok a ukrán aranykonvoj ügyében, úgy tűnik. Miniszterelnök úr nyaka köré kezd már rá csavarodni, mert hogy a hozzá igen közel álló emberek is most már felmerültek, ugye Hajdú Jánost, a TEK volt főigazgatóját gyanúsítottként hallgatták ki. Azért ez az ügy szerintem az, amiben benne van az a potenciál, hogy Orbán Viktor kezén is kattanhat a bilincs. Mit gondoltok?
2: Hát csodálatos lenne, nekem is nagyon, én is bizakodó vagyok. Nem tudom pontosan, mikor utazik Amerikába a VB meccset nézni, reméljük nem pont akkoriban, amikor csattanna a bilincs, mert kicsit ettől tartok, hogy...
3: Bocsánat, lemaradtam az elejéről.
1: Hajdú János, TEK.
2: És Hajdú János gyanúsítottként való kihallgatás, ami tegnap történt, ha jól tudom.
1: Igen.
2: És hogy szóval, hogy én valahogy még mindig reálisabbnak érzem azt a forgatókönyvet, hogy Trump menedékjogot ad a Orbán Viktornak, mint üldözött miniszterelnök, és Amerikába átteszi maga influencernekként, tiszteletbeli maga influencernek a bázisát, mint az, hogy börtönbe kerüljön. De nagyon jó lenne egyébként, és nekem úgy tűnik, hogy ez így eléggé megállna ez a történet, ugye? Mert hogy minden felé mutat, tehát mindenki azt nyilatkozta gyakorlatilag az összes szervezetnél, a egységnél, a nem tudom, NAV, meg a Alkotmányvédelmi Hivatal, meg nem tudom, hogy ez egy politikai utasítás volt az Orbántól.
3: Érkezett. Van ez az analógia, lehet, hogy rossz, és mindenki telefonáljon be, aki azt gondolja, hogy ez rossz vagy jó, de hogy nem tudom, nekem van egy ilyen félelmem, ez az Al Capone modell, ugye, tehát, hogy Al Capone-t nem azért kapták el, hogy a 20. század legnagyobb bűnszervezetét üzemeltette és alakította ki az alkoholtilalom alatt, hanem egy ilyen piti adócsalási sztori miatt kapcsolták le végül. És én szerintem Orbán Viktornak bűnei számosak. És ebben a listában ez az aranykonyvos kétségbeesett rettentő béna, és hát nyilvánvalóan jogtalan sztori, ez egy ilyen csepp a tengerben, tehát hogy szerintem ez egy nagyon

0: egyik szektorok leuralásával és ellopásával kapcsolatban lenne felelősségre vonva, hanem azért, jó, mert a kampány hevében adott egy politikai utasítást, igen, egy olyan ügyre, amiben nagyon nehéz elképzelni, hogy őt ezért bárki letöltendő szabadságvesztésre ítélje.
1: Igen, az nincs az a tényező, hogyha őt így leszedik, és ez gyakorlatilag ez a tabu így megdől, hogy őt lehet gyanúsítottként kihallgatni, akkor az elindítja így a dominót, és akkor valamennyire nyilván nem a Tiborc fog ellene vallani, de hogy alsóbb szinteken jobban merik elmondani, hogy hogyan is épültek fel ezek a gazdasági történések, amik ugye ilyen nagy tételben illegálisak voltak, vagy hát nem illegálisak, mert jogszerűek, de hogy nagy tételben az őt gazdagították.
0: Szerintem biztos lehet egy ilyen forgatókönyv is. Az, amit egyébként te mondtál, hogy Amerikában menedékjogot kéret, az mondjuk ebből a szempontból szerintem például hasznos lenne, mert hogyha az van, hogy ő külföldről osztja az észt, akkor az egy nagyon jelentős pozícióvesztés azokhoz képest, akik viszont itt vannak, és az a pallos lebeg a fejük fölött, hogy akkor ők fognak ezekért a korrupciós bűncselekményekért börtönbe menni. Én szerintem Orbán Viktor ezt nem engedi meg magának, hogy ezt a labdát feldobja, nem hiszem el. Egyébként a tegnapi reakciója erre a dologra az a teljes tagadás, és hát ugye ő azt arról beszél, hogy itt...
1: Nagyszerű ember.
0: Hát nem csak a nagyszerű ember, hanem az, hogy itt az ukrároktól több ezer milliárd forintot mostak át Magyarországon, tehát ő továbbra is nyomatja ezt a pénzmosásos baromságot, amit semmi nem támaszt alá. Ezt nagyon könnyű lesz cáfolni. Én azt gondolom, hogy neki erre nincsen különösebb terve, hogy ebből hogy húzza ki magát, de azt gondolom, hogy ez nem ezért kell őt megfogni. Tehát lehet egy ilyen eljárást indítani, és ez csak hogy ennél sokkal...
2: Amikor a kettő nem zárja ki egymást, utólag majd még egyéb ügyek is, majd kap még 100 évet. De hát hogy lehet, hogy azért ezt se hagyjuk annyiban, ezt az ügyet se.
1: Igen, én is valahogy, de lehet, hogy naív vagyok, és lehet, hogy igazad van, hogy ezt tök ügyesen kivédi, kap valami akármit, felfüggesztetet, és azért, de nekem is az volt a fantáziám, hogyha egyszerű így lekerül a saktábláról, így ilyen szinten, hogy ki lehet mondani azt, hogy ő jogszerűtlen.
0: Nem sérthetetlen.
1: Igen, akkor onnantól kezdve ez így, hát mint hogy igen, most hogy... is nagyon repedezik a rendszer, de hogy akkor az lesz a...
2: Meg hogyha mondjuk öt emiatt lecsukják, hát a börtönből is ki tudják vinni majd a Markó utcára, tárgyalásokra, korrupciós egyéb ügyeiben. Úgyhogy ez nem zárja ki a kettő egymást.
0: Én azt gondolom, hogy érdemes nevén nevezni a dolgokat, és hogyha azt gondoljuk, hogy a Tisza kormány példátlan politikai felhatalmazást nyújt arra, hogy azzal a maffiaszerű működéssel, amit Magyarországon az elmúlt 16 évben megszoktunk, egyszer és mindenkorra leszámoljunk, és hogyha azt nézzük, hogy a büntetőjognak mondjuk minden eljárással kapcsolatban kettős a célja, tehát van ez a speciális, meg a generális prevenció, a speciális az ugye azt jelenti, hogy az, aki elkövetett egy bűncselekményt, az többet ne tudja ezt elkövetni, a generális meg az, hogy küldjünk egy üzenetet azzal kapcsolatban, hogy más se kövesse ezt el. Tehát ebből a szempontból én nem tartanám azt egy nagyon szerencsés dolognak, hogyha a következő hetek, hónapok kizárólag arról szólnának, hogy ebben a konkrét aranykonyból ügyben ő neki volt-e, és ha igen, milyen szerepe. Orbán egyébként egy rendkívül ravasz róka. Én nem hiszem, hogy ennek bármiféle írásos nyoma van egyébként, hogy ő erre utasítást adott. Ez viszonylag...
2: Tanúvallomások azért.
0: Igen, akkor, hogyha más emberek azt látják, hogy helyette vinnék el a valhét, csak hogy ugye itt az van, hogy nem, nincs ilyen, hogy helyette viszik el a balhét. Tehát, hogyha ezek teljesen nyilvánvalóan jogszerűtlen utasítások voltak, akkor ezeknek az embereknek, Hajdúnak, meg másoknak is ez kötelességük lett volna megtagadni ezeknek az utasításoknak a végrehajtását. Tehát nem azt mondom, hogy ezt ne csinálják. Főleg akkor, hogyha azt látják az illetékesek, hogy ezekben az intézményekben, és erre azért van erősen, és nem is egy, hanem sok erre utaló jel, hogy itt

0: van olyan szándék ezekből az intézményekből, hogy kibeszélnek, és nem viszik el helyette a balhét, tehát hogy itt azt fogják, látjuk ezt, hogy NAV nyomozó szólalt meg, is lesznek más hatóságok is, ahonnan. Tehát biztos vagyok benne, hogy a tech-ben is lesz olyan, aki azt fogja mondani, bár azt mondom, hogy a tech az már nem lesz. Ezzel együtt szerintem a hosszú távú célt az azt szolgálná, hogyha ezeket az embereket azért vonnák felelősségre, ami ténylegesen a legnagyobb bűnükért, és ez szerintem ez nem egy feladandó, vagy nem egy elengedhető dolog az, hogy ha valaki úgy kormányozta az országot 16 éven keresztül, hogy a környezetében mindenki milliárdos lett.
1: Igen, de hogy szerintem ezek más időben tudnak bizonyíthatóvá válni, és hogy ez egy ilyen elég szimpla történet, mert itt ugye gyakorlatilag elkezdtek beszélni a különböző hivatalok, hogy hogyan történt, és ez egy jól körüljárható ügy. Ezeket a gazdasági izéket, most nyilván, hogyha olvassák, már pedig gondolom olvassák mondjuk a neraktákat, a Válasz Online kiadványát, a leendő, mert még nem megpályázott dolgozói a vagyonvisszaszerzési hivatalnak, de hogy azokat is el fél kezdeni, de azok azért sokkal szövevényesebb, bonyolultabb, tehát ez nyilván hónapokig, hanem évekig fog tartani azoknak a... Vagy hát a nyomozás az lehet, hogy csak hónapokig, az ügyészi, ez nyilván évekig fog tartani. Szóval szerintem ez nem vagy-vagy, hanem ez egy jól körüljárható.
0: Én azt hiszem, hogy itt de most tényleg nem jogászkodni akarok, csak nehéz a tényleges, tehát hogy az a büntető jogban, a bűncselekmények minősítésénél a ténylegesen bekövetkezett kár, hátrány, annak azért van jelentősége. Én nem kétlem, hogy az ukrán pénzszállítóknak borzasztó volt az időszak, amit ebben az eljárásban eltöltöttek, de valahogy nem érzem azt, hogy ezért az ügyért bárki letöltendő börtönbüntetést szabhatna ki. Az, amit mondjuk Mészáros Lőrinc a Mátrai előművel kapcsolatban művelt, amikor nem, tehát beszéltünk erről ebben a műsorban is, röpködő 10 milliárdok, ahogy kiürítették az erőműnek a rekultivációs céltartalékát, és kifizették maguknak osztaléknak, majd utána drágábban, mint ahogy ők maguk vették az államtól ezt a céget, újra eladták az államnak. Tehát hogy ezek annyira egyértelmű és rendkívül durva vagyoni bűncselekmények, amelyekért hát, muszáj, hogy felelősséget vállaljanak, vagy felelősségre legyenek vonva ezek a szereplők. Ezekhez képest ez az ügy, ez rendkívül piti. Viszont van egy olyan olvasata, hát legalábbis Orbán ezt próbálja most nyomatni, hogy hát itt politikai boszorkányűrözés zajlik.
1: Hát jó, de bármi is lesz, a Fidesz ezt fogja mondani, azt szerintem az a rész, az mindegy.
2: Hut Gergely hát, azt
1: nyilatkozta. Van azért egy ilyen politikai stratégia is szerintem ebbe az egészbe, hogy folyamatosan, tehát a Magyar Péternek, vagy a Tiszának az egy politikai érdeke, hogy folyamatosan lebegjen fölöttük ez a Demoklész kardja a fideszesek fölött, és folyamatosan ez legyen a téma, hogy milyen szörnyű borzalmak történtek, ami speciál igaz is, tehát itt nem annyira nehéz ez, tehát hogy szerintem az is van, hogy amíg el nem jut az egyik történet oda, hogy abból már valami konkrét lépést lehet tenni, addig pörgetni kell azt, ami addig van, tehát szerintem ennek van egy ilyen oldal, és most nem azt mondom, hogy az ügyészség nyilván nem politikai megrendelésre dolgozik, de hát annyiban igen, hogy a közhangulatot elég jól érzékelik, és azt csinálják, amit kell, de hogy most már tényleg csinálnak dolgokat.
2: Tiszaököl, Vasököl, oda sújt, ahova köl.
0: Nem, igen, szóval ez szerintem nem, Orbán nem fog majdedéki jogot kérni Amerikában, tehát nem, hiába megy el a foci VB-re, vissza fog jönni, ebbe bele fog állni, ez egy nagyon büdös és politikai.
1: Láttad rajta ezt a már
2: elkötelezettséget, és az mit szóltok, hogy Hut Gergely azt mondta, tudom, hogy 100 000-ével fognak fellázadni a magyarok, ha Orbán Viktort előállítják.
0: Fognak fellázadni a magyarok?
2: 100 000-ével fognak fellázadni a magyarok.
1: ebben téved.
0: Én szerintem a magyarok 100 000-vel nem ünnepelni fognak, de mondjuk a Fideszre szavazó 2 millió ember, akiből most már, ha jól számolom, 1 millió van csak meg, azokban keletkezhet némi felháborodás, igen, hogyha Orbán Viktor kizárólag ezért a politikai aktusáért vonják felelősségre, de hogyha ez el van magyarázva, hogy mi történt itt mondjuk a belgrádi vasútvonal, Budapest-Belgrád vasútvonalnál, vagy mi történt a Mátrai erőműnél, vagy mi történt
2: a Mohácsi hídnál.
0: Vagy mi történt, tehát, hogy...
2: Te gondolod, hogy ez az emúlik? Tehát, hogy ez a jobban elmagyarázható ügyek azok, tehát ez a tábort, akik úgyis a saját kis médiájukon nézik az álvalóságot, azokat nem tud ilyenekkel meggyőzni, tehát tök mindegy, hogy igazából milyen ügyel fogod meg az Orbánt, az mindenképpen...
0: Ez a nem tudod ilyenekkel meggyőzni, ez ugye ezt mondtuk mindig, de hogyha megnézed azt, hogy hogyan olvadt el a Fidesz szavazó bázisa a választásokat követő 2 hétben, akkor egyetlen nem lehetsz abban annyira biztos, hogyha kikapcsolod ebből a propaganda médiát, már pedig ők, ha jól értem, akkor kikapcsolják a propaganda médiát, mert...
2: De egyébként azt mondod, hogy Pittiáner ügy, azért ezt valahogy cáfolom, tehát ezért ez egy nagyon súlyos ügy, ez az aranykonvoj ügy, tehát hogy tényleg egy diplomáciai szállítmány, tehát ugye ez azért ez nemzetközi szinten is egy botrány, ami itt történt, és hogy azokat az embereket órákon keresztül mindenféle ügyvédhez a hozzáférés nélkül, mint tehát térdepeltették, meg megalázták, meg sanyargatták.
0: Ez egy súlyos politikai ügy, büntető jogilag a maga a hivatali visszaélés szerintem ahhoz képest, amiért őket felelősségre kéne vonni, az szerintem eltörpül a jelentősége. Én ennyit mondok. Nem azt mondom, hogy ez oké volt, amit csináltak. Az általuk vezetett hivatalokat, intézményeket, az állam előszak szervezeteit a saját politikai céljaikra használták, de ilyen, tehát ilyenből nagyon sok, nagyon sok volt, nagyon sok van.
1: De nem csak használták, mert ők nem csak ezt csinálták, hanem azt is mondták, hogy ez a Tiszának a tisztára mosott, vagy mit tudom én, pénze.
0: Tehát, de ezt senki nem hitte el. Erről nincsenek is.
1: Azért ebben egy csomó ilyen rágalmazós elem van, vagy hogyha hozzáveszük ezt az egész kémügyet, amit a választás előtt robbant ki. Szóval, hogy azért szerintem ezek így elég egyértelműen így mutatják így az irányt, hogy érted, kémkedtek a legnagyobb ellenzéki pártelenbe, akarták dönteni, bevittek pornográf vádakkal fiatalokat, csak azért, mert önkéntes munkával annak a pártnak dolgoztak, szóval, hogy szerintem ez mind ugyanaz az oldal, ami hát egy nagyon súlyos hivatali, biztos nyilván én nem vagyok jogász, és nem értek hozzá, de hát, hogy azért, hogy mondjam, ez szerintem valami más jogi dolgot is megállhat az, hogy egy pártot folyamatosan rágalmazol azzal, hogy ő ki mindenkivel működik együtt, nem? Tehát, hogy azért... Ez nem csak hivatali visszaélés.
0: Igen, súlyos ügyek, de még egyszer mondom, a megújulás szempontjából, meg abból a szempontból, hogy milyen hely lesz Magyarország 5-10 meg 20 év múlva, iszonyatosan fontos lenne, hogyha ezeket az embereket, beleértve Orbán Viktort is, azért is felelősségre vonnák, ami a lényegi része.
1: Ez egyértelmű.
0: Ennek a mafia... maffiaszerű nernek, beleértve tényleg a közbeszerzéseket, az EU-s forrásoknak a leuralását, illetve azt, hogy itt bántak itt a közvagyonnal.
2: Egyébként nekem hasonló aggályom volt, most van ez a fővárosi ügy, amiben az Őrsi Gergelyt is lecsukták, hogy tényleg ezek voltak a legdurvább korrupciós ügyek a NER-ben, vagy ezek a legdurvább ilyen bűnözők, akikkel... De hát ezeket is fel kell tárni, ezeket a...
1: Kezdtek el beszélni most szerintem ezeket.
0: Meg ez nem egy most indult ügy. Ez nem egy most indult ügy, tehát hogy az erről a kerény...
1: Az volt, hogy a Láng Zsolt ellen nem lehetett, és akkor valahogy most így lehetett borítani ezt az egész történetet.
0: Láng Zsolt ellen nem lehetett, meg az Őrsi rettető népszerű volt, stb., de hogy itt azért alapvetően egy zajló nyomozásban történt az, hogy a tényleges szereplő, aki ennek az egésznek a aki ennek az egésznek a központi figurája volt, azt az ügyészség egy vádalkura, illetve a nyomozóhatóság egy vádalkura bízta, tehát itt ő volt az, aki borított mindent. Ez a nyomozás ez nem most indult, és nem a választások után indult. Az, hogy ez így alakult, ez egy... De hogy nem ez a legsúlyosabb korrupciós ügy, ezzel együtt, hát nekem nem
1: úgy tűnik, is hogy... Ez is gondolom egy súlyos korrupciós ügy egyébként, most bármilyen kis szimpatikus a Hőrsi Gergely, attól függetlenül.
0: Hát szerintem az, hogy valaki milyen polgármester, az sajnos úgy tűnik, hogy ebben a magyar mocsárban ez részben függetlenül tudott attól működni, hogy milyen létező korrupciós struktúrákat örököl, és ül vele. Bár egyébként úgy tűnik nekem, hogy Speciál Karácsony ezt a csapdát ezt sikeresen elkerülte, nem? Tehát, hogy ugyanebben az eljárásban az derült ki, hogy a fővárosi önkormányzatnál ezek a parkfenntartási szerződésekre költött milliók, ezek rossz embernél kötöttek ki, és hogy ezeket egyáltalán nem sikerült a fővároson átnyomni. Tehát, hogy ugyanez az ember nyilatkozta, nem? Tehát, hogy akár a Dunába is dobhatta volna ezeket a pénzeket, mert semmit nem sikerült a fővárosból kicsikarnia így. Tehát azért van olyan helyzet, amikor valaki azt tudja erre mondani, hogy ez így nem. Nem vagyok benne biztos, hogy Őrsi Gergely azt tudta erre mondani, hogy én ebben nem ülök bele. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy ezek az ügyek fontosak, de speciál Orbán körével kapcsolatban én nagyon fontosnak találnám, hogyha ne lennének egyéb dolgok. Azt, amit mondtok, hogy egy ilyen ügyben való szerepeltetése alkalmas lehet arra, hogy az ő egyébként is kicsit megkopott nimbuszát, azt tovább rombolva az ő sérthetetlenségbe vetett hitét, azt megingassa, és más pozícióba helyezze azokat, akik esetleg hajlandóak lennének vallani a tényleges, nagyon durva milliárdos, több tízmilliárdos ügyekben ellene. Ezt el tudom fogadni, csak ne legyen ez az Al Capone modell. Tehát azért ítéljék el, és azért ne lehessen soha többet miniszterelnök, amit ezzel az országgal gazdaságilag, illetve a saját köreinek a gazdagításával kapcsolatban csinált. Igen. Egyébként azt mondjátok ezt, hogy ezt nehéz elmagyarázni az embereknek, hát ahogy én így olvasom a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításával kapcsolatos törvénytervezetet, hogyha itt ezek az erősebb jogosítványokat kapja meg ez a hivatal, akkor ez egy tényleg rendkívül erős intézmény lehet, amelynek a függetlensége az hát nagyon komoly fegyvertény lehet. Én azt gondolom, hogy egy ilyen hivatalnak nem csak a nyomozó hatóságok hát elé előkészített ügyek lerakása lehet a célja meg az eszköze, hanem igenis az, hogy kezdjen el olyan módon kommunikálni ezekről a dolgokról, hogy vállaljon fel egy ilyen public education és információ átadási tevékenységet. Tehát, hogy nagyon fontos lenne, hogy ezeket a dolgokat magyarázzák el. Tehát itt tényleg, bocsánat, hogy ezen a mátrai erőművön lovagolok, de hogy így, ez tipikusan egy olyan ügy, amiről az emberek többsége nem tud semmit, és tipikusan egy olyan ügy, amit a kettő percben remekül el lehet mondani, hogy kb. Mi történt, és hogy milyen elképesztő módon talicskázták ki innen a pénzeket. Tehát, hogy
2: vagy a nyuszi motorok.
0: Hogy egy ilyen intézménynek igenis van olyan szerepe, főleg, hogyha megvannak hozzá a jogosítványai, meg a pénze, meg a megfelelő emberei, hogy vállalja azt fel, hogy nehezen megérthető korrupciós ügyeket megpróbál az emberek nyelvére lefordítani.
2: Van azért jó pár ilyen. Például mondjuk a Balatonnak a beépítése és az ottani korrupciós botrányok azért az is egy olyan, amit a magyar polgár is megért azáltal, hogy konkrétan így nem jut le már, vagy sokkal kevesebbé tud lejutni a partra, hogyha nem éppen a luxus vendégek kategóriájába tartozik. Szóval ezek ilyen látványos dolgok, amiken keresztül a NER működése az bemutatható. De most így viccelődve mondtam a nyuszi motorokat, de hogy tényleg ez a nyuszi motor beszerzés is így azt mutatja, hogy ez tényleg így minden egyes fillérért lehajoltak. Tehát, hogy ez a az a rendszer, ami nagyban így működött, az kicsiben is ugyanígy működik. Hogy
0: igen, mert sok kicsi sokra megy, és sok nagy meg még nagyobbra megy. Tehát, hogy itt igazából ez a kicsiért is lehajoltak, itt azért itt sok motorról van szó.
2: Sok nyuszi motor volt, igen.
0: Sok nyuszi motor volt.
2: Egyébként pont most olvasom, hogy itt a nagy hőség egyik következménye, hogy nem csak áramkimaradások, hanem vízhiány is jelentkezik itt a budapesti agglomerációban főleg, és hogy hiába szólították fel a lakosságot, hogy csökkentse a vízhasználatot, úgy tűnik, hogy ez nem következett be. És már most is vannak olyan helyek, Solymár, ahol már vízhiány alakul ki. Ez is egy olyan új jelenség, amihez majd a nyárakon hozzá kell szokni, hogy az eszetlen locsolás, meg, tehát ugye tudod, levágja a füvet, és utána locsolja, hogy ne száradjon ki. Hogy ezekkel a mintákkal is valamit kezdeni kell.
1: Volt is valaki, talán a Gajdos László, hogy aki mondta, hogy most nem, ne a fűvel foglalkozzunk, mert a fű kibéri azt a pár napot.
2: Tök szomorú látni, hogy ahogy a városba is megyek, és így le van szépen nyírva a fű, és tök sárga, ki van száradva az egész.
0: Ugye ez nem Magyarország sajnos ebben az egyetlen, tehát azt hiszem, olvastam valami ilyet pár évvel ezelőtt az Egyesült Államokban az édes víz felhasználás valami megdöbbentően magas része, tehát 40% a kerteknek a fű locsolására megy el. Tehát ez egyszerűen úgy, hogy közben mindenki tudja azt, hogyha meg lenne hagyva, tehát nem lenne ez a gyep obszesszió, és meghagynák a füvet ilyen rétszerűre, akkor ez konkrétan jobban szigetel, több hőt nyel el. Nem, hát ez nem megy. Ilyen asszályban, mint ami Magyarországon, bocsánat, jelenleg van, ezután a tavasz után, ilyen nyárnak, és ugye ne felejtsük el, hogy mindig június van, az, aki a füvét rendszeresen nyírja, és aztán azt locsolja, annak szerintem hát valami baj van a fejében, én azt gondolom.
2: Igen. A Balatonon egyébként egész jó volt most még a helyzet. A víz is tök jó fürdés szempontból is. Ugye sokan panaszkodnak, hogy lent van a vízszint a Balatonon, de ha jól tudom, az önmagában nem probléma.
0: Hát figyelj, az van, hogy a Balaton még ennél kisebb vízszintet is, tehát a vízminőség önmagában az nem feltétlenül függ jelen pillanatban még a vízszinttől. A Velencei tónál azért ott már másról
2: van már komolyabb problémák
0: van. Tehát ott már tényleg ökológiai katasztrófa fenyeget ezzel kapcsolatban. Ott a vízminőség se olyan, amilyennek kéne lennie. A Balaton még ennél kisebb vízszintet is kibír. Más kérdés az, hogy azért nem teljesen mindegy, hogy a déli vagy az északi parton nézegeted ezt a vízszintet. Tehát, hogy jó reggelt!
3: Sziasztok, TK2540. Nekem az jutott eszembe, hogy jó pár évvel ezelőtt, talán 5-6-7 évvel ezelőtt láttam valami dokumentumfilmet, hogy Nevada államban már tiltják a növények telepítését, meg a kertek nagyságát is szabályozzák, és ott már kövezik, tehát ilyen kis kavicsos borításokat raknak, tehát főleg az ilyen nem magánlakhelyek, de elsősorban ilyen ipari, meg egyéb ilyen közterületeken nem engedik. Azt hiszem Nevada volt. Csak ennyit akartam mondani. Sziasztok!
2: Köszönöm!
0: Hát figyeljetek, én voltam a hétvégén a kedvenc berlini tavamnál, ami nem is Berlinben van, hanem Poznan déli részén. Oda szoktunk járni, tehát tekintettel arra, hogy 40 fok volt szombaton is, és vasárnap is ott voltunk több órát, és ennek kapcsán mindig megdöbbent az, hogy ez alatt a rövid idő alatt, amióta Németországban élek, ez micsoda elképesztő változáson ment át ez a környék. Tehát itt egy olyan tóról beszélünk, ami alapvetően talajvízből táplálkozik, rendkívül tiszta, 150 centit hatott ennek a tónak a vízszintje, a 25 hektárnyi nádas, ami a tó körül volt, ez jelenleg 2,5 hektár, tehát hogy a tizedére csökkent a nádas. Ami az igazi probléma, az nem is feltétlenül ez, hanem az, hogy ahogy csökken a vízszint, és pusztul ki a nádas, itt ezek a, hát nyilván a tó iszapja miatt rendkívül tápanyaggazdag új területekre költözik be a növényzet, és ugye az ilyen pionír fafajták veszik birtokba ezeket a területeket, Na most ezek viszont nem, ez nem nád, hanem ezek fák, amik elképesztő víz igénnyel bírnak. Tehát ahogy ezek a fák beköltöznek ezekre az új területekre, tovább csökkentik a tónak a vízszintjét, hiszen nagyon nagy vízigényük van. Úgyhogy ez a tó, ami egy ilyen viszonylag nagyobb tóról beszélünk, ez a szakértők szerint, hogyha nem kap megfelelő vízpótlást, pontosan ugyanarról van szó ott is, mint a Velencei túrát, pedig két teljesen különböző, ez egyik egy ilyen szikes tó, a Velencei tó, ez pedig egy ilyen talajvízből kialakult egykori, szerintem valamilyen gletszernek a maradékánál. Akkor itt ez a tó, ez öt kis tóra fog szétesni a következő 10-15-20 évben. És hát ugye kisebb, volumenben kisebb tóról beszélünk, mint a Velencei tó, amelynek azért komoly turisztikai hát jelentősége, gazdasági jelentősége van, de hogy így ez elképesztő ütemben változik a klíma, és hogy ez a igazi kihívásnak gondoltuk azt az elmúlt évtizedekben, hogy az emberekkel értessük meg, hogy a klímaváltozás az nem 2100-ban, meg 2200-ban fog történni, az most történik. Hát ez az egyetlen öröm az örömben, hogy ezekre a példákon keresztül ezt lehet láttatni. Tehát itt ténylegesen arról van szó, hogy 9 évvel ezelőtt ez a tóra így nézett ki, most viszont így néz ki.
2: Egyébként ugye Budapest esetében, vagy az agglomeráció esetében azt is sokszor el szokták mondani, hogy itt látszik meg annak a hatása, hogy nagyon sokan kiköltöztek a városból, mert hogy Budapest vízellátása az teljesen jól biztosított, 2 millió emberre van kialakítva, tehát hogy igen, igazából Budapesten nincs probléma a városon belül vízellátással, az agglomeráció viszont nem volt erre fölkészülve, hogy tömegek kiköltöznek, és ott hirtelen elkezdenek eszetlenül locsolni. Úgyhogy ezzel egyértelműen a budapesti agglomerációban a legnagyobb probléma a víz túlhasználat.
0: Ez ugye kertekről van szó, medencékről van szó, meg automosásról van szó. Tehát ezek azok a tevékenységek, amik jellemzően
2: nem... Itt visszakanyarodunk.
0: Jó vizet használnak, nem hátívásra.
2: Visszakanyarodunk arra a problematikára, amiről már beszéltünk ebben a műsorban, hogy de van ez a Georges Monbiot nevű író, egy szerző, aki erről írt is, hogy igazából a Földnek az a legjobb, hogyha bennmaradunk a nagyvárosokba, és ott élünk. Tehát sokkal jobb ez a kiköltözünk a zöldbe mozgalom, hogy akkor az a jó, mert természet közel, nem tudom, hogy igazából az sokkal fenntartatatlanabb, mint hogyha az emberek egyébként nagyvárosokban élnek.
1: Hát azt ilyen szempontból, de lehet, hogy akik kiköltöznek, azok meg azt gondolják, hogy stresszmentesen.
2: Nyilván ennek megvannak az előnyei, csak hogyha ha az egész bolygó szintjén nézed az emberiség fenntartható élet szintjét, nem tudom mi, akkor sokkal fenntarthatóbb életforma az, hogyha nagyvárosokban vagy, és nem a zöld terület a vadomtól foglalod el az életteredet.
0: Hát ugye ez a hallgatunk éveken keresztül, vagy lehet, hogy nem éveken, de sokáig mondta itt a műsorban, hogy olvassuk el a Nem a világ vége című könyvet, míg végül ez betalált, és én ezt elolvastam, annak ez egy nagyon fontos tétele. És tényleg nem a nógrádi idillben élő hallgatóinkat szeretnénk ezzel triggerelni, mert ahogy Sári mondta, az egyéni menekülési stratégiák, meg a stresszkezelés, meg az, hogy a természetközeli életmódot mindenkinek jogával áll választani, de ezt azért tényleg fontos tudni, hogy kevés rosszabb történhetne a bolygóval, mint hogyha sokan határoznák azt el, hogy visszatérnek a természetközeli életmódhoz, és maguk kezdenek el maguknak termeszteni. Tényleg baromi jó lehet a saját zöldségedet fogyasztani, de az a helyzet, hogy a bolygónak és a Földnek igazából az a jó, hogyha ezt hatékonyan közösen csináljuk. Ugyanígy egyébként a fűtés is, tehát hogy egy pici családi házat sokkal nagyobb energiabefektetés fűteni, mint egy lakást, tehát hogy alapvetően a bolygó túlélése szempontjából. De ez is olyan kicsit béna, mert a bolygó az túl fog élni minden, tehát hogy itt az emberi civilizáció túlélése szempontjából, hát sajnos az a jó stratégia, hogyha ezt közösen próbáljuk megoldani, és a természetbe költözés a számok alapján, ugye a vidékre költözés a számok alapján ezt nem igazán tűnik egy nagyon fenntartható megoldásnak, és ez tényleg szörnyű oximoronnak, vagy szörnyű ellentmondásnak tűnik, de hát ez viszonylag egyszerűen levezethető, hogy annál keves rosszabbat tudunk tenni, mint hogyha mindenki magának próbálja megtermelni a...
2: Vagy mondjuk marhákat a kaját, tartani.
0: A kaját, vagy mondjuk mindenki tart egy tehénkét. Tehát, hogy ennél rosszabb kevés
1: van. Én gondolkodtam, hogy amikor gyerek voltam, 80-as években, ilyen tettelen, de olyan gyerek, hogy már így képben voltam valamennyire, tehát 10-12 éves, akkor ugye nagyon sok szó volt az ózon réteg elvékonyodásáról, és az egy ilyen nagyon, tehát annak ellenére, hogy nem volt social media, meg semmi, tehát tévé volt, meg rádió, meg újságok, de hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon jól átment ez az üzenet, hogy például a dezodor, a fújós dezodor, az nem jó, mert attól tönkre megy a bolygó, és az ózon réteget. És hogy tök érdekes, hogy most így nem tudnánk egy ilyen nagyon jól, tehát van egy csomó üzenet, hogy műanyag, meg mind ilyen szertágazó dolog, hogy nincs egy ilyen, és ha jól tudom, az úgy sikeres is volt.
0: Hát várjál, tehát itt pont az említett könyvben, ugyanebből az említett Nem a világ vége című könyvben, ez egy olyan példaként van hozva, hogy amikor ténylegesen igazi rohadt nagy baj van, és pontosan tudjuk, hogy mi a megfelelő, hogy mit kéne tenni, akkor erre van példa, hogy országok össze tudnak fogni. Tehát ugye azt szokták mondani, hogy attól, hogy mit csinál Amerika, meg mit csinál Európa, attól még Kína, meg India is akar, tehát hogy van erre példa, és pont az általad említett ózon, amikor az ózon pajzs elkezdett vékonyodni, ugyanis ott egy ilyen nagyon egyértelmű helyzet volt, tehát azt mondták, hogy ha ez nem hagyják abba ezeknek a hát freon, vagy neon, vagy nem tudom, tehát ezeknek a nemes gázoknak a hűtőkben, meg a klímákban való használatát, akkor, és az ózon réteg el fog vékonyodni, akkor aztán, ez nem az a mind meghalunk, nem egy képletesen értendő, hanem konkrétan, hogy az ózon pajzsnak van egy rendkívül fontos szerepe a kozmikus sugárzás visszaverésével kapcsolatban, tehát az olyan ózon pajzs nélkül nem nagyon tudna élet lenni a Földön. Tehát, hogy akkor, és hogy ez egy rendkívül sikeres példa nemzetközi összefogásra, de nem azért, mert az emberek megértették, hogy ez kell, hanem azért, mert a kormányok össze tudtak fogni.
1: Na de most akkor ez miért nincs?
0: Azért szerintem, ez a tippem, mert egyáltalán nem olyan egyértelmű, hogy mik azok a tevékenységek, amiket így rövid és középtávon látható módon téve tudnánk befolyásolni azt, ami történik az ózonpajzsnál. Az volt, hogy azt mondták, hogy ha abba hagyjuk ezeknek a gázoknak a használatát, akkor az ózonpajzsnak lesz esélye arra, hogy regenerálódjon, és ez rövid távon látszott, hogy ez így történik. Uh-huh. Hogyha abba hagynánk most, jelentősen lecsökkentenénk a szén-dioxid kibocsátást, akkor se biztos, hogy ennek látható eredménye lenne ezekben a generációkban. Ezért, tehát ami nem is tudom,
1: de mondjuk gondolom az elektromos autók támogatása, illetve az, hogy ki akarják vezetni a nem elektromos autókat, meg vannak erre is már EU-s, nem tudom, csak mindig így a céldátum az talán változik, ha jól tudom, de lehet, hogy rosszul tudom. Azt gondolom, ezt a célt szolgálja egyébként.
0: Tehát csak, az elektromos beszélünk, az elektromos autó, az elektromobilitás, meg ez mind a szén-dioxid, a légkörbe jutó szén-dioxid mennyiségének a csökkentéséről van szó. Igen. Csak hogy egyáltalán nem biztos, hogy jelen pillanatban például az elektromos autók, hogyha minden, az egész láncot, az egész folyamatot végigveszed a gyártástól kezdve a teljes életciklusig, hogy akkor ez tényleges szén-dioxid kibocsátást eredményez. Tehát vannak olyan számítások, mely szerint ez nem igaz, tehát hogy az akkumulátorgyártás rettentő energiaigényes, közben rettentő vízigényes is. Tehát, hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy az... És még ha az is lenne, a tényleges szén-dioxid kibocsátás csökkenése, azt nem tudjuk, hogy mikor tudna olyan eredményt elérni, ami látható lenne. Tehát simán lehet, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy az a helyes taktika, hogy engedjünk el mindent, mert szerintem látszik, hogy mit kéne csinálni. Szerintem látszik, hogy mit kéne csinálni, de ez a látszik, hogy mit kéne csinálni, ez elsősorban a jelenlegi városok élhetőbbé tételére kell, hogy koncentráljon. Tehát, hogy az elmúlt Még tavaly is azt lehetett olvasni, hogy ne légkondiz. Azt hiszem, hogy ez most változik. Tehát most változik bizonyos országokban, Franciaországban is, Németországban is, a zöldek és a környezetvédők most ezekben a hetekben, napokban, hónapokban változtatják meg az álláspontukat, hogy mondják azt, hogy a légkondi ellen való küzdelmet, azt el kell, hogy engedjük, különben minden egyes ilyen hőhullámban emberek 10 meg 100 000 fognak lassan meghalni. Tehát hogy tényleg nem, hogy ez, ami itt nálunk volt, meg ez, ami most Budapesten van, hogy ez heteken keresztül megy, ez ennek irdatlan nemzetgazdasági kára van, és konkrét ember életekben mérhető. Jó reggelt!
4: Sziasztok, Ádám vagyok. Az elektromos autókhoz csak egy gondolat, hogy pont a napokban vitatkoztunk a barátaimmal, hogy most ez jó dolog, vagy nem jó dolog, és a legprimitívebb eszközhöz fordultunk, az AI-hoz, és ha megkérdezitek az AI-tól, hogy a teljes életciklusra vetítve melyik autó az, ami károsabb, akkor az az igazság, hogy a dízelautó a legkárosabb. Igen. Hogyha mit tudom én, fut 200 000 kilométert, a hibrid a második, és az elektromos a legjobb. És egyébként a gyártás tekintve, ott rosszabbul áll az elektromos autó, de a teljes életciklusban ezt messze visszavonza.
0: És mi van a benzinmotorra?
4: A benzin az a dízel után jön, tehát a benzin az egyen jobb, mint a dízel.
1: És utána van a hibrid?
4: És utána a plug-in hibridet kérdeztük, a plug-in hibrid volt a harmadik, de hát a legjobb az elektromos. Tehát hogyha 100 vagy 200 000 kilométer futásával, messze sokkal jobb. És nyilván azért ott van a diszklémer, hogy ez attól is függ, hogy az elektromos hálózatnak a rendszere az adott ország villamos hálózatában mennyi a megújuló, mennyi a szén, stb. De egy ilyen nagy átlagot véve ez az igazság.
0: Köszönöm, hogy kiavítottál minket.
1: Hiszen az AI mondta, tehát akkor az igazság.
0: Hát ha az AI mondta,
4: igen, de azért, tehát hogy csekkoltuk a referenciákat, és viszonylag megbízhatónak tűnt. És bocs, még akkor csak egy gondolat. Még egy gondolat az előtte lévő témához, hogy a kiköltözés most az jobb, mint a városba lakás, hogy nem tudom, hogy azok a statisztikák, amik ugye ezt mondják, hogy városba lakni hatékonyabb, ez szerintem teljesen igaz, de például a kiköltözéshez azért annyit hozzátennék, hogy nagyon nem mindegy, hogy valaki úgy költözik ki, hogy a fogyasztás centrikusan, vagy hogy nem fogyasztás centrikusan. És szerintem azért itt két fő irány van, és van, aki ugye fogyasztás centrikusan kiköltözik, és a medencét csinál, meg csinál gyönyörű szép gyepet, és nyírja, és locsolja. Szerintem az teljesen más, mint pont az általatok említett nógrádi arcok, akik ugye kimennek a természetbe, és akkor van egy lovuk, és borzasztó jól érzik magukat. Tehát szerintem ebben is azért van több irány, és az utóbbiban, hogyha ez lenne a tömeges, ha mindenki megindulna a vidékre, és az utóbbi irányba indulnának el, akkor nem biztos, hogy ekkora óriás különbség van.
0: Figyelj, beszélhetünk erről ez most már túl fogja feszíteni a 6 percünket, beszélhetünk erről a következő műsorban, meg a lesz idő, be is hívhatunk vendéget. Én azt gondolom, hogy teljesen igazad van, nem mindegy az, hogy valaki milyen mindsettel indul ennek neki, és hogyha egy ilyen ökotudatos életet él, akkor biztos kevésbé kisebb lesz a lábnyoma, mint annak, aki örül, hogy olcsón vett területet, és ott füvet nyír, meg medencézik, de egy szinte biztos szerintem. A cél az lenne, hogy minél több területet adjunk vissza a természetnek, minél hatékonyabban termeljük meg azt a mennyiségű élelmiszert, ami elegendő a föld lakóinak, és ebből a szempontból nagyon rossz lenne, hogyha mindenki elkezdene magának termeszteni. Ez ennyi. Tehát, hogy itt... Nem, csak ennyi, hogy ez a nagyüzemi zöld, nagyüzemi élelmiszer termelésnek a kikiáltása bűnbaknak, miközben a nagyüzemi módszerekkel sokkal hatékonyabban és kisebb területen lehet. Ez ugyanaz, mint ami történt a pálmaolajjal. Tehát, hogy utáljuk a pálmaolajat azért, mert az élelmiszeripari óriások kommunikációs gurujai kitalálták, hogy egy ilyen háború közepébe
2: igen,
0: tartják a izet, és közben meg a pálma olaj, a pálma, az olajpálma az nagyságrendekkel több olajat ad egy hektáron, mint bármi más. Tehát, hogyha a cél az, hogy minél több területen élhessenek orángutánok Borneón, akkor nem kevesebb, tehát nem a pálmaolaj ellen kell küzdeni, hanem el kell érni, hogy mindenhol pálmát, minden mezőgazdasági területen olajpálmát tartsanak, mert hogy egyszerűen nagyságrendekkel hatékonyabb, mint mondjuk a
4: magyarul. Bocs, én nem a hatékonyságot vitattam, én igazából csak azt mondtam, hogy itt, hogy ez egy paraméter, hogy most sokkal hatékonyabb a ház, a város, és ezt egyáltalán nem vitatom, és a nagyüzemi termelés igen sokkal hatékonyabb, meg én olyanra nem is gondolnék, hogy az lenne a jó irány, hogy így mindenki költözünk és termelje meg magának, de úgy általában az, hogy a természet közel éljenek az emberek, ez azért lehet, hogy így szociálisan, társadalmilag így a földnek is jobb lenne, és akkor nyilván innentől kezdve a 6 perc ott már bőven lejárt, és ez egy izgalmas másik téma lehet. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy
0: mi is köszönjük.
2: Köszönjük.
1: Balázs, le akarod játszani a népi urbánus vitát 2026-ban?
0: Nem akarom lejátszani a népi urbánus vitát, mert azt gondolom, hogy ennek azért... kicsit ez tehát mindenki a túlélésre megy, és mindenkinek az egyéni stratégiáit azt tiszteletben kell tartani, csak szerintem nem teljesen mindegy az, hogy mondjuk egy vidéki kiköltözés során az ember hogyan és mit fogyaszt, ez így, ahogy az előző telefonáló mondta, és bármilyen szarul is hangzik, de sajnos a szupermarketben meg a nagyüzemben előállított élelmiszer az valószínűleg kevésbé terhelte a földet, mint az, hogyha te magadnak csinálod ezt. Sajnos, bármilyen szarul is hangzik. De beszéltünk erről, és lejátszhatjuk ezt a vitát, és remélem, hogy emberek tudunk maradni, és betartjuk egymást.
2: Tényleg itt a nagy számok törvénye az, ami számít. Szerintem ez az, amit figyelj. Tehát, hogy hiába, oké, lehet, hogy takarékosabban élhet a falun, de hogyha sok ember megy ki, akkor egyszerűen nem. Tehát akkor mindenki mindenféleképpen egy pazarlóbb és fenntartatatlanabb életforma.
0: Hát vagy nézd meg, hogy mennyibe kerül egy bármilyen jó hőszigetelésű családi kicsi házat fűteni, meg mennyibe kerül egy 80 négyzetméteres lakást fűteni. Tehát, hogy ez mennyi széndioxid kerül a levegőbe az egyiktől, meg a másiktól.
2: Tehát, hogy és hogy tényleg a természettől vesszük el a területet mindenképp.
0: A terület az mindenképpen a természettől kerül elvételre, és a széndioxid mennyisége pedig magasabb lesz. De a válaszolva a kérdésed, a Sári, azért nincsen ilyen egyértelmű összefogás klímaváltozás, ugye, mert ez egy sokkal bonyolultabb, több változósabb és több szereplősebb rendszer, mint az ózonpajt. Tehát az ózonpajtnál azt lehetett mondani, hogy figyelj, ez mindenkinek szar lesz, és nincs alternatíva. Tehát, hogy konkrétan nem tudsz ezzel mit kezdeni. A felmelegedésnél meg, ugye,
2: Igen, az a fogyasztói társadalom alapjait érinti. Az ózon cucc az viszont könnyen át lehetett állni a rendszer lényegének.
0: Meg azt lehetett mondani, hogy ezeket nem tudjuk használni. Pont. Találjátok helyette mást. De most azt mondani, hogy egyszerre te csökkentsd a kibocsátásodat, de közben meg elismerem azt a jogodat, hogy a városaid élhetetlenné váltak, és ezért legyenek légkondjai, tehát nőjön a kibocsátásod, mert különben emberek fognak meghalni. Tehát ugye ezek sokkal több tényezősebb, több szereplősebb, és ami az egyiknek az érdeke, az nem feltétlenül a másiknak az érdeke. Az egy ilyen egyszerű sztori volt. És biztos vannak ilyen egyszerű sztorik ebben a vitában is,
2: csak ezt nem most fogjuk tudni megbeszélni.
1: Volt az ilyen egyszerű sztori, de nem tudom.
2: Ilyen a teknős orrába szorult szívószál. Na, szerintem zárjuk le, mert...
1: A szívószálokat szépen lecserélték.
2: Toporog a következő műsor, úgyhogy vicsúzzunk el a hallgatóktól. Ez volt a hajnali hasadás Balival, Sárival, Petyával. Jövő héten én nem leszek, de meglátjuk, hogy lesz a műsor.
0: Jó reggelt. Ezt igyekszünk, megoldjuk. Sziasztok.
2: Szép napot. Szevasztok.
1: Köszi szépen, sziasztok, hallgatok.
5: A Tilos Rádió hírei következnek.
6: A szaharóz, azaz répacukor kihagyása az alacsony zsírtartalmú étrendből hátrányára változtatja meg a bél mikrobiomját. Erre jutottak a kuwaiti Dasman Diabetes Intézet tudósai egérkísérleteik nyomán. A kutatók 16 héten keresztül vizsgálták a szaharózmentes, alacsony zsírtartalmú étrend hatásait a szaharóz tartalmazó, alacsony zsírtartalmú kontroll étrendhez képest két egércsoportban. Ennek során értékelték a glükóz toleranciát, az inzulin érzékenységet, a keringő metabolikus hormonokat, a bél mikrobiomot, valamint a vastagbél és a máj gyulladását. A szaharózmentes étrenddel etetett egereknél, miközben a testük nem változott érdemben, károsodott a glükózkontroll, az inzulin rezisztencia, emiatt bélmikrobiális egyensúlyhiány, bélgyulladás és zsírmáj alakult ki. A magyar tanács hírét hallottátok?
7: Kültéri WC-t telepítenek Joskár Ola központjában. Tavaly nyilvános mosdók nyíltak Joskár Olában a rakparton és a kulturális és rekreációs központi parkban. Most a Palantaja utcában, a Leninszki sugárúton, ahol a Nemzeti Művészeti Galéria található, moduláris kültéri ünlemhelyet telepítenek, amely mozgáskorlátozottak számára is hozzáférhető. A pályázati felhívást kihirdették a közbeszerzési weboldalon, a kiindulási maximális szerződéses ár valamivel több, mint 6 millió rubel. A forrásokat a városi költségvetésből különítik el. A kivitelezőnek fel kell építeni egy olyan épületet, amelyben női, férfi és több célú mosdók, valamint egy háztartási helység is helyet kap. A mosdókban vandálbiztos mosdókagylók és érintésérzékeny csaptelepek, vandálbiztos szárítógépek, tükrök, hidegvíz és villanyórák, érintésmentes fizetési terminálok és videokamerás megfigyelő rendszer is helyet kap. A Mari Pravda hírét hallottátok.
8: Elpusztult a Sherwoodi erdőben álló 800-1200 éves Major Oak, amely valószínűleg több hajdani facsemete csavarodó összenövése volt. A 23 tonnás, 28 méteres koronájú óriás idén már nem zöldelt ki. Heyman Rook őrnagy 1790-es munkájában 1000 évesnek becsülte a kakas viadalok fáját, melyet ekkortól neveztek az őrnagy tölgyének. A hagyomány szerint búvóhelyül szolgált Robin Hoodnak, a Nottinghami sheriff elől bujkáló jóságos haramiának is. Az erdőt évek óta fenyegeti az éghajlatváltozás, az aszály okozta stressz állapot. A Major Oak pusztulásához hozzájárultak a talajt keményre taposó látogatók milliói is, az esővíz mind nehezebben jutott el a gyökerekig, így azok elsorvadtak. Számolt be a Euronews.
5: Ezek voltak a hírek.

0: Érezted már a fények illatát?
1: Július 2-a és 5-e között Pécs egy lüktető, izzófénnyé változik. Éld meg a varázslatot a Tilos Rádióval, a Zsolnai Fényfesztiválon. Folyékony fények, tapintható ritmusok.
0: Mi ott leszünk.
1: Várunk téged is. Infók a Zsolnai Fényfesztivál online csatornán.

0: Sziasztok! A megtervezett valóságot hallgatjátok a Tilos Rádióban, én Farkas Zsuzsi vagyok. Ezúttal felvételről jelentkezünk, amit az élő műsor előtti napon készítünk hétfő délután, úgyhogy ezt holnap halljátok majd élő műsorban. És van egy közérdekű közleményünk is, új műsorvezető társként szeretném bemutatni Barta Mátét, aki most itt lesz velünk, és közösen fogjuk vele vezetni a műsort, Fuchs Máté másik műsorvezető társammal, és Máté pedig fotós, dokumentumfilmes, képzőművész, polihisztor, és egyébként doktorizol most a Mumén.
1: Így van, sziasztok! Nagyon nagy öröm, hogy itt lehetek köztetek, majd remélem beválok. És igen, hát igazából a Fuchs Mátéval egy helyen, hát nem vagyunk osztálytársak, vagy folyamtársak, de valóban mind a ketten doktorizunk a Mumén.
0: És hát már korábban vendégünk is voltál így a műsorban többször is, így a filmek és a különböző projektjeit kapcsán, igen.
2: Szóval. Legalább kétszer, meg én is így kerültem be okay. először. Igen, és, igen, ez a módja ezek szerint a bekerülésnek, de itt van velünk.
0: De itt van velünk, mert hogy mai a Nagy Adri, mert hogy a mai témánk pedig a művészeket és elsősorban a zenészeket érintő mentális egészség témája lesz, és azért hívtuk el Adrit, Nagy Adrit, mert ő nemrégiben indította el a művészeknek, zenei háttérembereknek, zenekaroknak és zenészeknek szóló coachingját, amelyet Art Coachingnak hív. És Adri több mint 20 éve dolgozik a zeneiparban, jelenleg a Művészetek Völgye és a Kerekdom Fesztivál programigazgatója, a Quimby volt menedzsere, korábbi projektvezetője az Inota Fesztiválnak. Az Aquarium Club programigazgatója is volt annak a nyitásának az éveiben, korábban pedig az E38 hajó egyik koncertszervezője volt. Mi egyébként még a pécsi egyetemi évekről ismerjük egymást nagyon régről, még a 2000-es évek elejéről. Te már akkor is a koncerteket szervezted meg a programokat az akkori Szenes klubban, ami szerintem még mindig megvan egyébként a BTK-n, de hogy hát én akkor ismertelek téged meg, és már akkor is jártunk azokba a bulikba, amiket te szerveztél.
3: Igen, és igazából egyrészt sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat és titeket is, köszönöm a meghívást, remélem, hogy akkor majd egy idő után én is lehetek műsorvezető, hogyha itt így lehet bekerülni.
0: Kapukat döngetsz.
3: Jó, nagyon jó. Igen, tehát mi Zsuzsival egymást nem tudom, 25 éve biztos ismerjük Pécsről az egyetemről, és nekem minden is indult, az egész zeneipar ott volt, ugye a pécsi klub, vagyis most is van, Szenes klub, a Bölcsészkar épületén belül, a pincének az épülete, és akkor ott én nagyon lelkes zene kedvelőként jártam a bulikba, és egyszer csak már azon kaptam magam, hogy besegítek ezt-azt csinálni, nyilván csak a teret rendbe rakni, a nyitás körül, és akkor ott évekig kb. Önkéntes alapon besegítettem, és ezek voltak az első baby steppek abba, ahol most is tartok igazából.
2: De hogy lesz valaki menedzser?
3: Menedzser sokkal később lettem, az pont a másik fele a dolognak, tehát én általában azért a szervezői oldalon vagyok, tehát ahogy fel is sorolta a Zsuzsi a klubokban és a fesztiválokban töltöttem azért ennek a 20, most már 22-23 évnek a nagy részét, és a menedzseri oldal az pedig pont a, mi úgy szoktuk hívni, vagy nekem erre a hasonlatom mindig ez a piacos hasonlat, hogy amikor egy ideig mész a kis kosaraddal, és válogatod a termékeket, ez a klubszervező, vagy a fesztiválszervező, és zenekarokat válogat, úgy alkudozik abba az irányba, mindent lefelé, stb. És akkor van a másik oldal, amikor pedig terméket adsz el, ez a menedzseri oldal. Én egyébként, ha már így belekérdeztél, úgy lettem, hogy egyik nap csak megcsörönt a telefonom, és felhívott a kis Tibi, épp a Universalban dolgoztam, az most itt nem sorolódott fel, de ez egy rövidebb időszak volt, és megkérdezte, hogy lenne kedvem. És akkor mondtam neki, hogy de hát életemben nem menedzseltem zenekart, de hát ismertük egymást, de én ugyanúgy ismertem őket, mint bármelyik magyar zenekart, hiszen százszor, ezerszer azért az ember az évek alatt meghívja ezeket a zenekarokat. És akkor összefutottunk előtte, két nappal volt a Cure koncert az arénában, és akkor látogatóként én is, és ő is ott volt, és akkor egy 3,5 órás koncert alatt néhányszor szünetre ki kellett menni, és egy ilyen szünet alatt összefutottunk, és akkor a másnap az ezen így beugrott neki, hogy ők már egy ideje gondolkoznak ebben a menedzserváltásban, és hogy egy pont egy ilyen karaktert szeretnének, mint amilyen én vagyok. És akkor így a következő 4 évben én voltam a menedzserük.
0: De nagyon-nagyon sok részem voltam, mert tényleg a zeneiparnak a gyakorlatilag minden szegmensében, megjártad, és akkor ez az art coaching, ez valahogy úgy érzem, hogy ez erre épül, erre, ez sok eddigi tapasztalatra, tehát te nagyon sok oldalra találkoztál a művészekkel, gondolom láttad ezeket a problémákat is, ami őket nyomja.
3: Abszolút.
0: És akkor hát most eljött ez a pont, hogy egy ilyen új területen is... Vagy hogy jött ez az art coaching?
3: Nagyon régóta gondolkozom ezen. Tehát legközelebbről nyilván azokban az években tapasztaltam ezeket a dolgokat, vagy problémákat, amikor a Quimby-ben voltam, de azért ezt végig. Tehát, hogy az elmúlt 20 évben nagyon sokféle emberi, baráti, munkatársi, párkapcsolati olyan történetem volt, zenészek, háttérszereplők, mindenki egybevéve, ahol azért ez egy fontos probléma volt. Tehát az egésznek, ez egy nagyon speciális terület, azért ezt valószínűleg ti is látjátok, sejtitek, hogy nem egy klasszikus értelemben vett munkaidő, nem egy klasszikus értelemben vett bioritmus, nincsenek ilyen éles határok a munkád és a magánéleted között. Itt azért nagyon nehéz, vagy hát igazából könnyű elveszni, az egészet egy életmóddá alakítani, és akkor itt be tudnak jönni azért elég kemény dolgok, vagy akár függőségek, stb. Egy csomó olyan tényező, vagy valaki csak egyszerűen nehezen tud nemet mondani egy hívásra, ami nem tudom, éjfélkor csörre meg a telefonon, tehát hogy annyiféle sok probléma van, és hát azért nyilván ezt a saját bőrömön is nagyon erősen tapasztaltam, és én nagyon régóta, de leginkább a Covid óta gondolkozom ezen, hogy annyi mindent csináltam már ebben a zeneiparban, és mai napig nagyon szeretek fesztivált szervezni, nincs 24 órája, hogy az utolsó fesztiválunkról hazajöttem, és most itt vagyok a stúdióban, de hogy ezt nem hagytam abba, én csak azt éreztem, hogy aminek igazán értelme van most már számomra, és én most már a 40-es éveimben vagyok, tehát hogy már nem feltétlenül én akarom zárni és csukni a klubokat, sőt, az semmiképpen nem, és magamnak is egy tök erős és nehéz menet volt leválasztani, mondjuk, hogy a hétvégeimet elérjem, hogy szabadok legyenek az estéim, stb. Szóval nagyon sok fronton találkoztam itt a problémákkal, és akkor beütött a Covid, akkor ugye nem tudtunk menni turnézni, én akkor pont a Quimby-vel voltam, leállt az egész zeneipar, és akkor elkezdtem ezzel professzionálisabban foglalkozni, akkor végeztem el az első képzést, az egy life coach képzés volt, és akkor online nyomtuk ezeket a képzéseket, akkor elkezdtem egy csomó könyvet olvasni, podcasteket, és hát ahogy ti is tudjátok, amikor elkezdetek valami iránt érdeklődni, nem csak iskolai környezetben, de úgy amúgy is elkezded a tudást így magadra szedni, és így innen indult az egész, és az, hogy ez végül is még csak most került ki pár hónapja az éterbe, ez az egésznek a hosszú bennem zajló szülése volt, meg további képzéseket végeztem évente, business coach is lettem közben, de igazából a lényeg az volt, hogy én magam fejében összeálljon valami, amivel tényleg szeretnék foglalkozni.
2: Mesélsz arról egy kicsit, hogy most én nem látunk egymásra át, tényleg fura a mikrofonok erdején, de most próbálkozom, köszi. Hogy mondtad azt, hogy ezt folyamatosan kell csinálni, hogy a telefon bármikor megcsinálhat, és erre akarok kérdezni, hogy mi ennek az időbeosztása? Vagy ez hogy működik? Ez egy tanfolyam, amit tanfolyamként csinálod, egyéni konzultációként csinálod?

0: probléma, vagy akkor fogalmazzuk úgy, hogy az egyik olyan, ami magamon is abszolút tetten érhető volt, hogy nagyon nehéz meghatározni, hogy akkor meddig tart a munkád, és honnantól van az, hogy akkor te már magánember és szabadidő. Ez csak egy ilyen kiragadott példa az ezerből, úgyhogy ezt erre értettem.
1: Lehet, hogy onnan érdemes kezdeni, hogy mi az a coaching. Tehát, hogy az nem egy. Tehát, hogy
0: Igen,
1: mire
0: tehát hogy
1: más mondjuk egy terápiánál, és aztán
0: igen.
1: egészen odáig, hogy mi az a kiégés, mert ezek közhelyesek, meg halljuk ezeket.
0: Igen, a coaching az semmiképpen nem terápia. Nagyjából úgy szokták megfogalmazni, hogy a coaching az mindig a jelen adott problémájából tud kiindulni, és csak jövő felé tekint, míg egy terápia az hát a jelenben is létrejövő problémák, és akkor elkezdi a múltat megnézni, és hogy ez az egész hogy alakult ki, és szétszedni. Tehát az kettőnek a mélysége még csak köszönő viszonyban sincs egymáshoz. Nyilván én nem vagyok egy terapeuta, ahhoz ezerszer több végzettség, tanulás és minden szükséges, hogy valaki pszichológus legyen, és vannak azok a problémakörök, nyilván azok között, az emberek között is, ahol én mozgok, ami egyértelműen terápiás munkavégzést követelnek meg. A coaching az szakmai problémával foglalkozik, tehát hogy ide nem azzal jön, hogy az anyukámmal, vagy a testvéremmel, vagy a barátommal így meg úgy, hanem ez kizárólag a munkádat, vagy az azt érintő dolgokkal foglalkozik, és mindig valamilyen közel jövőben lévő célt tűz ki maga elé. A módszertan az alapvetően egyébként leginkább kérdések, tükrözés, tehát ilyen visszatükrözés, megfelelő kérdések, értő figyelem, és van egy csomó ilyen tök jó kis hasznos mondjuk feladatok, meg ábrák, meg amiket így közben magadra lehet szedni, de a lényege az olyan szempontból hasonlít a terápiára, hogy ez is egy beszélgetés, egy irányított beszélgetés, amit egy szakember végez, aki jelen esetben vagyok én, és nagyon erős értő figyelemmel megpróbálok fel szakmai kérdéseket feltenni egymás után, és itt az ő történetére reflektáló irányított kérdéseket.
2: És csak egy picit így kontextust adjunk az egész területnek. Tehát, hogyha most egy zenésznek problémája van, lelki problémája van, egyébként kihez, vagy milyen szervezetekhez fordulhat, van-e valami ilyen intézményesített háttér ahhoz, hogy mondjuk művészeknek segítségnyújtás, mert én például nem tudok ilyenről, de te lehet, hogy ezt te jobban tudod.
0: Magyarországon ez nagyon gyerekcipőbe jár. Világszinten ennek már tök nagy története van, vagy legalábbis rengeteg példája, hogyha nem is régre nyúló a történet. Nagy produkciók turnéiban már van ilyen szereplő, tehát hogy kötelező szereplő, mind a pszichiáter, mint egy coach, aki foglalkozik, ez egyetlen csak a zenészekkel, tehát hogy itt abszolút egy teljes stábot érintő dolgok, és akkor itt szét lehet szálazni, hogy melyik azok a problémák, amelyek terápiát követelnek, de coach az abszolút van. Én egyébként egy-két példát már tudok itthon is, de szervezetet nem, de lehet, hogy ez csak az én tudásom nem terjed ki. De van egy-két példa, aki foglalkozik ilyesmivel. Én magam is úgy találkoztam vele, hogy én akkor a zenekarba behívtam egy adott elakadás ponton, behívtam egy coachot, és mi jártunk így közösen, ők hatan, meg én egy coachhoz, és ez egy fél éves folyamat volt, és csoportos coaching, és így találkoztam. Aztán én saját magam is, a saját, főleg a Covid okozta mindenféle problémát, a saját egyéni coachingra is jártam, szóval többféle tapasztalatom is van abban, hogy milyen hasznos tud lenni, és pár alkalom is már annyira tud így egy új lendületet adni, vagy egy új irányt megmutatni. De őszintén szóval én azért is éreztem azt, hogy muszáj ezt elindítanom, vagy hogy így, tehát én nagyon kevés szakember dolgozik ebben a témában.
1: Vagy arra gondoltam, hogy a coach szó az edzőnek felel meg valamilyen szinten, és az edző az, aki egy adott dolgot, tehát legyen az egy sport, vagy bármi más, igazából arra tanít, hogy ezt így jól csináld, hatékonyan, vagy hogy mondjam, ilyen, tehát hogy egy ilyen ártalommentesen, és hogy akkor arra térhetnénk rá, hogy tehát valaki, szóval, hogy igazából azért megy valaki hozzá, hogy valami, hogy az, amit ő csinál, ez esetben mondjuk a zenélés vagy művészetnek bármely formája, az ártalommentesebben történhessen tovább, és hogy mi ez a, tehát most a

0: kiégés például, amit elhangzott. Tehát mi ez, ez tulajdonképpen? Tehát ez hogy néz ki? Mit jelent a kiégés egy művész esetében? Mert lehet, hogy ez más, mint amivel, nem tudom, a hallgatóknak egy nagy része találkozni tud.
1: Kiégéssel is lehet coachhoz fordulni, de hogyha az már olyan mélységű és olyan sok léjeren át, vagy régóta húzódó dolog, azért azt szerintem már egy terápiás témakör inkább. Tehát a kiégés jelei, ha elindultak már, vagy motivációvesztés, vagy inkább az, hogy mondjuk, hogy lehetne új motivációt, vagy új tüzet szerezni, én inkább abban tudok segíteni. De egy teljesen már kiégett embernek valószínűleg azért kicsit mélyebbre kell mennie ahhoz magában, és igazából itt van egy ilyen felelősség, hogy az ember meddig érzi azt, hogy ő ebben tud segíteni, vagy honnan irányítom mondjuk egy másik szakemberhez. Nem feltétlenül ez, de ez is lehet témakör, de például mondjuk most még azért hűde nagy óriás tapasztalatokról nem tudok beszámolni, mert tényleg pár hónapja kezdtem el ezt az egészet, és közben azért lezajlott egy fesztivál szezon is, ahol szintén aktív részese vagyok a folyamatoknak, de hogy azon tapasztalataim, akik eddig megérkeztek, érdekes, hogy kevésbé az általad említett ártalom csökkentéssel foglalkoznak, hanem tényleg ilyen az életükben, ami a szakmai életüket érinti, valamilyen fajta elakadással, vagy soha be nem teljesült álommal például, hogy ő mindig is szeretett volna, vagy a zenéipar fotózni, vagy énekelni, vagy, és akkor ezt hogyan. De van olyan, hogy zenekar jár hozzám, akik már mondjuk idősebbek, vagy egy nagy múltú zenekar, és akkor ott hogy lehet olyan dolgokat megtalálni, amik újra egymáshoz is fordítják őket, és akár új lendületet is kaphatnak. Szóval ezek eddig legalábbis inkább ilyen típusú problémákkal találkoztam.
2: Mondasz példát nyilván név nélkül, hogy mik ezek az elakadások? Konkrétan tudsz mondani ilyen példát, hogy nem tudom, mik azok, amik mondjuk jellemzőek, vagy amik ilyen érdekes egyéb történetek, hogy mit tudom én. Most mondtad azt, hogy oké, valakinek van valami álma, de az elakadásból azért nekem kicsit más jön, vagy másra gondolnék.
1: Elakadás az nagyon sokféle tudok mondani, inkább az a nehéz leszűrni, hogy miket, mert egyrészt rengeteget tapasztaltam, a saját zenekaromban is rengeteg ilyen volt. Tehát elakadás lehet alapvetően mondjuk az ihlettel és a művészi éneddel való találkozásban. Ez egy nagyon klasszikus dolog, hogy te, mint alkotó ember, elakadsz abban, hogy eddig még csak csapot se kell nyitogatni, csak folyt, és most meg hiába nyitogatod a csapot, és nem folyik belőle semmi, vagy már csak csöpög, vagy ami folyik, meg már nem tetszik, vagy nem azonos, vagy közben annyi szerepe lett az életednek, tehát mondjuk bejöttek új szerepkörök, hogy te családapa lettél, te ennek el kell tartanod x embert, stb. Tehát, hogy és háttérbe szorul mondjuk az, amit zenészként, vagy alkotó emberként. Tehát ez egy nagyon tipikus elakadás, hogy én és az alkotó énem hol vagyunk egymással, beleértve az új életszerepköreimet, mondjuk azokat, hogy tudom belerakni. Másik nagyon tipikus ilyen elakadás, hogy van-e még jövő a magyar zeneiparban című történet, hogy hova, meddig, vannak-e más szinterek, érdemes-e tovább menni, mit csináljunk ezzel, stb. De elakadásnak tekintem azt is, amikor a zenekaron belül megbomlik a kémia, és elakadnak, és eddig 10 évig nem volt gond azzal, hogy egy levegőt szívtak, és most meg nem bírnak. Tehát, hogy ez is egy klasszikus ilyen elakadás. De ez az önmagában az, hogy a jövőkép megtervezés, hogy most itt tartunk, ez nekünk már nem annyira oké, hogy így elakadtunk, léci, mit, hogyan, merre.
3: És akkor hogy segítesz? Tehát mondtad ezeket a módszereket, hogy inkább kérdéseket teszel föl, de hogy ennek azért, tehát hogy...
0: Hát mondjuk ihlet hiányra, milyen javallat erre szerintem
3: ja,
0: sokan
3: hogy
0: kíváncsi
3: ezt, ez azért az nagyon, én fogalmam sem lenne, hogy erre mit mondjak.
1: De erre nem fog tudni nektek se konkrét választ mondani, sajnálom, de hogy tehát ilyenkor elkezd az ember kérdéseket feltenni, és az adott ember történetébe belemenni. És akkor ezek egyébként már tök érdekes, mert egy ülés után mondjuk fel tudom rajzolni, hogy akkor hányféle probléma kör van, hogy mondjuk az ihlet most éppen hol van vagy hogy így, tehát sem, nincs, nem fogok tudni egy olyan dolgot mondani, hogy most akkor erre ezt kell csinálni, hanem ezek mind ilyen nagyon erős kísérem igazából, és kérdések, és akkor a lényeg az, hogy ő lássa át az egészet, és én mondjuk visszacsatoljam, hogy én úgy látom, hogy te itt és ebben az élethelyzetben ezekkel a problémákkal vagy. És akkor megpróbálunk, hogy én hozok be mondjuk eszközöket, feladatokat, mindig adok házi feladatot, hogy mondjuk hetente vagy két hetente vannak az ülések, hogy a kettő között mi legyen a téma, mint gondolkoz, vagy csináljunk akkor egy közösen egy, most volt nemrég egy ilyen időbeosztás, hogy mondjuk jövő decemberig hol szeretnél lenni, mikor legyen ebben egy lemez, vagy csak elég egy dal, ahhoz mi kell egy szerzőtárs. És akkor itt például ki most ez egy tök konkrét például néz, akkor kibukott, hogy ő már nagyon megunta azt, hogy egyedül szerező, most már szerzőtársat szeretne, ő a Lennonját keresi, és hogy igazából harmadik, negyedik alkalomnál rájöttünk, hogy most egy olyan projektet kellene csinálni, mert már egyedül nem akar tovább a saját ihletét kergetni, hanem szerzőtársat keres, de ez csak egy példa.
3: De ilyen konkrét tanácsot, ezt gondolom nem lehet adni, mint ugye a terápiában se.
1: Igen,
3: nem, nagyon direkten megmondani, hogy mit csinálj, hanem inkább rávezetted arra, hogy neki mi az útja, vagy mi lehet
1: hát a saját megoldása. Hát igen, én kérdezgetek, és az a válaszokból tök szépen kialakul, hogy igazából mindenkiben magában benne van a megoldás, csak max be van szorongva, vagy el van akadva, vagy nem beszélget erről senkivel. Tehát már önmagában az, hogy valakivel irányítottan erről a témáról lehet beszélgetni, rengeteg dolgot tud a felszínre hozni.
0: Meg egy kicsit bennem az forog, hogy tehát ez a szakma tulajdonképpen, tehát a művészetnek az a szférája, amiben aktív kapcsolatot vállal az ember, az előadó vagy az alkotó közönségére, hogy az abban nem egy ilyen kötelező alkatrésze, ez a folyamatos ilyen kielégületlen és vagy folyamatos ilyen elakadásokba érkezés, tehát hogy ez a, van egy álom, és az az álom az csak addig, meg az egész gépezet addig, ez most egy feltételezés, ezt most egy kérdőjelet majd képzelj a végére, de hogy van egy álom az elején, és igazából az működteti az egész dolgot, meg ezt az ihletet, hogy az álom az kielégületlen marad. Szóval, hogy ez mennyire van így, vagy te találkoztál-e már teljesen elégedett, de egyszerre sikeres és aktív művésszel is van.
1: Igen, ilyen. Van az a pillanat amúgy, tehát lehet találkozni mindenkinek máshol és máskor. Amiről te beszélsz szerintem, hogy az álom kielégületem van, az egy darabig. Tehát, hogy az a karriernek a peak pontjáig zajlik igazából, hogy ez így van, és akkor utána inkább már olyan szavak jönnek, hogy megszokás, meg rutin, meg 110. koncert, meg fú, nem tudom, meg 300 kilométer utazás, meg tehát, hogy amikor az egész már elértem az álmom, ez már van, és beállt, és most már évek óta mondjuk ez van, akkor jönnek a következő csomag problémák, és akkor utána jön az, hogy
0: hát meg akkor az elengedés, gondolom.
1: Igen.
0: Tehát, hogy kell ezt engedni, el lehet ezt engedni.
1: Igen.
0: Tehát, hogy tud ez így az emlékekben maradni, ez a peak point lesz a következő.
1: Hát ez nagyon tipikus probléma. Igen. Igen. Mert nagyon nehéz, mert általában, aki viszont komolyan gondolja ezt az egész zeneipart, vagy hát az látszik is, hogy akik végül nagy sikereket érnek el a mi kis inimini piacunkon, azért ezt tegyük hozzá, ők is azért rárakják az életüket. Tehát ez nem úgy van, hogy akkor most eltelt 15 év, jó, eddig akkor az XY frontembere voltam, és akkor most viszont visszamegyek, nem tudom, a normális munkámba, mert az idő mindváig nem alakul ki. Tehát, hogy azért itt ez tök más leülni egy 23 éves zenésszel, egy 45 évessel, vagy egy 62 évessel. Tehát, hogy ezek azért úgy képzelsz, ezek komplett életek sok esetben, szerencsés esetben, vagy hogy mondjam, akinek ilyen hosszú karrierje tud lenni. Az álom elérése az a karrier első időszaka, 5 év, vagy nem tudom, tehát mindenkinél más, most meg már aztán tényleg sokkal durvább.
0: És mi ez az álom általában? Vagy mi a tipikus álom? Tehát az, hogy minden, nem tudom, felismernek az utcán.
1: Hát legyenek hallgatottak a dalaim, és közönség, nagy-nagy közönség előtt állhassak, nagy-nagy színpadon, azon a színpadon, ahol én is néztem a csillogó szemmel az én hősömet.
3: Miközben egyébként így az van, hogy most már Tehát nagyon könnyen és nagyon gyorsan tud valaki sztár lenni, akár ugye ilyen, nem tudom, YouTube-ról is. És pont azok a művészek, mondjuk nem tudom, a Betonhofi, meg a Pogány induló, ők beszéltek erről, hogy valami hihetetlen gyorsan lettek ilyen nagyon sikeresek. Mm. És hogy azért ezt feldolgozni, hogy tehát, hogy ő konkrétan így beszakadtak ettől, ezt nem tudom, hogy meséltek hát, valamilyen interjúban, hogy az, hogy ennyire gyorsan, így, mint egy üstökös tényleg így feltűnik, hihetetlen sok rajongójuk lett, nem tudom, egyszer csak elszabadult a YouTube-on valami, és akkor kész, így beindult valami. Hogy azért ennek a sebessége is nagyon felgyorsult, és hogy az, amikor bejön ez a sztori, hogy akkor na, nagy állam, hogy akkor hirtelen rengeteg rajongóm lett, hogy azért az is egy nagyon nehéz pont, hogy ennek semmi fokozatossága nem volt, mint mondjuk régen lehet, hogy azért ez lassabban épült ki.
0: Hát most meg a felejtés sebessége is.
3: Ja,
0: a közönség részéről. Tehát, hogy gyorsabban is múlik el valami pont emiatt.
3: Igen.
2: Tehát, végjelen kell lenni, tehát nem tűnhetsz egy évre. Nem vehetsz ki szabadságot.
1: Igen.
2: Most akkor egy kicsit nem kell neki ide a közben.
1: Igen, most egy évig kettőig nem írok albumot, ilyen nincs. Tehát annyira felgyorsult, és egyébként pont ezek is, Zsuzsi, amiket hoztál be példák, annyira azt gondolom, hogy óriás szükség lenne arra, hogy a stábokban, vagy legalább elérhető közelségben legyenek erre emberek, akiket fel tudnak hívni, és azt mondani, hogy már pedig persze, az is tök fontos, hogy egy jó menedzserem legyen, hogy le legyen bukkolva már a következő évre 113 koncert, hogy jó díleket kössek, hogy jól megfelelő, nem tudom, social tartalmaim legyenek, és oda irányított reklámaim, ahova kellenek ezek, mind-mind különböző szakemberek egy menedzsmenten vagy egy kiadón belül. De ez az, hogy közben mit érez, és hol az, hogy 10 hónap alatt lesz belőle nullából tényleg magyarországi világsztár szintű valami, azzal úgy kevesen foglalkozott. Tehát van egy-két olyan menedzser, aki ezt jobban azért ezt az egész mental health dolgot jobban aláhúzza, de alapvetően viszont nem, tehát nem elvárt, és nem a menedzser konkrét feladata ez. Én nekem ez mindig is nagyon fontos volt, és ezért is magamra is vettem, mikor menedzseri székben ültem, csak azt éreztem, hogy még annyira keveset tudok erről a dologról, hogy tanulnom kell, és ez motiválta az egészet, hogy igazából szeretnék jobban rálátni, és jobban tudni segíteni, és még most is ennek az egésznek az elején tartok, tehát, hogy tényleg ez egy pár hónapos induló dolog, és ezt évek kellenek, mire majd azt fogom tudni itt egy ilyen interjúban mondani nektek teljesen nyugodtan, hogy akkor én minden kérdésre tudom már a választ, és minden módszertan, bár azt hiszem ilyen nincs, és a terapeutáknál sincsen, mert minden ember története más, és minden alkotó története is más, és minden háttér szereplője is, és egyszerűen csak azt érzem, hogy nagyon fontos, hogy foglalkozzunk vele.
2: Nem biztos, hogy ezt tudom kérdésként föltenni, csak inkább megosztom, hogy nekem mi megy a fejemben, hogy nyilván, vagy nem, sajnos vannak ilyen nem tudom, világsztárokkal kapcsolatos történetek, amiket nyilván csomagnak eszenyébe jutnak ilyen nagy nevek, akik így kiégtek, vagy különböző tragikus módon elhunytak, ilyen zenész sztárok, Amy Winehouse-tól kezdve egy csomóval, hogy ezen gondolkodom, hogy nyilván nálunk más a lépték, ez is kapcsolódik egy kérdés, hogy itt mire van keret és mire nincs keret, de hogy egy ilyen nagy produkcióban, amilyen világsztárok körül, így vajon mennyire lehet komolyan, tehát ugye komolyan venni a mentális egészséget, miközben ugye ez egy hatalmas piaci vállalkozás. Tehát, hogy itt amikor az van, hogy hát figyelj, ennek az embernek most 3 hónapig így nem kéne koncerteznie legalább, és talán még egy fél évig nem kéne zenélnie. Meg lehet tenni? Tehát ez ilyen nyilván álnaív kérdés.
1: Én csak annyit tudok ehhez hozzáfűzni, hogy legalább már létezik ez a feladatkör, menedzsment irodák, vagy menedzsment cégek, akik ezek mögött a monstrum dolgok mögött vannak, hogy ők maguk monstrum, már számolnak ezzel a költséggel, ezzel a szereplővel, ezzel a helyjel a repülőn, tehát hogy legyen valaki, aki igenis főállásban arra figyel, és akkor ez terapeuta, coach, stb. És akkor nyilván, ahogy az embernek személyedzője van, hiszen mindegyikünknek van, lelkiedzője is legyen, meg tartsa, tehát hogy igenis figyeljenek rá. Azokban az időkben ez a szó sem létezett, amikor az Amy Winehouse, vagy a Kurt Cobain, vagy egy millió másik ilyen példa belefulladt ebbe a dologba, és valószínűleg, hogyha kicsit jobban aláhúztuk volna, hogy a mentális egészségre figyelni legalább olyan fontos, mint a lemezkiadásra, akkor lehet, hogy másként alakulnak ezek a történetek. Itt ezeknél a súlyos eseteknél, amik idáig fajulnak, mert ezek azért mind öngyilkosságokba és kemény függőségekbe fulladtak, ez semmiképpen nem coach téma, tehát ez kőkemény terápia téma. A coach az iszonyat hasznos tud lenni, és nagyon sok esetben tudok már róla, hogy ez létező dolog. Tehát, hogy már nem kérdés egy csomó nagy produkciónál, hogy erre ugyanúgy fordítanak pénzt, időt, költségvetést, megfelelő szakembert, nem tudom. Világszinten rengeteg könyv jelenik meg erről, hogy lehet ezzel foglalkozni. A magyar piacon még nagyon kevés, és a költségvetésben sincsen benne sor a gitárról és a sofőr mellett, hogy coach utazzon mondjuk egy turnéra, vagy ha nem is utazik, mert nálunk sokkal kisebb a piac, de hogy elérhető legyen, vagy tudjon például az én friss művészem, aki tegnap előtt még egy gimis volt, és ma meg ott áll, ha csak 800 ember előtt is, de tök mesterül, hogy létezik ilyen dolog. Tehát szerintem ezt az üzenetet, én legalábbis ezt küldetésként tűztem ki, hogy az összes zeneipari konferencia, vagy mindenhol, ahol ezek az emberek összegyűlnek, én erről szeretnék beszélni, és csak annyit mondani, hogy szóljatok, ha van.
0: Erre azért nagy produkciós példára rácsatlakozom, hogy most csak az jutott eszembe, hogy gondolom az lenne az ideális, hogyha az a cég, aki aztán engedi magának, hogy legyen coach, az nem pusztán azért engedi meg, hogy aztán az a sztár az még tovább, tehát hogy még kitolja ezt az időt, ameddig tudja égetni két végén a gyertyát, hanem valamiféle hosszabb távú, vagy valamiféle ilyen szemléletformálás miatt. Tehát, hogy azért valahogy azt gondolom, hogy mindenképpen itt egy ilyen fundamentális változás felé kellene haladni, mert különben tényleg arról van szó, hogy persze kell egy coach, hogy a sztárunk az csak két év múlva jusson el oda, és addig viszont még tudja hozni a teltházas koncerteket.
1: Így van. Hát azt nem, tehát azt azért nem gondolom, hogy le lehet állítani egy másfél éves Coldplay turné közepét, vagy egy Adélt, vagy tehát, hogy ez a szint, még az előző kérdésről ez biztos, hogy nem így működik, hanem ezek hosszú távú tervezések, én is így látom, nincs nyilván, nem látok bele egyikőjük gondolkozásába sem, hanem hogy önmagában, de hát ez csak egy olyan, hogy a szüleink idejében az, hogy valaki terápiára járt, az is 100-ból egy ember tudott egyetlen, és azért ez már mennyire benne van a gondolkozásunkban, hogy ez létezik, és el lehet menni, és nem ciki, és hogy kicsit valahogy ezt szeretném itt a zeneiparon belül, és hogy persze a terápia az terápia, az mindenki menjen, akinek súlyosabb problémái vannak, de hogy egyébként meg el tudsz jönni, és a szakmánkról tudunk beszélgetni, meg a szakma specifikus elakadásai, az hozzám is, és lehet, hogy tényleg egy pár hét, vagy egy hónap, vagy egy fél éves munkával tökre megdolgozható az adott kreatív alkotói válságod, vagy az, hogy friss anyuka vagy apuka lettél, vagy nem tudom, kiadó céget, vagy menedzsmentet szeretnél váltani, vagy nem tudod, hogy elmondani a dobosodnak, hogy már nem bírod elviselni őt. Na, bocsánat.
3: De most tartunk egy pici zenei szünetet, és akkor mindjárt jövünk vissza.
1: Oké. Okay.

0: Sziasztok, a Megtervezett Valóságot hallgatjátok felvételről, és Nagy Adri a vendégünk, aki zeneipari munkás, bocsánat, zeneipari mindenes, koncertszervező, fesztiválszervező, menedzser volt, és aki most indította el a művészeket és elsősorban zenészeket segítő coaching szolgáltatását. És erről beszélgettünk ugye így a művészet, zenészek és a mentális egészség kapcsán. Úgyhogy most egy picit talán így kitekintenénk így más művészeti ágakra is, és átadom a szót.
1: Hát igen, erről beszélgettünk a szünetben, de nekem még eszembe jutott valami az, hogy, vagy hát igen, az, hogy a különböző művészeti ágak valószínűleg az összeset érinti valamilyen formában a különböző elakadások, a különböző, hát nem tudom, küzdelem így a kor hangulatával és tempójával, de és akkor azon gondolkodtam, hogy vajon a zenészeknek, tehát, vagy mondjuk akik a popzenében, tehát hogy ismert arcok fellépnek, koncerteznek, hogy mi lehet egy ilyen abban specifikus dolog, és hogy ez megint csak kérdésként, hogy talán azt tudom elképzelni, hogy az a jelenség, hogy a saját személyedből szép lassan egy ilyen ikont, egy ilyen karaktert alakítasz ki, ami egyre inkább, tehát ugye nem tudom, eluralkodik rajtad, vagy fölötted, látod magad visszaköszönni, nem tudom, a saját magad által végül is nem, hát kedvelt videóklipben, vagy hát ami ez között volt, de talán fokozatosan egy olyan embert látsz vissza, akit már nem biztos, hogy ismersz. Nem tudom, hogy ezt csak így, tehát én soha nem voltam még popzenész, de mondjuk ezt egy olyan dolognak tudom elképzelni, ami kevésbé lehet jelen mondjuk egy szobrásznál, vagy egy, vagy nem tudom, igen, mondjuk egy képzőművésznél, vagy egy filmesnél. Tehát ez az identitással való ilyen meghasonlás.
2: Abszolút. Pont az egyik egyéni coachingom így is kezdődött, ha az egyik frontember srác ezzel kezdte, hogy meddig vagyok én az a frontember, a színpad lejövése után 5 percig, vagy még a turnibuszon még az vagyok, de ott a benzinkúton már átalakulok haverra, és otthon, amikor kinyitom a kilincset, meg apuka vagyok. Tehát, hogy ezek az identitás szerepek, ez például egy nagyon, nagyon érdekes és nagyon összetett dolog, és valószínűleg leginkább a zeneiparra jellemző ez most, hogy így mondod, nem feltétlenül gondoltam eddig bele, hogy a te magad arcképe, teste is a brandé válik, még egy festőként, vagy egy designerként, vagy egy lakberendezőként, vagy egy csomó minden másként, de akár egy dokumentumfilmesként is megcsináltad igazából, hogy te nem kapcsolod soha hozzá a te arcodat, megteheted végül is, hogyha így szeretnéd, ott le lehet választani, vagy legalábbis sokkal kevesebb hangsúlyt kapni. És van ilyen is, most eszembe is jutott egy konkrét énekesnő, aki ám bár imád énekelni, imád szerezni, de nagyon nem szeret koncertezni, és például tök nehéz, hogy leszeretnénk bukolni, mondjuk a művészetek völgyébe, jó, most kicsit a fesztivál szervezői énem is bekapcsolódik a beszélgetésbe, de hogy őt győzködni kell, de ő neki már beírtak 4 koncert, és jövőre neki ez bőven elég, és rettenetesen fog izgulni ott a 4 előtt is a színpadra menni, mert ő meg nem szeret se a színpadot, se a reflektor, tehát hogy ez is egy tökre valid mondjuk coaching probléma, hogy ezzel mit kezdesz? Hogy te azt érzed magadról belülről, és tök jó dolog jönnek ki belőled, vagy egy alkotó vagy ezzel szeretnéd, ebből szeretnél pénzt keresni, viszont egyetlen dolgot nem szeretnél, előadó művészt lenni. És a kettőt mégis van lehetőség leválasztani most már a mai modern világban, de azért ne, tehát biztos, hogy korlátozottabbak valahogy a lehetőségeit. Ez az identitás kérdés, ez az egyik fő probléma. Már nem is probléma, tehát ezt lehet nagyon jól is csinálni, ez egy nagyon erős kérdéskör.
1: Hát gondolom ez azért függ az adott illetőnek a, hát nem tudom, hogy mit hozott a gyerekkorából, mennyire erős a személyisége, mennyire reflektált arra, hogy most mi történik vele, mennyire tudja leválasztani azt a karaktert magáról, kicsit egy színészként. Még ami a másik, ami most mondjuk kicsit így afele haladva, hogy így a többi művészeti ággal vajon mi lehet a helyzet, vagy hogy ott milyen elakadások lehetnek, hogy egy ilyen közös pont talán az lehet, vagy amit mondjuk én is tapasztalok így a saját praxisomban, az pont ezeknek az ilyen social médiáknak, meg így az internet jelenvalóságnak, és így tehát a figyelem és a figyelemért való küzdelemnek a térnyerése, ami óvatatlanul így az egyre egyszerűbben és egyre gyorsabban fogyasztható, vagy egyre látványosabb, vagy egyre ilyen könnyebben megemészthető tartalmak felé tolja az alkotást, és ez, én gondolom, hogy ez mindenre igaz kell, hogy legyen, hiszen mi az a művészet, ami megengedheti magának ma, hogy ne legyen, hogy ne legyen, mert szerintem nincsen ilyen.
2: Én sem gondolom. Igen.
1: És ezt is el tudom képzelni igazából, hogy az az a való küzdelem, hogy tulajdonképpen egy-két másodpercekért egy-egy sztoriért, egy reelért küzdünk, vagy hogy a lájkok száma az, amit identifikálok a saját sikeremmel. Nem tudom, hogy ezt jól látom-e, vagy hogy ezzel kapcsolatban volt-e valaki, aki erről...
2: Abszolút, abszolút. Tehát ez nagyon számomra már nyomasztó is, vagy mi még ugye, nem tudom, ti hány évesek vagytok, de hogy én még bőven megtapasztalhattam azt, hogy ez nem létezett az életem. Tehát olyan egyetemi éveim is voltak, hogy a laptopot, meg az internetet csak a szemtek terembe láttuk, de hogy igen, tehát én őszintén szóval nem is tudom, hogy lehet egészségesen megrecsenés nélkül feldolgozni, hogy neked 0-24-es jelenlétre van szükséged, onnantól kezdve, hogy picit is ebbe a versenybe részt tudjál venni, és ez egy dolog, hogy te elutazol aztán Nyíregyházzal, és felállsz a színpadra, de ahhoz, hogy Nyíregyházzal odálljon eléd valaki a színpadra, ahhoz nyomni kell magadat iszonyat erősen, és akiben mondjuk nincs benne ez az identitás, hogy extrovertált, vagy szeretné ezt a személyiséget ilyen szinten is kidomborítani, azoknak borzasztó nehéz, és rengeteg elakadást látok ebben, hogy és akkor nem hiába, inkább kiadja, a menedzsment céget csináltatja, meg fizet valakinek, hogy ezt csinálja, csak azt is látjuk, hogy ott meg ugye azért kevésbé tud sikeres lenni a jelenlét, hogyha valaki más csinálja. Fú, nem tudom, kicsit elkalandoztam, de a lényeg, hogy ez egy két, három, négy, öt különböző identitást kell már egy zenésznek, és az egy dolog, hogy neked van egy gitárod, és tök jó ötleted, és az A-dur után, vagy a milyen izék után a következő, tök jól lefogod. Sokkal több skill, és sokkal több fajta ilyen layer szükséges már a sikerhez, és az összesnek megfelelni, hát ember legyen a lábán.
0: De már egyébként ezt így még sokan, tehát mondjuk a marketingét, a saját az önmarketinget, azt még maguknak csinálják.
2: Van
0: tehát,
2: olyan.
0: Mert azért ez tényleg egy külön szakma. Mert igen. Tehát ez borzasztó intenzív, és hát ez tényleg ez egy külön munka.
2: Hát igen, közelben. De hát ez is tudod, Zsuzsi, hogy ilyen 10-12 éve, vagy nem tudom, mikor jelentek meg a social media menedzserek, azért ez a munkakör nem létezett, amikor én elkezdtem a zeneipart, ilyen ember nem volt, vagy hogy így, ezekre már igen, tehát külön TikTok menedzser, külön ilyen menedzser, olyan menedzser, amolyan, csak amikor meg valaki más csinálja a profilodat, vagy sokkal kevésbé vesz részt benne, a művész az meg egy idő után látszik nagyon. Tehát, hogy valamennyire a művésznek ott kell lenni, még hogyha nem is ő vágja a vágó programmal, és tölti fel éjfélkor azt az adott videót, de muszáj azt az énjét is valahogy kitalálnia és felfejlesztenie.
0: Hát én emlékszem, hogy amikor még a Vampnál, ugye a dizájnvásárnál dolgoztam, ott dizájnerekkel, iparművészekkel elsősorban, hogy ott ezek igen kis vállalkozások voltak, sokszor ilyen egyszemélyes, egy-két személyes vállalkozások, és ott tényleg saját maguknak csinálták legtöbben a kommunikációt, és hihetetlenül szenvedtek tőle. Tehát, hogy így mindig az volt, hogy ők nem tudom, az alkotással szeretnek foglalkozni, és hogy ez egy ilyen kínszenvedés volt az, hogy hát akkor még a social media, és ez egyébként ez egy ilyen 5 évvel ezelőtt volt, akkor még nem is volt ennyire durva jelenet, és most már azt látom egyébként több dizájnernél is, hogy fel vannak a TikTokon, fel vannak az Instán, fel vannak a Facebookon, mindenhol, és így nyomják, és ezt tudom, hogy ők csinálják, leginkább, mert nem tudják megfizetni azt, hogy el egy külön emberük legyen, mert akkor már nem éri meg.
3: Kicsit az ördögügyvédjeként, hogy de hát, meg ilyen kicsit én felvett cinizmusra, de hát ez a munka része, és ugye ezt lehet lehetne erre úgy is tekinteni, nyilván nem így tekintek rá, férdést ne esték, de a heckedvéért, lehetne erre úgy is tekinteni, de hát ez az elérés. Soha nem látott módon tudsz eljutni. Eddig hogyan, ezelőtt hogyan reklámoztál szórólapokkal, szájról szájra terjedt, nem tudom, tévéreklámmal, rádióreklámmal? Mondhatjuk, azok nem hatékony módszerek annyira, mint
2: igen,
3: ez.
2: Igen, de eddig soha nem is történt meg a magyar zene történelemben, hogy 3 darab puskást csinál valaki egymás utáni napokon. Tehát, hogy a számokat ez megtisztelezi mindenhol. A jelenlét, tehát is megköveteli, hogy sokkal inkább igen, hát persze, legyártattuk a plakátokat a turné elején, Józsi Béla és Peti haverunk kiplakátolták a fél országot, és akkor végeztünk. Tehát ennyi volt a marketing, tehát ebben nem kellett több munkaórát, meg több személyzetet alkalmazni. Most, ahogy az a fele megnőtt, hogy sokkal több a felület, sokkal több a feladat, erre külön szereplők vannak, a számok a túloldalon is megnőttek. Tehát, hogy még egy zenekar alapvetően azért egy minimum 8-10-szer körbe kellett, hogy turnézze a magyar klubokat, hogy aztán egy kicsit így látványosabb sikert érjen el, mondjuk egy Pecsát megtöltsön, vagy egy Sziget nagy színpadra valahogy felkerül. Most ez már semennyire nem szükséges. Tehát van egy erős TikTokod, vagy egy Insta profilod, holnap után mehetsz az MVM Domba, tehát hogy nincs a kettő között nincs semmi, érted? Vagy nem minden esetben, de nagyon sok példát látunk még ezen az, még egyszer mondom, nagyon pici piacon, ami nincs hozzászokva ilyen szintű ugrásokhoz, nincs, eznek nincs kitalált módszertana, nincsen, ez egy tök új dolog, ugyanúgy, ahogy iszonyat hamar tele lett a telefonunk appokkal, ugyanúgy lett nagyon hamar most, hát ti is tudjátok, vagy nem tudom mennyire, de legalább a plakátok szintjén biztos találkoztok azzal, hogy nincs olyan hét mondjuk szeptembertől májusig, hogy a Paplászlóban, az MVM Domban, vagy a Puskásban ne tudná megnézni magyar előadót. Nincs olyan hét. Ez hol volt korábban így? Sehol. Ez egyetlen nem volt jellemző.
0: Azért ez iszonyat terhelés.
2: Hát nagyon nagy terhelés.
0: Miközben meg egy siker is valahol. Igen. Tehát hogy ez nagyon nehéz itt az egyensúlyt szerintem ebben megtalálni.
2: Mindenkinek.
1: Hát igen, tehát meg ugye a kérdés, hogy mit nyerünk és mit vesztünk ezzel, persze erre nincs válasz, tehát ez most nem egy elkérdés, még ha úgy is hangzik, tehát biztos, hogy a szórakoztatás szempontjából számokban kifejezhető, tehát hogy ilyen mennyiségi módon ez egy felfelé lépés.
2: Hát maga az iparra sokkal több pénzt termel, mint valaha.
1: Igen, de mondjuk azt, hogy kulturális értelemben ez mennyire maradandó, az egy másik kérdés, szóval most azon gondolkodtam, miközben mi beszélgettünk, hogy nem tudom, Thomas Mann Varázshegy című regényének vajon az azt reklámozó Insta Reel az így, hogy nézett volna ki, vagy ez a TikTok poszt,
2: csináljuk
1: az milyen lenne.
2: Csináljuk egy ilyen Instát, csak ilyeneket reklámozunk. Vegyétek meg Madács Imre ember tragédiát, most jött ki.
1: Tehát, hogy maga az a dolog, hogy valamivel sokat kell foglalkozni, az maradhat-e trendi? Kell-e, hogy az maradjon? Na, én most tényleg tehát nem gondolom. Mert egy persze azt zsigerileg azt gondolom, hogy na, de egyébként teljesen rendben van, hogyha így változnak ezek. Uh-huh. Persze ki tudja, milyen irányba. És ami viszont biztos, csak visszatérve végülis a műsor témájához, hogy az biztos, hogy nem jó, hogyha ennek aztán az oltárán, tehát mondjuk itt a szórakoztatásnak a mennyiségének az oltárán az adott előadó az aztán áldozattá válik. Tehát az mondjuk egy ilyen objektíve. Mert az, hogy most lehet, hogy rövidebbek a kultúra, tehát nem születnek olyan nagy alkotások, hát átalakul így az emberi kultúra, az egy dolog, de valószínűleg az nem helyén való, hogyha ebbe zenei vagy egyéb előadók bele rokkannak.
2: Igen, szerintem azért van most ebben a nagyobb zajban nagyobb szükség is erre, ezt csak ennyivel szeretném kiegészíteni, mert teljesen egyetértek a gondolatmeneteddel.
0: Ugyanakkor meg azért tehát régen is volt azért erre bőven szükség. Csak akkor még valahogy megvolt ez az image, hogy jaj, hát a rockstar az úgy cool, hogyha beledöglik, meg igen. Iszik, meg függő, meg...
2: Aki már megélte a 28.
0: igen,
2: évét, az már nem is volt.
0: És minél jobban szétcsapja magát, így az így hozzátartozik a rockstar életmódot, tehát azért ez mondjuk így nagyon, ez is sokat változott, ez az image.
2: Nagyon.
0: Hál' Istennek szerintem, ami mondjuk nem baj.
2: Igen, ez abszolút, és ez világszinten is így van, hogy már sokkal menőbb vegánnak lenni, meg tiszta életet élni, meg az erdő szélére kiköltözni stúdióstúl, meg, tehát hogy ez is egy tökre ilyen 2010-es évek jelenség körülbelül, vagy 20-as évek már akár, szóval igen. Tehát itt nagyon-nagyon sok változás megy végre, csak így még az előző a te gondolatodhoz mindig az nyugtat meg, ami a divatban, meg mindenhol megtörténik, hogy vannak ezek mindig korszakok, tehát hogy most ezt éljük, jó, most tök menő a TikTok sztárt holnap után berakni az MVM Domba, vagy most erre van igény, vagy most így működik az ipar, és akkor tudjátok, mi lesz az, hogy megint ott találjuk magunkat a 20 fős kis klubban, mert az embereknek meg, tehát hogy közben meg nem véletlenül azért nagy zenekarok meg elkezdik afelé döntögetni, hogy hagyjuk már ezt a stadionozást, nem bírok még egyszer végigmenni, meg akarom fognak közönséget, vagy együtt akarok, nem tudom, izzadni velük, mint ahogy, és hogy ezek nekem mindig olyan megnyugtatóak, hogy ezt azért szépen így kibalanszírozza. Ez nem, tehát ez szerintem már a piken van, tehát ezt nem tudom, hogy hova lehet fokozni, még tényleg egy ilyen kis országban is, de hogy ez ugyanúgy visszafog, és akkor már azért biztos ti is látjátok ezeket, hogy a nagy fesztiválok már kevéssé menők, vagy akarnak mondjuk az emberek a gigafesztiválokra járni, és hogy mindenféle nem off tudom, line. Igen, Dunakanyari, ilyen eldugott izében már ilyen kind of inimini fesztiválok így felbukkannak, mert az emberek meg fesztiválozni akarnak, zenét hallgatni közösen akarnak, csak már nem biztos, hogy óriás ledelőtt 123 ezer emberrel, hanem megint vissza akarok menni valami picibe, és ugye nekem ez tök tetszik, hogy így azért mellette, meg hát már idén nyáron is összeszámolnánk, hogy hány ilyen kis mini rendezvényke volt, amit még fesztiválnak nem hívhatunk, szóval hogy ezek olyan tök jól majd visszabalanszírozódnak.
1: Hát igen, ezzel egyébként egyetértek ezekkel az ilyen korszakok váltakozásával. A nagy kérdés az mi, hogy mikor lesz az, amikor a kis kézműves offline fesztiválon nem lesz senkinek ingerenciája arra, hogy mindezt kisztorizza, hogy mennyire kézműves és mennyire offline.
2: Ezt ne tőlem kérdezt viszont, hanem a jövőkutatót.
4: Ja, egyszer voltunk egyébként egy túlkoncerten, ez mondjuk nem mini fesztivál, de hogy ott beholtik a mobiltelefonhasználat, és az annyira igen. csodálatos igen. élmény volt, és teljesen más volt, és ez annyira jó volt.
3: Most, igen, most ugye szerintem egy korosztály vagyunk, szóval most megbeszélni azt, hogy most akkor a Gen Z-nek hogy van a digitális detoxikációs vágya, vagy sem, azt nem nyitnám ki, mert ez kicsit ilyen...
2: Igen.
3: A saját hátszülőm leszek azonnal, hogy ezt elkezdem mondani. Na, de hogy akartam mondani, hogy azt, hogy kilig ez ilyen kis iróniával, hogy így, ha egy zenész túlél, akkor azt láttam, hogy organikusan történik, hogy a nagy koncertek után jönnek újra kicsik. Tehát, hogy ezért kevés zenekar van, aki folyamatosan megtölti a... Tehát, hogy igazából van egy ilyen szavatosság ideje az nagy koncertezésnek is, ezt túl kell élni, és akkor utána ez egy ilyen, és jól gondolom, az ilyen trend, hogy utána akkor, hogy hát úgyse jönnek már annyian, és akkor már...
2: Hát ezen a ponton azért sokan feloszlanak, tehát azért itt sok út van. Tehát a pík után, mikor elkezdik megérezni, hogy már nem állnak oda annyira, azért azt nem szokták annyira ilyen mosolyogva bevallani, hogy jaj, de jó, amúgy is, mert visszavágytunk a végállomás klubba szombathelyen. Semmilyen nincs végállomás klub, csak hogy értetted, hogy azért ez nem... A zenész ego kicsit másként működik, hogy ezt úgy igazán őszintén belássa, vagy ezt ki akarja tényleg mondani. Tehát van, ezen a ponton azért tényleg nem egy csomó zenekar feloszlik, vagy jönnek a side projektek, a minden frontember kitalál még három másik formációt, hogy legyen valami, amiben újra fel tud építeni valami sikert, vagy addig tartja ezt, amíg már önmaga paródiája nem lesz, sajnos abból is látunk példákat, most színpadon álló 60-70-80 éves zenészeink közül is jó néhány, akire már ezt a mondatot magának valaha be is kellett volna vallania, amit az előbb te mondtál. Sokféle forgatók, azért az a legkevesebb, aki így szépen azt mondja, hogy na jó, akkor jaj, de jó, akkor most visszamegyünk a kis klubokba, és akkor nekünk most ez lesz mégiscsak a siker.
3: Még egyszer szerettem volna beszúrni még korábban, hogy egyébként szerintem az tök fontos, hogy azért ez egy közös felelősség, hogy hallgatóként, rajongóként, követőként is mit várunk el. Ez a Rockstarnak kötelező meghalni című dolog. Tehát, hogy így, ez ugyanaz, mint hogy társadalomként mit gondolunk a mentális egészségről. Igen. Tehát, hogy mondjuk-e azt, hogy így hé haver, így... Nem tudom, lehet, hogy neked jó lenne, hogyha elmennél mondjuk, nem tudom, terápiába, és akkor erre mi a válasz, hogy így nem biztos, ez csak a, nem tudom, a hátrafelé szálladó munkusoknak való, vagy mit tudom én. Tehát, hogy igazából szerintem ez tök, hogy nyilván ez egy piac, meg egy vállalkozás, meg nem tudom, mert nem lehet kicsekkolni nagyon, erről beszéltünk, de hogy így alapvetően az, hogy a sérülékenységet, meg az emberi, nem tudom, létet, azt így meg kell tudni tartani ebben, és hogy így szerintem egyébként én optimista vagyok, én abban bízom, hogy így a mentál higiéni az így, meg az ezzel való munka, az így terjed meg, hogy ez nem baromság, és hogy ez szerintem ez is tök fontos, tehát hogy társadalomként is, hogy, mert most jaj, a zenész mit pattog, most hát hagyjuk már az mentális egészségét, hagyjuk már, és nem, tehát az ő dolga, amit csinál, tehát ezért is tök fontos ez szerintem, mert akkor én, mint hallgató is, vagy rajongó is tudok azzal, hogy ja, ő mondjuk egy kicsekkolt két hónapra, mert így neki vizel, és nem azért, mert ez táralűr, hanem azért, mert így vége volt, tehát hogy muszáj.
1: Nem tudom, hogy lehet a kulturális terméket reklámozni, filmet.
4: Lehet.
1: Tehát ugye pont a Pogány indulóról hamarosan indul igen. egy sorozat, és igen. tehát vannak információim arról, hogy ez nagyon jó minőségű lesz, és érdemes lesz nézni, és nagyon a témába fog vágni. Tehát ezt mindenkinek előre is ajánlom, hogyha lesz lehetőség, akkor nézzétek, mert pontosan ezzel egy nagyon jó eklatáns példáját fogja ennek megmutatni, mindazt, amiről beszéltünk, de most nem, ez egy, akár egy külön...
4: Tök jó, nem van. Igen.
1: Okay. Ez egy külön topik, most igen, ennyit akartam beszúrni ezzel kapcsolatban, nézzétek majd meg.
2: És látod, már az ilyenek, tehát az ilyenek nagyon jó jelek, vagy én is optimista vagyok. Ha már valaki egy ilyen dokumentumfilmet, vagy nem tudom mi lesz, ez sorozatot megmer csináltatni magáról, az már egy üzenet. De az is egy üzenet, amikor bemegy valaki a Telex Aptelbe, és arról beszél, hogy eddig rockstar voltam, és srácok, lerogytam, és elmentem a végéig, és most 2 éve, 3 hónapja és 4 perce vagyok józan, és ez egy ilyen rohadt kemény sztori. Tehát, hogy ezek már, hogy így kihangosodnak egyre több helyen, egyre többféle módon, az mindenképpen egy nagyon jó dolog. És ez egyelőre ennyit tudunk tenni, hogy így erről beszélünk, és konferenciákra visszük, oda visszük, ahol zenészek vannak, vagy én csak simán backstage asztalokhoz viszem a témákat, hiszen úgyis ott vagyok, és ezt csináltam egyébként évek óta, addig azelőtt is még nem neveztem el magam, és nem hoztam létre a honlapot, aminek ez a neve. Szóval, hogy ez egy ilyen, nekem ilyen tényleg nagyon fontos téma, hogy már sokkal jobban érdekel, mint hogy kit milyen színpadra mennyiért, hogyan hányos sávba. Mert azt már nagyon-nagyon sokat csináltam, és azt már nagyjából kis újból, vagy tehát, hogy az már nem okoz akkora kíváncsiságot bennem, mint ez a terület. Meg jelenleg már számomra is fontosabb ez a terület, hogy ezzel foglalkozzunk.
4: És akkor, hogy mondtad egyébként a zenészegót, akkor ezért ugye úgy felmerült bennem, hogy oké, és akkor a zenészegó engedi azt, hogy mondjuk hogy egy segítséget kérjen.
2: Nagyon nehéz. És a fiataloknál az már azért jó, mert ők már úgy nőttek fel, hogy van olyan, hogy terápia, van olyan, hogy a barátom oda járt, a nem tudom miék elmentek a párterápia. Tehát, hogy nekik már benne van a köztudatukban, de az idősebb zenészeknél. Nekem ez nagyon nehéz folyamat volt rávenni például arra, hogy ez így legyen, és tök oké, és... Nagyon nehéz. Tehát, hogy ez szerintem megint egy olyan dolog, hogy ez fel egy generációnak le kell cserélődni, vagy annak a generációnak beérni, akiknek ez már a mindennapjaik része volt, vagy ez a megküzdési módszerek tárházában egy elérhető opció volt. Tehát sokkal-sokkal menőbb volt korábban inkább alkoholba folytani, sőt, ki is hangosították azt, hogy nem, én ittam többet, nem én, én már 5-ször voltam rá, ha mondtam, még csak 4-szer. Tehát, hogy ez az image része volt, tehát biztos olvastatok zenész életrajzkönyveket, azért nem azzal hencegtek, hogy milyen jókat jogáztam, és hányszor voltam terápián, hanem most már egyébként erre is van példa, mert már Rick Rubintól kezdve mindenki beleáll ezekbe a dolgokba, hogy a jóga meg a lelki egészség, de most már Magyarországon is talán elkezdődik meg. Ez a friss generáció tök nyitott rá. Tehát hozzám is inkább, hogy mondjam, inkább ebből a generációból jönnek.
3: Jeleztem az asztalat, hogy sajnos
4: végére de ugye végére holnap, lettünk. De nem, mert még van plusz 5 percünk. Nem,
3: 5 percig később indult a felvétel.
4: Bízva nem, vagy csak egy nagyon fizetnék, hogy a Csonka Magyarország holnap késni fog.
3: Soha nem volt még rá példa, ne kell csak rossz híret a Csonka Magyarországon.
4: Hogy csak ehhez még annyit kapcsoltam volna hozzá, hogy ugye pont ez az image is, amiről így beszéltünk, hogy az alkotó tevékenységre is sokszor azt kapcsolták, hogy akkor lehet úgy igazán mélyet alkotni, hogyha így nagyon-nagyon be vagy zuhanva. És hogy ez az image, ez nem tudom, hogy ez is azért remélhetőleg most már változóban van, vagy ez a mítosz, hogy ugye tényleg, hogy a legmélyebb szerzeményeit valaki mondjuk úgy teljesen beállva, vagy a legmélyebb depressziójából hozta ki magából, és hogy ugye sokan küzdenek ezzel is, hogy most kinyitottam egy mélyebb kérdést, mindegy, de hogy ez a, hogy lehet-e józanul jól alkotni, lehet-e úgyis hitelesen alkotni, lehet-e kiegyensúlyozottan mély zenei produktumot, vagy művészeti produktumot létrehozni. Mert ez
2: erre nem tudok ilyen ABC és műsoridő utolsó pillanatai válaszokat. Szerintem ezt hagyjuk nyitva, ezt a kérdést, mert ez egy ilyen, ami...
1: Ez mindenki elgondolkodhat.
2: Igen, ez a házi feladat akkor a kedves hallgatóknak és magunknak is.
4: Én szerintem igen, amúgy.
2: Szerintem is igen, és tudnék is példákat is mondani rá. Nem feltétlenül kivehető a képletből ez sem, amiről te beszélsz, tehát, hogy általában nem a legegészségesebb lelkek állnak neki mondjuk zenész pályafutásnak?
1: Hát, vagy nem is a józanság, kábasság skálán, és nem is feltétlenül a depresszió, de hogy valamiféle dráma, tehát aha, hogy valami, igen, amit igen. fel kell dolgozni. Lehet, ez nem most éppen történik, tehát hogy az alkotás pillanatában aha. lehet, hogy kiegyensúlyozott vagy, de valamiféle konfliktusnak kell aha. lennie, amit meg akarsz oldani.
2: Akadban, igen.
4: Igen, izgalmas,
1: nekem ez érzésem.
3: Nekem csak egy ilyen bölcsész, ilyen veszőparipám van erre, hogy egyébként az érdekes egyébként, hogy mennyire reflektálunk arra a képre, ami ből ez jön, és hogy ennek mi az eredete, és nekem ez a mániám, hogy igazából a romantikus Vátesz költő képe az, amit kiírthatatlan, ami ja. belénk ivódik kulturálisan, mélységes, mélyen, ja. hogy ez az isteni sugallatra rajtam az éterből átfolyó alkotó erő az, ami kiszakad belőlem, és hogy ezt csak úgy lehet csinálni, hogy akkor egyszerre vagyok így, nem tudom, két végén égetett gyertya, meg egy ilyen, nem tudom mi, egy ilyen lángoló valaki, és akkor ezt általában szoktuk kötni ezt a Petőfihez, és akkor nekem ez a kedvencem, hogy egyébként ő az, aki egy ilyen több nyelven beszélő, elképesztően tudatos művész volt, aki fölépítette saját magát, az imidzsét, akinek a korszakai azok ilyen nagyon is kidolgozott, kigyakorolt dolgokat, ő nagyon sok formát használt tudatosan, és egyáltalán nem véletlenül megütötte az iklet, nem tudom, villáma, hanem kigyúrta magát nagyon. És hogy ez véletlenül sem az, hogy
1: Hát, hogy a kettő együtt.
3: Hát nyilván tehetjük, ez persze, az kell hozzá.
1: Intuíció nélkül azért.
3: Persze, kell hozzá, csak hogy van ez a kép, hogy akkor ezt a romantikus képet akartam csak fölvázolni gyorsan, hogy van egy ilyen póz, amit el is várunk, meg amit meg is tanulunk így kulturálisan, hogy akkor hogy működik a művész, és hogy ez ebbe azért van nagyon-nagyon sok fajta.
2: Igen.
3: El kell ballagni egy zenebe rakásra irányában.
4: Hát akkor lezárjuk ezt a beszélgetést, még szerintem sok-sok téma van benne egyébként, amiről még hosszasan tudnánk beszélgetni, de nagyon köszi, Adri, hogy itt voltál.
2: Nagyon köszönöm.
4: És köszi mindenkinek, aki majd ezt holnap köszönjük. Hallgatja, és jó, hogy itt voltatok, jó, hogy Márti bekapcsolódtál. Köszönöm, hogy nem voltok.
2: Sziasztok!
1: Szép napot!
5: Érezted már a fények illatát? Július 2-a és 5-e között Pécs egy lüktető, izzófénnyé változik. Éld meg a varázslatot a Tilos Rádióval, a Zsolnai Fényfesztiválon. Folyékony fények, tapintható ritmusok.
6: Mi ott leszünk.
5: Várunk téged is. Infók a Zsolnai Fényfesztivál online csatornán.
7: A Tilos Rádió hírei következnek.
8: 2015-ben a Charles Darwin alapítvány robotja a Galapagos-szigeteknél golflabda méretű, zömök, karú, kék polipra lelt a tengerfenéken. Az 1700 méter mérőről felhozott három példányból csak egyet sikerült tartósítani. Janet White, a Chicagói Field Múzeum szakértője nem akarta boncolással tönkretenni. A napokban Microeledone galapagensis néven bejegyzett polipot végül mikro-CT felvételek alapján összeállított, háromdimenziós modell segítségével írták le. Alaktanilag egy, a déli félteke hideg mélyvizeiben honos családnak a trópusokon apró testűvé vált tagjáról van szó. Kék színe az alzatból kiásott zsákmány emésztése közben annak lumineszenciáját nyomja el, nehogy a kis polip maga is prédává váljon, írja a Qubit. Sokáig élt a köztudatban, hogy Magyarország víznagyhatalom. Nos, bár június derekán országszerte esett a talaj felső rétegét pár napra átnedvesítő eső, kisváltatva hőhullám súlyosbította a vízhiányt. Az összcsapadék csak néhol érte el az 50-60 mm-t, többnyire 5-15 mm-nyi hullott, a mélyebb rétegeket szárazon hagyva. Az érők, kalászosok és repce zöld tömege jócskán elmaradt az átlagostól. Az alföld és a mezőföld felső talajrétegéből 100-120 mm nedvesség hiányzik, a homokhátság félsivataggá változóban, a Tisza vízszintje mélyponton. A szakemberek évek óta kongatják a vízharangot, a vízhiány a mezőgazdálkodás ellehetetlenülésével, élőhelyek, fajok eltűnésével fenyeget. Összegez a 24.hu. Május és június fordulóján sorra érkeztek bejelentések ijesztő méretű darazsakról. Zömmel nem lódarazsak voltak, hanem óriás, tőrös darazsak, akik jobbára magányosan élnek, rajzási időben azonban nagy létszámban jelentkeznek. Európa legnagyobb hátyás szányúja, hazánkban védett rovar. Tora és potroha fekete, utóbbi négy ovális citromsárga folttal. Szárnyai füstbarnák. A nőstény feje sárgás, a hímé fekete. Testhossza elérheti a 4-5, szárnyának fesztávolsága a 6-7 cm. Fullánkjukat kizárólag önvédelemből használják. Hasznos beporzók. Kordában tartják egyes lemezes csápú bogárfajok állományát, mivel a nőstény tőrös darázs ezek pajorjaiba rakja petéit, és a lárvák belőlük táplálkoznak. Tájékoztat a sokszínű vidék.
6: Ezek voltak a hírek.

think it's zombies?

0: Csonka Magyarország.
1: Szóljál bele!
2: Hello, jó reggelt!
1: Na, szerusztok!
2: Végre! Merje?
3: Igen, az egy füles.
2: Itt vagyok a stúdióban.
3: Jó reggelt, kívánok! Elnézést, most érkeztünk meg mind a ketten. Kicsit megviseltem eleg, és túlaludtam. Nem, az a baj, én elég későn tudok el aludni. Mire ki tudom nyitni az ablakot, de semmi gond, bocsánat, ennek úgyis vége lesz hamarosan, meg a világnak is velünk, úgyhogy...
2: De jön egy másik, nem?
3: Mert konkrétan ilyen, az nem tudom, hogy mikor jön. Tehát az, hogy mire gondolsz, hogy rendszeresen jönnek majd ilyen...
2: Hát te mondtad, hogy jön majd egy másik. Ennek vége lesz,
3: így van, így van, természetesen úgy van, hogy úgy szokott lenni, és most is így néz ki a prognózisba, hogy ez lepörög, jön egy ilyen zivatarosabb időszak, ami lehet, hogy már estétől kezdődik, és utána pedig jó pár napig olyan egészen kellemes idő lesz, ami nekem örömteli, mert majd mondom is, hogy szombaton kint az utcán fog DJ-zni, és akkor nem ilyen szar idő lesz, hanem jó. És akkor utána jön egy ilyen kisebb melegedés. De elnézést, tehát, hogy ezután, amit megkaptunk kiképzést, ezek, amik jönnek utána, hogy 32 fok, röhögsz rajta. Hát annyi volt éjjel előtte. Hát szógyan már. Az már, igen. Szóval, és ezeket amúgy remekül tudják előrejelzni, mert a meteorológusok, látszik, hogy van egy ilyen magas nyomású rendszer Portugáliától nyugatra, és az majd elindul befelé, kelet felé. És egyébként azt mindig attól függ, hogy mi mennyi vagyunk ennek a peremén. Mert vagyunk csak a peremén, akkor persze jut nekünk a melegből, de amikor a peremén szokott valami más is érkezni, nedvesebb, ilyen-olyan léghullámok, egy-egy ilyen hidegcsepp, lefélre, és akkor abból aztán gyenge front, és ez meg is akasztja a melegedést. Tudod, még két teljes hónap viszont a nyárból, úgyhogy ha valaki elégedetlen az eddig rekordokkal, valószínűleg, hogy meg fogja őket kapni a nyár végéig, de elmondom, hogy miért ilyen kumulatív hatású egy-egy ilyen hőség, tehát hogy hogyan ágyaz meg a következőnek. Kedves telefonáló, szervusz!
4: Szervusztok, jó szépen, hogy egy ügyfélszolgálati azt mondod ki, még szeretnék tanácsot kérni.
3: Igen.
4: Ez pont olyan volt, hogy itt már egy kicsit jobb az idő, tehát csökkentünk, vagy egy 15 fokot lefele, kellemes, tehát éjszakánként már 16 fok is van.
2: Na.
4: Viszont az a kérdés, tehát az tényleg brutál, kinyitod, és akkor a 17 fok, és bejön a hideg cúg, azért
3: nem kellemes.
4: De hát azért a reumán pont az, hogy még valami segít, az, hogy a lakás az iszonyat meleg. Tehát, hogy olyan szinten van fölhevülve minden, tehát minden átvett ezt a 30-at, és hogy ilyen trükköket és tippeket esetleg tőletek, meg más hallgatóktól is, hogy hogyan csökkentsük azt, hogy a lakásban a beton vagy kőfalak, kinek milyen van, meg a bútorok, az IKEA bútor, vagy az öreg tölgyfa bútor, melyik jobb, amelyik nehezebben, vagy hogy vették át a hőt, hogy ezeket hogyan csökkentsük.
3: Kérdésem, hogy...
4: Nem arról beszélünk, hogy légkondi, tehát nincs légkondi.
3: Nekem sincs. Figyelsz, van tud csinálni kereszthúzatot? Másra nyílik az ablak, mint az ajtó?
4: Abszolút, tehát ez egész, tehát ilyen hajnalban, reggel abszolút kereszthúzat van, és ennek ellenére, tehát egy ilyen masszív 10 napos kánikula után, még mindig reggelente 26 fokig tud csak leülni a lakás belseje. És ez iszonyatosan meglep, mert lehet, hogy mindenki már tapasztalta ezt, de hogy a kert folyamatosan kereszthúzatozom, de hogy ennek ellenére nem tud leülni a lakás. És hogy milyen trükkök vannak, hogy bent teregessen az ember, és akkor még merítelje a ventilátort, vagy permetezzen szét, vagy tegyen pálmafát, vagy orchideákat, vagy nem tudom mi.
3: Jó, akkor elmondom, hogy nekem mi gondolataim vannak erről. Ez a bent permetezni, bár egyébként egy csomó hűtőeszköz amúgy is úgy működik, hogy közön párolog, ezzel hőt von el. Én is így csinálom, de azért arra ügyelni kell, hogy ezt a párát, ami keletkezett, ki is vinni, mert különben abból egyrészt
4: penész. Igen, meg ezzel a lakásban a pakettára, akkor az beázik, igen, a penész az.
3: Igen, ez meg a másik. Figyelsz, a ventilátor az kell hozzá egyszer, mert maga a kereszthúzat az gyakorta kevés, különösen, hogyha nincs nagy légjárás, az viszont segít, tehát a ablakhoz meg az ajtóhoz kell egyet tenni, amikor amúgy is nyitva van. Uh-huh. és ezzel gerjeszteni egy ilyen kereszt légáramlást, ami ugye hűvösebb levegő, és ez folyamatosan hőt vonál persze a magától, a falaktól, meg a bútoroktól, lassú folyamat.
4: Vagy most vegyük ki akváriumot például, tehát, hogy, vagy teregedjük ki a kádat.
3: Akvárium? Mit tartanál? A piranya hűti a lakást, igen.
2: A kártelengedést, azt csináljuk. Mert mégiscsak hideg víz, és akkor van egy nagy hideg víz több a lakásban. Nem tudom, mennyit számít ilyen érzésre, inkább szerintem ez ilyen mentális.
3: Persze, a víz az kell. Hát én hidegvízes lavorba áztatom a lábam például, tehát hogy abban lóg benne bokáig, és akkor utána egész jó meg.
4: És akkor ott van neked még a kis lábcsipegető halak, jól van.
3: Így van. Tegnap gondoltam el rád, mert hogy képzeld el a teljes téboly közepén, akkor mondjuk leadtam két nagy cikket, és akkor hát bekapcsoljuk, mert véletlenül oda tévedtem valami ATV Extra, vagy valami hasonló műsor, ami csatorna. Ezek a parlamenti közvetítést adták. És következett a latorcai politikus család legifjabb, a többiekhez hasonlóan intelligens arja, és aki elkezdett GMO-ügyben örjöngeni. Aha. De ez a nem hiszi el, hogy pedig megfogadtuk, hogy nem engedjük be a GMO-s, bocsánat, élelmiszert ide.
4: Az nem a Fidesz kampány alatt volt egy rapper, ez a GMO?
3: Nem, lehet, hogy GTO volt, vagy valami hasonló, nem? Vagy a lakosság többségét valószínűleg egy kicsit elfelejtették értesíteni, hogy a magyar állatállomány jelentős részét is GMO-val kezelt szójával etetik, azt mondja, hát, nem tiltja semmi.
4: Mire gondolunk akkor, hogyha, tehát, hogy itt most nekiállunk mendeli módszerekkel keresztezve, nem tudom, évtizedeken keresztül kitenyészteni egy olyan fajtát, búzafajtát, amelyik mondjuk esetleg kibírja ezt a 50 fokot, vagy nem tudom. Tehát azt hiszem, hogy ha valamit elbasztunk azzal, hogy ilyen módon, tehát a antropogén hatását és a klímaváltozás, stb., tudom, igen, ennek van egy természetes izéje, de hogy ez a fajta melegség, ez már minden, tehát ezzel szembesülnünk kell, és akkor van a technikai lehetőségeink, hogy esetleg kontrollált módon, nem tudom, tehát, hogy
3: ez semmi gond,
4: beszéljünk róla.
3: Az a helyzet magban, hogy nekem, ami benyomásom támadt erről, ami évekig kellett interjúzni, írni, stb., hogy a félelmek túlzottak ebbe az ügybe, de sajnos a remények is. Nagyon kevés olyan kultivár van, amit előállítottak, amit gazdaságosan lehet termelni, és ami valóban az ilyen adaptációs problémákra választanak.
4: Ne haragudj, a dupla szirmú tulipán.
3: Az egész világot jól lakadjuk dupla szirmú tulipánból. Mert akkor jönnek ezek az aranyrizs, amiben tényleg, tehát az infinitézimálisan kicsi mennyiségű B vagy A, vagy nem tudom melyik vitamin van benne. Talán.
4: Karotin tettek bele, a répából belenyomták az
3: aranyrizsbe.
4: Én egyszer erről még 20 éve írtam valami cikket a HVG-ben.
3: Persze, benne van, csak olyan kicsi mennyiségben, hogy ezt egyszerűbb lenne megoldani, némi répát adni a népnek, tényleg.
4: Jó, de marketing,
3: igen.
4: Jó, de,
3: igen, értem.
4: De répát adni a népnek Afrikában, hogy adsz répát?
3: Ott vannak mások, tehát hogy tudod, nem magunkból induljunk ki, nekik vannak azért jelentős vitamin tartalmú gyökereik, saját répájuk. Mindenkinek magá a répáját. Bocsánat, azzal veri a család,
4: nagyon hosszú voltam, de egyetértek veled, hogy itt azért ez a GMO vitában gyakorlatilag ilyen izé van, ilyen törzsközösségi mindent a tudomány ellen, és nyilván Covid diktatúrával is összefügg a GMO, és minden
3: elsorolják
4: a részre.
3: Nem kiderült, hogy egy Brüsszel ármánykodik, mert hogy egyszer nem is arról van szó, hogy a gonosz magyar kormány ide beengedi a GMO-t. Egyébként a rapper az GVM, köszönöm szépen a csetelőknek, hogy segítettek. Szóval, hogyha Brüsszel egy csomó terméket kivett ebből a listában, nyilván arra gondolod, hogy a génszerkesztettek már nem szerepelnek ebben a szigorú korlátozást és kontrollt kívánó listába. Amelyiket nem biztos, hogy jó, mert kontrollálni mindent.
4: Egy jó glifozatrezisztens növényeket kéne ennünk, az kúra jó lenne.
3: Az figyelsz, a magyar lakosság is azt teszik, ugyanis ha már végképp elunja a motoros fűkaszát, a dominos fűkaszát, akkor előkerül a glifozát, tudod, mert azzal aztán...
4: A glifozát, a parafát,
3: az csodálatos
4: vegyületek. Jól van, akkor tényleg hosszú voltam, megköszönöm a lehetőséget.
3: De is, köszönjük szépen.
4: Kereszt húzat, puszi.
3: Szia, szervusz. 2-15-37-73-on nyugodtan hívjatok minket. Üdvözlöm kedves csetelőinket már ebben a rövid időszakban is, rendkívül konstruktív, csodás bejegyzéseitoket olvashatom. Így van. Na most az a helyzet, hogy ez egy dolog, tehát hogy házilag az ember hogyan próbál adaptálódni a hőséghez, mert hát fájdalmas módon ez lesz a következő lépés, mert örömteli hallgatni, amikor azt mondják kedves emberek, hogy most már aztán tenni kell a kibocsátás ellen, mert ezek a nyarak tűrhetetlenek. Hát azt is elmondtátok, és ebben valószínűleg igazatok van, hogy mivel ezek kumulatív folyamatok, ezért a már a légkörbe elegetett széndioxidot, csak nem találunk valami csodálatos módszert, hogy azonnal kivonni belőle. Vagy nem segít nekünk a természet, amely egy ilyen gigantikus robbanásos kénoxidokat termelő vulkánkitörések formájában szokott beleszólni ebbe a játszmába. Akkor ez még évtizedekig, akár évszázadokig tartó folyamatokat fog indukálni, csak azzal, hogy ott van. Nem is kell semmit hozzátenni. Na már most ilyenkor két dolgot lehet sírni, hogy jaj, miért bocsájtunk ki még mindig, meg ha miért nem megy mindenki villanymotorral, meg a kettő, tudomásul venni, hogy itt meleg lesz. És kitartóan meleg lesz. És még azt is megengedni, hogy ezt pontosan leíró fizikai modellek, amelyek nagyon bonyolultak, azok idővel majd precízebbek lesznek, és több mindent tudunk arról például, hogy milyen körülmények változtatgatása révén lehet mitigálni ezeket a kellemetlen következményeket, hogy hozzá kell valahogy szokni. Tehát, hogy a legfontosabb ilyen sarkalatos pont, ezt úgy hívják ezt a stratégiát, és van erre külön Európai Uniós saját stratégia is, Big Fa nyelven megfogalmazva, mint minden, amit ők termeltek, az a klímaadaptáció. És ennek nagyon-nagyon sok olyan vonatkozása van, ami mint kiderül, nem is igényelne olyan kegyetlen sok pénzt, tudod? Tehát ilyen a víz visszatartásnak nem az a módszerei, amikor én nagy betonteknóket építünk, és azt megtöltjük vízzel, ami aztán szépen elpárolok belőle, kezdve odáig, hogy minél nagyobb területen biztosítani a növény, cserje, stb. Borítottságot. És ezek kulcsfontosságúak. És sajnos itt az államfeladatait nem lehet megkerülni. És az államfeladatai következőben kell, hogy kimerüljenek. Egy, végig gondolni már ezt a hülyeséget persze, hogy miért is kell mindent 2 centisre lekaszálni, és miért tűrjük el, hogy különböző önkormányzatok ilyent írjanak elő, ez botrány tényleg, hogy másokét lekaszálják.
2: Van ilyen?
3: Igen, költözzé csak ki faluhelyre. Hogy ne, még meg is szólnak már nálad, nem a 2 centis ember, mi nem a futball VB-t játsszuk otthon, és ez nem Ausztria. Egyébként elég sokat javítana a dolgon, hogyha az ilyen célra szánt vizet, amit már egyébként kedves főpolgármesterünk is pedzegetett, ennél kicsit piaci alapon kezdik el mérni, ugyanis az nem járja, hogy fogod, ennyire lenyírod, nyilván akkor nincs víztartalma, ezért gyorsan kiszárad, ezért kimész és locsolgatsz. Nincs vízünk erre. És most árulom el, áramunk sincsen ilyen hülyeségekre.
2: Ja.
3: Nincsen. Ez most derül ki, hogy tényleg, tehát amikor így rimánkodik az új energia és ügyi miniszterünk, kapitány, ugye, hogy senki se bőgesse a nem tudom mit délután 6 és este 9 között, mert ekkor szokott lenni ez a cúr, eszemről többször meséltem, hogy hoppá, megfogyás van, mennyibe is kerül az áramtőzsdén most az áram, és az nagyon fájdalmas. És ráadásul az van, hogy nagyon sokszor hirtelen nem is lehet pótolni ezt a túlfogyasztás révén megszaladt kereslet, milyen kiürült készleteinket. Áramról van szó, könyörgöm, hanem ott áramszünetek fognak jelentkezni.
2: Jó, kicsit más, de azért én az üzemanyagot is jelentősen megdrágítanám. Hát, vagy azt, hogy büntetném azt, aki járatja a motort, mert egyébként jó, tehát most is a klíma miatt, de egyébként is így rengetegen vannak, akik így megállnak, azt járatják a motort, hogy így légkondíva tudják pörgetni a telefont.
3: Ja, persze, tényleg.
2: És akkor azért az ott egyrészt fűti az utcát, és eregeti a mérgező gázokat.
3: Igen.
2: Nekünk bogaraknak, akik gyalogjárunk.
3: Ja, Istenem.
2: hogy nem tudom, azzal is, de egyébként van erre példa, nekem ez már régi ilyen kattanásom, de ha jól tudom, például Svédországban az bünteti a kressz a járó motorjáratást.
3: Ezek szóval ilyen apró dolgok. Ezek,
2: tudod, hát ez... apró dolgok nekem, de azért na, jó tenne.
3: Ha csak egyszerűen arról, hogy miért kell mindent kiirtani, és ittani, akkor felrémlik kedves csetelünknél, hogy esetleg már, hogy bozót tüzet megakadályozni. Ember, azért, tehát, hogy megakadályozzuk a természeti tüzeket, nem biztos, hogy ez a legfontosabb módszer, hogy mindent levágunk tényleg, mert őrület lenne.
2: De mondjuk ezen a logikán, de én mennyire lebetonoznánk az erdőt, akkor nem lenne erdőtűz.
3: Egyébként az ősiben ott kezdődött, hogy az Orbán kormány ezt még mindenki elfelejti, mivel hogy azt az illúziót kellett kelteni, hogy mindenki dolgozik, még a, tudod, az outclass is. Ezért hát megszaporította azon munkák számát, amit a képzetlen munkaerővel lehet elvégezni. És itt jött a mindent levágunk, kiirtjuk a cserdéket, kiirtjuk a növényzetet az élővizek mellett, ami egyébként így remekül csatlakozik ahhoz is, hogy Magyarországon van egy ilyen nyilván szakképzett, ezt a megfelelő szakán tanítják a műegyetemnek, építőmérnök például, hogy milyen vízépítő, hogy mit kell csinálni egyébként a folyóvizekkel, és akkor nekiállnak ez a közbotrányt keltő másik ilyen, hogy van természetes növényzet, azt kiírtjuk, mert hogy zavarja a lefolyását, mert hogy minél gyorsabban folyjon le. Ez volt a hosszú ideig az elf, hogy belvíz, árvíz, ahogy van, tényleg, tűnjön innen, mert minden, le, kész. Olyan, mint hogy kihúzzuk a dugót, lefolyik a kád alján. A kád alja az nálunk ugye Szerbia, érted? Még ebben jugó volt. Arra minden menjen el a fenébe. Tiszával, Dunával, szevasz. És ez így nem lesz jó nagyon. És való igaz egyébként egymásra ütköző szempontokat kell egyeztetni. Az egyiket nagyon egyszerű megoldani, ezt már is hallom, hogy azért vágnak le mindent 2 centire, mert a parlagfű. Ezt mikor tanulják meg, hogy pontosan az ilyen baromság miatt szaporodott el annyira nálunk a parlagfű? Az nagyon szereti az ilyen
2: barlangbongatott környezetet.
3: Nagyon szereti. Miért? Egy pillanatig is sikerült a parlagfű koncentrációt csökkenteni a kaszálási mánékkal. Nem, talán el kéne jönni, hogy nem ez a megoldás. Nem bolygatják ezt a növényzetet, pláne ott, ahol amúgy nem egy ilyen bolygatott ipari terület van. Vannak olyan részek, ahol persze egyébként ki kell menni, le kell vágni. Érted? Ez egy barna mezős terület, valaha nem tudom, mit termeltek ott. Remélhetőleg Kalasnyikovot. És akkor ott a helyén ott nő ilyen nagy... Hát ez persze, ez van. De inkább azt csinálják, hogy ilyen természetesnek tűnő növényzetet vágnak le. És a külön panasz, hogy nem vágjuk le, akkor jön a toklász. A toklász az nem egy növény, ember. Hát azt tudod, ezeknek a gabonaféléknek a termés szerkezeti része. Beakad a kutyában, meg megszúrja a báját. Meg a... Istenem, tényleg. Nem... Újabb probléma, hogy az egér árpa is bolygatott területen nagyon jelentős részben segíti a terjedését az, hogy ott állandóan vagdosnak mindent.
2: De nem az, hogy pont ezek az új, nem tudom, minek gaznak hívott növények, hogy azok szeretik jobban ezt az állandóan levágni, akkor ők nőnek ki nagyon gyorsan, és ha úgy hagyod, akkor így egy-két év múlva kiszorítják a más típusú növények.
3: Aztán így van a Manyika néni roham, az meg a kedvenc minden közül. Tehát, hogy most már vannak egyre többen, akiknek van valami némi ilyen ökológiai tudatosság, vadvirágok kicsi kertjükbe. És jön Manyi néni és levágatja, mert az gaz. Mert csak a kukacvirág jó, meg ez a, mik vannak még ott. Jézusom, tényleg. Meg ráadásul, akik fenyegetik a szomszédjukat, hogy most már jön, dönt a bíróság, mert nem hajlandó levágni is 2 centire a füvet. Szóval ezt nagyon sajnálom, de ezt idővel törvényére kell rendezni.
2: Tehát, olyan egyszer szerintem azt adtak ilyen vadvirágos vetőmagot, vagy szalalmi...
3: Persze, igen, de ráadásul a buta párt ráadásul ebből még itt is csinált kampánykérdést.
2: Szerencsére eltakarodtak ezzel.
3: Nem úgy tűnik, így van.
2: Mindegy, de hát most mindegy, tehát ennek a kapitánynak a kéréséből is ilyen presztízs kérdést csináltak, hogy jó, akkor én bekapcsolom a porszívót is. Na mindegy.
3: Persze, a fideszes ellenálló az nyezelmebben.
0: Jó
3: reggelt kívánok, igen.
0: Én emlékszem erre pontosan, úgy volt, hogy harc a parlagfű ellen Fidesz által, és ez a parlag az így zárójelben volt, mármint úgy így idézőjel parlag. fű ellen. És azért, mert akkor még annyira többségben volt, az volt, mint most, csak fordítva. Tehát, hogy többségben volt a normalitás, úgymond a támogatói széna, de a Fidesz, mint egy szekta már akkor így kezdte átvenni a hatalmat, és ez volt az első fő harc, a fő ellenség, akkor még nem volt Soros, akkor még büszkén ők Soros támogatottak voltak. Minden második szó Soros.
3: Az az igazság, hogy az ellenségeket úgy lehet azonosítani, ezek, akiket nem tudtak legyőzni. Úgyhogy sajnos
0: Brüsszel
3: Soros parlagfű, de ebben a sorrendben sikerült.
0: Pontosan. Emlékeztek, végül a hatalmat 2000 körül, vagy hát amikor már terjeszkedtek, már így elkezdtek, és nem tudták megtalálni a helyüket, hogy ki legyen az elég, mit kéne betiltani, mit kéne, és a madáretetés Budapesten az tilos innentől, tudod, nem etetheted a galambokat. Öreg néni nem etetheti a galambokat, megy a börtönbe.
3: Az az igazság, hogy konkrétan a galambok etetését én sem javasolnám senkit városi környezetben, a madár megtalálja magáét, viszont ha te ott egy bizonyos területed elkezdett szórni neki a cuccot, azt nagyon-nagyon megsínni a környék.
0: Én tudom, ezt már általános iskolában is mondták, de semmi baj nem lesz senkinek, hogy most veszel egy kis magot az állateledbe a boltba, és néha szórsz egy kicsit ide-oda, amikor látszik galambot, nagyon szeretik, megeszik.
3: Szeretik, persze, mondom, a galambok etetését nem javasolnám, mert varjuk a csehetet is senki. Azok, érted, takarítanak utánunk, ez van. Tehát
0: De hát a pesti galambok olyan csófattak szegények, most egyébként jobban néznek ki, mint régebben, de
3: értedem. Hát... A galamb nem tartozik a kedvenc madaraim közé, ne haragudjál, tényleg.
0: Én imádom a galambokat, főleg ha egészségesek, és annyira jó fejek, és annyira okosak, annyira megjegyzik az emberek arcát.
3: Gyűlölni fogsz, de én mindig marcankámmal értek egyet, aki ott ül méladásban, és akkor látom a fején, hogy de szívesen kitekerni a nyakát.
0: Amúgy én az ilyen héjákat szeretem nagyon, meg őjveket, de a galambok is nagyon jó fejek. Na mindegy, csak ennyit akartam, hogy
3: köszönjük
0: igen,
3: szépen, így van, a madarak barátai szekció. Igen, köszönjük. Szia. 2:15:37.
2: Azt akartam elmesélni még, hogy hát most már megszűnt, az Aurórában volt ez a kis kert, vagy ilyen, nem tudom, amit ott művelgettek, csináltak a parkolóból egy ilyen mázi erdőt, és annak volt egy klímakertet, azt hiszem ez volt az elnevezése, és mindegy, nagyon jó kis kezdeményezés volt, és akkor annak volt egy ilyen rendezvénye, nem tudom, még szülinapja ennek, és ott mondta el a 8. kerületnek egy képviselő, aki ezzel a zöldítéssel foglalkozik, hogy ők egyébként próbálják összekötni, próbálják megújítani ezeket a zöld folyosókat különböző parkok között. És hogy amúgy a zöldítés, tehát nyilván az, ha van egy fa, ami beárnyékolja az utcát, meg beárnyékolja a házat, az jelentősen csökkenti mondjuk ezt az, hogy ilyenkor mennyire melegszik át a lakás, hogy egyáltalán mennyire lehet. Na mindegy, szóval nyilván számítanak ezek. És ott mondták el, hogy ilyen egy-egy utcának, mert ugye az van, hogy nem mindenhova lehet fákat ültetni, mert úgy van a csatornahálózatnál, de hogy ez nem feltétlenül lehet így, és át lehet ezeket alakítani, és egy ilyen 150 milliós költséget mondott egy ilyen résznek a revitalizálása, vagy egy csatornahálózat így átszervezésre, ami így nem annyira rettenetes. Hát nyilván nekem nagyon sok, de egy önkormányzatnak azért ez, hogy egyébként, hogyha erre így valamelyik önkormányzat szeretne, akkor azért el így lehet költeni, és azért ezt lehet ezen a helyzeten javítani, ami most van a fővárosban.
3: Még. Persze. Jó, ezt sose felejtsük el, ez csak egyébként így, hogy mondjam, kárenyhítés, tehát hogy kicsit jobban lehet érezni magunkat, hogyha amúgy is beült a basz, mert nem amiatt van 41 fok, mert hiányoznak.
2: Világos, hát ez most lenne. Csak az, hogy amúgy túléljünk.
3: Amúgy egyébként is, és nem ott jelentkezik, mert hogy az egész ország pont piros riasztás van, annyit is jelent, hogyha megnézel egy ilyen hőtérképet, ami real-time mérésekből táplálkozik, akkor ki fog derülni, hogy hoppá, Hát itt mindenhol megy föl 40 felé, sőt már nagyon korán délelőtt. A durvák azok éjjel jönnek, amikor tudod, az a így nézem, ott ülve Józsefváros közepén, irigykedve a, akár a Budapest környékieket is. És érdekes módon csak hozzátartozik a dologhoz, hogy ez arra akar akkor kiukadni, hogy egy-két ilyen agglomerációs részen, némely magasabb tetőkön fura módon, ez a valamennyire a hőmérsékleti inverziónak köszönhető, meg a folyópartokon, illetve bocsánat, pont az állóvizek partján, hát ez meg a víz magas fajhőjének, hogy ott nem hűl le nagyon a éjszaka sem a levegő, és hogy rendszeresen Józsefváros, Terézváros dönti meg a, most itt van a legmelegebb az egész, hát a belső Kárpát-medencében nyilván a magasabb hegyeket nem számítva. Ez segítené az, hogyha egy kicsit, tehát hogy némileg nagyobb lenne a növényzettel való borítottság. Mert eleve, tehát hogy azt az eltárolt konzervált hőmennyiséget, amit kisugárzással ad le az egész város, azt lehetne csökkenteni valamennyire. Mert ebben segít. Tehát, hogy itt vannak azok, akik megnézik, hogy hát nappali hőtérkép, hogy itt ez ennyire hevült fel, ez meg egyáltalán nem. Mert hogy ez arról van szó, hogy, tehát, hogy amit Madból is mondott, hogy ezt konzerválja a lakásunk, ezt a hőt. Csak megjegyezném, hogy egy idő után ez egyre kevésbé zavaró. Sőt, az ember úgy áll hozzá nyár végén, hogy csak gyere be. Ugyanis ez a konzervált hő fogja meggátolni azt, hogy elkezdjek fűteni. Már az ősz elején.
2: Aha.
3: Persze.
2: Hát el kell rakni zsákba, aztán kiengedjük.
3: Na, ezek nagyon jó, bár mindjárt rá is térünk erre, hogy lehet ilyenkor elrakni a hőt dúsztas üvegbe. Kedves telefonáló, szervusz!
5: Sziasztok! Két dolog. Az egyik a GMO-hoz visszatérve.
3: Igen, arra mindenképpen.
5: Annyi, hogy a mostanában szűnik meg az a dolog, hogy meg tudjuk különböztetni a GMO-t és a nem GMO növényeket. Mert, és ráadásul a törvény is innentől kezdve talán pár évvel ezelőtt kaptak egy GMO vagy ilyen génmódosítási technológiáért egy Nobel-díjat, amivel már olyan kis százalékú genetikai módosítást tudnak csinálni, hogy onnantól kezdve az már nem számít törvényileg se annak.
3: Az az igazság, hogy egyrészt ez a genetikai olló, ha jól tudom, ez a CRISPR.
2: Igen.
3: És hogy ezen belül is vannak azért különbségek, tehát még annól én, amikor írtam róla, akkor kiderült, hogy ezeket a génszerkesztési eljárásokat is több ilyen fakba helyezte el az Európai Unió megfelelő szakhatósága, és egy részük az továbbra is kontrollált, tehát hogy például, ahol eddig nem lehetett bevinni, most se lehet. A növényt termeszteni, könyörgöm. Az, hogy nem kell ezek után a terméken feltüntetni, hogy ilyen eredetűből származik, mert kikerült ebből a... Ami nem került ki, az továbbra is ott van. Tehát amiről beszéltünk például, tehát hogy a Bacillus thuringiensis által termelt toxint építik bele a kukoricába, az a típusú, azt nálunk nem lehet termeszteni, de egyébként ilyen kukoricát valahol előállítottak, tattal ez a lehetetetet azért az állatodat. Meg egyébként az a feltüntetni a terméken, hogy ebbe olyan van, hogy ebbe gén van. Ennek szerintem semmi értelme nincsen, de valakinek ez a mánia, nézze meg, hát most komolyan. Nem itt vannak a kockázatok. A kockázatok egyébként két felé ágaznak ezzel kapcsolatban, amiért szerettünk volna ebből kimaradni, mert hogyha belemegyünk, akkor így van. Akkor az történik, hogy kiszolgáltatjuk magunkat az ilyen típusú vetőmagot termelő nagy cégeknek. Ez jelenleg a... Mindenki a Monsantót emlegetik. Persze van még Monsanto, de hát ez egy ilyen olegysége. Hogy van tényleg? Ez az... Hát az Bayer Leverkusen, kedvenc foci csapatom. Bizony erről van szó, ez az egyik, meg hogyha van piaci értéke annak, hogy te GMO-menteset termelsz, azért, mert vannak például félelmek ezzel kapcsolatban, okkal, ok nélkül, szerintem inkább ok nélkül, mint okkal, akkor neked ez egy külön, tehát piaci előny, hogy te garantálni tudod, hogy olyan terméket állítasz elő a földjeinen, amin nem ilyen génmanipulációval kezelt, ilyen sajátos tartalmú.
5: Ebben az a nagyon-nagyon furcsa dolog,
3: ha beengedted, és ott tudnak kereszteződni, sajnos kivadulás, és akkor már igen, mondjad, kedves telefonáról.
5: Hogy ebben az a nagyon furcsa, hogy a génmanipuláció által előállított, nem, kifejlesztett

0: nincsen az egészről. És akkor válaszolt neki az államtitkár, aki szintén nem tűnt nekem annyira járatosnak a témába, de hát lelkem rajta, mindegy, nem érdekes. És az volt, hogy hát továbbra is olyat, ami így a természetben nem fordul elő. Természet, mi simán termelünk olyan, tehát olyan vetőmagot állítottak elő, a jelentős magyar nemesítők, amiknek pont az volt a jellemzője, hogy ez akkorában nem fordult elő a természetben. Hát honnan lenne az acélos magyar búza, ugye? Amire egy jó ideig büszkék voltak. Ja, majd egyébként, amíg rátérnék az adaptációba, a büdös életbe ért, ma nem fogok itt termelni ezzel szemben. Ja, és akkor ugye még az is elő szokott lenni, hogy mi úgy kell átalakítani, hogy nehogy már azért hátányba kerülünk azokkal, akik meg a nem tudom, hátányba kerültünk. Sajnálom. Aranykarásszal ringó rónaságunk se ér elnézést jelentős részben. Arra a növénykultúra vertikumra, amire termett, alkalmatlan, sajnálatos módon. Lehet, hogy egyébként pont a gén szerkesztés révén lehet majd olyan abban a féléket előállítani, amelyek majd alkalmasak lesznek arra, hogy a aranykarászon ringó rónaságból támadt sivatagon is megteremjenek. De igazából nekem az a gyanúm, hogy akkor is lesznek állandó konkurenseink, és én kevéssé tartom azt életszerűnek, hogy azért, mert hogy ne engedjük be a tudjuk kikelt a termelt búzát, mert az leveri az árat. Istenem, ezt mondjad a fogyasztónak, aki egyben adófizető. Szeretnél kevesebbet fizetni a kajáért? Ugye nem, mert hát az tökre teszi a magyar mezőgazdaságot. Mondjad már, hogy 10-ből hány mondaná azt, hogy a nyárba mész, de gyorsan tényleg, és ide az
1: tudok egy olyan kormányt, aki meg tudta volna fogalmazni.
0: Egyébként ez ebben a tekintetben van folytonosság, mert hogy ugyanez a agrárdemagógia hallom ja, most is, de örömteli módon így van.
2: Két rövid megjegyzésem van, és utána lerakom. Az egyik az, hogy a talajnak a víztárolásra nagyon jól lehetne használni, és ezt most már egyre többen próbálják is a mezőgazdaságba, és egy csomó ilyen no-tiltját nem művelési rendszert használni, tehát hogy nem forgatni a talajt. Viszont ez a széndioxid kibocsátást is nagyon nagy mennyiségbe fogja csökkenteni. És talán szenet is köt meg.
0: Figyelsz, a no-till-el az a gond, és akkor amíg ezt meg nem oldják, addig ezt hagyjuk, hogy olyan mennyiségű ez a technológia olyan mennyiségű kemikáliát igényel, többek között az előbb emlegetett glifozátot, ami egy ökölcsapás a természetre. Tehát, hogy ez amikor, tudod, ez a fürdővízzel a gyereket.
2: Erre már vannak okos megoldások, olyan, hogy például lesimítózza, vagy hengerezi a növényt, ettől eltörik a szára, vagy tehát elveszti az életképességét, és abba beleved egyenes. És onnantól kezdve viszont már nem tud az elsődlegesen vetett kultúra újra felerősödni, viszont a mellette lévő, amit alávetett, az meg igen. Aha. Tehát, hogy erre vannak glifozátmentes megoldások már, és csak a spórolás hozta ki ezeket.
0: Na jó, oké. Lássuk meg, hogy milyen
2: kérdő. Igen, én is jó? Így vagyok. A másik kérdésem, mégis utána tényleg lerakom, hogy az UV-sugárzás az miért van, hogy nem a legdélebbi, ez a Békés, Bács, Csongrád, hanem a Nyugat-Dunántúl és az Észak a legnagyobb. És akkor itt nagyon szépen köszönöm, és akkor hallgatom a rádiót. Sziasztok!
0: Köszönjük! Szia-szia! Én szerintem az, hogy mikor a legnagyobb az UV-sugárzás, az paradox módon nagyon sokszor attól is függ, hogy mennyire átlátszó, illetve opak a légkör az UV-sugárzás szempontjából.
1: Tehát mennyire felhős, azt mondod, hogy mennyire
0: a
1: poros.
0: A felhőség és a porosság, így van ez a kettő, ami mind a kettő, tehát hogy mennyi por van a levegőben, meg persze, hogy mennyire erős a felhőzet. Tehát, hogy gyakorlatilag, mert egyébként nagy különbség nincsen, tehát ez a kettő, amit szűrni tudja Isten igazából valamennyire. Mindig azt mondják, tudod, amikor bejött egy hideg front, és az ugye kimossa a Kárpát-medence levegőjét, tehát eltűnik bele mondjuk a por. Ez ma mi nagyon spett. Helybe is tud képződni, mint már mondtam, sajnos a félsivatagosodás felé félúton járó Alföldön amúgy is porzik az egész, és kerül föl. Hát azt mondom, tehát ezt a máshogy, mint a növényzet borítottságnak a növelésével, máshogy nem lehetne ezt csökkenteni. De amikor ez kimossa a légkörből, akkor utána, tehát ilyen hidegfront után átvonul, kitisztul, derül, és akkor ezzel volt, és most már piros UV-riasztás, mert nagyon magasan jár a nap, ez két dolog kell hozzá, mindig egyébként nagyon magasan jár a nap.

0: és a nap még nagyon magasan jár, tehát minimálisan csökken egyelőre a derelési magasság is, az a legfontosabb. Másrészt pedig, hogy mennyire tiszta a légkör. Kedves telefonáló!
1: Hello! Kápráztatott a vár. Gratulálok az Orbán kormánynak ezért a csodálatos világörökségét.
2: Jó, értem. Átadjuk mindenképpen.
0: Ha találkozom velük, megmondom. Köszi. Jó? Oké, köszönjük szépen, szervusz! 2.10.37-et várom a telefonszágon, egy rövid zeneszámot is lejátszok hamarosan. Mert hogy azért... Szóval igen, tehát az adaptációnak, ami költségesebb része lesz, és már percegetik is, ez a vízmegtartás. És ezt különböző szinteken, lépcsőkön és nagyságrendeken lehet érzékeltetni, tehát hogy ha csak ugye arra törekednek, hogy lehetőség szerint megmaradjon csapadékvíz meg, ami bejön, és ezt nem ilyen teknőkbe tárolják el. Sajnos én...
2: Ebben is olyan ostobaságot mondott egyébként Orbán, most nem is tudom, valahol előjöttek ezek a felszólalásai, hogy amikor volt ezzel kapcsolatban kritika, hogy ugye idehozza nagyon vízigényes akkumulátoripart, és akkor mondta a parlamentbe, hogy Magyarországról több víz megy ki, mint amennyi jön, tehát, mint amennyi bejön, tehát ha kell, akkor majd itt tartjuk.
0: Az érdekes, tehát, hogy ezzel próbálkoznak. Tehát, hogy...
2: De egyébként, amúgy igen, tehát, hogy ami volt a, nem tudom, a 19. században a nagy eredmény, Tisza, meg általában a folyószabályozás, hogy ez most, az lehet, hogy akkor korszerűnek tűnt, vagy jó ötletnek tűnt, de hogy az most nem. Tehát amennyire tudom, pont ezeket az ilyen elmocsarasodó részeket próbálnák visszahozni, nem?
0: Hogy, a Tisza-szabályozás ugye megtartva. Azt csinálta meg, hogy a Tiszámnek ilyen meanderező volt a járása, és ráadásul ezeket a kanyarokat, hogyha árat, akkor levágta, és utána mi ötötte mindent, hogy ezt ugye kiegyenesítették. A mellékágoknak egy része ez a megmaradt ilyen üdülő. Továbbá persze az egészet egy ilyen vízes élőrendszer vette körül, amit a kor embere nyilván nem értékes a Ramszeri egyezmény szerint is megőrzendő ökológiai kiemelten fontos élőhelyként jellemezte, hanem maláriás mocsárnak hívta, ugye? Már némi joggal, mert hogy malária tényleg volt, ugye? Az majd népbetegség volt ebbe az országba, és az egyáltalán a terjedése akkor sem függött össze abba, hogy melegszik, vagy nem melegszik a kis jégkorszak erős közepén. Itt ez egy jellemző és visszatérő betegség volt, ami gyógyíthatatlan. Akkoriban minden gyógyíthatatlan volt, persze, meg voltak éppen, hogyha rájött most is nagyjából. Tehát. De ez kétségtelen, hogy abból a szempontból is nagyon fontos, hogy egy részét ezeknek az akkor vízjárta területeknek, amik ilyen, hát így a különböző szintjét képviseltek ennek a skálának, az effektív láb, meg ilyen majdnem már nyílt vízes területtől egészen ezig, amit úgy hívtak, hogy nedves kaszáló, tehát amiben, hogyha éppen volt előtte, akkor valami víz is áll rajta, egyébként meg nem. És ezeket sorra rendre bevonta ilyen tájhasználat. Tehát lett belőlük. A leggyakrabban egyébként ezekből legelő lett, mert hogyha fel is szántották, és aztán utána ez az utóbbi évtizedeknek volt a mániája, hogy ha menjünk oda, akkor felszántjuk ezeket is. Igazából már Kádár korban a TSZ rendszer alatt is ez ment, sőt a síres sívás, hogy hát áll azért a termény a víz alatt, ember oda vetettél, ahol a víz mindig is állt. Miért? Mit gondoltál, nem fogod állni? Valószínűleg ott vannak alatt ilyen szép agyaglencsék, vízzáró. Ez mindig ott megállt a víz, azért lett belőle ilyen vízjárta terület. Szóval volt ott mocsár. Figyelsz, amikor valakit azzal ösztönöznek, hogy minden négyzetméter, amit felszálltat, azért kap pénzt. És erre például az utóbbi 22 évben ugye az Európai Unió utána felismervén saját hibáltatlan beindított egy másik programot, ami gyakorlatilag ezeknek a természetes élőhelyeknek a helyreállítása, amit a hülyeségeitek miatt kellett, tényleg Jézus Mária. És mindig sokkal nehezebb ez. Mindig sokkal nehezebb, de meg kellene csinálni.
2: Amúgy szerencsére, az előző... akiknek minden nagyobb birtokuk volt, annál több pénzt tudtak ebből behúzni az elmúlt évtizedekben.
0: Képzeld, de tavaly évelején, ezt most tudtam meg, beindult egy ilyen kormányzati program, nyilván még az Orbán kormány alatt, hogy vizet a tájba. Ez volt. És az egyik ilyen, és ennek a programnak egyik legfontosabb pontja, hogy jelentkezhettél te, mint földbirtokos, hogy igenis átadod ezt a területedet, vízzel való elárasztásra. Uh-huh, tényleg. Igen. Tehát, hogy visszakapja a vizet, úgysem mindig az volt, hogy elvetetted a kukoricát, felvetted a földalapú támogatást, aztán az kirohadt, és akkor hello. Ez nagyon jó játék, tényleg. Ilyenkor a városiak azért így, hát hülye vagyok, tehát hogy ezek is városi emberek, azért jó részt a föld tulajdonosai, azért ne reménykedjünk.
2: Ja, hát meg is a Csányit sem mondanám.
0: A többiek sem.
2: A többiek sem.
0: Igen.
2: Na, igen.
0: Ja. Hogy akkor csináljuk meg ezt is akkor, mert hogy ezt valami kompenzációt kell adni, hogyha már elég otthonban módon ezeket a földeket eleve nem kellett volna magánkézbe adni. Tudod, ha már egyszer begyűjtötte őket a szocialista magyar állam, és ott egyébként szocialista nagyüzemi gazdálkodás folytott, amit aztán a kapitalista nagyüzemi gazdálkodás váltott fel, mind a kettő rendkívül kártékony ebből a szempontból persze. Bár az kétségtelenül, hogy a földalapú támogatásnak még az a haszna is megvolt, hogy aztán ott mindent kiírtani. Tudod, itt megvoltak ezek az elválasztó cserje, de úgyis ezt kivágni, és akkor beszámítani.
2: Még az is akkor beleszámít.
0: Ja, így tényleg? Van, pontosan is. A táj mozaikosságának a felszámolásában azért ez, tehát hogy alá nem becsülhető szerepet játszott ez. Ha valahol lehet szídni az Európai Uniót, akkor ez tényleg ez az agyatlanság. És ráadásul mindig jön, hogy egyébként neked is a lakókörnyezetben mindig azok a legagresszívebbek, akik a legnagyobb hülyeséget adják elő, tudod, ez így van, tehát hogy az agresszív paraszt szervezetek előtti meghajlás. Van azok jönnek közül, hogy a taktorral is, akkor azt mondom, Istenem, tényleg.
2: Nem tudom, időben nagyon-nagyon kedvenc foglalatosságem egyike volt azon elpegni, hogy de ha én megírok egy tanulmányt, senki nem veszi meg, akkor érted, én nem kapok azért pénzt. Tehát ez hogy van? Tehát én odattam, ne? Legépelem azt a kovára, hogy figyelj, itt van 100 oldal, akkor senkinek nem kellett. Kérem a pénzt. Hogy tényleg ez az ilyen, hogy mondjam, ez a városi fejjel kicsit nehéz felfogni ezeket a dolgokat.
0: Jó van, legyen egy kis zene. Annyit megjegyeznék, Kumbéla, az, hogy kiestek a németek. Én végignéztem azt a meccset, ezek lúzerek az a helyzet, mert bár ez egy elég gyenge csapat, akire most kimentek. De azért ezeket a paraguaiakat azért meg kellett volna verni, úgy, ahogy seggen csúszva is. De egyébként a bíró is paraszt volt, mert ez egy szabályos gól volt, ennyire lehet lökni a kapust. Kettő, engem sokkal jobban felborított, hogy kiestek a hollandok. Az ugyanis egy jó válogatott. Na mindegy, nem érdekes egy idővel.
2: Hát az van, hogy mondom, hogy a 90 perc után azt, hogy hát engem már nem érdekel, majd megnézem holnap, hogy reggel felkelek, megnézem, hogy mi lett.
0: Régi, ahogy megnéz előre, és így, tehát így már csak a... Tesz. Szevasz, Russell! Így van. Igen, persze. Majd lezzen, amikor berakom Apple-ó, ne sürgessé. Na. Úgyhogy egy kis szívmeletet fogunk hallgatni.
2: Jó.
0: És még pedig a... Istenem, nézd meg. Gyönyörű. És melyik is legyen. Ezek csodálatos darabok valamennyi. Így van. Jó. Legyen a Late Night, azt nagyon szeretem. Jöjjön egy kis szívmeret. És utána még valamit talán. Jó? Én meg ezt feltolom, jövünk vissza további adaptációs témákkal. Oké, jó, indulunk. Ez itt a csonka. Tilos, csekányos, minek?

0: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a Csonka Magyarország Rádió Komplex, brutális, ezoterikus wellness, fitness magazinja Csákányossal és DJ Minekkel. Az elhangzott zenés blogban először Syd Barrett 1970-es műremeket hallottuk a... ez a Late Night, aminek van egy csodás feldolgozása még a This Mortal Coil-tól is a 90-es évekből. Black című This Mortal Coil lemezről. De ez az eredeti volt, és utána pedig 79-ből hallottuk a Karst Gary Newman-től. Igen, valóban most lesz egész pontosan augusztusban 47 éve, hogy kijött ez a gyönyörű zene. Hát... így lett. Előbb felnőtt lett a 47 éve jelent meg. Ez a botrányos 79, az 47 éve volt. Igen, igen. Tudom, ez elég egyre kegyetlenebb. Igen, van. Szerettem is, aki pont most töltötte be a 47-et, és hát ő is 79-es, tehát tudjuk jól. Aha, igen, Apollo az a 70-es évek volt, de nem baj, ebben is tévedsz. Jó. Semmi gond. Úgyhogy... igen, PNL-jel nem még, sőt, remek zenéket csinál, de van kedves csetelünk, aki totálisan tájékozatlan abban, hogy mi történik a popzenében, de ez, hát de. Mint az átlagos magyar parlamenti képviselő, hát nem
1: Johnny
0: tartja Rotten vissza.
1: Is
0: hogy...
1: van még, érted?
0: De, tényleg, és ez itt is volt koncertezett nagy sikerrel a Pillel, úgyhogy
1: és,
0: így van.
1: És hát ezért 79-ben meg is szűnt a Sex Pistols kb.
0: A Pistols maga az jóval régebben megszűnt, de... hiszen a Johnny Rotten pályafutásának érdemi része már az a népe, az 78-ban kezdődött a Public Image Limiteddel, tehát az már régen azon túl voltunk, tehát ami érdemi dolog történt a Sex Pistols, az lezajlott úgy 77-re, utána már csak a haldoklás része maradt vissza, például maga János, ő kilépett 78-én az említett zenekarból, és utána már a basszusgitározni nem tudó ember és a menedzser, aki viszont úttörője volt ezeknek az érdekes vagdalt zenéknek, a Malcolm McLaren, tehát az ő projektjük lett az egész, és hát ebből a korszakról szólt, ez a nagy rock'n'roll Svindli című filmben nem véletlen, nem szerepel már Johnny Rotten, hiszen ezt így le is tiltotta felbukkanását a alkotásban, amit egy nemtelen végjátéknak tartott. Hát ez már mind rock történet. Igen, tehát ugye hát, hogy ahhoz képest, hogy ez milyen régóta tart már ez a bárminek is nevezzük a dolgot, meg amúgy sem lehet így elszigetelni, hogy hát innentől van rock, és értelem nem volt rock gyerekeket, ez onnan abból jött, és ezek a dolgok párhuzamosan mentek vele együtt. Jazz, meg funk, meg soul, meg rock, meg egy idő után mindenféle elektronikus tánczenék, ezek egyszerre léteznek, és egymást ösztönzik, inspirálják, meg hát jönnek ezek a hibrid műfajok, ezért jó ez az egész. Úgy van. Így van, semmi gond, tehát az egyéni, hogyan éljük meg. Egyébként Gary Newman rendkívül aktív volt a 80-as években, csak én arra gondolok, hogy a neki is a kreatív, legkreatívabb része a pályafutásából az 78, 79, 80, tehát hogy azért, amikor évente termelt kb. 2-3 nagy lemezt. Nem várok, még egyre nem telefonál, de sajnos egyetlen KDNP-s se, kedves kisember, nem akarsz te eljátszani egy KDNP-s se, telefonáljál már be tényleg, és hogyan botránkoztál meg a hétvégén a Pride-on című betelefonálást, szeretném már hallgatni tényleg én KDNP-s. Ja, egyébként arra jöttem rá, hogy egyébként ilyen, vannak ilyen az Orbánizmusnak ilyen kis ellenálló fészkei, például ez a TV2 továbbra is, érdemes megnézni a híradót, tehát hogy a Pride-ról való tudósítás kimerül abban, hogy egyébként, hogy miket adott elő szegény Gergely, mint díszvendég, és utána rögtön hosszasan be kell várni, hogy fiatalok spontán tüntetést tartottak ellene, és nemzeti színű zászlókkal, és utána megmutatnak egy csomó ilyen ezt a, még a mi éppen is már nyugdíjasként részt vett alanyt, akik fiatal tüntetőként végigvonulnak. Egyébként mindig vannak. Igen. Mi? Tessék. Ja, Istenem, betelefonált 30 perc. Ő nagyon jókat mondott, köszönöm szépen. Úgyhogy máskor is várjuk telefonját, mert nagyon jókat szokott mondani. Úgyhogy, igen. Szóval, ha szerintetek harrak, akkor legyen harrak, szerintem nekem meg bejön. Az igazi harrak is betelefonálna, nagyon szerettem a hangját mindig a parlamentben, hogy öblögetett. Meg ugye nagy a család, neki is van több leszármazottja is, így van. Ha meg már egyébként itt tartunk, akkor két ilyen alapharc, aki hogy hozzászól, az mindenképpen a Zseb TV-ből volt egyrészt a Hiszékeny úr, akit Szuhai Balázs alakított teljes átéléssel, meg ugye Takács Bálint. Na mindegy, ez csak egy ilyen kis, mi lenne a közszolgálat feladata? Megmutatni a mai ifjúságnak, hogy még akkor már voltak ilyen audiovizuális kincsek, amelyek értékeket adtak át az embereknek, és mondom tehát, hogy az új közszolgálatnak is ez egyébként a ceterunk censeo, újra és újra elmondom, nagyon fontos eleme lesz, hogyha átalakítják a közszolgálati tévét, hogy a hétfő legyen adásszünet. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondtam. Tehát, hogy az érezzék.
1: Nosztalgikus.
0: Érezzék az elvonást, tényleg ez a... Sőt, ezt minden tévécsatornára kiterjeszteni.
1: De YouTube-ot se lehet nézni hétfőnként.
0: Hétfőn nincs YouTube. Nem csalunk, tényleg. Az a baj, egyébként én sajnos közegbe jövök, hogy hétfőn igenis csaltunk, mert a Pécset voltam, akkor nincs adás, dehogy nincs adás. Most kapcsoltunk át a jó egyre, jó kettőre. Köszönöm szépen. Ott aztán meg lehet nézni. Az a helyzet, hogy most is van a miniszterünk, előtte megvolt a Maruzsa történészből lett, aki tehát itt tökéletesen hozta a Phantom az 2-ből a címszereplőt, tehát mármint amikor éppen Jean-Marie rajta volt a gumimaszk, de látom, hogy az új kormányzatban is van egy határozott Phantom az szerű figura.
1: Igen.
0: Így van, tehát egy tézoltán, csak ennyit mondok. Na mindegy, hát, abban van kettő is.
1: Mondjuk az a egyik. Kérdés, hogy neki fog nekem majd sorfalat állni a jányok.
0: Igen. Ja, Istenem. Ezért szeretnék én is egyszer miniszter lenni, hogy majd sorfalat álljanak a lányok. Na, igen.
1: De mondjuk neked nem kell az miniszter.
0: Jó, akkor nem leszek miniszter, köszönöm szépen pedig. Ha leszek, leszek, tudod, mi is leszek. Majd ezt még ezt elővezetjük. Na, visszatérve a dologra, hogy az új kormányzat azzal nyerte meg a választást, hogy volt neki egy programja, és most is büszkén emlegetik, hogy ebben voltak vállalások. Tegnap azt hallgattam meg, hogy ez 900-as nagyságrendű, de lehet, hogy 1000-es. Mindegy, tehát, hogy a nagyságrend az nagyságrend. És hogy már 153-at teljesítettek, és ezt mindig elhújva hallom mindig. De nagyon jó. De hát a lényeg, egyet kell elmondani, hazahozzuk a pénzt, és akkor többi az meg mehet a levesbe, meg a láncon visszük el a nem tudom kicsodát, ezeket a legegyszerűbb teljesíteni, a többi az meg majd meglátjuk. És egyiknek egy része volt, hogy igenis talán lesz klímaadaptációs program, mert az előző rezsimnek ilyen szavakban volt, tehát mondom, ilyeneket meghirdettek, csak hát sok fogalatja nem volt neki.
1: Volt köztársasági elnöknek, ez volt az egyik, nem tudom,
0: ja, ezt képzeld el, elvették a Kekvás alapítványát tegnap, és megkapta valaki más, ja Istenem, tényleg. Így van.
1: Szóval, hogy, na, mindegy, igen, na, bocs.
0: Amúgy egyébként a többit is megkapták, kivéve egyelőre az egyetemi kekvákat, mert azok kaptak egy évet, még azt tudod, tehát ezt még egyelőre nem veszük vissza.
1: Ha már szóba került, azért ez nagyon, én ezen nagyon jót rögtem, hogy a Ruh Bálint megkapta az MCC-t, tehát
0: igen.
1: Néztük az utolsó években Martin Jánon a műsorát, hát azért ezt nem gondoltam volna, hogy azért van humorérzékük, na.
0: Igen, ez a testállás, és remélem, meg igenis megtartják a Transit Fesztivált, igaz? Mert hogy ez volt a... Mert egyébként a Transitot azt, mintha nem is ők szervezték volna, valamelyik másik, ezt most hallottam, hogy a... hogy mi is volt a Transit,
1: nagy az utána nézett. Nagy MCC logók voltak.
0: Persze, igen, mert fő, de volt egy ilyen, tudod, ezeket mindig így delegálták ezen feladatokat különböző ilyen-olyan szervezetekre, és ez lehet, hogy ez egy másik kekva volt, amelyik ezt szervezgette, de az sem lehetetlen, hogy na, mindegy, nem akarok egy erébe vágni a dolognak. Az a helyzet, hogy azzal, hogy megkapta az MCC-t, mi megkapta az MCC tulajdonban levő további eszeteket is. Hadd mondjam el, melyikekre gondolok. Van az a csodálatos könyvkiadó, tudod, aminek számos szablébelje van. A Parknak én is egy csomót dolgoztam, ugye? Megvan, ugye? Hát meg a teljes könyvkiadó... univerzumot sikerült benyelni. Aztán a következő, a Mandiner című méltán népszerű szaklap is az MCC kezében van. Akkor most tartani fog nekik egy állománygyűlést, ezt így a... Ja Istenem, ápoló idén elárulom.
1: Én egyet kérek, hogy közvetítsék.
0: Istenem. Ápoló, köszönöm a kérdést, én a Fekete Zaj Fesztiválra fogok menni, ahol első nap rögtön hajnali 2 vagy fél 3 tájban fogok szolgáltatni egy dark szettet. Köszönöm szépen. Júli 29, mindenki írja fel a naptárba.
1: Júli 29?
0: Igen, igen, így van. De addig is fogok majd játszani, ezt majd a programajáló részben megosztom kedves hallgatókkal, és még ezen a héten is úgy van. Úgyhogy Mátafölgy Sástón lesz a Fekete Zaj, mindig ott van fönn a Mátrába, tudod. Ahogy Vidrócki híres nyája is ott van, aki csirekcsörög a Mátrába. Így van. Úgyhogy gratulálok, Ápoló. Menjél csak nyugodtan. Nekem is lesz több fesztiválra majd állítólag menetelem, de hát azok munkák lesznek, Isten igazából. Most mondom előre mindenkinek, hogy az E-hétvégé, és szólja, hogy a fényfesztiválról beszélek, mert tilos jelenlét lesz ott. Tehát ez. Meg hogy hívjam fel utána Tomát, hogy örömteli hírekkel szórakozzak. Az, persze, hogy vonatkozik az áramkorlátozás a DJ polcokra is, amelyben 6 és 9 között próbálsz DJ-zni, ezért kell vinni, tudod, bicikli, dinamo, és azzal hajtani, ugye? Remélem, hogy az is meg lesz. Ugye? Ja, azt. És ez teljesül, persze. Ezt a részét. Na, ez fantasztikus, hogy milyen most az álláspont a Zeneházával kapcsolatban, nem hallottad a legutóbbi? A tájékoztatás úgy hangzott, hogy ami már megépült, az megmarad. Ezért megmarad a Zeneháza, meg megmarad a Néprajzi Múzeum a nagyon érdekes félcső alakzatával együtt, csak most már nem fognak építeni semmit. Ami annyit jelent, hogy nem a Petőfi csarnoknak a korhadó romjai között fog felépülni a Magyar Nemzeti Galéria, ezzel szemben ott valami parkot fognak kialakítani, amiben remélem, hogy a rádiónk is kap egy kis emléktáblát, ezen a ponton zajlottak éveken keresztül a tilos partik. Vándor, aki erre jársz, ugye hajtsd meg előtte kalapodat, vagy ami a fejeden van. Itt játszott először a nagyobb közönség előtt Edras például, és ezt külön remélem, hogy ezt majd meg fogják így örökíteni valamilyen módon. Ja, Istenem. Ja, és egyébként a tegnapi parlamentnek nem is a kislatorcai felszólás volt a csúcsa, hanem amikor felszól a gonosz nép csak náci Barbinak hívja, pedig egyébként ez oktalanság. Na mindegy, tehát, hogy a sok gyerekes családanya, fogalmazunk így, aki ott ül benne a parlamentben, tudjuk jól, előtte a férje is felszólalt. Leginkább őket érinti majd ez a oktalan, gonosz embereket így megszokott állásukból kiszorító törvénytervezet, vagy már meg is szavazták azóta, mely szerint csak 12 évig lehet valaki képviselők, már is ezen a rostán fenn fognak akadni, sajnálatos módon. Na és közölte azt, hogy mikor lesz már, és akkor a kedvencük az a spét példára hivatkozás, mindig lehet természetesen a cherry picking logikája szerint valamit felhozni, hogy amikor végre kicsavarják ezeknek a 14-16 éves fiataloknak a kezéből ezeket a képernyővel járó valamiket, nem látják a kedves hallgatók, de Csákány is igen, éppen tényleg, igen. Azt a rohadt életbe, és hogy végre tényleg ott megkapják az árkus papírt meg, és akkor ott írjanak mindent, így van, ez a aztán Csabikám ad már ide léleg a rovásírásos iPhone-t, hadd nézzek meg rajta valamit. Tényleg. Szóval, igen, és ezt amúgy tényleg nagyon szomorú, hogy a mai fiatalok ugye többsége előbb néz meg, mint valami jó kis, na mindegy, szóval pedig aztán ott lenne választék, amit meg lehetne nézni, mint a, mit tudom én, pozsonyi csatás kisfilmet, az is elfut a telefonon tényleg ezzel szemben, mi néznek meg, hát riktig nem azt. Én ezt nem akartam, kedves csetelők, hogy ebbe az irányba vonuljon el meg a speciális érdeklődés tényleg, Istenem.
1: Igen, Dúró Dórának kínálnak ilyen szerepeket?
0: Nem, de úgy látik, hogy csetelőink, hogy ne. Nem, ezt ebbe az irányba nem megyünk el, nagyon sajnálom. Így ezek le is vannak tiltva, még a szakoldalakról is. Na mindegy. Egyébként nem kérdés, tehát hogy csak hogy már szakpolitikai irányba tereljük a dolgot, hogy valójában tényleg vannak emellett érvek, hogy néha így csökkenteni kell a digitális terhelést azok számára, akiknek ez amúgy az anyanyelve. És ez persze nem azoknak a gonoszsága és a bosszúja, akik még mindig csak küzdködnek ezzel a korunkat behálózó modern technológiával, és arra kényszerítetnék a mai fiatalokat is, hogy éljenek egy kicsit úgy, ahogy mi. Tehát, hogy annak a romantikája nélkül.
1: Ahogy amúgy ők se értek soha.
0: Persze, igen.
1: Tehát, hogy kell a vaskarikát hajtani bottal.
0: Így van, ott vagy az erdő közepén, indiánt játszol, és nincsen semmi technológia elem a környéken, mert hogy így van. Úgyhogy valóban a saját magad által lecsiszolt késsel nyitott ki a májkrém konzervet, mert hát azért mit vársz el, hogy
1: jó, de most... Egyébként, tehát hogy mondjam, azért azt is lehet már látni, mutatják már a kutatások tudományos eredmények, hogy tényleg nem tesz jót az idegrendszer fejlődésének.
0: Így van.
1: A nagyon korai életszakaszban túl sok képernyőt, sőt, egyáltalán bizonyos életkori, egyáltalán nem kell képernyőt nézni.
0: Ja.
1: Szóval, hogy egyébként tényleg, hogy nem csak is kizárólag ilyen ajvékolás vagy, szóval, hogy azért ennek van alapja.
0: Igen.
1: De hogy közben meg nyilván az van, hogy nem lehet kivenni a technológiai eszközt kezükbe, hogy meg kell. De ez ugyanilyen morális pánik volt szerint, tehát nyilván a tévénél, ugyanez volt, valószínűleg, amikor megjelent a nyomtatás, még akkor kevesebben tudtak azért olvasni, de hogy tudod, az egész csak benn fog kuksolni, és csak olvas, ahelyett, hogy kimenne, persze, és játszana a barátaival. Tehát most ugyanezt látjuk.
0: Hát meg a hagyján egyébként a könyv jó részt egyébként ugye az ördögi üzenet jön át. Tudod, tehát, hogy mert hogy egyrészt kik írják a könyveket, akkor nézzük végig, eretnekek, sátánisták, a másik oldalról pápisták, az egy hülyeség. Tehát jó része ilyenek termelik, és tehát ugye csak a haszontalansággal van tele, általában a könyvet a szerzővel együtt legjobb rögtön megégetni. Az a különbség, hogy a könyv kicsit jobban ég, tehát hogy azért kell a szerzőt locsolni olajjal, mindegy, ezek már ilyen szakmai kérdések, ezt így valószínűleg a hóhérközi konferenciákon a maguk idejében is megtárgyalták. Remélem voltak ilyenek. Tehát,
1: milyen tapasztalat csere elmész gyakorlatra a másik udvarról megnézni, ott hogy csinálják.
0: Igen. Tehát, hogy voltak. És remélem, hogy az állam fizette. Tehát, hogy az is hozzátartozik, hogy ez visszatért. Tehát, hogy az orvos és hóhér konferenciákat fizesse az állam, a többiek menjenek maguktól. Igen, köszönjük szépen, majd bemondjuk ezt is, ápoló. Rendkívül fontos gitárművész érkezik ma az A38-ad, ezt mindent a maga idejében és helyén fogjuk majd ismertetni. Szóval igen, a következő helyzet, hogy kicsit ez is úgy járok hozzá, mint hogy küzdjük le a felmelegedést, nem tudjuk leküzdeni a felmelegedést, valamit kell kezdeni ezzel a problémával. Sajnálatos módon mi ismétlen csak arról van szó, hogy akik így anyanyelvi szinten ezt használgatták gyermekkorukkal kezdve, én is látok ilyet, hogy pedagógiai alapon elveszik a gyerektől a telefont, mert rossz célra használják. Előbb-utóbb úgyis visszajött a kezükbe, tudod, és ők már ezen nőttek fel, tehát a damage is done, ez van. Hát tehát, hogy azért... a hatásokkal kell valamit kezdeni.
1: Tehát nagyon találékonyak a gyerekek.
0: A gyerekek és a macskák rendkívül találékonyak, nagyon, igen, ez sajnos ez igen.
1: Amikor lekorlátozod az időt, akkor hát egy ismerősöm gyereke például a Shazamon keresztül tudott YouTube-ot nézni, mert ugye ott lesazamozol egy számot, akkor behozza a YouTube videót, és akkor az appon belül megnyílik egy kis, és akkor onnan amúgy tovább lehet menni.
0: Így van.
1: Azt
0: gondolták, hogy ez működik, hogy a telefonjáról leszették a Google Chrome-ot, meg a YouTube alkalmazást külön.
1: És ez mindig is, és amikor én voltam, mindig megtaláljuk, hogy hogyan lehet, és meg lehet találni az utat, és mi akkor a VPN-ről nem is beszéltünk, tehát hogy egyébként... Tehát nyilvánvalóan itt, hogyha így komolyan beszélünk erről a problémáról, ez így nyilván az van, hogy meg kell tanítani, hogy hogyan kell használni, meg kell tanítani a kritikus gondolkodásra.
0: Igen.
1: Embereket úgy általánosságban is, tehát azért nincs más megoldás hosszú távon. Tehát ez is egy eszköz, mint a kalapácsát be lehet verni vele egy szöget, meg a másiknak a fejét is. Tehát ez
0: és egyébként ez hazugság, ezt nem lehet pedagógiai célból használni, meg csal a gyerek, ember. Így
1: hát akkor ez meg a másik része, akkor meg a pedagógusnak kell az fejleszteni a saját módszerein. Tehát, hogy,
0: a csal a gyerek a következőt jelenti, beírja a promptot és megkérdezi, és érdekes módon a gép tud egy összefogott választ adni, ami nem mindig jó. Tehát egyébként itt jönnek a problémák, hogy azért hogyha valamennyire benne vagy mondjuk a matekba, és feladsz neki ilyen promptokat, akkor meg lehet ezt máshogy is oldani, édesfiam, nem csak így valószínűleg, de és persze, te rögtön videók a fizessé, és akkor már tényleg, akkor már több választ kapsz. Hát azt meg tanulja meg a gyerek egy életre, hogyha...
1: Mondjuk én úgy igen. vagyok ezzel, hogy tehát is volt azért, hát kevesebb, mint a diákjaim fele, de azért volt,
0: igen, aki igen.
1: így írta meg a beadandót, és én nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy most elkezdjem, nem, tehát ő veszített ezzel az egésszel, hogy nem csinálta meg a feladatot, mert érted, ez, tehát hogy igen. mondjam, nekem az veszteség, amely azt is elolvasom, és azt is értékelem, leírom, eljátszom a hülyét, mert nem tudom, hogy most akkor hogy kezdünk el vitatkozni, ezzel írtad, nem azzal írtad, nem tudom, te tudod, ez egy ilyen problémás. Úgyhogy így én úgy vagyok vele, hogy figyelj, a másiknak tök jó volt, mert a saját gondolatait meg tudta vitatni valakivel, neki meg ez nem jutott kész ennyi. Én ezt az álláspontot vettem föl, hogy ennyi.
0: Én is nagyon tájékony gyerek voltam, aztán az autóemelővel kellett a kerítést szétveszíteni, ki tudjam húzni a fejembe. Ó, Istenem! Köszönjük szépen, Rasszán 2. Az az igazság, én még mindig emlékszem arra a hírre, amikor hát valaki a kalapács fejét használta, fogalmazunk így örömszerzési célra. Na, őt egyébként sokkal nehezebb volt megszabadítani ettől, és igen. Ja. Azért, amikor meglátta a hidegvágót. Mindegy, szóval... Hát mert tényleg le is vághatták volna, aztán valahogy. Jó, gyerekek. Mondjuk híreket tényleg, mert hát ilyen örökbeli életszakaszban jöttünk, hogy elmúlt dél, ugye? És hogy ezt akkor ja. kapjuk elő, ami van több is nálam. Gyerekek. Elmúlt dél híreket mondunk. Alapos programjáról lesz már most mondom, és az itt cseten kapott ötleteket is köszönöm szépen. Ezeket is ismertetni fogom feltétlenül. De minden esetre 12 óra múlt, hírek következnek itt a Csonka Magyarországban. Így van. Tilosan.
1: Tehát, mesterséges intelligencia és fejlett képalkotó technikák segítségével kutatóknak sikerült teljes egészében kiolvasniuk egy lezárt herkulánumi papírus tekercset, ami közel 2000 éve megégetett a Pompeit is elpusztító Vezúv kitörése. A kutatók csütörtöki bejelentése szerint ezzel közelebb kerültünk ahhoz, hogy roncsolás nélkül is megfejtsük a herkulánumi kéziratot, írja a Reuters alapján a Telex. A megfeketedett, nagyon érzékeny tekercseket gyakorlatilag lehetetlen kinyitni anélkül, hogy ezzel súlyos kárt szenvedjenek. Ezért találták ki a kutatók, hogy nagy felbontású szkenneléssel, számítógépes technikákkal gyakorlatilag virtuálisan csomagolják ki a kéziratokat, érzékelik, hogy hol van rajtuk tinta. Most majdnem másfél méternyi 20 hasábos szöveget sikerült visszanyerni ezzel a technikával. Ez a dokumentum több mint 2000 éves, jelenleg a legrégebbi már megfejtett herkulánumi tekercs, ami egyébként etikáról, művészetről és az emberi viselkedésről szól. Akár csak egy éve is őrültség lett volna bármelyiknek azt hinni, hogy egy teljes tekercset több száz hasábnyi szöveggel el lehet olvasni roncsolás nélkül, mondta a Kentucky Egyetem informatika professzora Brent Sells, aki a projektet vezeti.
0: A legfrissebb bizonyítékok szerint a legkorábbi homófélék már 1,79 millió évvel ezelőtt is tudatosan használták a tüzet. Legalábbis a bizonyítékok alapján a dél-afrikai Wonderwerk barlangba szándékosan vitték be eleink. Liora Kowalska-Horwitz, a Jeruzsálemi Héber Egyetem kutatói és társai egyre mélyebbre ástak a barlangban, újabb és újabb stratigráfiai rétegeket feltárva, ennek során égett állati csontokat találtak, amelyek a tűz tudatos használatára utalnak egy olyan közegben, ahol természetes okokból nem alakulhatott ki tűz. Feltételezések szerint a természeti tüzekből szerezték meg a sajátjukat, és így vitték magukkal a barlangjukba. A magyar narancshírét hallottátok, és még egy rövid... Kérlek szépen, a CERN kutatói felfedezték a kétszeresen bályos Doubly-Charmed Baryon család harmadik és egyben utolsó tagját a CERN nagy hadronütköztetőjében. Az LHCb programban dolgozó fizikusok kísérleteik során azonosították a speciális baryont, egy olyan nehéz részecskét, amely két bályos Charm Clarkot és egy furcsa, azaz Strange Quarkot tartalmaz. Ezzel egészült ki a kétszeresen bályos baryonok régóta keresett e-formájában fél évszázadon megjósolt családja, ismét a magyar narancsírét hallottátok. Ezek voltak híreink mára, itt a Tilos Rádióban, Csonka Magyarország végén. Nézzünk csak egy kis időjárást, mert hogy szerintem sokan várják, hogy végre abba maradjon ez az embertelen hőség, ami egyébként meg a tegnapi rekordokat nem is publikálta a met.hu, legalábbis kora délelőttig megnézem azért, hogy hát a tegnap is dőltek a rekordok, mert azért ezek nagyon fontos elemek, hogy mint valahogy így a eddig 41,9, ami 2007 nyarán, emlékszem, mert ez egy csodálatos időszak volt, akkor készültem az eddig utolsó költözésemre, és már eleve be voltam parázva, hogy ilyen időbe költözném, meghalok, de mindegy. Hőmérsékleti rekordok a tegnapi, nagyon jó. Az a helyzet, hogy nem dőlt meg, kérlek szépen, tegnap, hiszen a legmagasabbat aszódó mérték tegnap 41,8 fokot, egy tizet hiányzott hozzá a rohadt életbe. Az új országos legmagasabb napi maximum hőmérséklet országos rekord született, de csak erre a napra vonatkozólag. Abszolút értem, mert még mindig 41,9, amit Kiskunhalason mértek valamikor 2007-ben, az egy piszok meleg időszak volt. Dobogókön és a Jánosegyen is csak 27 fokig csökkent a hőmérséklet, így van, és ez meg egy újabb minimum, maximális minimum rekord, tehát hogy ilyen magason nem padlózott a hőmérséklet még soha. Hát tudom mondani, hogy nálunk Józsefvárosban 27,7 volt hajnalban, úgyhogy próbálj ilyenkor szellőztetni, ha bérsz, stb. Ja, stb. Hát, de inkább nem egyébként a rekordok esztelen hajszolása, helyett inkább terjünk át arra, hogy némi esély kínálkozik arra, hogy az ország nem kis részével együtt itt Budapest környékén záporok, zivatarok alakuljanak ki már ma este, tehát hogy kora estétől kezdve. Úgyhogy az pedig annyit jelentene, hogy korábban jön meg a kicsit az enyhülés, mindesetre elég sok hely lesznek, főleg a középső keleti részben, a déli ország részben. Ma már zivatarok, ilyen úgynevezett hőségzivatarok, amit jelentős részben nagyon erős konvekció táplál, aminek viszont most már lesz, hogy mondjam, gyúanyaga is, mert nő a légkör felsőbb részén, ahogy szokták mondani, az örvényesség, tehát sokkal turbulensebb, instabilabb levegő áramlik a Kárpát-medencében, a nedvesség tartalma is magasabb. Ez mindez még a hidegfront előtt, tehát aztán utána pedig előbb jön egy meleg nedves szállítószalag, és amellett fognak kirobbanni zivatarok sorra rendre majd holnap szerdán, aztán pedig majd szerdáról csütörtökre virradó szerda este megérkezik maga a front is. Mindegyiket zivatarok fogják kísérni, úgyhogy izgalmas módon fog véget érni ez a nyomorult időszak, és utána egy jó pár napon keresztül és egészen kellemes idő lesz. Isten igazából erős kánikulára olyan nagyon nem is kell számolni, azért jövő hét elején már többfelé lesz 30 fok fölötti hőmérséklet, például egy hét múlva megint kánikul lesz, de állítólag az meg nem lesz hosszú életű, és nem ez a botor mértékben megemelkedett szörnyű hőmérséklet jellemzi, annál 10 fokkal kevesebb. Hát fél 42 van, ahhoz képest utána 32 is olyan lesz, hogy ó, Istenem, hát ide vele, sose legyen ennél több vagy kevesebb. Jó van, oké. Marika, drága, lesz ez a Beat nemű formáció, akkor mindjárt át is térünk mindjárt a programajánlóra.
1: Na, mondtál valami fesztivált, amit be kell mondanod.
0: A fesztivál az a Fényfesztivál, ami kérlek szépen Pécset rendezik meg minden évben, és idén például Tilos részvétellel zajlik majd többek között, de hát Pécset nagyon sok helyen lehet majd látni megvilágított tereket, ahol mindezt a produkciót kérlek szépen. Mindenhol, minden, nem csak a Zsolnai nevedben, sőt nem is ez a jellemző rész. Például amikor voltunk lent, itt beköszönt még a műsorban mini kollega, mi például a 48-as téren játszottunk, ahol amúgy az egyetem jogi meg közgazdasági kampusza található. valaki arra járt volna, és az már egyébként ugye a Zsolnai negyed széle, de hát az egész belvárost vetítgetik, érted? Így Alma Máteremet, a Lajost is szokták.
1: És látom most, hogy Vazarelli a...
0: Zsolnai Fényfesztivál a neve, tehát értem, hogy mire gondolsz, így van, tehát hogy róla nevezték el, de nem csak a Zsolnai negyedben lesz, hanem nagyon sok felé található. Ápoló, majd elmesélem neked, ki volt Tony Levin, de semmi gond, úgyhogy... De nem csak ő lesz, hanem Adrian Bilou és Bill Bruford, plusz még gitározni fog hozzá Steve Vai, ez is a King Crimson lesz, kedves ápoló, amiben már nincsen benne Fripp, aki miatt a King Crimson King Crimson volt, és a 80-as évek elég lemezéket fogják eljátszani. És ebben valóban Tony Levin a basszus gitáros többek között. Na szóval itt lesz, ha aki felmegy rá, akkor a zsolnaifényfesztivál.hu-n tud részletes programot is tanulmányozni, de a lényeg, hogy tilosos kollégáink is lesznek rend, ők is fel fognak lépni ott, úgyhogy meg hát tudod, lesz az egyébként egy fő a legnagyobb ilyen vászon, amit megvetítenek, az ugye a Pécsi Székesegyház a Szent István téren, és ettől
1: annól is
0: volt, az mindig látványos, tehát ez egy ilyen gyakorlat, ez ilyen tényleg fesztiválszerűen történik meg. Menjetek Pécsre, nézzétek meg a Fényfesztivált.
1: És mikor lesz a tilosos fellépő?
0: Igen, ez egy jó kérdés, amit valószínűleg most nagy hirtelen nem fog nektek, mert a programokra kellene egyébként így rámenni. Tilos Rádió, DJ Bodó, DJ Sztyep és Toma a Színház téren, csütörtökön, 21:30-tól éjszakában nyullant, tehát egészen egyik fognak nézni. A Színház tér, ez ugye most fogom elmondani, hogy ez Kossuth Lajos utca volt egész gyerekkoromban, majd visszakeresztelték Király utcára, egy ennyire labanc város. Tudod, hogy a Bem utca visszakapta az eredeti Irgalmasok utcája nevet, pedig Bem tábornok nem adott irgalmat, azt tudjuk jól. Viszont hát igen, ó, megjöttek, és akkor lesz, és jó, akkor csak annyit mondok még, hogy akkor a Tilos Rádió részéről Bodó, DJ Sztyep és Toma fognak fellépni, kérlek szépen, és hozzá vetítés is lesz természetesen, úgyhogy ő is lesz, és kérlek szépen Liquid Labs, Steve Pavlovsky fényművészetének zenei művészeti és program felelőse, aki minden este fellép Tilos Rádiós kollégáival, ez lesz, úgyhogy lesz majd több más tilosos program is. Irodalmi dubtechno is lesz ennek keretében, lebek púzálva, igen. Nézzétek meg, úgyhogy gazdag lesz a tilosos műsorkészítőnk jelenlétében megvalósuló zenei felhozatal. Köszönöm szépen, ma este tényleg Mark Ribó fog játszani zenekarával az A38-on, és mindenkit szeretettel invitálnék szombaton, ez ugye július 4-e, a függetlenség napja délután 4-től este 10-ig fogunk ketten Vajdai Vilivel fogunk zenét szolgáltatni a Béla előtt, a Bartók Béla úton, kirakjuk a hangfalat, és ott fog mindenki táncolni az utcán, többek között a Gárdonyi Géza téri villamos megálló népe is, mint azt történt legutóbb is, gyertek arra is, sok szeretettel várlak titeket, nagyjából már ennyi program jutott, kezdődik a Smoking Heads, mi eltávozunk tőletek, továbbra is hallgassatok minket itt a Tiloson, puszi, örüljünk nektek, hogy itt lehettünk és tanulhattunk ma is. Szervusztok, gyerekek!
1: Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.

Tilos Rádió, szevasztok! Indul a Smokey Heads adása, mint minden kedden dél és kettő között. Most már 25-26 éve, már kiszámolja az éveket. És hát ebben a csodálatos meleg időben, itt a stúdióban is szuper idő van. Kívánok mindenkinek nagyon szép napot. Naposat, árnyékosat, légkondisat, mindenfélét. Hallgassátok ezt a mixet, és hűsöljetek. Szevasztok!

Now I'm from

Tilos Rádió 90.3. Még mindig, mindörökké, és azután is túl. Hallgassátok a Tilost. Smokey Edz adása volt. Mostanáig, meg még egy pár percig. Szóval élvezzétek a napfényt. Élvezzétek a fényt. És a szeretetet. Szevasztok!

kedves Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Nahát című zenei műsor Szőlősi Barnabással. Ezúttal egyéb elfoglaltságok miatt nem élőben, hanem felvételről jelentkezem. Üdvözlöm a hallgatóság soraiban Farkas Ábelt és Mecseki Andrást. Nem tudom, hallottatok-e róla, srácok, hogy a Boards of Canadának kijött egy új lemeze. A mai mixbe tőlük is betettem néhány számot. Egyúttal nagyon boldog születésnapot kívánok utólag is Szalai Dorottyának. Szokás szerint neki is elrejtettem egy kis meglepetést a mixben. Remélem, hogy mindenki másnak is tetszeni fog a válogatás.

Kedves Tilos Rádió hallgatók, ez volt a Nahát Szőlősi Barnabással. Szalai Dorottyának még egyszer nagyon boldog születésnapot kívánok. Remélem, hogy tetszett nektek a mix. További szép hetet. Szevasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Május és június fordulóján sorra érkeztek bejelentések ijesztő méretű darazsakról. Zömmel nem lódarazsak voltak, hanem óriás, tőrös darazsak, akik jobbára magányosan élnek, rajzási időben azonban nagy létszámban jelentkeznek. Európa legnagyobb hátyásszányúja hazánkban védett rovar. Tora és potroha fekete, utóbbi négy ovális citromsárga folttal. Szárnyai füstbarnák. A nőstény feje sárgás, a hímé fekete. Testhossza elérheti a 4-5, szárnyának fesztávolsága a 6-7 cm. Fullánkjukat kizárólag önvédelemből használják. Hasznos beporzók. Kordában tartják egyes lemezes csápú bogárfajok állományát, mivel a nőstény tőrös darázs ezek pajorjaiba rakja petéit, és a lárvák belőlük táplálkoznak. Tájékoztat a sokszínű vidék.
2: Kültéri WC-t telepítenek Joskáról a központjában. Tavaly nyilvános mosdók nyíltak Joskárolában a rakparton és a kulturális és rekreációs központi parkban. Most a Palántaja utcában, a Lenészki sugárúton, ahol a Nemzeti Művészeti Galéria található, moduláris kültéri ünlemhelyet telepítenek, amely mozgáskorlátozottak számára is hozzáférhető. A pályázati felhívást kihirdették a közbeszerzési weboldalon, a kiindulási maximális szerződéses ár valamivel több, mint 6 millió rubel. A forrásokat a városi költségvetésből különítik el. A kivitelezőnek fel kell építeni egy olyan épületet, amelyben női, férfi és több célú mosdók, valamint egy háztartási helység is helyet kap. A mosdókban vandálbiztos mosdókagylók és érintésérzékeny csaptelepek, vandálbiztos szárítógépek, tükrök, hidegvíz és villanyórák, érintésmentes fizetési terminálok és videokamerás megfigyelő rendszer is helyet kap. A Marie Pravda hírét hallottátok.
3: A szaharóz, azaz répacukor kihagyása az alacsony zsírtartalmú étrendből hátrányára változtatja meg a bél mikrobiomját. Erre jutottak a kuvaiti Dasman Diabetes Intézet tudósai egérkísérleteik nyomán. A kutatók 16 héten keresztül vizsgálták a szaharózmentes alacsony zsírtartalmú étrend hatásait a szaharóz tartalmazó alacsony zsírtartalmú kontroll étrendhez képest két egércsoportban. Ennek során értékelték a glükóztoleranciát, az inzulinérzékenységet, a keringő metabolikus hormonokat, a bél mikrobiomot, valamint a vastagbél és a máj gyulladását. A szaharózmentes étrenddel etetett egereknél, miközben a testük nem változott érdemben, károsodott a glükózkontroll, az inzulinrezisztencia, emiatt bél mikrobiális egyensúlyhiány, bélgyulladás és zsírmáj alakult ki. A magyar narancs hírét hallottátok?
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sehol nem más rád.
1: Szép jó napot kívánok, drága Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Szlovák kapcsolat a Tiloson, az FM 90.3-on, illetve online a www.tilos.hu-n. A műsor, mint mindig, minden második kedden 15 órától 16 óra 30-ig hallható, és én annyira szeretem ezt a műsort minden évben visszatérően, több dokból kifolyólag. Egyrészt azért, mert nem kell mindenféle csúnya politikai, meg egyéb ilyen minden ilyen-olyan témákról beszélni. Egy-kettő, hogy amikor ez a műsor van, akkor ez azt jelenti, hogy már itt van a nyár. Na most így az elmúlt egy hetet nézve gyakorlatilag most már inkább mondjon le a nyár, mert így ebben a 40 plusz fokban elég nehéz túlélni, de azt mondják, hogy most már jobb lesz. Na de hogy ne is szaporítsam a szót, igazából ennek az, hogy miért szeretem ezt, hát mert a kedvenc fesztiválomról beszélgetünk, és akkor ez azt jelenti, hogy jön a kedvenc fesztiválom, közeledik, meg jönnek azok a sok-sok szép jó emberek, akik minden évben jönnek, akár visszatérően, akár újonnan, most is van két újonnan jövő vendégünk. Na, hát szóval, igen, sziasztok, legyetek üdvözölve, ez itt a Szlovák kapcsolat művészetek völgye speciál, és nagy szeretettel üdvözlöm vendégeinket, a visszatérők közül Oszkó Jakab Natáliát, a művészetek völgye igazgatóját. Szia, Nati!
2: Sziasztok!
1: Kékesi Alexandrát Mandarint, aki a Róma udvarnak az udvargazdája, szintén a visszatérők közé tartozik most már.
3: Sziasztok!
1: És nagy szeretettel üdvözlöm Vadkerti Ritát, a Világzenei udvar és a Magyar Zeneháza udvargazdáját. Te vagy az újak közül az egyik, légy üdvözölve nálunk, szia!
4: Köszönöm, sziasztok!
1: És Feledi Jánost, a Feledi projekt művészeti vezetőjét, szia!
5: Sziasztok, hellasztok!
1: Na, hát akkor ez a mai műsor, ez egy ilyen egész műsorba élő műsorajánló lesz. 35. művészetek völgye 2026-tól 07, igen, na, nem emeltet.
2: Július 24-től augusztus 2-ig várunk. Én nem tudom, az Ádámmal biztos még több helyen tudtok találkozni, de velünk ebben a felállásban július 24-től augusztus 2-ig Kapolcs Talján Dörög Big End Petenden.
1: És most következik az, ami szokott minden évben, hogy a Nati átveszi a szót, és beszél másfél órán keresztül, és tök jó, mert ilyenkor én ezt azért szerettem, mert annyira nem is kell műsort vezetni, sőt időnként megfordul a dolog, hogy ő szokott kérdezni. De ez
2: hát
1: jó.
2: Hát egyébként most kérdeznélek is, úgy tudom, hogy visszatérsz hozzánk a Petendi pajtába.
1: Ja, hogy így vágjunk bele a közepébe, igen.
2: Miket hoz a Tilos Rádió? Én sok DJ-zésről, beszélgetésről értesültem én is a műsorfüzetből.
1: Hát ugye a Tilos Rádió az különböző helyeken, tehát illetve így különböző tilosos DJ-k különböző helyeken lépnek föl hivatalos és kevésbé hivatalos módon is. Érts alatta, hát Kenderkert, ha már így beszélgettünk róla, de ezt azért majd meséld el, hogy ő most, na, látod, belevágtunk, hivatalos helyszín, vagy továbbra is így a csatolt.
2: Természetesen és hivatalos jó helyszín a Kenderkert, és ott egyébként nagyon sok jó kis előadáson is részt vehetünk, aminek a végén kiderül, hogy igazából az egész életben maradáshoz egy darab kenderszárra van szükségünk, mert megehetjük, magunkra kenhetjük, ruhát csinálhatunk belőle, házat építhetünk belőle, és nagyon tényleg gyakorlatilag nincs az a felhasználási mód, amit nem lehetne ebből a növényből kihozni. Ezt egyébként
1: ez egy csodálatos mentés.
2: Egy kutatócsoporttal együtt lehet egyébként végighallgatni, és hát emellett társasozni, meg tábortűznél, megvárni a hajnalt.
1: Ez csodálatos volt. És visszatérve, igen, tehát tilosos DJ-k egyéb helyeken is fognak fellépni, például a Petendi pajtában, aminek ugye azért elég erős tilosos kapcsolata van így a szervező brigáddal részeként, és hogyha már így konkrétan rákérdeztél, hogy mi lesz ott, igen, lesznek beszélgetések, mégpedig a művészetek ugye első 5 napjában 24-től 28-ig, jól számolom, igen, péntektől keddig, 5 darab beszélgetés lesz 14 órától, és akkor így elmondom gyorsan a vendégeket, csak így sorban, és aztán beszéljünk rólatok, mert erről még úgyis fogok addig beszélni ám a rádióban, hogy kellő teret kapjatok, de igen, tehát pénteken Gyenge Veroni Slammer magyar bajnok, illetve világbajnok, sose tudom, ezüst vagy bronzérmes, de lényeg az, hogy hát ő ilyen elég ütős, hogy mondjam, beszélgető stílusával fog megérkezni, és fogunk beszélgetni, ő lesz pénteken. Szombaton Finta Márk, a Szlovák Napunk, illetve a Szlovák Gyennyikeszke oknyomozó újságírójával fogunk beszélgetni, őt is érdemes, meg hát így mindenkit nyilván, akivel beszélgetni fogunk, őt is érdemes meghallgatni. Vasárnap Győri Márton festőművész lesz a vendégünk, aki vele egyébként a barátságunk az pont a művészetek völgyére datálódik, úgyhogy azt mondta, hogy eszembe ne jusson úgy csinálni beszélgetéssorozatot, hogy őt oda nem hívom meg, tehát ez így megtörtént. Aztán pedig Oszkó Jakab Natália, a Művészetek Völgyei igazgatójával fog beszélni, ha esetleg valaki nem tudná, ő az, aki most itt van velünk a műsorban, és minden évben elszokott. Apropó, Nati, tudod, hanyatszor van egyébként? Én most megszámoltam, hogy hanyatszor van ilyen műsorunk?
2: Na, hanyatszor?
1: 12-szer.
2: 12-szer. Én 2011-ben keveredtem egyébként a Művészetek Völgyébe, hiszen, ha belegondoltok, 89-ben indult Márta István Éker egyébként egy ilyen fenntarthatósági pénzgyűjtést szerveztek, mert ugye a patakmedret kellett kotorni. 2008-ban Bűvészetek Völgye volt, mert akkor nem kaptak nagyobb állami támogatást, és visszacsökkent 6 településről 1 településre. 2009-ben egyszer elmaradt, 2010-től újraindult csak Kapolcson, és én 11-től érkeztem szponzorációs felelősként. Egyébként számok nélkül, de egy nagy mosollyal és pár elmosódott fotóval. Hát kevésbé volt sikeres, mint most a különböző adatokkal teletűzdelt szponzori kiajállóval, és hát idén ugye a jubileumi 35. Művészetek Völgyét látjuk, és hát egyébként itt mindenki most már öreg motoros, ugye Mandinak is több egyszerre van helyszíne, igen.
0: Már másodszor,
2: így van.
1: Hát figyelj, két ember is egy csoport, azt mondják, úgyhogy.
0: Megnyugtató, köszönöm.
2: És hát János is most már több egyszerre jár Vigánt Petenden.
3: Igen, mindenféle produkciókkal.
2: Na és most mit hozol?
1: Bocsánat, én még végigmondom, csak azért, hogy ne csapongjunk, de és akkor még kedden 28-án pedig Csabai Gábor Papó, a Tilos Rádiónak a legendás volt, hosszú éveken lévő vezetője lesz a vendégünk, pont. János.
3: Igen, hát mi több egyére vagyunk a Művészetek Völgyének az egyik fellépő, ami egyrészt nagy megtiszteltetés, másrészt meg mindig jó visszajárni egy olyan fesztiválra, ahol ennyire jó közösség és nyitott szellem, és tényleg olyan jó hangulat van. Régebben vittünk jazzzenekaros produkciókat, akkor még sátorba léptünk föl, szóval mindenféle volt, akkor pár éve egy ilyen jurta alatt léptünk fel egy kisebb stúdió előadással, és most idén a legfrissebb előadásunkat visszük. Tavaly volt 15 éves a Feledi projekt, és tavaly októberben volt bemutatva a Nemzeti Táncszínházzal közösen a Csehov Cseresznyéskert művének az adaptációja, aminek az érdekessége az, hogy én úgy tudom, hogy itthon nem nagyon csinálták meg táncelőadásban, másrészt pedig, hogy élő kortárs jazzzenekarral játsszuk, a Sárik Péter trióval, a Péter is írta hozzá a zenét, szóval ez már egy kuriózum szerintem. A másik meg, hogy Kulka János is közreműködik az előadásban, aki nem csak beszél, hanem mozog is az előadásban. Úgyhogy maga a jelenléte is azt gondolom a 10 táncos mellett ad egy olyan fajta atmoszférát, ami tényleg...
1: Hú, engem most kirázott a hideg egyébként ebbe így belegondolva.
3: Egy ilyen élő kortárs jazzzene, táncművészet, próza, tehát tényleg egy ilyen fúziós összművészeti dolog, és ami miatt szerintem nagyon izgalmas lesz nekem a Művészetek Völgye, hogy most fogjuk először játszani szabadtéren. Oh. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog hatni. Vannak érzéseim, mint nyilván pozitív szempontból, hogy szerintem nagyon-nagyon jó lesz. Nyilván egyrészt a közeg, ott Vigánt Petenden, a nagy színpad, az élő zene, meg nyilván az a fajta nyitottság és befogadó szemlélet, ami az ottani közönséget és a fesztivált illeti, úgyhogy mi nagyon-nagyon várjuk.
2: Szerintem egyébként az, hogy ez a Cirque du Tokertben van, azért egyfelől persze egy 2000 fős ülős helyszín, de nagyon be tudja húzni az ember. Tehát azért a Zorán koncert, meg a Konz Zsuzsa koncert is úgy tudhatni, mintha vele kettesben ücsörögnél ott. Úgyhogy szerintem biztos, hogy iszonyatosan nagy hatát. Tehát mint egy ilyen black boxban, csak közben azért a csillagokkal és a varázslattal körülötte.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy egyébként szerintem ott a környezet az, ami egyébként ilyen nagyon, hogy mondjam, egy ilyen intim hangulatot tud adni neki, mert egyébként nem is olyan, tehát sok ember fér el, de nem egy ilyen nagy, böhöm nagy helyszínről beszélünk, és azért ott a fák, meg a templom, meg a mindent, tehát hogy ott azért
3: abszolút, az... Abszolút.
1: De ezt akartam kérdezni, János, hogy említetted, hogy először fogjátok ezt előadni szabadtéren, hogy egyébként az az pont az fajta ilyen vizuális háttérnek, vagy a vizuális okokból különlegesség ez, vagy miben más ez mondjuk, mint ez zárt térben való előadás?
3: Nyilván az is, tehát hogy egy picit majd nyilván adaptáljuk a nagy színpadra, de úgy néz ki, hogy minden technikai dolgot meg fogunk tudni oldani, vizuálban is, élő kamerakép, díszlet, fény, minden, hanem inkább az, hogy nyilván egy kőszínházban teljesen mások az energiák, meg a közönséggel való viszony, mint egy szabadtéri előadáson, úgyhogy igazából emiatt is vagyok kíváncsi, hogy fog egy ilyen környezetben és egy ilyen szabadtéri nézőtér színpad viszonylatban hogy tud majd működni. De azt gondolom, hogy maga a zene, a Kulkajani jelenléte és maga az előadásnak az atmoszférája szerintem biztos, hogy hatni fog kifelé. Úgyhogy én nagyon-nagyon várom.
1: Mikor lesz ez az előadás?
3: Július 29-én este.
1: Az jó, akkor gyertek először a Petendi pajtába, hallgassátok meg a beszélgetést, és akkor utána szépen csorogjatok el, és útközben álljatok meg a Roma udvarban.
0: Köszönöm, hogy nem kellett kiegészíteni.
2: Igen.
1: Hát, hogy felejthettünk volna el téged?
2: Na, mi lesz ott 10 nap alatt?
1: Rita, nem vagy elfelejtve, tehát
2: igen,
1: nem.
2: Én csak hallgatok, figyelek.
0: Elmondom, Rita, akkor a 10 napot mit szólsz hozzá?
2: Igazából ti amúgy pont esélyesen nem is lesztek egymás helyszínén, mert gyakorlatilag a fesztivál két szélében, ugye a Vigánt Petenden, a Roma udvaron túl már csak Hobó helyezkedik el a 10 előadásával és hobológiájával. Talján Dörögdön pedig Vigánt Petenden, vagy mi ez, a Világzenei udvar szokott lenni az utolsó, de most idén a jubileum miatt van ugye egy klastromunk fényfestéssel és meglepetés koncertekkel, de esélyesen most találkoztatok utoljára, még meg a stábüléseken.
3: Jól nézitek meg egymást!
2: Meséljétek el egymásnak, hogy mit nem lát a másik a 10 nap alatt.
1: A Tilos Rádió szlovák kapcsolat összehoztál, bemutatja itt az embereket, de egyébként ez, bocsánat csak, hogy erre majd mindenképpen kérdezzek, mert hogy én szerintem 10 éve terrorizállak téged azzal, hogy de miért nincs klastrom egyébként.
2: Már 5 éve is volt egyszer, és megígértem, hogy jubileum, akkor mindig visszahozzuk.
1: Na jó van, oké. Mandi.
0: Szóval ott tartottunk, hogy tőletek a szirtutókertbe átérve, ott, ha jól számolom, van egy ilyen 5-6 óra, nem?
1: Átérni vagy?
0: Nem, a két program között, úgyhogy akkor ezt gyorsan betölteni, mit szóltok hozzá, jó? Szóval én azt gondolom, hogy alapvetően a Roma udvarnak nem csak az úgynevezett szórakoztatás, vagy fesztivál hangulat megteremtése célja, hanem van egy nagyon komoly edukációs pillére is. Én mindig azt mondom, hogy a találkozások és a kapcsolódások az, ami minket igazából életre hívott, és szerintem egy picit csúnya vagy erőszóval élve kötelességünk is ezt megteremteni, ezt a fajta atmoszférát. Úgyhogy idén is fogunk erre fókuszálni, megismerkedünk kicsit jobban a képzőművészettel és irodalommal, Beck Zolinak köszönhetően. És erre épül egy nagyon izgi workshopunk is, ahol dalt fogunk írni közösen. Tehát a cigány irodalomból próbálunk inspirálódni. Ezt Krausz Attila a DSP-ből és a Várkonyi Csibészekből Boros Patrik tartja majd. De nem csak ez, tehát hogyha már irodalom, akkor a mesére is szeretnénk fókuszálni, úgyhogy Kele Fodor Ákosék hoznánk egy meseterápiás foglalkozást, és mindemellett azért a drámapedagógiával is fogunk foglalkozni. Van-e kedvetek egy cigány bőrébe bújni? Ha eljöttök hozzánk, akkor azt is kipróbálhatjátok majd, hogy milyen cigánynak lenni. Nem lövöm le a poént, jó? De a lényeg, hogy szeretnénk magunkról is kommunikálni, és szeretnénk azt is megfigyelni, hogy mások hogy kommunikálnak rólunk, úgyhogy média reprezentációról is lesz szó a Roma Sajtóközpontnak köszönhetően. És miután már mindent jól kitanultatok, azért ráállunk a szórakozásra is. Szóval idén is mind a három felül reprezentált cigány csoportot bemutatjuk Magyarországról. Lesz autentikus cigány zenesimogató, aminek tavaly hatalmas érdeklődése lett, és a cigány táncházak sem maradnak el, ne aggódj, Ádám. Látom, hogy készíted itt a lábaidat. Szóval marosmenti, nagyecsedi és erdélyi cigánytáncokat is lehet nálunk tanulni, ugyanis a Szolena Románi is érkezik hozzánk a határon túlról, és most már nem csak ruhákat hoznak, hanem divatbemutatóval készülnek, kézben foglalkozással és táncházzal is.
2: Egyébként ez a táncház, meg ez a roma tánc tanulás volt abszolút a múlt év meglepetés programja. Valljuk be, mi általában ilyen 20-30 főre számítunk egy workshopnál, és itt meg megint 100-150 fő általában, és gyakorlatilag betöltötték a Petendi Művház óriási udvarát, hiszen ott van ugye a Roma udvar.
1: Ugyanott lesz, ahol tavaly volt?
0: Igen, de most már kicsit kiebb húzzuk az udvarát, mert nem fogunk elférni. Szóval ezen gondolkoztunk, hogy a sátrakat kicsit át kell helyezni, mert hogy tényleg az a 150 fő az általában megérkezett, úgyhogy ez nagyon, nagyon izgi volt.
1: Na de hogyha, hogy mondjam, próbáljuk magunkat egy cigány bőrébe?
0: Cigány bőrébe bújni.
1: Na de hát ott az alap, hogyha akkor tömegesen érkeznek az emberek, úgyhogy
0: az így lesz, szerintem ott hirtelen
1: mindenki
0: cigánnyá válik, lemoshatatlanul, én azt gondolom, vagy hát a tavaly ezt tapasztaltuk meg.
1: Hát az
0: nagyon izgi volt. Igen. De érkeznek egyébként tehetséggondozással kapcsolatos programjaink is, és lesz kiállításunk is, hogy kicsit ismerkedjünk az Észak-Magyarország és a Dél-Dunántúli régióval. Nem tudom, hogy ettől eddig mennyire fáradtatok el, de hogy ha valaki ebben megéhezik, akkor persze a gasztronómia is megjelenik. A Veszprém Vármegyei Önkormányzatnak, a Roma Önkormányzatnak köszönhetően lesz ételkóstoló vasárnap és hétfőn is, de

0: azért meg fognak jelenni a most ismert zenekarok is, ugyanúgy, mint például a Fekete Vonat.
1: Ja, hát akkor viszem a virágos ingemet, meg a susogósomat hozzá, és autentikbe fogjuk nyomni.
0: Ezt el is várom.
1: Na ti, mik azok az újdonságok, amik tavaly nem voltak, idén meg lesznek?
2: Hát lehet, hogy említettem már a klastromot. Oh,
1: most, hogy így mondom.
2: Egyébként amúgy a 35. művésztek völgye apropóján vannak új, meg múltidéző programjaink is. A klastromnál egyébként az egész fényfestő szakma összefogott, és hoztak különböző fényfestéseket, és akkor azokat lehet egyébként így lúpolva 9-kor, 10-kor, meg 11-kor elkezdve végignézni. Sőt, volt ugye egy pályázatunk, a Fényártban a klastrom, és annak a 3-4 első befutóját egyébként közösen zsűrizzük, és mivel pénzdíjas versenyről van szó, nagyon számítunk a közönségre, hogy írják meg nekünk, hogy ki nyerje, tehát ki milyen sorrendben nyerje mekkora támogatást, és szerintem fantasztikusak a munkák, mert így azért a drive mappákban már látom őket gyűlni, legalábbis amennyit átlátok belőle így gyakorlatilag laikus szemmel, illetve lesz 3 meglepetés koncert is ott.
1: És kik lesznek azok?
2: Lesz egy Temesi Blanka koncertünk, Telekom szelektoros lány. A Vecsei Mikinek, a Devával és Balla Gergővel, mert lehet, hogy láttátok meghirdetve, hogy a Zsámbékon is, meg egy-egy helyen.
1: Mert te most tényleg elárulod nekünk a meglepetés koncert. De szeretünk téged, igen?
2: Hát, mert hiszen a Tilos Rádiót, aki hallgatja, az első kézből kell, hogy értesüljön, és külön a dolgokról, ugye? Szóval a Vecsei Miki, Deva és Balla Gergő Hortus Conclususszal, azért ezzel megszivattak ezzel a névvel, mert ezt jó perszorra, hogy így elkezdtem mondani, de hogy és mindig azért ilyen pánikszerűen visszakeresem, hogy az összes betűt belerakom, és áldást adok, hogy latinos osztályba jártam a gimibe egyébként, és tehát az eleve arra van komponálva, hogy egy romnál fényfestés is kísérje az előadást, illetve a hasihoz köthető még egy produkció is lesz. Úgyhogy ezeket majd kutassa mindenki a műsorfüzetben. Ez ugye az egyik, egy-egy érdekes plusz produkciónk lesz, de a Panoráma színpadon a Hagyományok Háza, ami ugyan 25 éves, az egy nagy táncházat fog nekünk keríteni. A Quimby ugyancsak 35 éves, illetve megajándékoztam önmagamat egy kis Pál és a Borza.
1: Egyébként... 25 éves vagy idén?
2: Nem, a kis Pál és a Borz sose volt azért, 11 óta nem volt a völgyben, amióta én dolgozom az új csapattal.
1: És hát a Lovasi meg 60 éves volt most, úgyhogy akkor, így ha már van, ilyen jubileumokról beszélgetünk.
2: Így van, ő is
1: akkor...
2: jubilál, de egyébként nagyon érdekes, van egy még egy meglepetés vagy jubiláló produkciónk, a KFT, ami 45 éves, és ha tippelnetek kell, a Lőtér, ugye Z-generációs Panoráma, ugye a híresen Natiféle öreg színpad, illetve a Konz Zsuzsa és összművészeti Szirdő Tókert közül, ti melyikre helyeztétek? Vagy helyeznétek?
0: Hát én a Panorámára.
2: Oké.
3: Szirdőtókert.
2: Szirdőtókert, a Konz Zsuzsa, meg Zorán mellé.
4: Hát akkor én is haza a Lőtérre.
1: Én a Lőtérre.
2: Lőtér, hiszen új hullámos hype-ja van, tehát hogy nem tudom, tippek szerint több tini fogja nézni, mint a korunkbeli vagy a szint.
1: Beteszitek a Pogány induló?
2: Hát egyébként Sziszi és Lenke mellett van egyébként, így meg tese ilyen érdekes, mert hogy van egy új hype-ja, tehát hogy ugye mi megpróbáljuk így egy picit akkor itt szétszedni. Azért én azt nem tudtam volna elképzelni ülősen, azért ez nem egy átszellemülős egy szálgitáros történet, ugye ott dés szokott lenni, meg tehát, hogy ilyen nyugisabb produkciók, úgyhogy meg kiderült, hogy új keletű hype-juk van, szóval...
3: Lehet zúzni.
2: Lehet zúzni, úgyhogy igazából most már azon rögünk, a Lőtérre kétféleképpen lehet bekerülni, hogyha csináltál most egy menőbandát, mert 40 évvel ezelőtt.
4: Ez jó. Imádom.
2: Úgyhogy érdekességek landolnak így most a lőtéren is, mint ilyen meglepetés jubileumi produkció.

0: Sőt, ugye először van nálunk Jude Law, és ők is, mint a Cole is, meg a Punani Masszív, egyébként a Völgyre egy ilyen akusztikusabb történettel készülnek egyébként, úgyhogy ez azért egy különleges hely mindenki számára, az a Művészetek Völgye. És hát van egy völgy szimfonikunk is, tehát a Kóli nem csak a panoráma színpadon erőlteti magát egy live band és akusztikus felállása, hanem egy szimfonikussal is bekezd egyből. Összeszedtük azt a pár könnyű zenei előadót, akinek nem volt szimfonikja, és a Danubia zenekar vállalta azt, hogy 3-4 számot per előadó együtt, és most egyébként próbálnak is, meg csinálnak szimfonikus változatban. Beton Hoffit hallgathatjuk, hiánypótló módon szimfonikus fel dolgozásban, Kólit, az Elefántos Szendrői Csabit, illetve Szenának is hangzanak fel dallamai. Mindez persze tényleg egy ilyen völgy szimfonik 35 csak itt és csak egyszer hallható produkcióban, és ha már a múltidőző elemek, közben ugyancsak itt és csak most, és nem is tudom nagyon felidézni, 89 óta szinte egyszer vagy kétszer fordult elő, hogy Márta István saját háza Petőfi utcában megnyílik, naponta másfél-két órára, hiszen itt vették föl a Támad a szél lemezt, sőt, abban a házban vette föl Cseh Tamás az egyik lemezét, és Bereményi Cseh Tamás fiával és Berti Jánossal együtt újra játsza. A Kaláka is fogott, volt egy kis zsidóból idézve játszani, illetve igazából ezek ilyen beszélgetős, belejátszós, multidőzős történések lesznek. Galkó Balázs emlékére is Sörgyári Kapricsó, illetve egyéb előadások is lesznek ott. Tehát ez tényleg egy naponta másfél-két óra exkluzív tartalom a Petőfi utcában, illetve a Fazekas műhely, ahol meg szokott nyitni, most ott viszont egy másik időpontban, úgyhogy át lássan egyikről a másikra sétálni, nem csak a közönségnek, Istvánnak is. Ott meg retro völgy, tanúasztal beszélgetések. Hát nem tudom, indikatíve minden napra van 10-15 ember beírva egyébként, de hogy Naszály Gyuri, Tóth G. Péter és Márta István moderálják majd ezeket a beszélgetéseket, amik szerintem a végtelenbe fognak nyúlni, és szerintem ez az együtt sírunk, együtt nevetünk. Galkó Balázsnak lesz egy emlékkiállítása a Cili néni kocsmájában, hiszen 89-ben ő ott tartott egyébként kocsmaszínházat. A Mandel Kvártett viszont élőben lép föl a Völgy komoly zenén, ugyanúgy, ahogy 89-ben egyébként fellépett, ugyanott, és Pallagi Anikónak is lesz dedikálva kiállítás, ő ugye a legendás első nagy programigazgatója volt a Völgynek, és régi műsorfüzeteket is lehet nézni a Falumalomban. Most mondom, tehát gyakorlatilag eljutottunk az első 89-es műsorfüzettől, meg programoktól, a Klastromnak a 3D-s videomappinges történeteihez.
1: Ez tök jó, mert ez a 89 valaki bemondta volna, akkor nem érti, hogy miről beszél, meg nem is tudja, mert még fel se találták. Na de induljunk el, akkor a Klastromtól sétáljunk vissza úgy egy kicsit, jöjjünk fölfelé, kanyarodjunk el balra, és jobbra megérkezünk a Kocsorházba.
2: Igen, nagyon-nagyon jó, és programokkal várjuk az idén is a látogatóinkat, de kapcsolódva Mendihez egy pillanatra vissza, megnéztem, hogy a Roma udvarban, amikor végeztek, akkor igazából hozzánk is átjöttnek, hiszen nagyon jó kis cigánytáncházzal készülünk mi is, sőt, cigány zenét játszó zenekarok is lesznek, úgyhogy csak őket. Nyugodtan jöjjenek tovább, illetve ha nálunk ugye végeztek, vagy éppen beállási idő van, akkor csak egy pár lépés, egy pár perc, és ott vannak a Klastromnál. De ha a lőtéren végeztek, igazából nálunk záródik az este, hiszen a világzenei udvar az Dörögdön, ahol mi zárunk a legkésőbb. Úgyhogy nagyon jól összehangoltuk, úgy gondoljuk, a programokat, az idősávokat, úgyhogy nagyon sok mindennel készülünk. Ha már jubileum, akkor Cimbali Bent 20 éves az idén, és hát Paja Bea 50 éves, és az egész éves zenei palettáját erre építette rá, és nálunk teljesedik majd ki.
1: Hoppá!
0: Hiszen ugye nagyon sokáig volt pajaudvar is a völgyben, csak hát ugye már amikor két kicsi gyerekkel volt ott, az már egy másik életfázis volt, és annyira szép volt, ahogy az hozzá sűrűn járó Momentán társulatnak utána átadta egyébként ezt a helyszínt, és most a Momentán társulat szokta visszahívni őt, úgyhogy is van. De van Ferenczi Gyuri fellépésed is egyébként, meg nagyon sok új és érdekes elem is. Az egyik kedvencem, nyilván én erőltettem be, az a barcelonai.
3: De legalább bevallod.
0: A flamenco balé.
2: Igen, ők is lesznek, de lesz az idén egyébként izraeli körtáncot járó táncházunk is, illetve ugye azok, akik nélkül egyébként nincs a világzenei udvar, mint ahogy Nati említette a Ferenczi Gyurit, Paja Beát, nagyon sok visszatérő zenekarunk is lesz, és lesznek ugye újak is, illetve reagáltunk arra az igényre is, hogy legyenek gyerekprogramok különböző féleképpen, úgyhogy minden nap 10-től 18-ig a Varázshangok Játszóház nullától.
0: Sőt, igazából ott kulturált körülmények között és kevés időre, de ott is hagyhatjuk a gyermekünket, egyébként gyermekömegőrző. Csak azért ezt tényleg ne túlozzuk el, mert amikor legutoljára volt Varázshangok, így igazából egyre vastagabb betűvel került ki a sátorra, hogy mikor zárnak, és így is eltem a másfél órával utána.
1: Jó, hát a Varázshangok
0: a gyerekekért.
1: Hát kérlek, fesztivál hangulat.
3: Fesztivál elején berakják fesztivál.
0: Igen, tehát ez egy nem egy kihangsúlyoznám, hogy nem ott alvós tábor.
2: De azért a pajtakocsma azért helyszínként szolgál egy kis kiegészítő helyszínként.
1: De a pajtakocsmát üzemeltetőknek még mindig van, ők egy ilyen demográfiailag nagyon pozitív csapat, mert ott az a csapat, nem mindig vannak új gyerekek, és egyre több, és ők nagyon jól felvigyáznak. Az én lányom néhány szóval ott lett felejtve.
0: Most így az egyre több gyermek mellé, meg bocsánat, de profi, tehát felnőtt felvigyázókat is fogadtunk, és mondom, tehát korlátozottan, tehát az adott vágyott nyitvatartási időn belül pár órára ott lehet hagyni gyermeket.
1: Egyébként én most nézem a programotokat, és látom, hogy lesz Pazó koncert, Pannonia All-Stars Orchestra, és nekem ez egy életre szóló élményem volt, amikor a Sári lehetett talán 2 éves, és akkor is volt ugye a Kocsorházban Pazó koncert, az Istennek nem lehetett őt onnan így leszedni a rácsról, ami a színpad előtt van. Tehát ő ráfixálódott, és onnantól kezdve, nem tudom, másfél órán keresztül a gyerek teljes extázisban bulizott rá, úgyhogy ilyenekre lehet vinni a gyerekeket nyugodtan egyébként.
2: És hát a kicsit a pajtakocsmára visszatérve, pár évvel ezelőtt elkezdtük ugye ott a pajtakocsma kvízt is.
1: Igen.
2: És az olyan szépen kinőtte magát, hogy több mint 5 alkalommal lesz az idén is, és nagyon érdekes kérdésekkel, játékokkal készülünk így napról napra.
1: Na de egyébként, hogyha Nati mondod a Paja Beát, hogy aki ugye, hogy gyerekei lettek és elmentek, de most már vannak olyanok, akiknek gyerekei lettek és visszajöttek, mert hát Harcsa Veronika udvar például, látom.
0: Így van, most már látja, hogy miért is raktam be 15 évvel ezelőtt a ringatót az udvarába, hiszen most már ő is élvezi 2 éve, vagy 3.
1: Na várja, most a flamenkot beerőszakolod az udvar, a
0: mondom, kötelezően ajánlott ajánlásaim. Igen, akkor így kevésbé érezte a kapcsolódást a jazz és a crossover és a baba program
1: között. De ezért lett a Verának gyereke, mert inkább volt oda szervezt, és csak próbálom az összefüggéseket keresni.
0: Nem, most már érti, hogy ez egy jó kapcsolódás, és egyébként nagyon praktikusnak találja egyébként innentől kezdve, és ők így össze is barátkoztak, az elején nyilván távol állt a kettő egymástól. De ott is vannak egyébként workshopok, van több gyerekszínházi előadás, ugye most is indulok Báriba egy gyerekszínházi Púlia fesztiválon zsűrizni. Ugyanennek a tavalyi zsűrizésének az eredménye egyébként egy Paloma nevű, szerintem gyönyörű olasz előadás, ahol egyébként nem beszélnek, úgyhogy...
1: Ez egy magyar kávé, nem?
0: Tessék?
1: Ez egy magyar kávé, nem?
0: Hát, vagy nekik ez a Paloma egy ilyen szívszorongató történet bábokkal egyébként, azt szerintem nagyon érdemes megnézni, és egyébként egyre jobban látható, és a műsorfizet elején emiatt ki is emeltük azt, hogy nagyon sok kulturális intézettel, nagykövetséggel, nemzetközi programmal dolgozunk. A Papagéno Klasszikon holland duó lesz spanyol barokkórus, finn duó, ugye akkor itt a táncházakról is megemlékeztünk, akkor a barcelonai flamenco-ban, egyébként ők már 10 éve próbálnak bejutni a Művészetek Völgyébe, egyébként csak úgy mondom, hogy itt azért nem kerülnek be először elsőre úgy, mint a Feledi projekt egyébként, és jöhet, tehát a barcelonai...
1: János, hogy sikerült ez?
4: Sok-sok e-mail.
0: Úgyhogy itt emellett egyébként akár az osztrákok is fellépnek a Harcsa Veronika udvarban egy tök jó jazz produkcióval, és a British Council, egy brit zenekar is jön, Velsziek is. Szóval nagyon sok együttműködésből klassz kis nemzetközi sziporkák is velünk tartanak. Nyilván a Panoráma színpadra, meg José González pedig, aki neve ellenére svéd, és neve ellenére svéd, őt is meginvitáltuk, itt a Bohemian Betyárs és Bagosi Brothers és a Jude Law mellé, meg az Elefánt és 30Y mellé, és szerintem egyre szebb és színesebb egyébként ez a... Ja, van még kanadai duónk is, tehát egész Kanadából is egyébként eljönnek hozzánk. Szélesítjük ezt a kört különböző érdekességekkel. Mi alapvetően nem egy ilyen nagy könnyűzenei nemzetközi line-uppal rendelkező fesztiválként látjuk magunkat, viszont nagyon érdekesnek találjuk, hogyha a saját kis kulturális keresztmetszet fesztiválunkba belekeverünk nemzetközi elemeket.
1: Ez ugye már egy ilyen évről évre visszatérő kérdés volt, akár itt a Tilosban is beszélgettünk róla, meg te sokfelé, sok hogy mondjam, fórumon, hogy ugye ez a mennyire van benne, hogy mondjam, a levegőben, ez egy kicsit egyfajta ilyen mainstream esedés a Völgynek, és hogy pont miért nem válik azzá, de mégis jönnek időről időről olyan fellépők, akár külföldi fellépők is. Tehát akkor valójában ez a koncepció, ez továbbra is áll, és ezt továbbra is tartjátok akkor.
0: Abszolút, hiszen ezt szereti a közönségünk. Nagyon érdekes, és akkor itt szoktam ugye a matekozásomat elmesélni, hogy ugye itt a GDPR előtti időkben mi már nagyon sok kérdőívezéssel és adattal rendelkeztünk arról az első pár ezer látogatónkról, és az ő hasonló digitális lábnyommal rendelkező közönség barátaikat próbáljuk behívni az országból. Mi nem ambicionáljuk azt, hogy nagy külföldi látogató közönségünk legyen, de egyébként nagyon sok különböző külföldi is megfordul, hiszen egyébként képzeljétek el, idén már több mint 210 kézművesünk van, itt az egyébként 72 kitelepülő ételitalos vendéglátóshoz, és nagyon sokan jönnek el akár a Hagyományok Háza folkudvarba megnézni egy néptáncot, akár betanulni, de nyilván azért egy magyar nyelvű színházat, vagy szövegalapú alter magyar zenét nem feltétlenül tudnak élvezni. Nyilván,
4: de
0: a táncelőadásokat viszont igen, de hogy alapvetően nincsen fókuszban az, hogy mi mondjuk tömeges osztrák-holland látogató közönséggel rendelkezzünk.
1: Lenne Sramli színpad például.
0: Így van, igen, bár egyébként a Sramli udvar van, ugye a Sramli udvarnak nevezik valamiért a faluba talján Dörögdön az Ősök Háza melletti udvar. Apropó, ott Ősök Háza az továbbra is van, ugye.
1: Szőkeművész úr,
0: viszont a Sramli kertbe mellé a jezsuita fiatalok költöztek be a Csipkebokor katolikus udvarral, mert hogy megközelítettek minket, vagy ilyen szinte felháborodva, hogy van evangélikus udvar és református udvar, és a katolikus fiatalok nem jelenhetnek. Megmondtam, hogy dehogy nem, itt van mellette, Szőke mellett. Persze ez nem azt jelenti, hogy először is utoljára szeretném őket látni, de hogy egyébként meg klassz kis programot raktak össze ők is, és nagyon készülnek, és tehát ezeket a kis közösségi projekteket továbbra is előtérbe szeretnénk hozni. Az analóg udvarban, analóg fotózás tanul, az igazából a 4200 program körül van, ugye ezt mindig mutatja a számláló a programkeresőben, hogy mennyinél tartunk. Ennek a nagy része az workshop egyébként, vagy így a fele, és ezek után még mindig mer a közönség olyan visszajelzést adni, hogy jó volt a völgy, csak egy kicsit több workshop lehetne. Tehát, hogy nem tudom, hogy mit lehetne még kitalálni. Táncolunk együtt, Veronikával énekelünk, Lackfival verset írunk.
1: Nálatok kvíz is van még.
0: Kvízelünk, társasozunk.
1: Nálatok cigányulni lehet.
5: Például, de képzeljétek, hogy most például falat is fogunk festeni. Szóval
0: na ez az, hogy már mindennel mindenre vannak. Festünk, például akkor itt nálatok falra lehet igen, festeni, igen. Meg mi, még vannak különböző beszélgetős workshopjaitok is.
5: Igen, szerintem egy hát csomó elmondtam már. Igen, meg a tánctanítás is van, de hogy alapvetően szerintem nálunk a programoknak több mint az 50%-a az workshop. Tehát, hogy kendőt fogunk festeni, zománcégszert fogunk készíteni, lesz ilyen nagy közösségi plakátfestés, szóval rengeteg
0: olyan dolog van. Na ugyanez csak hagyományőrzősben, a Hagyományok házában, a különböző kárpát-medencei alkotóművészekkel együtt, de a képzőművészeti hubban, a művészvölgy kúriában, a kortárs támla mellett egyébként a Tilos Rádiótól nem messze lévő képezősök fognak, akik képzőművészeti workshopokat tartanak. Ugye...
2: Irodalmi beszélgetésekkel egészülünk, hogy a Pinterburiék évek óta ott vannak Fábián Lacival.
0: Meg a Szépdütó kertben tényleg a akrojógától kezdve az akrobatiká, meg mindenféle új cirkuszi.
4: Igen, új cirkusz, artisták, táncelőadások, koncertek, kollégákat mondhatnám, Frenák Pál társulat, Duda Éva társulat, úgyhogy opera is lesz, a Csengő, nézem a műsorfüzetet. Úgyhogy szerintem azért is jó ez a fesztivál, mert meg ez a völgy, mert hogy itt én azt gondolom, hogy mindenki meg tudja találni a saját igényének valót, vagy a szájízére valót. Tehát, hogy szerintem ami itt nincs, az nem létezik. tehát, hogy itt tényleg aztán mindenki reggeltől estig habzsolni tudja az élményeket.
0: És ha ezek után beírja, hogy több workshopot kér, akkor...
4: Tiltól is tárak kell.
0: Nem, hanem...
2: Kérjük, írja oda.
0: Csak így lenyugodva, legalább akkor please specify. Tehát, hogy kérlek, akkor jelezd, hogy pontosan...
1: Sonkás szendvics készítő workshopot.
0: Egyébként főzni is lehet együtt a völgyben, de persze nyugodtan jelezd, valamit nem találtál.
1: Na tisztelt, felhívom a Tilos Rádió hallgatóit, hogy akkor mostantól a szlovák kapcsolat felületén lehet javasolni workshopokat, amit továbbítani fogunk Natália számára, és majd kisorsolsz belőle egyet, ami idén nem lesz, de majd jövőre talán esetleg. Viszont... Nekem van az utóbbi években egy ilyen, és ez az utóbbi két évben nagyon erős, legalábbis nekem feltűnő volt, lehet, hogy csak én, hogy mondjam, ilyen ültem a saját vezetékemen, és már korábban is ez volt, de nekem az utóbbi két évben nagyon feltűnt az, hogy nagyon sok fiatal, tehát értsük alatt a tinédzser korú fiatalokat, rengetegen vannak, és szerintem ez egy óriási dolog, hogy ezt ti is tapasztaltátok egyébként így a saját udvaraitokban, helyeitekben.
0: Ritán, hogy öregszünk azt?
2: Ez egy nagyon érdekes, inkább úgy bontanám szét, hogy a nap melyik szakaszában. Aha. Nálam továbbra is, vagy hát nem ott az udvarban, nagyon vegyes ez a korosztály, és nekem ez nagyon jó volt látni, ez egyik legjobb élményem volt pár évvel ezelőtt, mert mindig ott állok ugye az udvar bejáratánál, és három idősebb hölgy megállt és beszélgetett, és arról beszélgettek, hogy emlékszel, hogy 22 évvel ezelőtt itt voltunk. És így gondolkodtam azon, hogy és itt kezdtünk, és ugyanide jöttünk. És gondolkodtam, hogy illik megkérdezni, hogy azért körülbelül ezt mégis hogyan és hogy kezdték el, és így beszélgetésben legyetünk, és kiderült, hogy 80 pluszosok. És ez nagyon jó érzés volt ott a Világzenei udvarban, hogy igen, és ők évről évre ide járnak vissza a művészetek völgyébe, nekik ez egy fix programjuk az évben, és ez egy nagyon-nagyon jó visszacsatolás.
1: Hát a Kocsorháznak vannak ilyen állandóan visszatérő vendégei, mint Anti bácsi és társasága, nem a...
2: Igen, ő is. Igen, vannak. Tehát,
1: akik évek óta, vagy évtizedek óta járnak
2: igen,
1: oda
2: egyébként. Igen, a 10 nap alatt is tudjuk, hogy körülbelül a 10 nap első két napja, és körülbelül igen. 8.-9. újra megfordul nálunk.
1: Igen. Andi, nálad hogy van ez? Mert nálatok is sok gyerek volt tavaly is.
5: Sok gyerek is volt, és sok tini is volt, és képzeljétek, egy pár kapcsolat is született a pár nap alatt, és ők érkeznek is vissza hozzánk idén, már beszéltem velük, szóval ahhoz képest,
1: lesz hogy első... nagy bazi, nagy romalagzi?
5: Elintéző. Szóval, hogy abszolút a tinik is jöttek, sőt, idén rengeteg olyan plusz önkéntes jön hozzám, akik mind ilyen tini korosztályúak, mert hogy szeretném ezt a kortárs segítést és az önkéntességet valahogy még ebbe beemelni, és kifejezetten roma fiatalok számára. Szóval nálam most szerintem elég sok tini lesz idén. és így volt tavaly is.
0: Egyébként, Jani, a kortárs tánccal hogy állnak a tinik?
1: Pontosan ezt akartam kérdezni, hogy mert ha megnézzük a tin műsorotokat, tehát, hogy kortárs jazz, táncelő, a kortárs táncelőadás, Kulka János, isteni jó dolgok, de mondjuk nekünk, mint, hogy mondjam, szolidan korai fiataloknak ezek óriási dolog, de mondjuk egy tinédzsernek nem biztos. Vagy mégis?
4: Én azt gondolom, hogyha megvan, egyénfüggő szerintem, de hogyha megvan a nyitottság, akkor az egyén részéről szerintem, akkor... Tehát én azt veszem észre, hogy mind az érettebb, nem mondok időset, érettebb generáció és a fiatalabb generáció szerintem nyitott az ilyesmire, mert csak azt szoktam mondani, hogy mindenki ócolik a kortárs tánc, hogy nem érti, és mondtam, hogy nem kell érteni, milyen benyomásod van. Tehát, hogyha beülsz, és ha már csak jó zene szólt, mert akkor megért eljönni, vagy ha csak elindít egy gondolatot. Tehát most az dolog, hogy mire gondolt a költő meg a rendező, az egy dolog, hanem hogy te mit tudsz tovább vinni ebből, vagy hogy hat rád, és ez szerintem sokkal fontosabb. És mindig azt mondom, hogy figyelj, gyere el, nézd meg, ha már csak nem tetszik a tánc, csukd be a szemed, hallgasd a Sárik Petiéket, vagy hallgasd a Kulkát, ahogy beszél, vagy csak ül a Kulka a széken, és nem történik semmi körülötte, de mégis annyi mindent elmesél úgy, hogy ott ül egy széken, és csak néz maga elé, vagy néz fölfelé, hát egy élettörténet. És ezek olyan érzések, vagy olyan energiákat közvetít, ami korfügg, tehát hogy nem korhoz kötött, hogy most ki mit visz ebből, vagy saját élethelyzetében mit tud ebből tovább vinni. Szóval szerintem ezért szép.
1: De ezt tudod miért, nekem személy szerint tudod miért nagyon jó, amit mondasz, mert hogy ugye mondtad azt, hogy ha a kortárs tánc, akkor attól sokan óckodnak, és én nekem van egy... Lehet, hogy összeesküvés elmélet, vagy hogy nem jó irányba tapogatózom, de hogy ennek szerintem van egy kicsit olyan oka is, hogy a kortárs tánc, meg így ezek a, nevezzük úgy, hogy elit művészethez tartozik egyfajta olyan elitista hozzáállás is az alkotók részéről, hogy hát igen, ez nem csak a szórakoztatás, tehát ez nem ez a nagyon leegyszerűsített tessen és érezd jól magad, hanem hát, hogy érez benne a fennkült gondolatokat, stb. Amitől nyilván egy csomó ember idegenkedik, mert hogy ne akarják már megmondani neki, hogy mit gondoljon, meg mit nem. És ez, ahogy most így elmondta, szerintem ez egy nagyon, hogy mondjam, emberközeli megközelítése a dolognak, tehát hogy gyere el és érez jól magad. És igen, hogy ebben van egyfajta ilyen sztereotípia az emberekben, hogy egy kicsit ilyen távolságtartással állnak a kicsit ilyen, hogy mondjam, magasztosabban
4: igen,
1: kommunikált dolgokhoz
4: képest. Igen, meg a tánccal kapcsolatban is sokan ugye nem értik, de akkor ebből meg nem is tud mozogni, de mondtam, hogy ez semmi köze az, hogy te most nem tudsz táncolni, de hogyha megvan az a nyitottság...
0: Mindenkinek megvan a saját állás.
4: De hogy ha már az a fajta energia, amit közvetítenek a táncosok, az egy esztétikus dolog, már az egy tök szép dolog tud lenni, vagy akár ez a zenével és az atmoszférával, amit közvetít akár bármilyen jelenet, az egyszerűen hatni fog kifelé, és hogyha legyen az fiatal, érettebb generáció, teljesen mindegy, de hogyha te ezzel tovább tudod vinni, vagy elindul benned valami gondolat, amit abban a pillanatban látsz, akkor már megérte, hogy eljött és megnézte.
1: Igen, szerintem ez egy tök jó dolog, hogy egy fesztiválra behozni ezeket, mert sokkal közvetlenebb, mint mondjuk az, hogy elmenni egy kortárs tánc előadásra, ahol fel kell öltözni.
4: És igen, és itt megvan ez a szabadságérzés, a szabad ég alatt. Tehát nyilván, hogyha valakinek olyan föláll, tovább megy, iszik egy rozéfröccsöt a színpad mellett, vagy nem tudom én, tehát visszajön leül, tehát hogy van benne egy ilyen szabadság és kötetlen dolog is benne, és nincs ez a színházba fel kell öltözni, ki kell öltözni, szépen kell ülni, nem tudom én, ez a protokolláris valami, de közben mégis annyira be tudja szippantani az embert egy ilyen szabad ég alatt lévő előadás, akár a Frenákék, akár a Duda Éváék, vagy a Pataki Klári is lesz gyerek előadásuk egyik nap délelőtt, szóval, és a méhek meséje is én láttam, és hát a gyerekek imádják. Úgyhogy én mindenkinek azt mondom, hogy nyitottan üljön be, és ne óckodjon, akár a kortárs tánc, akár a klasszikus zene, komoly zene, ilyen zene, olyan, tehát mindenféle. Szerintem, ha nyitottan állunk mindenhez, szerintem azzal csak gazdagodni tud az egyén, meg a személy.
1: Szerintem tök jó dolog egyébként flip-flop papucsban, meg pólóban operára menni.
0: Igen, tehát, mert itt lehet, és egyébként gyakorlatilag 89-ben is ez volt a novum benne, hiszen egy színház volt a kocsmában, a komoly zene egy ilyen kis települési kis templomban, a Kárnyónét egy nagy színházi darabot egy magtárház dombján adtak elő, hogy egy kicsit lebontsák azt a távolságot, ami azért valljuk be itt Pesten, meg nagyobb városokban, egy Veszprém vagy Debrecenben megvan az a luxusod, hogy minden este választhatsz, melyik intézményben milyen kulturális programon veszel részt. Igen, ott is akkor meg kell fontolni egy ideig. Ezt így kell felöltözni, oda meg úgy kell felöltözni. Itt meg bármilyen vagy, elfogadnak, belekóstolhatsz úgy, hogy nem kell megerőltetned magadat. Van egy ilyen szinergiája a műfajoknak. Tényleg csak azért, hogy a panoráma színpadra eljuthass a kinézett elefánt koncerthez, de egyébként átesel egy hagyományok háza néptáncbetanuláson az egyik oldalról, a másik oldalról egy jazz szövetséges jazz programon, illetve egyébként még egy novum, amit elfelejtettem, ugye a Gástyaárkot is visszahoztuk, mint nagy színpad, és sőt, oda a Bánkitó költözött be egyébként, és ott a Bánkitó körüli zenekarok, mint a Galaxisok, Jazz Boys láthatóak, meg egyébként különböző közéleti beszélgetések is vannak, ugye azért nagyon jellemző a Bánkitóra, meg az ott felbukkanó civil szervezetek közül is nagyon sokan oda kitelepülnek. Szóval hiába nézted ki magadnak a Quimbyt, vagy a Jude Law-t, de hogy átmész olyan dolgokon, amiket lehet, hogy nem feltétlenül választottál volna az estéd elején, illetve még itt a Mandi-féle edukációs szára ráerősítve, a Művésztek Zöldje helyszínen több mint 20 zöld civil szervezet van, és abszolút használják annak a közelségét, hogy egy-egy művészt elhívnak, aki mond 2-3 tök egyszerű dolgot, amit tehet, ő tesz otthon a fenntarthatóságért. Tehát ezt is szeretnénk közelebb hozni és lebontani, tehát itt nem az van, hogy vagy megváltottad a világot, és gyakorlatilag zéró vésztel, nulla karbon lábnyommal élsz a saját hajadból szült ruhában, hanem úgy egyébként pár kicsi lépéssel tudsz egyébként tenni a fenntarthatóságért.
1: Csak áram lesz?
4: Ha tegelsz.
0: De egyfelől vicces, de másfelől meg tényleg, hogyha 2-3 tök egyszerű lépést, és pont egy általunk kedvelt művész elmond, akkor lehet, hogy az felébreszteti bennünk, hogy ja, egyébként ezt én is meg tudom csinálni, és nem tehát itt nem kell abszolút teljesen kifordulni magamból, illetve hogy vagy 100%-osan csinálsz valamit, vagy akkor belenyugszunk a készhez, mert elveszítettük ezt a csatát dologba.
1: És ez gyakorlatilag egyébként a válasz kaptál a kérdésedre, hogy hogyan lehet 5-6 óra alatt átjutni A pontból B pontba, mert megállsz 6 másik helyen.
5: Köszönöm szépen.
1: Igen. Beszéljünk egy kicsit így a gyakorlati dolgokról, ugye ez minden évben visszatérő kérdés, hogy hol hányig szabad dajdajozni, bulizni, és melyik a hangos falu, és hogyan, hol, meddig, hogyan, miképp. Idén ez hogy lesz?
0: Hát továbbra is ugyanazok az együttműködések vannak, éjjel 1 és péntek szombat éjjel 2 a hangosított zene határideje Kapolcs és Tajándörögdön, de ahol te DJ-zel, Ádám, Vigán Petenden, vagy te nem tudom, a tilos rádiós DJ-k közé beállsz-e?
1: Nem, én nem olyan vagyok, mint a ti drága volt kolaginátok, aki hajnali 3-kor.
0: Jó, igen, tehát ott azért viszonylag hosszabban lehet DJ-zni, akkor majd azért nézzük meg. Igen, azért majd látom magam előtt, ahogy esetleg mond. Akkor lehet, hogy Mondinál fogod, nem a tilosos.
1: Nem, én hajnali 3-kor már teljesen asszimiláló cigánként fogok valamilyen hangszert kínozni, és hangosan üvöltve énekelni és táncolni.
0: Látod, a táncolást meg hangszer kínzást egyébként lehet éjjel 1-2 után, ezt ugye a Hagyományok Házában folk kocsmaként. Ugye ott van a kulturált időpontban olyan este 6-7-kor betanulsz egy néptáncot, mert még van időd a 30-ig.
1: És éjjel-kettőkor már tanítod.
0: Éjjel-kettőkor meg igaz, látod, hogy te egy néptáncos vagy. vagy.
4: Igen. De, aki nem tudja, azt tanítja, szoktam mondani.
1: Igen, de simán előfordulhat, hogy az ember elmegy mondjuk, mikor 20-án van? 29-én elmegy az előadásotokra, és még hajnali 3-kor úgy mondjuk Kapolcs és nem tudom, Dörök között félúton egy ilyen feledi projekt előad, performance-t előad.
4: Abszolút,
1: az út közepén
4: például.
2: De abszolút működik az is, hogy a világzeneiből ugye indulnak visszafelé Kapolcsra, és ott kötnek ki a Folkocsmába.
0: Igen, hiszen a Csigabusz, a praktikumokról beszélve, Csigabusz melynek a mozgását az applikáción keresztül élőben követheted továbbra is.
1: Ezt is 89-ben, ha ilyet mondanak,
0: igen,
1: akkor...
0: tehát élőben követheted, és 10 percenként megy ide-oda, azt egyébként hajnalig is tudod használni, sőt, és itt szoktuk felhívni a figyelmünket, hogy Csigabusz társaságunk saját völgyes közlekedési társaságunk egyébként Tapolcára is szállít utasokat, meg Veszprémbe is, tehát a köztes településekre is lehet egyébként szállást foglalni.
1: Továbbra is külön van véve a vonal? Tehát, hogy van ez,
0: igen,
1: a Vigán-Petent Kapolcs, igen, Tapolca, meg a Taljándörög?
0: Igen, azért is, mert így viszont nem kell most már az
1: egyébként, csinálni,
0: hát meg a gyakorlatilag azon a Jókai utcás szakaszon már akkora sétáló utca hangulat van, hogy volt, hogy már 15 perc volt. Egyébként 5 perc átmennie Taljándörögt, és ott 15 percet állt egy helyben. Nyilván közben akkor a babakocsist felnyomva a falra, tehát ezt próbáljuk kiküszöbölni, ezt most már kezdik meg, és egyébként az az érdekes, hogy amiatt, hogy így akkor nem nagyon állítjuk le ott a forgalmat, megszűnt az a dugó egyébként, ami Kapolcson jellemző volt. Azért ettől függetlenül mindenkit kérünk, hogy lehetőleg Vigán-Petenden vagy Taljándörögdön próbáljon meg inkább parkolóhelyhez jutni, hiszen ugyan más a neve a két településnek, mint Kapolcs, de higgyük el, pesti viszonylatban is ez egy blaha Astoria távolságja.
4: Én besétáltam.
0: Így van, tehát
4: két előadás között.
0: Nem kell megijedni, ez nem Bécs és Budapest távolság, tehát hogy csak, hogy hanem tényleg sokkal közelebb vannak.
1: Na jó, de azért azt tudjuk, hogy az órák és a fröccsök számával azért a távolság az relatív, tehát hogy ez így
0: nyúlik. Igen, ezért van az, hogy amikor megkérdezik, hogy mikor lesz újra hatfalvas a művészetek, ugye szoktam mondani, hogy ugye egy 8 évig építettük vissza a Taljándörög látogatottságát, most még azért Vigán-Petent küzdünk, de hogy ez a fránya látogató közönség sokkal lustább lett, tehát hogy egyébként régen nagyon jellemző volt az, hogy egy színpadon egy dolog történt, most azért 4-5 program van, nyilván az infrastruktúra felépítése is drágább, és azért akkor ki is használjuk, és hát ezek a léhütők lehet, hogy elfröccsözgetnek egy papságon, de ők nem rohangálnak és stoppolnak keresztbe Kasul valószínűleg, sőt nem egyszer hallok egy olyan sóhajtozást Kapolcs főterén, amikor éppen én várom a Csigabuszt és megyek át Taljándörögdre, hogy hú, kinéztem egy színházi előadást Taljándörögdre, de oda már nem jutok
5: el. Őrület ez alazaság nálam. Tavaly kialakult egy kör, akik szerettek volna ott így piknikezni, úgyhogy idén azzal készülünk, hogy rengeteg szőnyeget kirakunk, és kinti bútorokat, hogy ez a chill zone meglegyen, amit ők tavaly saját maguknak kialakítottak. Szóval tök jól érezték magukat, és így hiába nincs mondjuk egy állandó program, hogyha jó az atmoszféra, akkor leragadnak.
1: De egyébként ez valóban így van, és én most nagyon csúnyát fogok mondani így, hogy mondjam, a programszervezői irányba a szempontból, de hogy a Völgyet én többek között azért szeretem, mert hogy tök jól el lehet lenni egy napot akár úgy is, hogy sehova nem mész. Tehát, hogy igazából egy ponton leragadsz, mert ott szól a háttérben valami. Igen, de nem is feltétlenül a programok miatt, hanem az emberek, a hangulat és ez a chill. Tehát, hogy ez, hogy tényleg ülsz, fröccsözöl, sehova nem ruhansz, tök jó emberekkel vagy körülvéve, nincs 42 fok, akkor általában néha jön egy frissítő vihar, mert Völgy nincs vihar nélkül, tök jó, és hogy igazából sehova nem rohansz, és elmegy egy egész nap úgy, hogy utána az ember, szoktam morogni magamban, mert bejelölgettem, hogy milyen programokat szerettem volna megnézni, és ilyen átlag napi 6-8-at kihagyok, mert csak egész egyszerűen, mert jó. Túl jó.
0: Hát reméljük, illetve amúgy azt szeretik a legjobban a Művészetek Völgyében, hogy milyen a közönség egyébként. Szóval, és most visszatérve megint az adatbázisokra, mi próbáljuk tényleg a nagyon hasonszőrűeket összegyűjteni a kicsi országunkból, sőt határon túl. Nagyon látszik a jegyeladásból, hogy Angliából magyar nevű emberek jönnek és vesznek jegyet, meg Németországból, USA, Kanadából.
1: Bezzeg Svédország. Franciaországból spanyol nevűek jönnek fel.
0: Sőt, Ausztráliából, ezt azért emelem ki, mert tehát, hogy megint csak, tehát, hogy nem az van, hogy itt nagyon sok ozzi, ausztrál, nem tudom, oda repül, meg nagyon sok brit itt próbálja magát kiművelni, hanem látszik, hogy azok, akik mondjuk valamiért már külhonban élnek, úgy próbálják akár mondjuk a családlátogatást igazítani, hogy elugranak a völgybe, és egy kicsit update-elik mondjuk magukat a magyar kulturális életből.
1: Ez tök jó. Egyébként én tavaly találkoztam pont ilyen Nagy-Britanniából oda keveredett egész sok emberrel, akik így elég jól érezték magukat. Kétszer is bemutatkoztunk így a 10 nap alatt, jól érezték magukat. Lesz régi busz zenekarokkal?
0: Lesz? Igen. Igen, ez Rita településén. Kedves kulturális polgármesterünk, mondd el, hogy lesz ez.
2: Igazából ugye mindannyian hajtunk arra, hogy melyik udvarból, és versenyzünk azért, hogy egy-egy udvarból bekerüljön valaki, úgyhogy igen, lesz a zenebusz tőlünk a Világzene udvarból a Cimbai Band.
1: De jó.
0: Fúr. Igen, és ez a közlekedési múzeumnak, ugye ezek a retro autóbuszai, lesz ott egy nagy kitelepülés kiállítás is, és sőt, ők most már egyébként nem csak a buszokban és a közlekedési eszközökben, hanem régi háztartási gépekben is motoroznak ám, úgyhogy ott régi olyan kávéfőző gépekkel is találkozhatunk. Igazából, hogy is mondjam, illetékesség okán, vagy valahogy rájöttek, hogy van ez a nis, és egyébként nekünk is van egy nagy magyar gépgyártásunk, és van Pesten is egy ilyen kávés kiállításuk, és abból is költözik le egyébként Kapolcsra nagyon sok minden, és ez tényleg egy nagyon inspiráló és ötletes csapat, és ők akkor egyébként ővelük együtt jött ez a zenélő busz ötlet. Egyébként Harcsa Veronika is felül most a zenélő buszra, és hát azért nem mindegy, hogy Méringer Marci is egyébként csak a színpadon barátkozik velünk, vagy akár így 25 másik barátunkkal együtt végig buszozik velünk. Természetesen volt, aki nem tudott velünk tartani végig, mert ott jött rá, hogy nagyon hangos egy ilyen hobóról van szó egyébként. Ő útközben rájött, hogy ez mégsem neki volt. Tehát, hogy lehet, hogy egyébként
1: túl közel voltak az emberek?
0: Lehet, hogy nem, hanem túl hangos volt. Szerintem rájöttem, hogy ezt erre nagyon fiatalok szállnak fel, meg fiatalabb előadók, valószínűleg azok, akik ezt már csak ilyen hírből és egyszer, és az, akiben ez ilyen PTSD emlékeket ébreszt, azok ezt így kevésbé úristen, milyen jó, hogy már nem ez van a buszon című hangulatban, azok kevésbé.
1: Nekik kellene ilyen valami elektromos busz, tehát hogy a modernet is, meg ilyen inverse-ben megfordítani, hogy nem tudom, vagy egy ilyen, nem tudom, elektromos űrhajóban így koncertezni, vagy ilyen. Viszont ha szabad egy ilyen tilos kötődésű dolgot, ha már itt a alternatív közlekedésről, Sisi barátunk a Narancsárga Volkswagen Transporterével is úgy, mint minden évben szintén fog jönni-menni egyébként, úgyhogy pont nem rég a Tilos Maratonon találkoztunk, és mondta, hogy bizony készül a völgybe.
0: Igen, ő a Lőke kúriában táborozott le, és akkor minden évben gyakorlatilag ilyen önkéntes taxizik egyébként. Amúgy azért lesznek továbbra is riksások is, meg tehát, hogy gyakorlatilag itt minden a közlekedés szerelmeseiről szól, retrobusztól, riksán, retro Volkswagen buszon. Apropó egyébként, tavaly volt ez a nagy Volkswagen felvonulás, ha emlékeztek, mert 75 éves volt.
4: Ott voltak Vigyent Petren,
0: meg
5: kitelepülően.
0: Igen, és most meg egyébként beköltöztek maguktól a völgykempingbe.
4: Maguktól?
0: Tehát, hogy mert minthogy nyilván az a cég által...
1: Hol fognak sátorozni a népek?
0: És a völgykempingben lesz, most mint kiderült, egy egész nagy népes, megint transporter különítmény, akik valószínűleg első szombaton megint felvonulnak. Csak most a másik irányba.
2: Igen, akkor jönnek tovább.
0: Úgyhogy egyébként ilyen nagy visszatérés még a futás, az utolsó vasárnap lesz egyébként velünk, és egyébként remélem akkor ezen az 5 meg kilométeres szerintem megugorható, meg félmaratonos távon megint többen elindulnak. Egyébként ennek az is egy picit az apropója, hogy Durica Katerina barátnőm egy klassz színdarabot írt egyébként az ő anyósának, illetve apósának az emlékére. Ez a Monspartház, amit egyébként itt a Széll Kálmán térnél a közelben meg lehet az eredeti család lakásában tekinteni, és annak egyébként egy ilyen zanzásított változata, meg ilyen előadása, kis előadása is kiegészített változata jön a völgybe is, és akkor emiatt is jutott, éreztem kötelességemnek, hogyha már itt a Monspart sarolta a tájfutó visszatér, így színházban megidézett formában, akkor a tájfutókat visszahozzuk a futásra, akik kipihenték, egyébként csak egy évet maradtak ki, mert éppen szervezeti átalakulás volt, de most ez ilyen tök jól jött ki, hogy akkor emiatt is visszajönnek. Egyébként Péter Fibori játsza a Monspart saroltát.
1: És ez mikor és hol lesz ez az előadás?
0: A főtéren lesz, egyébként a Durica Katinak lesz könyvbemutató, és tehát ez az első vasárnap hétfőn 26 és 27-én lesz egyébként ott.
1: És tűzoltószertár?
0: Természetesen Sie Juli is rengeteg barátjával, akikből ugye például Mandi is, tehát hogy nem csak úgy vannak barátai, hogy meglátogatnak minket, hanem látod, de útközben lesz saját udvaruk, tehát hogy hogy ugye ki tudja, hogy miből lesz itt a cserebogár.
1: Ilyen workshop udvarok esetleg?
0: Igen. Hogy a sok nem létező workshopot is megtarthassuk, amire mi galádul egyszerűen nem gondoltunk. Egyébként igen, tehát hogy azt szerintem az egy nagyon inspiráló közeg egyébként, ami a képzőművészetet tényleg összefonja valahogy az önismerettel, meg akár nehezebb témák feldolgozásával, és egyébként egy ilyen hasonló történet amúgy nekem a Mókuskert is, gyakorlatilag Kapocs legkisebb udvar, tehát szerintem területben a tűzoltószertár és Mókus udvar az...
1: Betekednek
0: egymásra. Tehát hogy ez egyébként Mókusnak tényleg a saját nyaralója, amihez egy zsebkendőnyi, egy két napernyőnyi telek járul, ahova, mert próbáltuk mondani, itt ugye mindig ősszel leülünk az összes udvargazdával, hogy mi lenne, ha nem az állistás, hanem a mondjuk B vagy C kategóriás barátait hívne, de hogy ez sosem sikerül, úgyhogy idén is Soma Mama Gésa is, nem tudom, ő bent lesz, az, hogy ki tudja ezt megnézni.
1: De nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy lesz.
0: Én azért viszonylag, tehát én szeretem a közönséget, meg úgy szeretem, hogyha ez így együttműködik, és nem csak egy ilyen lárpullár történetről beszélünk.
5: Ha már Lár András. Én egyszer voltam bent.
0: Lár András is, igen.
5: Szóval én bejutottam. Csak szeretnék ezzel itt eldicsekedni.
1: Hát mert most már van udvarod azért, tehát hogy ezt azért értjük mi ezt. Tehát ha csinálsz egy udvart, akkor bemehetsz egy udvarásra.
0: Úgyhogy itt tényleg, ugye továbbra is lesz Buda udvar, úgyhogy ott is egyébként a második kerületben lévő kulturális intézmény, ugye a Marcisok szervezik, de a Dántésoktól kezdve nagyon sokan felbukkannak ott is, meg a Képezősök ott is felbukkannak. Egyébként ott lesz Brumikó fellépés is, ami ugye a
1: Győri Marci,
0: Győri Marci meg Sós Nóra koprodukcióból, Nórának meg ugye a festményei vannak a Művészvölgy kúriában, úgyhogy összeérnek itt a szálak, a Malomsziget meg továbbra is tartjuk azt, hogy de azért is hangsúlyozom, hogy több kézműves van, hogy az tényleg koncepció.
1: És workshop.
0: Tényleg koncepció, hogy a Malomszigetnek csak az egyik oldalán vannak a kézművesek, mert már a Covid előtt egyébként nem lehetett ott elférni ettől a két sortól, és akkor így most az egyik oldalon lehet tapicskolni a patakban, és ott bohóckodni, meg lehűteni magunkat, és van egy szellősége, igen, egy kicsit kincskeresősebb, tehát több udvarra szét vannak osztva egyébként ezek a kézművesek, de szerintem így szép. Kézművesekhez nem, viszont a gasztrósokhoz, tehát az összes ételeshez már van egy gasztrotérképünk, ezt már tavaly egyébként bevezettük.
1: És egyébként a Kék Abrosz
0: Igen.
1: Mint intézmény, az folytatódik.
0: Igen,
1: tovább,
0: több mint 10 kékabroszosunk van idén is. Egyébként itt van az egyiknek a képviselő, ugye a Roma udvarnak is a kékabrosza, ugye az Átellenben élő roma családnak egyébként a kékabroszosa. Mi tehetünk nálad, Mandi?
5: Tavaly is voltak, emlékszem. Igen, és most is lesznek, és érdekesen alakult tavaly ez az udvar, mert hogy ezt az egészet együtt raktuk végül fel, úgyhogy kicsit úgy részei pontosan annyira az udvarnak, mint én, vagy mondjuk a művelődési ház. Lecsó és bokói mindig lesz. A bokói egy tipikus cigány kenyér, azzal megismerkedhettek.
1: Ez olyan, mint a vakaró, kaparó?
5: Az olyan, mint a vakaró, viszont a beász cigányok hívják így, a dorász cigányok bokóinak hívják általában.
0: De a recept ugyanaz?
5: Nem, de hasonló. Nem, különbség van itt a között, hogy...
1: Esetleg egy ilyen komparatív cigánykenyér sütő workshopot, hogyha...
5: Volt itt... már tervem. A Sparhelt ügyén dolgozunk most jelenleg, szóval szerettünk volna ott egy ilyen workshopot létrehozni, de nagyon rajta vagyunk, hogy jövőre ez megvalósuljon.
2: Jönnek itt az innovatív gondolatok workshop kapcsán.
5: Igen, igen. Szóval lecsó és bokai mindig lesz, de minden napra kitalál az Ági valami innyenséget, ami egy tipikus cigánykaja. Nekem a tavalyi kedvenceim a babos káposzta volt, illetve a káposztás nokedli, szerintem az is nagyon fincsi volt.
0: Egyébként a Sparheltre rácsatlakozva, illetve visszaidézve itt a völgy elejét, amikor csak úgy bárki gondolhatott a lakosok között is árulhatott rétest, ugye itt, tehát ezeknek általában sajnos ilyen jogszabályi gátja van, ami miatt ezeket a romantikus elemeket kevésbé lehet használni, tehát itt most már egy nénire is gyorsan ráugrana a Nébih, az ANTS, egy navos.
1: HACCP pozitív néninek
0: kell lenni. Igen, a Sparhelt meg eleve értelmezhetetlen, hiszen egy vasdarab, amit fejhevítesz, tehát akkor az így, tehát nem volt értelmezhető, mint ahogy ugye a régi fényképekről még ismerhető játszóterek sem.
5: Igen, de nem engedtük el ezt a fajta vágyunkat, csak kicsit
1: hát ilyen underground Sparhelt, tehát hogy egy ilyen...
5: Kérlek, ezt a fejtsd ki.
0: Te digitális Sparhelt.
1: Mi lenne, ha...
0: AI Sparhelt.
1: Mi lenne, ha tartanék egy workshopot róla is?
5: De legyen ez a neve, AI Sparhelt workshop, és legyen mellé nevében az is, hogy workshop.
4: De írod az alapanyagokat, és az AI megcsinálja a kaját.
1: De nem lehetne ezt egy ilyen kortárs tánc előadással így egybekötve megtenni? Igen. Tehát, hogy táncoljatok el egy Sparhelt-e címmel.
4: Régen szerepeltem a Réparetek Magyaró gyerek előadásban, ahol voltam paradicsom, meg mindenféle ilyen zöldség, meg nem én, úgyhogy van. Bármit el lehet táncolni. Úgyhogy...
5: Köszi, beszéljünk idén, lecsorgok, 5-6 óra is ott vagyok.
1: És akkor utána légy szíves, táncold el a különböző cigánykenyereket.
0: Na,
1: is. Tehát,
0: hogy... ugye a Roma udvaros kékabrosz mellé egyébként a beszédes nevű Degesz Dani, a polgármester úrféle kékabrosz is felsorakozott. Dani egyébként már azt hittem már tavaly színre lép, hiszen már tavaly elkezdett nápolyi pizza sütésbe, de elmondása szerint tavaly csak a margaritát tudtam is.
1: Viszont azóta elment...
4: Első leckem.
1: Azóta elment Shungoku workshopra is.
0: Nem akartam mondani, hogy ezzel a... ugye én most minden ételestől, mind a 72-től kértem, hogy legalább egy húsmentes opciót tartson, és mondtam, hogy ez az én elképzeléseim amúgy teljesen egybevágna, de most azóta diverzifikálta a portfólióját, úgyhogy többféle dologgal készül.
1: Songás margarita.
0: De ugyanúgy egyébként Alján Dörögdön is ott van a szitakötő udvar, de végül is egyfajta kékabroszos a kocsorház is, hiszen igen, ott is ugye helyi történések vannak az új hullámos nápolyi pizzás csapatok mellett. Egyébként, illetve a Katica büfé is inkább egy állandó intézmény a Klastorom kocsmával együtt, melynél egyébként ilyenkor van egy dizájn átalakítás, hiszen évközbeni működésnél egy lepedő szeli át a kocsma teret, hiszen így lehet megteremteni a gyermekközétkeztetés intimitását egy légtérben egyébként, egy kis település.
1: De ez ugyanolyan, mint a dohánybolt is úgy van el, nem Kapolcson?
0: Igen, hát itt... azért is szoktuk egyébként azt ajánlani, hogy próbáljunk meg Egyébként a szálláskukacművészetekvölgye.hu-n keresztül a monostorapáti kollégánk Stiglitz Rita várja a kétségbe esett aludni vágyókat, és ő egyébként nagyon sokszor helyiek házában helyezel téged.
1: Van még kapacitás egyébként szállásügyileg? Hogy álltunk? Mert
0: akad, de azért tehát továbbra sincs a három településen szálloda.
4: Igen, én is kerestem, és már nem nagyon lehetett találni.
1: Tehát akkor még a Hilton Vigán Petent meg a...
0: Tehát hogy amikor leírjuk, hogy igen, szeretnénk egy igazából semmi különös szerény szállást, saját erkélye, saját fürdőszobával olyan 20-30 négyzetméterre, és lehetőség szerint igen valami...
1: Akvaparkkal
0: Tehát hogy elárulom előre, hogy akkor Tapolca vagy Veszprém lesz a te helyszín. De egyébként, tehát helyben nyilván szerényebb körülmények között.
1: Csak oda szóval hajnali kettőkor a 16. fröccs után visszamenni.
0: Viszont pont emiatt ez az érdekes, hogy ott viszont amúgy lehet, hogy reggel a helyi házi gazdánk az süt egy rántot, tehát nekünk, meg amúgy dumálhatunk arról, hogy ő hogy él ott. Tehát, hogy itt a Klastrom kocsma, meg Cili néni kocsmája mellett, ami egyébként egy kézben van, Cili néni fiának a kezében.
5: Tényleg?
0: Igen. Te nem tudtad?
5: Nem.
1: Hát hagyjan, de ő volt a polgármester,
0: ő
1: nagyon sokáig
0: talán. Wow.
1: Hát a mohos kocsma.
0: Egyébként Vigánt Petenden is ővé volt a kocsma, de ugye, ahogy mondta, hogy eltűntek a jó ivói, ezért visszaadta pár éve. Semmi összefüggést a tevékenysége és a két információ között nem felfedezve, de egyébként igen, tehát ő az, aki üzemelteti is a két kocsmát egyébként, meg a közétkeztetést oldja meg, tehát hogy itt szerintem nagyon sok mindent a nagyobb városokból, ugye azt látjuk amúgy a jegyeladások alapján, hogy tényleg Békéscsapáról, Debrecenből, Sopronból is érkeznek hozzánk, tehát nyilván nagyobb városok látogatók, és akkor itt azért meg tudod tapasztalni, hogy mi a kis települési valóság. Talán egyel jobban tudod a belépési pontokat is akár, vagy az együttműködési lehetőségeket megtalálni, mint hogy egyébként egy Excel táblázat mellette romantikusan elképzeled. Szerintem ezt valami ilyesmit csináltok a Roma udvarban is, nem, Mandi? Tehát, hogy nem teljesen úgy működik az esélyegyenlőség, mint ahogy egyébként egy stratégiai anyagban te ezt elképzeled, nem?
5: Pontosan így van. Nekünk is van Excel táblánk, azért ezt nem szeretném már elvenni.
0: Igen, meg kötelező minden udvargazdának használni.
1: Csak nem az igazgatónő kéri.
5: Én nem merek most ránézni.
4: Minden a gyakorlatban.
5: Igen,
4: illetve hogy... Akkor tapasztalja
5: abszolút.
4: Meg az ember.
5: Abszolút.
1: Rita, János, nektek is van Excel táblán?
5: Van.
0: János fellépő, tehát neki
5: precízen
0: csak...
1: Majd most lesz.
5: Igen. Nálunk igen, ez egy kicsit organikusabban történnek a dolgok, szóval próbáljuk azért ugye a helyieket is minél jobban bevonni, ezt a Danival egyébként a polgármesterrel nagy célunk, hogy a helyiekre is fókuszáljunk, és ezért érkezik például hozzánk a Flárebás, akik 30 évesek, ha már jubilálásról van szó. Úgyhogy az első vasárnap ők fognak egyébként koncertet adni nálunk, illetve kézműves programok is jönnek, olyan cigánymester emberek érkeznek hozzánk, akikkel majd egy tök jót lehet beszélgetni a helyi viszonyokról.
1: Egyébként csodálkoztál a polgármester úron is, akkor már az újkori, mert régen-régen volt a Tilosnak már különböző megjelenése, de az újkori Tilos udvaroknak az elsője 2015-ben az konkrétan a Klastrom kocsmának a kertjében tényleg? Volt, bizony.
0: Most... A gázpalack mellett. A gázpalackok mellett.
5: A Petendi kocsma egyébként most kap nálunk egy kis fókuszt, mert hogy újra játsszuk a Prímás avatást, ami egy helyi... program, nem tudom, hogy hallottatok-e róla. Az a lényege, hogy a helyi cigány zenekarban, ha a fiú elkezd zenélni a családból, ez egy ideig nem kap pénzt, csak akkor, hogy a Prímássá avatják. Ennek viszont van egy ilyen kuriózuma, vagy szóval van egy ilyen játék hozzá, ami úgy néz ki, hogy neki meg kell kérnie a kocsmárosnak a lányának a kezét. Ezt úgy tudja megtenni, ha hoz egy kakast. Ezt a kakast a lábánál fogva fellugatják, és ő egy karddal le tudja vágni a nyakát. Ha le tudja vágni a nyakát, övé a lánynak a keze, illetve már pénzt is kaphat a koncertek után, hanem akkor várnia kell egy évet.
1: Nem, élő kakassal fogjátok
5: játszani? Nem, nagyon fontos, szeretném elmondani.
1: Nézem Nati arcát.
5: A stábbal igen, erről már voltak hosszú beszélgetéseink az Adrival például, aki mondta, hogy biztos, hogy nem. Az volt a reakció, hogy talán annyira a kommunikációban nem néznek ki jól, és hát ezzel nem tudok vitatkozni, szóval el fogjuk játszani, nem élő kakassal senkiben nem fogunk kárt okozni.
0: Egy gumicsirkével.
5: Gondoltunk erre is. Kérlek, ne lőj le minden poént.
0: De én most már látom magam mellett, honnan jött még a gondolat, hiszen az analóg udvarban, ahol egyébként nedves kollódiumos fotókat, fekete-fehér retro fotókat készítenek rólad egyébként fél óra gyorsasággal, ott egyébként vannak élő csirkék, akikkel most már előszeretettel fotózkodnak az emberek.
1: Szerintem kooperáljatok.
0: És akkor egy ilyen vasvilla és egy csirke társaságában egyébként elég ütős fotók tudnak úgy készülni, egyébként, illetve ezekkel a fotózási technikákkal meg is érted, hogy miért nem vidámak ezeken a fotókon az emberek, hiszen így tényleg fél órát nem tudod a mosolyt tartani, és akkor így ehhez ezek a tárgyak, tehát ha csirke kell, akkor a Zsoltékat kérdezd az analóg udvarban.
1: De azért jó, mert azok a csirkék erre vannak szocializálva, hogy
5: levegjek a nyakukat?
1: Nem, hanem hogy 30 percig így mozdulatlanul állnak, hogy ne legyenek elmosodottak a képen, tudod, úgy, hogy ezt egy ilyen primás avatás lehet,
0: hogy megkéred, lehet, hogy akkor el tudja játszani a halálát. Tehát, hogy ezek már ilyen egész ilyen...
5: Azon gondolkozom, hogy ezt kommunikációban, mint hogy tudjuk eladni, illetve ha ezt az opciót választom, akkor köszönöm, hogy a csapattagja lehettem ebben a két
1: időben. Ez a primás kérdés, ez van egy nagyon régi vicc, ami teljesen igaz, amikor még nem primás a fiú, és már játszik, és a hakni végén kérdezi, de Géza bácsi, hát nekem nem jár lóvé, ha járni jár, csak nem jut fiam, tudod, és akkor a primás lesz, akkor utána
5: erre már... Erre ez az avatás.

0: Gyöngyudvar, ahol jókat lehet reggelizni, Kapolcsi Szörpölde. Szóval vannak ezek a kékabroszos helyek, itt tényleg az ott lakóknak mi sétálsz be konkrétan a kertjére, és ott ülsz le, és itt viszont azért kiemelném, és edukációs perceink következnek, hogy itt azért nem egy McDonald's-ról beszélünk. Tehát, hogy itt próbáljunk meg egy picit empatikusan hozzáállni azokhoz, akik meginvitáltak, és megmutatják, hogy ők hogy csinálják a gulyáslevest. Ez nem 2 másodperc alatt fog megtörténni, tehát, hogy itt azért egy kicsit a pesti arcunkat varjuk vissza, és az 5 perce megrendeltük, akkor ne kezdjük el 5 percenként follow-up-olni egy ilyen szelíd, hol van már az étel.
1: Mert az bizonyos fokú tenziót fokú hozzá. Mint egy láncreakcióként az étel minőségére és mennyiségére hatással lehet.
0: Igen, akkor utána ne csodálkozzunk semmin, viszont egyébként itt is mindenféle érzékenységekre is reagálnak, illetve tényleg a gasztrotérképnek tavaly, amúgy viszont büszkeségként, ugye évek óta mérjük a rendezvény karbonlábnyomát, és már az, hogy itt akkor még csak 60 kitelepülőnél egyenként ilyen kócsoltuk azt például a Lepényesnél, hogy ha nem tesz bele húst, az már megugrott a húsmentes opciót, és még ráadásul rá is csodálkozik, hogy ja igen, szokták így kérni, és felvilágosítani, hogy akkor lehet, hogy erre van igény, akkor tehát iszonyatosan meglátszódott a számokon is. De csökkent a karbonlábnyoma a rendezvénynek és ennek az étkezési résznek, mert már csak azzal, hogy felhoztuk, választották, és már is egyel zöldebb volt a rendezvény.
1: Azért nekem úgy előttem van az a jelent, amikor mondjuk Nati egy Excel táblával is egy számítógépével, ő mondjuk Karcsi nénével és a karbonlábnyomról beszélt, hogy Karcsi néni, a tökfőzelékben ne tegye a virsuit, mert hát én ezt, hogy lábnyom nincsen itt nekünk, mert a jó, nincs.
0: Nem, de hogy azért így többen így vitatkoztak velem, hogy ilyet így nem esznek emberek. Lehet, hogy nálatok.
1: Milyen pestiek legyenek?
0: Igen, hát egyébként ezt kellett bevetni, tehát hogy igen, tehát hogy én értem, hogy meg a legszemélyes sikerem egyébként, aki azóta is a völgybüfé néven is megy, fut, illetve több romantikus. Ő ugye egy ilyen, hogy is mondjam, a Hízlalda néven futott, és csak zsíros húsokat sütött, és őt vezettem be a különböző húsmentes opciók világába.
1: Az lett a
0: és szuper opciókat összerakott, és rájött, hogy egyébként...
1: Tofu pörkölt.
0: Nem, tehát vagy ilyen falafeleket, tehát teljesen egy ilyen új gasztronómiai világba vezettem be, pedig ő falunapokra szokott kitelepülni, és azt mondta, hogy ott csak ez megy, mint termékkör, de akkor nagyon sok tényleg lélektani fejlődés sem ment keresztül ez az egész gasztro felhozattal. Nyilván azért mi is próbáljuk meg, nem feltétlenül mert egyébként az avokádós történetek,
1: ugye,
0: hát avokádós macsalattéből is van rengeteg smoothie-ból, de hogy azért az avokádót, azt ne érezzük úgy, hogy akkor mi nagyon zöldek voltunk, mert azért bár ennyire meleg van ma is, de ez az avokádó még mindig nem egy háztáji őshonos kékabroszos ételopció lesz.
1: Hát így haladunk egyébként az időjárással, akkor lesznek még.
0: Igen, tehát akkor várjuk
2: Várjuk ki.
0: Igen, de hogy nem fettet, hogy valószínűleg a nem tudom, amiket esetleg az óvodába felrajzoltattak velünk zöldségek, mint paradicsom, meg paprika, valószínűleg azok, amik megteremnek, tehát hogy próbáljuk egyébként akár, hogyha a húsmentes opciót is választjuk, akkor abból azt, ami valószínűleg itthonról származik, és nem Latin-Amerikából reptették számunkra ide.
1: Egy kis kínai fokhagymával, igen. De egyébként, ha már karbonlábnyom ide, karbonlábnyom oda, ha már a völgyben vattok, egyetek velős kenyeret, mert az viszont hozzátartozik a történelmi gasztronómiai.
3: Zsíros tégét, paradicsom, paprika.
1: Igen, és egy jó hideg fröccs.
0: Kérdéseket vett fel, de nem ezt egy kortárs táncosnak a szájából hallottuk. Ez egy...
3: Jó, hát nem mozgód.
1: De Nati, a táncos is egy ember, tehát...
0: Vagy akkor azért választottad ezt az állást, ezt a tevékenységet, hogy igazából büntetlenül ehess ilyeneket.
3: Jó kis házi füstölt kolbász szalonnal.
0: Nem, ezt találjuk a kortárstáncnak szerintem a hívó szavát, lényegét. Tehát hogy így gyakorlatilag bármi tehetsz.
1: Hát ha lehet, akkor én is jelentkezek kortárstáncba.

0: amikor a hattyú halálát az bármikor, tehát színpadon is, meg mögötte is. De egyébként lejárt a műsorunk, úgyhogy most már nagyon, vagy műsoridőnk, úgyhogy most már nagyon röviden, de talán még egy mondatot erre, ugye kevésbé itt így viccelődve, hogy én azt gondolom, hogy azért egy ilyen fesztiválnak van egy olyan hozadéka, hogy ez egy, hogy mondjam, tehát egy ilyen organikus oda-vissza ráhatás az emberekre, tehát hogy én azt gondolom, hogy persze mindig az, hogy mert a hülye pestiek lejönnek vidékre, és akkor ott úgy előadják magukat, de hogy igazából szerintem, főleg 35 év alatt az, hogy itt ezekben a falvakban ez a fesztivál van. És hogy tényleg nagyon sok helyről jönnek az emberek, akik nem környékbeliek, azért szerintem azért egy ilyen eléggé, hogy mondjam, kiradírozhatatlan nyomot hagytak a helyi lakosságban, hát, és van egy hozzáadott értéke
1: mondom,
0: szerintem.
1: Mondom, hogy Kapolcson, a Kuti Kúriában, a Kuti Kávézóban, ugye ahol a Művészvölgy kúriás programok heti 4-5-ször zajlanak, ott van a legjobb pumpkin spice latte egyébként, és pedig azt hiszem, ez sem a kék abroszos vonulatból érkezett oda.
0: Igen, na, figyeljetek, az van, hogy van 3 percünk, és ezt nagyon szigorúan be kell tartani, úgyhogy Mandarintól kezdve így egy utolsó körte egy mondattal, hogy miért menjen az ember hozzátok, mert ez miért jó. És akkor a Nati majd kap 1,5 percet még a végén.
2: Teljesen lefagytam, nem tudom, hogy mit kell magyarázni ezen az udvaron, hogy miért jó nálunk lenni.
0: Szóval akkor menjetek el, és nézzétek meg, és próbáltok, és jó lesz.
2: Gyertek hozzánk enni, megtáncolni.
3: Világzenében egy-egy lendület megáll, és megy tovább, úgyhogy várunk benneteket.
4: Én az egészre mondanám, hogy szerintem generációkon átívelő olyan közösségi élmény, amit egyszerűen meg kell tapasztalni.
0: Nati?
1: Ez egy olyan közösség, ahova megérzed, hogy tartozol, ahogy belépsz hozzánk, mert valamiért behívtunk, és nagyon sokan csatlakoznak hozzánk évről évre, amiatt, mert egyszerűen feltöltődnek az év további részére, meglepődnek, sírnak, nevetnek, kapcsolódnak, és egy kicsit lenyugszanak, meg picit feldolgozzák az előző évet, és úgy lendülnek neki az új évnek. Ide jó tartozni, itt a művészek és a látogatók között elmosódik egyébként a különbség, lehet, hogy ott fröccsözöl Harcsa Veronikával, vagy Tessék Jánossal, vagy Mandival egyébként, miután lejöttek a színpadról, és egyébként pont emiatt a művészek is egyébként általában ott maradnak. Nagyon sok alkotás születik a völgyben, mert a művészek is úgy találkoznak szinte egy alkotótáborban. Ez az egész közös, egy közös alkotótábor és egy együttlét, ami azért fantasztikus, hogy 89 óta évről évre megújul, és ott van nekünk. Úgyhogy használjátok ki.
0: Én nagyon örülök, hogy itt voltatok. Akkor én is hadd mondjak egy személyes mondatot, én most pont kiszámoltam, én 1998 óta egy évet hagytam ki, és minden évben voltam a völgyben, táncházi zenészként, ilyen jazzzenészként, udvargazdaként, beszélgetőként, turistaként, apaként, másnaposként, és a többi. És,
1: azt hittem anyaként.
0: Nem arra, majd egy workshopot tartunk, hogy De hogy én szeretek oda hazajárni, szóval én szeretem azt, hogy az egy olyan hely, ahol az ember tényleg úgy érzi azt, hogy oda tartozik, és találkozik egy csomó olyan emberrel, akivel jó. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Mandarinnak, Vadkerti Ritának, Feledi Janinak és Oszkó Jakab Natinak, hogy eljöttek. És gyertek le a völgybe. Sziasztok! Babá, sziasztok!

vagyok. Azért kereslek, mert veled néha ád is, ha vagyok erre felébred a ház is. Gyere, gyere, tanítsd meg, hogy hogyan legyek magamnak a bázis. Yeah.

Párizsban vagyok. Azért kereslek, mint veled, néha ád is el vagyok. Erre felébred a ház is. Gyere, gyere, taníts meg, hogy hogyan legyek magamnak a bázis. Bocsánat.

0: szalad.
1: A Tilos Rádió híreit halljátok.
2: . 2015-ben a Charles Darwin alapítvány robotja a Galapagos-szigeteknél golflabda méretű, zömökkarú, kék polipra lelt a tengerfenéken. Az 1700 méter mérőről felhozott három példányból csak egyet sikerült tartósítani. Janet White, a Chicagói Field Múzeum szakértője nem akarta boncolással tönkretenni. A napokban Microheledone galapagensis néven bejegyzett polipot végül Micro-CT felvételek alapján összeállított, háromdimenziós modell segítségével írták le. Alaktanilag egy, a déli félteke hideg mélyvizeiben honos családnak a trópusokon apró testűvé vált tagjáról van szó. Kék színe az alzatból kiásott zsákmány emésztése közben annak lumineszenciáját nyomja el, nehogy a kis polip maga is prédává váljon. Írja a Qubit.
3: A szaharóz, azaz répacukor kihagyása az alacsony zsírtartalmú étrendből hátrányára változtatja meg a bél mikrobiomját. Erre jutottak a kuwaiti Dasman Diabetes Intézet tudósai egérkísérleteik nyomán. A kutatók 16 héten keresztül vizsgálták a szaharózmentes, alacsony zsírtartalmú étrend hatásait a szaharóz tartalmazó, alacsony zsírtartalmú kontroll étrendhez képest két egércsoportban. Ennek során értékelték a glükóz toleranciát, az inzulin érzékenységet, a keringő metabolikus hormonokat, a bél mikrobiomot, valamint a vastagbél és a máj gyulladását. A szaharózmentes étrenddel etetett egereknél, miközben a testsúlyuk nem változott érdemben, károsodott a glükóz kontroll, az inzulin rezisztencia, emiatt bél mikrobiális egyensúlyhiány, bélgyulladás és zsírmáj alakult ki. A magyar narancshírét hallottátok?
2: 79 ország több mint 31.500 fajta tiszta kutyája versenyzett Bolognában a 2026-os World Dog Show-n. Magyarország az ötödik legtöbb kutyát nevező országként vett részt az Ebsereg szemlén, írta meg büszkén mindjárt két rovatában is, a 24.hu. Egy honi bobtail, a Bugaboo's Dream Big with Bottom Shaker Jack néven nyilvántartott óangol juhász nyerte a világ legszebb kutyája címet. Tájékoztatta a távirati irodát a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Butterfly Hunter Casper pedig a világkiállítás legeredményesebb magyar fajtájú egyedeként a föld legszebb rövid szőrű magyar vizslája, egyúttal a vizslák és szetterek fajta csoportjának legszebb képviselője lett. Szívből gratulálunk!
1: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Halló, halló! Ez itt az Exercise és Agónia, mindenkit szeretettel üdvözöl a két műsorvezető, Box és Diszmény.
1: Sziasztok!
0: Mai témánk Marquis Smith, a The Fall halhatatlan frontembere. Egyetlen állandó tagja. Nem tudom, hány adás volt róla, kettő? De hát mióta van...
1: Igen, igen, de az a Fall volt az egyik.
0: A másik is, az hiszem, az első. Tehát az Excel is, akkor még...
1: Mindenki kimeríthetetlen szerintem azért.
0: Igen. Na most nem tudom, hogy lesz-e füle meg farka ennek az adásnak, mert arról a prominenséről van szó a post-punk történetének, arról a meghatározó szellemi figurájáról, akit egy angolnálhoz tudnék hasonlítani. Ha kísérletet teszünk arra, hogy őt megfogjuk, és valamilyen leíró jelleggel meghatározzuk, ki fog siklani a kezünk közül. Egy olyan művészről van szó, aki amíg élt, két lábon járó ellentmondás volt. És egy olyan attitűdöt képviselt, amelyikre nekem erős a gyanúm, hogy nem, hogy igény nincs rá soha többé, hanem lehetőség sincs arra, hogy egy ilyen típusú becskatujázhatatlan, megfoghatatlan figura bármilyen zenei közegben működjön. Szóval egy letűnt kor, letűnt művész zseniéről van szó, aki hihetetlen magasságokba emelte a költészet, a megzenésített költészet erejét, és hihetetlen mélységekbe a frontember mint kategória jelentését. Tehát, hogy nem tudom, hogy vagy vele, bármire jutottál-e vele kapcsolatban, én meg se próbálom az ő személyiségét valamilyen fundamentumra fölépíteni. Nem találom azt a pontot, amivel el lehetne indulni, és
1: Figyelj, mondok egy-kettőt, akkor igazából. Hát ő nagyon utálta az értelmiséget, ugye Angliáról van szó, mert az elnyomja az egyéniséget és akadályozza az önálló gondolkodást. És ugye az egyik korai tagot, Martin Bramát szitta ezzel, mert szerinte, aki egyetemet végez, az elveszíti minden egyediségét, és ugye ezért nem járt ő, mondja, egyetemről, hogy nem akarta a felsőoktatás uniformizálásával elveszíteni egyediségét, utálta a kanállal adagolt tudást, és inkább a munkásosztálybeli autodidaktizmust választotta, ami azt jelentette, hogy 16 évesen diploma nélkül hagyta el a Stand Grammar School középiskolát, aztán ugye éjszakai irodalmi tanulmányokat is A-level literature végzett, de közben egy húsüzemben vagy a kikötőben dolgozott. És hát a legfontosabb dolog szerintem, hogy emellett mély szkepszise volt az emberiséggel szemben is, a hivatásos értelmiségi emberekkel, és hát gyakorlatilag ostorozta ő a fiatal generációt, akiket túl sokat tanítottak a szüleik, így nem volt lehetőségük, hogy saját magukat felfedezzék. Gyakorlatilag itt az összes kortárs zenekart is, tehát szerintem saját magán kívül ő nem szeretett senki más, de azért mindenki mást is utált. Ugye a Sonic Youth és más zenekarokat és csak másolóknak tartotta, szóval azért meg lehet fogni igazából ezt a vitriolos, kiszámíthatatlan és zsarnok embert. hogy is mondjam, a megalkuvás nélküliség és a radikalizmus megtestesítőjét. Igaz, ilyen, hogy is mondjam, zenei egyéniség szerintem Magyarországon nem született, meg máshol sem nagyon.
0: Na most az ő írásművészete egy...
1: Itt jön a csavar, ugye?
0: Itt jön a csavar. Az ő írásművészete tulajdonképpen az, ami vonzotta hozzá a zenészeket. Most ez az egyik dolog. Aztán majd beszélünk arról is, hogy hogyan tartotta őket úgymond folyamatosan tréningben, tehát hogyan nem hagyott nekik egy perc nyugtat sem, és hogy ennek mi volt az oka. Szóval visszatérve erre, az ő írásművészete az, ami őt abszolút különlegessé teszi a post-punk történetében, egyáltalán a zene történetében, egyáltalán a II. Világháború utáni angol lírai hagyomány kívülállója, vagy kitagadottja, mindegy, hogy olyan fogalmazunk. Valójában azt hiszem, az akadémikus irodalomról sosem vett tudomást, vagy sosem volt hajlandó rá úgy tekinteni, mint egy kanonizáló figurára. De hát például tudjuk Philip Larkinról, a II. Világháború utáni angol líra egyik kiemelkedő alakjáról, hogy aki erre igényt tart, hát az gyanúsá válik. Tehát Larkin is hasonlóan gondolkodott erről a szerepről, mint mondjuk Marquis Smith, mert valószínűleg nem ismerték egymást szerintem. Szóval, hogy az ő írásművészete az a Joyce-i tudatfolyamnak egy ilyen lírai változata. Tehát az anekdota szerint egyszer meghívták egy kreatív írás tanfolyamra, hogy tartson előadást. Természetesen nem volt hajlandó beülni. A közönség már zúgolódott, és akkor megjelent. Felolvasott egy oldalt Joyce Ulysses-éből, és kiment. Ez volt a kreatív írás előadása. Vagyis az ő versei, szövegfolyamai, mit tudom én, groteszk lírai kollázsai, valahol Gogol, Kafka, Joyce és az egzisztencialista írók, például Albert Camus, ugye az együttes névadója, a Bukás című regény, keveréke, így nyugodtan állíthatjuk, ha elmélyedtek az ő szövegvilágában, hogy nincs archimédészi pontja. Tehát bármelyik korszakából indulsz ki, előbb-utóbb egy ilyen fraktális, kaotikusnak tűnő, de mégiscsak valamilyen irányba is haladó és önmagába visszatérő ilyen saját univerzum, amelyik hát
1: Azért érdemes megnézni, hogy ki volt a kedvenc írója. Ugye a kedvenc könyve az Ember a fellegvárban, de ugye van ez a hétköznapok borzalma irodalmi koncepció, ami nevéhez kapcsolható. Ez az Horror of the Normal, ami a Marquis Smith talán egyik legfontosabb tartószlopa a művészetének. Ez Arthur Machen weird fiction író hatására épült be a szövegvilágba. Ő már 16 éves kor óta rajongott az íróért, sőt egy Machen társaságnak a tagja is volt. Mit jelent ez? Az okkult jelenléte a szomszédban, az igazi borzalom és okkult jelenségek nem távoli egzotikus helyszíneken, például Egyiptomban találhatók, hanem a szürke, hétköznapi környezetben, a helyi kocsmákban, a Temze mocskos kikötőjében, vagy épp a küszöbünkön. Smith ezt az észak-angliai iparvárosok hanyatló díszletei közé ültette át, ahol a realista táj és a kozmikus iszonyat éles kontrasztba került egymással. Azt mondja, a népszerű modernista Weird, azt mondja, Mark Fisher szerint a Fall ezt a hatást egyfajta népszerű modernista esztétikává formálta, ez a munkásosztálybeli realizmus, avantgárddal való kísérletezése, ahol ez a fura elem nem simul bele a környezetbe, hanem brutálisan betör a normalitásba, nézzük meg egy Fall koncertet. És hát gyakorlatilag akkor itt a Lovecraft hatása is felfedezhető, de ugyanúgy a groteszk, az elidegenítő nevetés. Olyan dolgokat hoznak be ugye itt a számokba és a zenekar munkásságába, aminek nincsenek a helyükön, ami nevetést vált ki, de nem mindig humoros ez. Vegyétik így a visszataszítót az elidegenítő nevetéssel együtt. Ez a városi grotesznek mondható, egy ilyenfajta slang és kollás technikával ábrázolva. És hát folyamatosan ugye a normalitás határait is feszegette Marky Smith. Fiatalabb korában Európa legnagyobb pszichiátriai kórháza mellett lakott, és rendszeresen ápoltakat hívott meg magához teázni. Ez közvetlen kapcsolat a társadalom perifériára szorult, nem normálisnak bélyegezett emberekkel segített neki abban, hogy a normalitás határait nem magától érthetődő állapotként, hanem egyfajta törékeny és néha fenyegető konstrukcióként tekintse. Vagyis Smith számára ez a hétköznapok borzalma azt a törekvést is jelentette, hogy megtalálja azt a pontos szót vagy kifejezést, amelytől végigfut a hideg az ember hátán. Miközben banális dolgokról, mint egy kocsmai beszélgetés vagy a konténerszállítók életéről énekel.
0: Igen, ez egyébként egy egészen jó összefoglalása az ő, hogy mondjam, attitűdjének. Én szerintem Philip K. Dick egyébként, meg Lovecraft akkor jött be az ő zenei világába, amikor elárasztotta a 80-as évek Angliáját a drog, és ugye ő is szerhasználó lett. Aztán, hogy az egész életét végigkíséri. De hogy az ő paranoiája, meg ez a fajta különös érzékenysége a dolgok fonákja iránt, említetted a periféria dicséretét, a marginalitás, mint olyan létezési mód, amelyik esélyt ad nekünk annak a végletesen elhasználódott művészi vagy művészeti igénynek, hogy mégiscsak lássunk a dolgok mögé, és próbáljunk egyfajta kísérletet tenni arra, hogy kimondjuk mi is az igazság rólunk, az emberről. Most ezt nagyon zárójelesen mondtam, mert ugye nyilván ez egy ilyen patetikus lózungnak hat ma már, de mintha önálló ez a fajta igény soha nem tűnne egyfajta nevetséges kísérletnek arra, hogy ő úgymond még életében elkészítse a saját szobort alapzatát. Ugye neki ez volt talán a legfontosabb igénye önmagával és a környezetével kapcsolatban, hogy őt senki ne próbálja meg egyfajta mértékadó személyiségnek beállítani, egyfajta kanonizálható művésznek, aki irányt mutat a fiataloknak, meg mit tudom én, mindenki gyűlölt vagy megvetett, akik hivatkoztak rá inspirációként. Nem tudom, hogy ez mennyire volt póz, de tény, hogy ezeket mindig hangosan mondta ki, és mondjuk így elmarta magától ezeket a fiatalabb művészeket, akik próbáltak rá egyfajta vonatkoztatási pontként hivatkozni. Szóval ez mind-mind arra utal, hogy amit itt mondtál vele kapcsolatban, ez igaz, de csak ideig órá. Tehát minden, amit állítunk vele kapcsolatban, csak ide. Hogy ezek a kategóriák, ugye én is olvasgattam ilyen tanulmányokat az ő költészetével kapcsolatban, hogy ő valójában realista volt, de groteszk realista. Aztán ugye a neoavangárd költészeti eszköztárát működtette reggeltől estig, estétől reggelig, akárhol is volt ő, a kocsmában, otthon, vagy a koncertteremben, vagy a stúdióban, vagy éppen az idegeire mászott az éppen gyűlölendő bandatagnak. Ugye volt egy erősen paranoid korszaka, amikor mindenki után kémkedett a hangmérnöktől a bandatagokig mindenki után. Vett egy fasza diktafont, ami nagyon érzékeny volt a mikrofonja, és hogyha a turnébusz megérkezett valami helyszínre, és még a fellépés előtt az emberek elmondtak a szobájukba, akkor ő kiment a folyosóra, és aki, ahol gyanúsan beszélgettek róla, akkor a diktafont az ajtórésbe, vagy a padló és az ajtó közé betette, és a másnap a koncert, a turnébuszon, a koncert után másnap, amikor gyülekezett a csapat, és felszállt a turnébusz, akkor a turnébuszon direkt lejátszotta azokat a beszélgetéseket, amik róla szóltak, és hát különféle stílusban nyilvánultak meg a tagok nem pozitívan Márkiszmi szennyiségéről, ilyen korszaka is volt. Na most, nagyon gyakran az az érzés az embernek, hogy az ő dalszövegei is, mint ha ilyenek lennének, tehát hogy az ő paranoiája egyfajta ilyen pozitív erővé változna, amikor szövegeket kell létrehozni, és a tudatfolyam irodalom értelmében ő, mint hogyha mindent hallana. És persze átmegy egy szűrőn, de vannak olyan számok, hogy a legkülönfélébb irányokból érkező zörejek, hangok, zajok, információk, hírek átszűrődnek az ő tudatán, és ebből lesz egy olyan dalszöveg, ami egy ilyen húbazd meg érzést okoz mind a közönségben, mind a bandatagokban, és onnantól egyfajta ilyen mágikus erő, amit mondtál az okkultról, hogy mint hogyha egy ilyen varázslóvá, egy ilyen mágikus erejű, azt nem mondanám, hogy démoni, de egy ilyen, és azt mondom, hogy félelmetes, nem jut vele ez a szó, vagy eszembe ez a két szó, nem jut róla eszembe ez a két szó, amikor megjelenik a színpadon. Inkább a maró gúny, a szarkazmus és a szatirikus hangvétel sugárzik belőle, ha megnézitek azt a számtalan koncertfelvételt, meg klippet, amiben az ő személyisége ugye megjelenik. Szóval ez sugárzik belőle, mégis van valamilyen, nem mondom, hogy titokzatos, de valami mágikus ereje az ő beszédmódjának, vagy annak a személyiségnek, aki ő volt. Na, első számunk Over Over a 2007-es albumukról.

0: Ez volt az Over Over. A Folktól, mai témán Marquis Smith, a költőzseni post-punk történetének talán legismertebb dalnoka. És akkor ott tartottunk, hogy próbáltunk valami kapaszkodót nyújtani az ő lírai énjéhez. Nem tudom, mennyire sikerült. Az egyik dolog, amivel a leginkább, vagy a legtöbbször kiakasztotta a kritikusokat, vagy mindazokat a személyeket, akik így próbáltak gondolkodni erről a manchesteri jelenségről. Ugye kb. 40 évig létezett a The Fall, 30-valány albumot adott ki, plusz a bootlegek.
1: 31 darab.
0: 31, igen, plusz a bootlegek.
1: És több mint 60 zenész szerepelt mellette.
0: És akkor igen, hogy erre akartam kiukadni, hogy...
1: 66 pontosabban. Na akiket, most... hát különböző módon választott ki különben.
0: Igen, hogy...
1: Nem lehetett csak úgy bekerülni a Fallba, tehát nem volt formális meghallgatás, tehát ilyen auditionokat soha nem tartott, azt mondja, ha valaki tudott basszusgitározni, ott volt, bevette a csapdába, vagy csapatába. A Ródikból és ismerősökből lett zenészek, azt mondja, Mark Riley például 16 évesen Ródi volt, és felkérte, hogy legyen akkor már basszusgitáros, de a billentyűs Dave Bush is az lett, de volt az átnevelés és a tutorálás módszer is. Azt mondja, a fiatal alakítató zenészeket szerette, akiket saját elképzelése alapján formálhatott. Szeretem összeszedni és tutorálni őket, olyanokat választott, akik nem voltak profik, mert nem tartotta a hagyományos virtuózítást nagyon fontosnak, de tudatosan került a rajongókat, ilyeneket soha nem vett be a zenekarba, mert azok csak ilyen szemétzenét, rubbish csinálnak, és másolják, önismétlik a Fall hangzását, és Amerikából is, mikor az akkori zenekar tagjai egy verekedés miatt elhagyták őt, ezért beszerzett 3 embert. Igazából, hiszen azok ismerték a brit indie szinteret, és azt mondja, nem hatottak rájuk olyan megvetett zenekarok, mint az Oasis vagy a Stone Roses. És a legfontosabb az volt, hogy hétköznapi emberek legyenek ezek a zenészek, nagyon-nagyon átlagos és nagyon hétköznapiak, very regular people, azt mondja, kocsmákban véletlen találkozók során. Tehát például találkoztál Steve Traffordra egy manchesteri kocsmában sörözött, és utána rögtön beugrott a zenekarba, viszont mindig figyelt, hogy a zenészek soha ne váljanak lustává, vagy elbizakodottá, ahogy ő maga kijelentette, ha én vagyok ott, és a nagymamád a bongón, az akkor is a Fall lesz.
0: Na, hogy igen. Na. Ugye, akit nem is a kedveik különösebben, de akit nagyon utált, ugye az Morrissey volt, mert hogy a Smith végül is letaszította a trónról a The Fallt, legalábbis ott a helyi népszerűségi listán, plusz ugye Morrissey, mint frontember, ezt már megbeszéltük sokszor, nem annyira művészként viselkedett, hanem üzletemberként, ami rendkívül visszataszítóvá teszi az ő személyiségét. Na most, akármilyen furcsa egy ilyen domináns, paranoid, folyamatosan szerhasználó, reggel 11-kor már tökrészek, gyakran ez előfordult vele, kedvenc sörre a Holsten volt. Nem tudom egyáltalán, még lehet-e kapni Holstent. Na mindegy. És szóval, hogy ez egy átok. Ha belegondolsz, egy együttes szempontjából ez a típusú ember egy átok. Tehát nem lehet vele hosszú távon. De például ugye az első felesége, Brix Smith 10 évig kibírta vele. Elena Pulu, a második, a szintetizátoros csaj, 10-valahány. Tehát azért vannak hosszabb életű tagok, Paul Henley talán, Wollstonecraft a dobosa a nagy korszakból, ugye 80-tól 91-ig. Szóval azért vannak tagok, akik sokáig kibírták vele, de ugye Morrissey-vel ellentétben ő nem volt üzletember. Ez nagyon fontos vele kapcsolatban. Ő egyáltalán nem volt ilyen szempontból egy kizsákmányoló figura, nem akart kibaszni a tagokkal anyagi értelemben, mint mondjuk Morrissey, hogy Mike Joyce meg Andy Rourke ugye földönfutók voltak a Smith-en belül, mert minden jogdíjat lenyúlt magának Morrissey. Most már szerepéről ne értekezzünk, mert általában azért megegyeztek, szóval ebben már is benne van, hogy kisemmizték Joyce-t és Andy Rourke-ot. De mindegy, a Marky Smith ilyet soha nem tett. És Paul Henley azt mondja a visszaemlékezésében, hogy ő soha olyan jól nem keresett, mint a The Fall korszakában. Marky Smith mindig nagyvonalú volt, mindig busásan kifizette őket, és soha nem azon agyalt, hogy hogy lenne neki jobb ebben az értelemben. Pszichésen az más kérdés, hogy mindenkit
1: azért,
0: lebontott.
1: Azért nézzük még meg ezt a Morrissey-t, mert nem csak ez van benne. Ugye soha nem ejtette ki a Morrissey művész nevet, hanem csak Steven. Ugye Morrissey rendes neve Steven Patrick Morrissey volt, csak Steven.
0: Tehát ez Robert Smith is eljátszotta vele, szóval.
1: De hát ugye közösek a gyökerek, mert ugye mind a ketten a 76-os Sex Pistols koncert után akartak zenélni, de azt mondja, a Smith azt mondta, hogy Morrissey a déli polgári jó ízlésnek is megfelelő indie popot képviselt, és azt mondja, ezt az esztétikája megközelítés, amiért mélyen elutasította. Na most ez a déli, ez máskor is előjön, ez ugye a londoniakat jelenti, de elutasította ő a manchesteri szcénát is, azt mondja, még a társas érintkezés is elutasította az olyan ikonokkal, mint Tony Wilson, Peter Hook, azt mondja, a hivatásos manchesteriekkel, vagy pozőrökkel, és ezekkel ugye elő vagy utóbb mindig konfliktusban került, és hát gyakorlatilag osztálybeli ellentét is volt ugye itt Morrissey-val kapcsolatban, de Joe Strummer is ide tartozott, és hogy állítólag a munkástól szájhoz akart Morrissey szólni, csak ez nem sikerült neki, csak ő tudja ezt hitelesen megcsinálni. Azt mondja, egynek tartotta Morrissey-t az idióták és a felesleges, hasznos idióta hírességek közül, akik a zeneipar ürességét és hitelesség hiányát testesítették meg számára.
0: Igen, abszolút egyetértek. Azzal a megszorítással, hogy egyébként Marky Smith valóban egy ilyen munkásosztálybeli figurának tűnik, aki soha nem próbálta meg megtagadni ezt a fajta kapcsolódását önmagához és ahhoz a világhoz, amelyikből érkezett. De azért, ha ránézel, akkor azt gondolod róla, hogy ő egy mitugrász. És ugye ez természetesen egy probléma, főleg az anarchista mozgalmon belül, hogy aki nem, tehát hogy mondjuk Eriko Malatesztánál olvastam én ezt, hogy ő kárhoztatja azt a fajta réteget a munkásosztályon belül, aki elkezdi művelni önmagát, úgymond kiválik ebből a közösségből, értelmiségi szerepre tör, azzá avanzsál, és így eltávolodik ettől a közektől, aztán egyfajta ilyen megmondó emberévé válik a közösségnek, majd pedig egy olyan valamilyen úgymond ilyen már mesterséges alakjává, aki bár rendelkezik némi éles látással, mégsem hajlandó azonosulni azzal a közeggel, ahonnan elindult. Tehát, hogy ez az egyik problémája ennek a fajta kiválásnak. Ugye ezt vele kapcsolatban sose érezzük, de mivel egy mitugrász volt, hogy annak tűnik nekem, tehát egy ilyen igazi krakéler, szemét, beszólogatós, nem sunyi, mert nem a hátam mögött beszélt másokról, hanem amit, tehát amit így el kell képzelni vele kapcsolatban egy kocsmában, hogy mivel valamilyen szent őrültnek, egy ilyen szent idegennek tekintette az a munkás közönség, aki abban a kocsmában járt, nagyon gyakran, nem tudom kinél olvastam egy visszaemlékezésben, nagyon gyakran előfordult vele, hogy bement egy kocsmába, és nem kidobták, mert tudták, hogy indulni fog a szekálás, meg a duma, nem kidobták a kis mitugrászt, meg nem volt egy nagy valaki, mármint fizikális értelemben, főleg azok után a 80-as években teljesen rátekredett a speedre, meg a kristályra. Ugye végül is két, meg hát a pia, meg a kialvatlanság, cigi, tehát végül is kétszer lett ő rákos, és a második vitte el. Tehát egyáltalán nem élt egy könnyű életet, de hogy nem kidobták, nem megverték, hanem mindenki kiment. És ez furcsa egy munkás közegben. Na azért, hogyha bemegy egy hülye a kocsmába, kellett, hogy kidobják. Én azt gondolnám, nem? De nem, őt nem bántották, őt tudták, hogy szarnapja van, látszott rajta, nem vagyunk rá kíváncsiak, mit fog beolvasni, kimegyünk, bazd meg. És egyedül csörgött a pubba, csak ő meg a csapos, kész. De nem bántották. Szóval, hogy őt elfogadták. Moriszról ezt nem tudom elképzelni, igen, amit mondta. Na mindegy, beléd folytottam a szót. Vagy nem ehhez akarod mondani?
1: Nem csak nézem azt, hogy igazából hol érezte ő jól magát. Ugye rövid ideig lakott Londonba, az utál délen. Azt mondja, mert megvetette a déli alakokat, de Los Angelesről is borzalmak városának tartotta, mert a sörözni vágyú embert azonnal hajléktalannak nézték. Azt mondja, az észak-angliai negyedik utcáit járta, ez Salford és Prestwich, vagy pedig Woodthorpe, azt mondja, ez volt a törzshelye, az a kocsma, ahol a There's a Ghost in My House című feldolgozások videóklipét is forgatták, és a kocsma, mint paradicsom, ugye ezt te is megfogalmaztad, élete legjobb munkája a kukásautón végzett fizikai munka volt, mert a korai kezdés után délelőtt 11-től délután 3-ig a kocsmában sörözhetett, beszélgetett és hallgathatott zenét, amit ő egyfajta paradicsomi állapotnak írt le.
0: Na szóval, hogy igen, hogy...
1: És a kedvenc dolgai, skót emberek, macskák, Coronation Street sorozat és a Ken zenekar.
0: Na hát...
1: Ez nem éppen a Ken zenekar kedvelése, nem éppen munkásosztálybeli dolognak ad számomra.
0: Hát nem, de... ugye a munkás... Tehát a munkás osztály számára a zenész, hát nem hiszem, hogy ő volt, tehát akit így beunja a szemét, és őt látja. Hagyományosan nekem az a gyanúm, hogy mégiscsak a vándordalnok az, aki így kötődik erősebben a munkásosztályhoz. A trubadúr, csak ő ugye egy ilyen késő, ilyen neo-avangárd verziója ennek, tehát az őrült, de akit így szentként tisztelnek, aki egy ilyen mágikus erővel bíró valaki. Nagymányosan ugye kire gondolnánk, Billy Bragg, kiről már volt egy adás, vagy Woody Guthrie, tehát az a dalnok, aki a gitárjával a nyakában vándorol, és akkor még Woody Guthrie ugye ráírja, hogy this machine kills fascists. Tehát, hogy megjelenik egy munkás közegben, ahol rossz a hangulat, mert a munkakörülmények egyre szarabbak, a főnökök egyre genyóbbak, egyre rosszabb a bérezés, stb. Szorítják egyre a csavarokat, és az emberek az elpattanás határán vannak, és megjelenik a vándordalnok, énekel három dart, és kitör a lázadás. Tehát, hogy én ezt kötném hozzá, de hogy ugye ő meg nem volt ez a típus, mert hogy ehhez túl szarkasztikus volt. Tehát ő úgy nem hitt a munkásosztályban, mint egy Woody Guthrie vagy egy Billy Bragg, hogy oda megyek, föllázítom őket, és utána csinálunk egy forradalmat. Ez a fajta ilyen pozitív látásmód nem volt benne, hogy ő képes a hangszerével vagy a hangjával föltámasztani ezt a tömeget, és egy ilyen pozitív irányba elindítani. Bár nekem erős a gyanúm, hogy mondjuk Thatchert, a munkásosztály legnagyobb ellenségét, ugye ő is utálta, vagy egyáltalán ezt azt az elitet, amelyik ilyen nyomasztó váltette a mindennapokat Nagy-Britanniában a 80-as években, és hát azóta egyre inkább. De szóval, hogy ő benne ezt nem, de mondom, hogy mindettől függetlenül, ha megkérdeznénk egy átlag manchesteri melóst, valószínűleg tudná, hogy ki ő, és valószínűleg úgy tekintene rá, mint egy olyan emberre, aki valahogy megőrizte a hitelességét. Nem tudom, csak fantáziálok.
1: Egyébként erről jut eszembe, hogy igazából a Fall, mint zenekar, mint jelenség, igazából a magyar, úgymond zenei szcénába, hát hogy is mondjam, nem is talált követőre, hiszen ugye ez a primitív zene, intelligens szöveg koncepció, amire annyira jellemzi, ami kerüli a popzenei kliséket, ez a nyers, monoton hangzás a krautrockból, vagy ez a spreggezánk, ez a beszélve éneklés, ez a skandálás, ilyen kriptikus, hipnotikus szövegeket, vagy ez a hétköznapok borzalma, ez nem igazából működött, és hát nem is volt annyira, hogy is mondjam, meghatározó a magyar közeg számára, vagy szerinted rosszul gondolom?
0: Hát csak egy árulkodó adat, a The Fall Magyarországon soha nem lépett fel.
1: Mert itt
0: azt hiszem Zágrábban, talán legközelebb Zágrábban volt ide.
1: Mert ugye olvastam ilyen erőltetett dolgokat, hogy az AE bizottság, vagy a kontrollcsoport, ez a radikális kísérletezés, de itt egész másról van szó, szóval nem igazából volt annyira, hogy is mondjam, lekoppintható, mint a Cure, a Siouxsie and the Banshees, és a Bauhaus és társai. Tehát zeneileg túl bonyolult, és túlságosan változott, illetve más jelleg volt. Hát a munkásosztályról meg ugye elég nehezen lehet beszélni Magyarországról, mint zenei felvevő közeg, hiszen azok nem ilyen fajta zenét hallgattak még az átkos előtt, és utána főképpen, és mára nincs is ugye munkásosztály.
0: Jó, erre még visszatérünk, és akkor most jön a Reformation című szám a The Fall-tól 2007-ből.

Na, ez volt a Reformation of Walt-tól 2007-ből, és akkor ott tartottunk, tehát, hogy ő egy munkásosztálybeli költő, aki természetesen erre a skatujára nem tartott igényt, viszont próbáltuk itt nektek bizonygatni, hogy miért is nem távolodott el ettől a közektől. Az más kérdés, hogy a közeg azért egy idő után távol tartotta magát tőle. A kedvenc énekes egyébként Johnny Cash volt, aki úgymond ilyen átmeneti figura a vándordalnok és a stadionokat megtöltő híró között. Állítólag Elena Pullum mesélte, hogy ő volt

0: Hát te itt, mint bárki más. Szóval, hogy ez a probléma, amit itt feszegettél, egyrészt mondtad, hogy a munkás azt így úgy, én már jeleztem ezt többször, de mindegy, nem akarok ezen lovagolni, de ugye szociológiai leíró értelemben természetesen találtunk egy olyan keretet, amiben beletszuszakolható egy csomó ember, és akkor mondhatjuk rá, mert nyilván mindenki, aki a munkaerőpiacon a munkaerejét árba bocsátja, és bérmunkásra válik ezáltal, az valahol az. De itt nem így értjük ezt, szerintem te se így érted, hanem úgy, hogy az a kollektív éntudat, ami jellemezte ezt az osztályt, az erodálódott. Ugye van az a híres anekdotája Tamás Gáspár Miklósnak, hogy Kolozsváron ugye ő találkozott egy öreg szozdemmel, és akkor egy idő után ő egyfajta ilyen nyaklevesként érezte magán azt a mondatát az öregnek, hogy ne felejtsd el, fiam, hogy a munkás az nem lehet önző. Tehát, hogy van egy csomó olyan kritériuma a munkásnak, ami már nem jellemző. Tehát, hogy nem egy vagy kettő van között, hanem mindenkire jellemző az, hogy befizet a sztrájk alapba, önzetlenül támogatja azokat az embereket, akik hozzá hasonló helyzetben vannak, de valamiért éppen nem munkaképesek, ügyek mellett kiáll, folyamatosan tájékozódik az iránt, hogy mi van más szakmákban, hogyan állott a munkajog, milyen körülmények között dolgoznak az emberek, kell-e valamilyen szolidaritási akciót szervezni, hogy ott megváltozzanak a dolgok, stb., ami normálisan jellemző lenne a munkáshoz. De ez kell egy ilyen diszpozicionáltsága az embernek, hogy ne egy ilyen fogyasztóként értelmezze önmagát, tehát, hogy őnek elég az, hogy a bérből és a fizetésből ő tudja finanszírozni azokat a vágyakat, amelyek benne termelődnek, hanem azért ezen túllép. Tehát te is így értetted, gondolom, hogy erre igen, ez már nincsen.
1: Mondom,
0: nagyon dölözi Jánosok vagyunk, ugye, de hát jó van most.
1: Igen, tehát te is említetted ezt a büszke identitást, hogy a Marky Smith élete végig a manchesteri munkásosztály büszke tagjának vallotta magának. Hát ugye Salfordban született, munkásosztálybeli szülőként. Ő húsüzembe is dolgozott, meg a salfordi kiködőben, szállítmányozási tisztviselőként, ugye. És egyfajta északi munkamorált képviselt, ugye ez a 30-es stúdióalbum 46 év alatt, és ugye ez a Northern Work Ethic, az északi munkamorál, Smith úgy vélte, ők arra lettek nevelve, hogy keményen megdolgozzanak a megélhetésükért, de ez már akkor is egyfajta eltűnőben lévő hagyomány volt. Sokak szerint Smith egy másik Angliához tartozott, ami már akkora is szinte teljesen eltűnt, egy olyan osztályhoz, ami a sztoicizmusban, a kemény munkában és az önfejlesztésben hit, ebbe az autodidaktizmusban, ami éppen válságát élte, ugye ez a önképzés a fizikai munka mellett, az éjszakai tagozat, magánszorgalom, és ugye hát ez gyakorlatilag ez a ma már egy ilyen mitológiai státuszba emelkedett, és hát gyakorlatilag ugye Mark Fisher szerint a puszta létezése azért volt radikális, mert egyfajta szociális és esztétikai törésvonalat jelentett. A polgári kultúra szemében egy olyan entitás, amely egyszerre munkásosztálybeli, de egyfajta avantgárd, modernista és kísérletező, aminek nem szabadott volna létezni. És hát ezért volt ugye, hogy is mondjam, nehéz, amit te is céloztál, hogy amikor tudatosan kereste Smith a kapcsolatot a valódi macskakörömben lévő munkásokkal, bányászokkal, postásokkal, akiket szívesebben látott volna a közösségben, mint azokat az értelmiségi egyetemistákat, akik ott pogóztak. És gyakorlatilag ez a fajta munkásosztálybeli realizmus, amiről ő énekelt, az ipari táj, a helyi kocsma és a dolgozó emberek furcsa szogásai, ez igazából nem léteztek már a Fall idején, és gyakorlatilag ez a fajta visszaszorulban lévő kulturális társadalmi erő, amiről szól a fól, ő az utolsó képviselője. Na most ez

0: Ennek szerintem írmagja sincs, és nem is volt a magyar ugaron. Én erre céloztam, tehát hogy gyakorlatilag már ő is egy ilyen utolsó fehér holló volt. Mert ugye itt még olvastam azt, hogy sokan a Flash zenekar front emberével rokonítják Marky Smith, de szerintem azért ez, hogy is mondjam, nem állja meg a helyét.
1: Jól látod. Következő számunk a Fall Sound lesz 2007-ből most.

0: ez volt a Foul Sound 2007-ből, és akkor a magyar közeg alkalmas lett volna-e egy ilyen folszerű mágus befogadására. Na most elmondom én neked, hogy mi a problémám ezzel. Az, hogy mindig elfelejtjük a kádári konszolidáció egyik legfontosabb eredményét, most 60-as évekről beszélek, hogy és az pedig az volt, hogy elvették a kedvét az embereknek attól, hogy ilyen alulról szerveződő kulturális, kísérleti, autonóm mozgalmakat kezdeményezzenek, azokat szárba szökkentsék, és ebből legyen valamiféle folytonossága a kulturális beszédmódoknak. Most ez szerintem nagyon fontos volt egyébként. Ennek azért volt egy olyan oka is, hogy beindult az önkizsákmányolás, az emberek kibaszottul sokat kezdtek dolgozni, nem volt idejük semmi más, csak arra, hogy a TS vagy a gyár után még valahol egy második műszakot bevállaljanak, és akkor este, amikor már hazaszédültek, nem volt erejük semmire, csak mit tudom én, a nem tudom mi volt este 8-kor, Forsyth Saga, vagy nem tudom, és akkor azt megnézzék, ennyi volt. Szóval ez egy nagyon fontos úgymond vívmánya volt a kádári konszolidációnak, hogy mondjuk volt egy ilyen mágikus figurája a zenei szcénának, Baksasós János és a Kex Frontember, aki hasonló erudícióval meg erővel jelent meg a színpadon, de ugye hatalom azonnal rájött arra vele kapcsolatban, hogyha őt hagyják kibontakozni, itt óriási baj lesz belőle. Mások is elkezdik csinálni, létrejönnek ilyen autonóm művészi közösségek, komolyan kezdik venni József Attila költészetét, meg mit tudom én, annak az élét elkezdik egy ilyen balos pozícióból odamondogatni a pártelitnek, meg ennek az új osztálynak, amelyik így rátelepedett a munkásságra, és nagyon jól el volt abból, hogy hatalmat gyakorol fölöttük, és nem kell semmit, csak figyelni arra, hogy olyan őrizzen hatalmat. Tehát azonnal kinyírták, ki akarták nyírni, ugye kiment az utcára, és egy ladával el akarták ütni, neki akarták passzírozni a kőkorlátnak, vagy minek. Azért maradt érdem, mert volt olyan lélekjelenét, hogy fölkapaszkodott a vas rácsra, fölkapaszkodott, és akkor nem passzírozta oda a lada. És akkor döntött el, hogy ő neki mennie kell. Akkor már nagyon sok szó volt az, hogy elnyújt otthonról, két civil ruhás rendőr várta az utcát, jó megverték a semmiért. Pontosabb át azért, mert komolyan vette ezt a színpadi jelenlétet. Na most őt miután kinyírták, vagy hát disszidált, ugye a szakma meg a közeg egyből értette az üzenetet. És senki nem mert azzal az intenzitással, vagy azzal a balos protestszongos hevülettel megjelenni a színpadon, mint a Baksasós. Senki. Ez az egyik oka. A másik oka pedig az, hogy az énekelt vers hagyománya az inkább így betagózódott a folk mozgalomba, és akkor az ugye a Sebő Ferencék, meg a mit tudom én, a Szélkiáltó Muzsikás, mit tudom én, ezek a zenekarok a maguk folk dinamikájával, egyfajta ilyen népies, kevésbé éles dolgot produkáltak. Nem mondom azt, hogy művészileg ezek lebecsülendőek, nem volt rossz, de hogy olyan éle nem tudott lenni, mint mondjuk egy folnak, vagy egy The Rats, ugye az is egy ilyen zenekar, majdnem betiltották, mikor a Foreskins ugye be is tiltották Angliában, tehát ilyen éle nem volt. Protestant mozgalomról nem is beszélve, mint hogy nagyon gyorsan ugye kinyírtak Magyarországon, nyakukba ültettek ilyen gusztustalan figurákat, talán te is tudod ezt a sztorit, Boros Lajos.
1: Igen, igen.
0: Na hát ezeket a... Tehát, hogy magát a protestant mozgalmat, ami Magyarországon így szárba szökkent volna, aztán gyorsan így uniformizálták, rá, nyakukba ültettek ilyen a hatalom által kijelölt jó fejeket, akik hát nyilván ilyen gusztustalan figurák voltak, Dinnyi és mit tudom én, és annak is az éle nagyon gyorsan ki. Az Orfeó közösséget ugye üldözték, tehát, hogy be se tudott indulni ez a fajta kulturális beszédmód, szerintem. És ugye ennek volt nagyon, nagyon, tehát nagyon nagy hasznot húzott ebből a kádári rezsim, szerintem. Tehát, hogy ennek azért volt egy ilyen politikailag motivált betülete, most arról nem beszélek, hogy ez az őrült zseni, aki beszél a mikrofonba, hogy ki lett volna erre jó a Baksa Sorson kívül.
1: Én meg arra gondolok még, hogy ez a szkepsz és az értelmiséggel szemben, meg ez az autodidakta műveltség, ez eleve reménytelen lenne egy magyar közegben. Tehát, hogy minden ilyen zenei dolog csak úgy került, vagy érvényesülhet, hogyha ez a pesti elit, hogy is mondjam, befogadta, vagy fölkarolta, vagy meglovagolta. Igazából ezt nagyon kevesen szokták elmondani, hogy ezek a vidéki különböző zenekarok is pont azért nem voltak ismertek, mert nem kapták föl. Tehát azért érdemes megnézni, hogy mennyire ez benne volt, illetve hát ezt a fajta mizantrópiát és fanyar humor sem lehetett volna eladni Magyarországon, és akkor lásd a rendszerváltás után milyen remek zenei, hogy is mondjam, jelenség tapadtak meg, és ma is vannak, szóval valahogy ez az angol száz zenei stílus, ha bár mindenki próbálta másolni, ez gyakorlatilag egy inkább csak a külcsínként ragadt meg szerintem Magyarországon. De ma is így van ez különben, amikor minden egyes ilyen helyen tapasztaljuk azt, hogy másolják, fordítják ezeket az amerikai és egyéb angol száz dolgokat, de nem nagyon értik a lényegét, hogy miről szól a diskurzus, hanem egyfajta ilyen szolgai a vázat ragadja meg, és szerintem ez folyamatosan működik. Zenei téren még inkább, mert ugye nem is tudták, miről szóltak a szövegek, és ugye itt azért a Folnál azért ezek, hogy is mondjam, sokkal lényegesebben lettek volna. Ami megtapadt ugye Ginsberg, meg egyéb, az bizonyos felületes dolog, ott se igazából mindent értettek, vagy tudtak, szóval ilyen szempontból is majd egyszer érdemes megvizsgálni. Én most a mesterséges intelligencia kapcsán kerülök naponta szembe azzal, hogy fordítják félre, vagy értik félre a dolgokat, és ebből mekkora a baromságokat, illetve, hogy is mondjam, stratégiákat próbálnak gyártani, és közben egész másról van szó, és itt azért szembeütő az egész dolog, mert túl gyorsan zajlanak ezek a dolgok, és meg se értik, hogy miről beszélnek, hanem már rég elment fölöttük a dolog. Itt ez a fol örökségéből is, szóval, hogy föl se fogták igazából, hogy létezett egy ilyen fol, vagy ez mit is jelentett az akkori közegbe. Nem is igazából látom, hogy valaki foglalkozna ezzel, vagy lenne ennek bármiféle utóélete.
0: Következő számunk, Sons of Temperance, az a 2000-es Anna Töröbö albumról.

0: Na, ez volt a Sons of Temperance. És akkor ott tartunk, hogy még van egy negyed óránk. Elég kevés számot játszottunk minden. Szóval, hogy félbe maradt egy gondolatom, hogy mi volt a kritikusok egyik baja. Hát, hogy túl repetitív. És mindig azt mondta nekik, hogy ez egy totális félreértés. Ez nem repetíció, ez fegyelmezettség. Tehát, hogy ők nem repetitív zenét játszanak, hanem rendkívül fegyelmezett zenészek veszik őt körül, és ez a... Úgyhogy ez volt a válasza erre.
1: És most a kritikusok mit szóltak ehhez?
0: Letöltöttem egy cikket, egy filozófus írta, hogy ez a címe, hogy Don't Call It Repetition, Call It Discipline. Én még nem folytottam le, majd egyszer lefolytom magyarra, hogy egy filozófus ebből csinált egy ilyen értekezést, hogy miért van igaza. De még nem. Majd értekezek neked, hogyha ha pontosan lefolytottam. A lényeg az, hogy tehát ez a hozzáállás a zenészekhez azért különleges volt.
1: Igen, de azt tudod, miért kérdeztem, mert ugye hát akkor a Joy Division az akkor szintén repetitív, akinek tagját különösen utálta Peter Hook-kal az élen a Deal Manchesteri barmokat, ugye?
0: Na most sok volt bennük a közös egyébként, mert mi hajtotta a Joy Division-t? Ugye őket nem a szarkazmus, és nem a szatirikus hangvétel, nem a groteszk iránti vonzalom, nem a merengés azon, hogy mi van, hogyha egy disztópia valósággá válik, vagy válhat, stb. Stb. Nem ez hajtotta a Joy Division-t, hanem az a tapasztalat, hogy a munkás osztálybeli lét, tehát a munkás osztálybeli családokból jött a Joy Division is, abból a közegből kizökkentik ezeket a fiatalokat, és megtapasztalnak egy egészen más létezési módot, egy sokkal atomizáltabb, szétesettebb, elidegenedettebb létezési módot, az bizony lehet tragikus a maga abszurditásában is egy ilyen depresszív hangvételű, de mégis elmondható élettapasztalat. Mert ugye Sumner meg az ilyen körzés is többször elmondta, hogy őket megdöbbentette az, hogy abból a sorház létből, amiben ők felnőttek, tehát ez a piros tégla sorházakat gondoljátok el, hogy ezt ledózerolták, és elköltöztették az egész közösséget. Anélkül megkérdezik volna tőle, hogy akarják-e úgymond fejlesztés, vagy hogy hívják ezt, urbánus terek fejlesztés, nem tudom, és elköltöztették a közösséget, és beütött az atomizáció, olyan helyekre kerültek, meg olyan városi terekbe, olyan konstrukciókba, építési konstrukciókba, ahol az emberek eltávolodtak egymástól, és szarul esett nekik. És a Joy Division tulajdonképpen ez hajtotta. Ahogy én látom, nyilván sok minden más is, az ilyen körülbelül is nagyon olvasott ember volt, de őt, tehát az, hogy ilyen fiatalon, ilyen megdöbbentően pontosan adták vissza, azért, mert ők konkrétan megtapasztalták ezt a folyamatot, hogy hogyan lehet elidegeníteni egy közösséget, hogyan lehet szétmorzsolni, és abból milyen életérzés fakad. Tehát lehet, hogy hülyének nézte őket, persze. Egyébként Peterük nem volt olyan depresszív figura, mint a másik három. Ő mindig próbálta a jobbik oldalról nézni ezt a fajta. Na mindegy.
1: Igen, a repetíciót arra is gondoltam, hogy a 90-es években a post-punk hangzásból ugye techno IDM és drum and bass elemeket is használtak, ugye a Code Self is 92-es albumon van techno is, szóval azért dobgépek is megjelennek, szóval azért itt poénkodott Marcus Smith. de már az Extricate 90-es, Infotainment Scan 93, szóval a Levitate album, és hát ugye aztán itt mindenki utánozta őket a Happy Mondays-től kezdve, ugye még a Pixies, meg tehát egy csomó követő, a Wedding Present például, de hát ki nem volt az, aki nem próbálta valamiféleképpen a mester munkásságát földolgozni, vagy a számait is. Például, sőt, ugye a Mouse on Mars nevezető zenekarral, akik ugye kísérletileg legalább utaztak és dolgozott együtt, szóval eléggé megtermékenyítette itt sokaknak a munkásságát.
0: Következően az Erzatz GB-ről a Cosmos 7 című szám.

0: Na, ez volt a Cosmos 7. És akkor lassan vége. Szóval egy vitriós hangvételű őrültről van szó, egy szent őrültről, aki fantasztikus életművet hagyott hátra. Valahogy még azok sem, utólag azok sem bánják az együttműködést vele, vagy közös zenéléseket, akik a legprimitívebb dürohamainak az áldozatai voltak. Baszott ki zenekari tagot azért, mert meglátta, hogy egy salátát eszik. Kidobta.
1: A saláta miatt.
0: Egy salátát evett, így van, és meglátta, nem, ilyet nem lehet enni az én zenekaromba, ki vagy rúgva. Akkor egy dobost úgy rúgott ki, hogy a fellépés előtt fél órával. Már emlékszek rá, hogy miért, valami paranoid rohama volt, és megkérte a crew egyik tagját, hogy szálljon be a dobok mögé. És úgy ment le a koncert. Na most ezt a gitáros egy kicsit zokon vette, és a feljegyzések szerint úgy ment le a koncert, hogy Marky Smithnek látványosan fel volt puffadva az arca, a gitáros bütykei meg látványosan be voltak vörösödve, úgyhogy egy kicsit megcsapkodta ezért a döntéséért, de ez már nem különösebben zavarta Markot, lement így a koncert. Na most zenészek ugye tömegei hagyták el azért, mert lett egy új happy-e 2000-es évek elejétől, hogy koncert közben átállítgatta a színpadi erősítőket. Vagy kihúzta a monitort.
1: Kedves ember.
0: Lekapcsolta a basszus erősítőt. Tehát a legőrültebb dolgok. És utólag senki nem bánja. Hát azt gondolják, hogy egyébként ezt nem önzésből csinálta, nyilván rajta volt a szerem, tehát folyamatosan rajta volt a szerem. Ez egy probléma. Hanem azért, mert azt szerette volna, hogy mindenki 100%-ig biztos legyen abban, hogyha ő egy pillanat alatt megváltoztatja a körülményeket, úgymond káoszt teremt a színpadon, általában ez volt az egyik fontos költői hitvallása, akkor se omoljon össze a szisztem, hanem menjen tovább. Zakatoljanak tovább. És ezt elfogadták. Stúdió felvétel alatt megtiltotta a tagoknak az evést, mert azt gondolta, hogy bármilyen ételt vesz magához egy zenekari tag, attól elnehezül, és a nem a megfelelő intenzitással fogja oda tenni magát. Egyszer berontott a terembe, a stúdió felvételem, és lebaszta őket, hogy ez milyen petyült lófaszkodás, és közben a tagok visszamegyezőkben azt mondják, hogy olyan jó, már rég nem álltak össze, amennyire akkor feszesek voltak, meg annyira benne voltak a groove-ban, és mégis lebaszta őket. És akkor mondták, hogy ne viccelj, már egy napja nem ettünk semmit, csak jammelünk itt, mint az állat. Levelék, levelék! Bebaszta az ajtót, az kivett. Füstölögni tovább. Na jó, fantasztikus figura volt. Nem tudtuk megragadni a lényegét. Mindegy. Hallgassátok, szerintem kimeríthetlen a tárház.
1: Melyik albummal kezdjék a hallgatók?
0: Én azt javaslom, hogy a Perverted by Language 81 vagy 2, mindegy. Nem tudom, annyi lemezük van.
1: Ja, a Levitate 97-ből, ez a drum and bass-es elemes, vagy a legrosszabb, vagy a legjobb széteső roncs derbi, kaotikus elektronikus textúrák miatt van ez.
0: Na hát, Marky Smith volt a mai témánk, örülünk, hogy együtt lehettünk, Excess és Agónia voltunk, Box és Dismay, Taking Off, utolsó szám, sziasztok!
1: Sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Május és június fordulóján sorra érkeztek bejelentések ijesztő méretű darazsakról. Zömmel nem lódarazsak voltak, hanem óriás, tőrös darazsak, akik jobbára magányosan élnek, rajzási időben azonban nagy létszámban jelentkeznek. Európa legnagyobb hátyásszányúja, hazánkban védett rovar. Tora és potroha fekete, utóbbi négy ovális citromsárga folttal. Szárnyai füstbarnák. A nőstény feje sárgás, a hímé fekete. Testhossza elérheti a 4-5, szárnyának fesztávolsága a 6-7 cm. Fullánkjukat kizárólag önvédelemből használják. Hasznos beporzók. Kordában tartják egyes lemezes csápú bogárfajok állományát, mivel a nőstény tőrös darázs ezek pajorjaiba rakja petéit, és a lárvák belőlük táplálkoznak. Tájékoztat a sokszínű vidék. Elpusztult a Sherwoodi erdőben álló 800-1200 éves Major Oak, amely valószínűleg több hajdani facsemete csavarodó összenövése volt. A 23 tonnás, 28 méteres koronájú óriás idén már nem zöldelt ki. Heyman Rook őrnagy 1790-es munkájában ezer évesnek becsülte a kakas viadalok fáját, melyet ekkortól neveztek az őrnagy tölgyének. A hagyomány szerint búvóhelyű szolgált Robin Hoodnak, a Nottinghami sheriff elől bujkáló jóságos haramiának is. Az erdőt évek óta fenyegeti az éghajlatváltozás, az aszály okozta stressz állapot. A Major Oak pusztulásához hozzájárultak a talajt keményre taposó látogatók milliói is, az esővíz mind nehezebben jutott el a gyökerekig, így azok elsorvadtak. Számolt be a Euronews. A rablócápa alakúak rendjében a bambuszszápa félék családjának 9 ismert faja, ékes példa az alkalmazkodása. Apálykor uszonyaikon sétálnak, a partra is kimerészkedve. A bambuszszápák mérete és leopárd mintázata meglehetősen hasonló. Christine Dudgeon tengerbiológus csapata a most Hemiscillum Dudgeonei néven leírt haltestét tarkító pöttyök és foltok alapján ismerte fel, a tudomány számára új fajjal találkoztak. A Pápua új-guineaiak persze régóta ismerik a kadedekadevákat. A név nyelvükön lusta vagy kutyacápát jelent. A kutatók a génvizsgálatokhoz szövet mintát vettek a befogott példányokból, majd elengedték őket. A csak a Milne-mölben élő sétálócápa rokonaihoz hasonlóan fokozottan veszélyeztetett, írja a Kubit.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, ez itt a Tudás és a Hatalom. Minden második kedden este 6-tól fél 8-ig. Én Lőrinc Viktor vagyok, és ma Huszár Ákossal, a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatójával, ami éppen, hogy hova tartozik, abban most nem menjünk bele, fogunk beszélgetni. Ugye ez megint egy könyv apropóján történik, ami ugye nem a mostani ünnepi könyvhétre jelent meg, hanem már korábban, hogyha jól tudom, akkor megjelent. Ez az Osztály hosszú árnyéka című könyv. És hát végülis én azzal kezdeném, hogy mit tudunk, vagy mit gondolunk mi Magyarországon az osztályokról, illetve hogy melyik társadalmakra kell gondolnunk, aminek a kapcsán bevezették az osztályfogalmat. Tehát, hogyha én mondjuk így elkezdek gondolkozni, akkor egyrészt az jut eszembe, hogy valami minimális emlékeim ugye még a legalábbis történelemkönyvekből, ha máshonnan nem a szocializmus kapcsán vannak, tehát hogy ott az volt a mondás, hogy nincsenek vagy ne legyenek osztályok, tehát hogy akkor elvileg az talán nem egy osztálytársadalom volt, ami előtte volt arra, hogy mi nem nagyon emlékszünk, tehát kevés olyan ember van, aki most is még élesen emlékezne arra, hogy mondjuk ha az osztálytársadalom volt, ami mondjuk a háború előtt volt, akkor az hogyan nézett ki. És hát ugye majd belemegyünk abba, hogy akkor itt a későbbiekben akkor tehát mára mondjuk a rendszerváltás óta kialakult egy osztálytársadalom, ha előtte nem volt. De hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy mely társadalmak alapján vezették be ezt a fogalmat, akkor talán elsősorban Anglia, vagy hát az Egyesült Királyság jut az ember eszébe, és ott azért ugye van egy ilyen, tehát van, ott tényleg van, vagy legalábbis volt, majd abba is belemeltünk valamiféle osztálytudat. Ez azért elég gyakran belekerül akár, nem tudom én, az ilyen populáris kultúrába is van, ugye ez a, azt hiszem a Kate Roney és a John Cleese-nek ez az osztály sketch, amikor hárman állnak egymás mellett, van a középosztály, a felső osztály, meg a lower class, és akkor ott beszélnek egymásról, hogy én lenézek rájuk, én fölnézek rá, ugye a középosztály felső osztályra, és akkor ugye az alsó osztály az mindig mondja, hogy én tudom, hogy hol a helyem, vagy valami hasonlók, tehát hogy ott ugye annak azért van egy nagy hagyomány, hogy én tudom, hogy milyen osztályba tartozom, ahhoz milyen dolgok kapcsolódnak, de hogy hát nem tudom, tehát Magyarországon például ilyenfajta osztálytudat, vagy az mennyire jellemző így akár a jelenlegi állapotokra, akár mondjuk a nem tudom én a történelm, tehát hogy mondjuk a 20. század második felére.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Igen, tulajdonképpen ezek a könyvnek a központi kérdései. Mielőtt belemennénk ezekbe, azért azt megemlíteném, hogy itt egy klasszikus szociológiai munkáról, méghozzá szakmunkáról van szó. 2019 és 23 között zajlott egy kutatás, egy empirikus kutatás a Társadalomtudományi Kutatóközpontban. Ez a könyv tulajdonképpen a kutatócsoportnak a fő eredményeit tartalmazza. Az is hangsúlyos talán, hogy ez egy empirikus kutatás volt, javarészt statisztikai elemzéseken alapul. Ennyiben a munka egy picit száraznak is tekinthető talán, vagy nem tudom, ezt majd az olvasók megítélik. Minden esetre van jó sok táblázat, meg grafikon a szövegben, amik talán támogatják a mondani valónak a tartalmát, és azért azt remélem, hogy a megértést azt nem nehezítik. Itt az osztály probléma kapcsán az elsődleges kiinduló pont, amit én szeretnék hangsúlyozni, az, hogy mint társadalomtudós vagyok, a szűkebb disziplinám az a szociológia. Ennek a disziplinának van egy elég komoly hagyománya, és ennek a hagyománynak az egyik központi fogalma az osztályfogalma. Hivatkoztál Angliára, Én hozzátenném még az, hogy 19. századi Anglia, ez a 19. század a tulajdonképpen a szociológia intézményesülésének, a disziplina létrejöttének az időszaka, és a alapító atyák között ott van Karl Marx, de lehet említeni Max Webert, vagy Emil Durkheimet, és az osztály fogalma az egy kulcskategória volt a 19. századi változásoknak, társadalmi változásoknak a megértéséhez, konkrétan annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy mi történik a társadalom, amikor kiépül a kapitalizmus. Azóta sok minden történt a történelemben is, meg a disziplina történetében is, de itt a kulcs a könyv központi kérdéseinél az, hogy én egy hagyományba próbálok beágyazódni a könyvvel, illetve a könyv kérdéseivel, és próbálom mozgósítani ezt a hagyományt annak érdekében, hogy megértsem, hogy mi történik ma Magyarországon.
0: Csak hát pont ezért, tehát, hogy akkor mondjuk az első ilyen ellenvetés akkor az lehetne, hogy itt Magyarországon végül is 89-ig az volt az állítás, hogy eltűnnek, vagy eltűntek az osztályok, vagy nem tudom, hogy ez volt az állítás, majd ebbe belemegyünk, de tehát, hogy akkor mondjuk, tehát, hogy ha nagyon naívak vagyunk, akkor azt lehet mondani, hogy nem tudom, 89-ben biztos nem volt osztálytársadalom a magyar társadalom, és ezért az osztályfogalom sem alkalmas arra, hogy tehát, hogy ez nagyon szép, hogy más kapitalista fejlődésű társadalmakban ezt az osztályfogalommal írják le, vagy a nem tudom, használják a szociológiába, de hogy ennek miért kéne relevanciának lennie? Tehát, hogy...
1: Itt is tágítanám egy picit a kontextust. Valóban, hogyha tudománytörténetileg nézzük, akkor Magyarországon is, a régióban is, de a nemzetközi irodalomban is volt egy időszak, 19. században, 20. század nagyjából első felében, közepéig, amikor az osztályfogalma valóban kulcskategóriaként működött, utána viszont jött egy másik időszak, aminek a főállítása az éppen az volt, hogy az osztályfogalma az már nem releváns, nem képes arra, hogy megmagyarázzuk a segítségével a nyugati társadalmak szerkezetét, működésmódját. Az osztályfogalma halott, vagy az osztály halott, akár ki is dobhatjuk a társadalomtudományos munkáknak az eszköztárát. Magyarországon is abszolút élő ez a nézet, és erre a vélekedésre még rátelepedett egy másik vonulat is azzal, hogy a 89 előtti rendszer az határozottan kapcsolódott a marxista irodalomhoz, sőt, marxista-leninista irodalomhoz, a saját ideológiájuk szerint a államszocialista rendszerek a örökölt egyenlőtlenségek megszüntetésére, eltüntetésére törekedtek önmagukat a munkásosztály képviselőiként ábrázolták. Tehát ők abszolút használták ezt a nyelvet, és támaszkodtak erre a hagyományra, vagy ennek a hagyománynak egy ágára. 89 után viszont megváltozott minden. 89 után Magyarországon is, a régió többi országában is az osztály fogalma, meg az egész osztály elméleti hagyomány az egy picit avitnak tűnt. Olyannak, mint ami az előző rendszerhez tartozik, és egyáltalán nem kompatibilis azokkal a ideológiai áramlatokkal, amik kibontakoztak 1989 után. És itt van egy paradox folyamat, ugye 89-90 után állnak neki a régi országai kapitalizmust építeni, És a hazai társadalomtudomány, meg egyébként a régió társadalomtudománya pont ebben az időszakban mondja azt, hogy nincs szükségünk az osztály fogalmára, a kialakuló létrejövő új kapitalizmus megértéséhez nem fontos az osztály fogalma. Itt a könyvben tulajdonképpen a központi kérdés az úgy hangzik, hogy hogy változott a magyar társadalom osztályszerkezete az elmúlt évtizedekben, hangsúlyozottan a rendszerváltás után, és hogy befolyásolja az egyéneknek a gondolkodását, viselkedését, életkörülményeit, az, hogy milyen helyet foglal el az osztályszerkezetben. És itt a könyvnek a központi állítása az az, szemben az előbb ismertetett nézetekkel, hogy igenis fontos a mai magyar társadalom működésének megértéséhez az osztályfogalma, és nagyon fontos jelenségeket éppen az osztályfogalma segítségével tudunk megmagyarázni.
0: Viszont ugye már a könyv eleje is azzal indul, hogy maga az osztályfogalom is számos dolgot jelenthet, ugye itt Wright-tól van egy felsorolás, hogy mi mindenre utalhat, mik ezek, és akkor te milyen értelemben használtad?
1: Igen, Eric Colin Wright-ot idézem, neki van egy nagyon jó szerkesztett munkája, ahol az osztályelemzés különböző megközelítéseit mutatják be, és a könyvnek a záró konklúzió fejezete az egy nagyon szellemes fejezet. Eric Colin Wright azt a kérdést teszi föl, hogy vajon mi is a kérdés, amire az osztály a válasz. És az szerint, hogy a különböző megközelítések milyen kérdésre adnak választ, az szerint próbálja megkülönböztetni az osztályelemzés különböző megközelítéseit. És ami ebben a felsorolásban nagyon hangsúlyos, hogy az osztályelméleti hagyomány az nagyon tág, disziplinárisan nem lokalizálható, sőt azt se lehet mondani, hogy ez egy tiszta tudományos megközelítés, itt tudomány, ideológia, politika keveredik egymással, az osztály fogalmával egyszerre lehet választ találni olyan kérdésekre, hogy mi az oka a társadalmi egyenlőtlenségeknek, mi az oka a jövedelmi vagyoni egyenlőtlenségeknek, de egyszerre lehet, hogy vannak olyan megközelítések, amik egyszerre az osztály fogalmával próbálnak választ találni arra a kérdésre, hogy hogy néz ki a jó társadalom, hogyan tudunk túllépni a kapitalizmuson, és a többi, és a többi. Én nagyon fontosnak tartom, hogy az osztály elméleti hagyomány az így együtt, egységében ezeket a kérdéseket jelenti többek között, de ebben a részben Wright szövegét arra is használtam, hogy próbáljam pontosítani a könyvnek a kérdését, és ez alapján körülírni, hogy mire is vállalkozom, és mire nem. Itt a könyv az hangsúlyozottan a osztály szerkezet sajátosságaira vonatkozik, illetve konkrétan olyan kérdésekre, hogy az osztály szerkezetben elfoglalt pozíció az mennyire magyarázza az egyének életkörülményeit, gondolkodását, viselkedését.
0: Szerintem a módszertannal folytassuk, az empirikus kutatásoknak a módszertannal tanával, tehát hogy itt akkor gondolom több kutatásról is van szó. Nem tudom én milyen módszerekkel. Tehát kezdjük azzal, mert nem tudom, hogy mennyire helyes azzal kezdeni, hogy maga az osztály besorolás az hogyan néz ki, tehát hogy arra van-e valami, nem tudom én, viszonylag egyszerű módszer, mint a, nem tudom én, a faktoranalízis, vagy a látens változók, tehát hogy akkor ott kiadódik, nem tudom én, bizonyos adatok alapján néhány csoport, vagy ez már ez is egy jóval bonyolultabb kérdés.
1: Hát nagyon leegyszerűsítve a struktúra és rétegződés kutatás területén két fő megközelítést szoktak alkalmazni, vagy különböző megközelítéseket be lehet sorolni ebbe a két irányba. Az egyiket inkább deduktívnak lehet tekinteni, a másodikat induktívnak. A deduktív megközelítések azok abból indulnak ki, hogy van egy elméleti feltételezésük arról, hogy hogy működik a társadalom, és ez alapján miként tagolódik, és ezt az előzetesen megfogalmazott elméleti megközelítést próbálják operacionalizálni többek között úgy, hogy akár statisztikai elemzésekre is alkalmas legyen. Én ezt az irányt követem ebben a könyvben határozottan. Kiindulok olyan elméletből, elméletekből, hogy néz ki az osztályszerkezet a modellkapitalista társadalmakban. Ez alapján próbálok elkülöníteni különböző osztályhelyzeteket. Itt hangsúlyoz, hogy a statisztikai elemzéseknél, mintavételes módszereknél itt szükségszerűen kimaradnak fontos társadalmi csoportok.

0: empíria, a konkrét adatfelvétel, amit használnak, akkor ezeket még próbálom továbbbontani kisebb rétegekre. Tehát itt az elemzések azok nagy részt munkás közép összehasonlításoknak tekinthetők. Ez az egyik módszertan, ami megjelenik a könyvben hangsúlyosan, a másik pedig induktívnak tekinthető. Ezek a megközelítések, ezek pedig abból indulnak ki, hogy a társadalom struktúra, illetve a társadalmi rétegződés az mindig több dimenziós, többféle egyenlőtlenségi dimenzió különíthető el, és megpróbálják megvizsgálni különböző klaszterező eljárásokkal, hogy a különböző egyenlőtlenségi dimenziók mentén mely csoportok vannak közel egymáshoz, és ezeket próbálják elkülöníteni egymástól.
1: És akkor ami eddig elhangzott osztálynév, az ugye a munkásosztály, középosztály, tőkésosztály, jól értem, és szegények, vagy tehát, hogy mik azok a csoportok, amiket mondjuk, nem tudom én, általában szoktak vizsgálni, és akkor valamit jobban lehet, valamit kevésbé.
0: Különböző hagyományok, különböző megközelítések vannak. Én itt ebben a munkában hangsúlyosan támaszkodom a bourdieu-i megközelítésre, ami egyébként a fő megközelítésekkel összhangban mindig azt mondja, hogy osztályszerkezetről kell mindig beszélni, és az osztályszerkezeten belül egymáshoz viszonyítva érdemes a különböző társadalmi csoportokat vizsgálni. És én is így teszek ebben a munkában. Itt az osztályszerkezetet egy több dimenziós térnek tekintem, amit a fő társadalmilag fontos tőkefajták jelölnek ki, és az a fő kérdése a munkának, hogy ezeknek a fő dimenzióknak, fő egyenlőtlenségi dimenzióknak az eloszlása miként alakul, és hogy miként kapcsolódnak össze egymással. Itt most a fő dimenziókon a gazdasági tőkét, értem elsősorban kulturális tőkét, illetve a társadalmi tőkét, kapcsolat érő forrásokat.
1: És akkor, tehát, hogy valaki ezekben a dimenziókban való elhelyezkedése alapján sorolható be egy osztályba? Vagy itt nem is, tehát, hogy ez eleve egy rossz kérdés, hogy most konkrét ember az hova tartozik, hanem...
0: Nem rossz kérdés, de ez nagyon hangsúlyos, hogy az osztályszerkezet az a tőkék egyenlőtlen eloszlása maga, illetve a tőkék kombinációja maga. Itt Bourdieu-nek van egy nagyon szemléletes hasonlata, amit én is idézek a könyvben, ez a kártyajáték. Itt az osztályszerkezetet én is úgy képzelem el, mint egy Bourdieu-val egy kártyajáték, amiben a különböző játékosok az indulásnál különböző lapokat kapnak, amik eltérő erősségűek és eltérő cselekvési szabadságot adnak az egyének számára. És az, hogy milyen tőkével rendelkezik, és milyen erős lapokkal, az abszolút meghatározza, hogy a kártyapartiban milyen esélyekkel indul az egyén. Ez az, ami van, ez az, ami abszolút valóságos, hogy ezek a tőkék egyenlőtlenül oszlanak el, akár a mennyiségüket tekintve, akár a minőségüket tekintve. Ami ezen túl van, az már politikai kérdés, részben politikai kérdés. Bourdieu-nél van egy szintén központi fogalom, ő ezt úgy fogalmazza meg, hogy a papíron létező osztályok. Ez pedig arról szól, hogy ebben a több dimenziós térben megpróbálhatunk bekarikázni különböző helyeket, hogy már pedig akik a térnek ebben a szegmensében helyezkednek,

0: közlekednek, azok összetartoznak, azok egyetlen osztályt alkotnak és elkülönülnek más osztályoktól. Ezek viszont Bourdieu szerint papíron létező osztályok. Ami azt jelenti, hogy ahhoz, hogy ezek az osztályok létrejöjjenek, ahhoz részben teoretikus, részben viszont politikai munkára van szükség. A társadalmi térnek a bizonyos pontjain lévő egyének, csoportok akkor alkotnak valós társadalmi osztályt, hogyha ezeket az osztályokat politikai szereplők megszervezik, képviselik. Egyébként pedig egy struktúrális pozícióról lehet beszélni.
1: Ugye a választási preferenciákkal is foglalkoztál a könyvnek a vége felé, tehát hogy majd oda is igyekszünk eljutni, de akkor tényleg, tehát hogy a módszertan szempontjából, tehát amit mondjuk nem tudom én, egy átlag hallgató, ugye most kénytelen volt többé-kevésbé követni így az elmúlt hónapokban, az ugye egy mondjuk egy közvéleménykutatásnak a lefolyása, és akkor ott azért azzal szerintem mindenki találkozhatott, hogy akkor hát ugye ott elvileg egy reprezentatív kutatást, a teljes társadalomra reprezentatív kutatást szeretnének megvalósítani, és ott is ugye előfordul az a probléma, hogy vannak bizonyos csoportok, amelyek nem annyira adnak választ, és akkor ott különböző módszerek, például a század végnél ugye ott előjöttek ilyen, ami megint egy ilyen érdekes kérdés, hogy most az tudományosan hova tegyük, hova nem. Tehát, hogy vannak módszerek, hogy lehet a nem válaszolók válaszát mondjuk megbecsülni, stb. Hogy akkor ebben az esetben a ti, nem tudom, tehát egy konkrét kutatást elmondasz, hogy az hogy zajlik, hogy akkor például itt sem törekedtetek már a reprezentativitásra, vagy eleve a demográfia adatok alapján belőttétek, hogy nem tudom én, kikkel akartok foglalkozni, vagy ez mondjuk egy általános közvélemény kutatáshoz képest hogy nézett ki a ti kutatásatok?
0: De több adatforrásra támaszkodtam. Uh-huh. Itt a kutatás az nem használt önálló adatgyűjtést, uh-huh. részben a KSH adatfelvételére uh-huh. támaszkodtunk, részben nagy nemzetközi koordinált adatgyűjtésekre. A Társadalomtudományi Központban és a Mobilitás Kutatási Centrumban készültek adatfelvételek az elmúlt években, ezekre is támaszkodtunk, tehát több adatforrás van ezeknek az elemzéseknek a háta mögött. Ezek jellemzően nagyobb mintás statisztikai adatfelvételek, amelyek én úgy gondolom, hogy módszertanilag alapvetően rendben vannak. A KSH-s adatbázisokkal gyűlt meg a bajunk sok szempontból, amikor a jövedelmeket próbáltuk vizsgálni. De ez se feltétlenül az adatfelvétel reprezentativitását érinti, inkább a konkrétan a jövedelmi adatoknak a minőségét. Tehát ezek a jellemzően nagy mintás reprezentatív adatfelvételek.
1: És akkor ezek milyen információt tartalmaznak a társadalomról? Tehát egy egyén akkor ebben benne van, és hogy van benne ez?
0: Hát ami a kiinduló pontot illeti, és hogy visszautaljak az előbbi okfejtésre a kártyaparti kapcsán, meg a többdimenziós tér kapcsán, hogy a mai magyar társadalom az elmúlt évtizedekben egyenlőtlenebbé vált. Ami azt jelenti, hogy a társadalmilag fontos javak eloszlása, elsősorban a jövedelem és a vagyon, az sokkal egyenlőtlenebbül oszlik el ma, mint akár egy évtizeddel ezelőtt, de még inkább, mint a 80-as években. Empirikusan kevésbé lehet igazolni, de nagyon valószínű, hogy ugyanez a helyzet a kulturális tőkével, meg a társadalmi tőkével is. Ez egy egyáltalán nem új, de szerintem nagyon fontos megállapítás. A következő megállapítás az, hogy ezek a javak nem egyszerűen egyenlőtlenebbé váltak, hanem, hanem sokkal jobban összekapcsolódnak, mint az elmúlt évtizedekben, ami azt jelenti, hogy akinek az egyik tőkéből sok van, annak jellemzően a másik fajta tőkékből is sok van, aki viszont hiány szenved az egyikből, az a többiből is. Tehát polarizálódik a társadalom, és az előnyök az egyik helyen, a hátrányok meg a másik oldalon koncentrálódnak. Eddig volt a Bourdieu, és a következő fontos lépés az elemzésben az volt, hogy próbáltuk magyarázni, hogy mi az oka ennek a polarizációnak, mire lehet ezt visszavezetni, és itt jön be erősebben Marx, illetve Max Weber, illetve a gazdaságnak, meg a munkaerőpiacnak a szerepe. Itt az egy hangsúlyos állítás, hogy különösen a rendszerváltás után az, hogy kinek milyen esélye van a piacon, milyen munkaerőpiaci pozíciója van, az döntő módon meghatározza a életkörülményeit, anyagi lehetőségeit, és egyre erőteljesebben Felge Zsuzsának volt egy nagyon fontos elemzése még a 60-as években. Ő akkor az úgynevezett két osztály egy réteg modellel szemben, ami a akkori hivatalos ideológia volt, hogy a magyar társadalom az államszocializmusban két osztály, illetve egy réteg békés együttélésével írható le. Ez a ipari munkásság, a szövetkezeti parasztság, illetve az értelmiség. És ezzel szemben érvelt, illetve vizsgálódott Felge Zsuzsa, aki munkaerőpiaci munkajellegcsoportok alapján magyarázta többek között a jövedelmi vagyoni egyenlőtlenségeket, és az volt a fő állítása, hogy a munkaerőpiaci helyzet az nagyon jól magyarázza a életkörülményeket, életesélyeket a 60-as évek Magyarországon. Itt a könyvnek az egyik fontos állítása az tulajdonképpen az, hogy ma sokkal-sokkal jobban meghatározza a munkaerőpiaci helyzet azt, hogy ki az, aki gazdag lesz, vagy ki az, aki szegény lesz, mint a 60-as években, vagy a 80-as években, vagy a 90-es években.
1: Még visszatérünk a tőke konverzióra, de hogy azt azért már most megkérdezném, hogy ha mondjuk viszonylag nagy hatékonysággal, vagy nem tudom milyenre a megfelelő szó, lehet konvertálni ezeket a tőkeket egyikből a másikba, akkor hogy lehet rámutatni arra, hogy ez a meghatározó a különböző tőkék közül?
0: Vannak erre statisztikai módszerek. Itt van egy konkrét kutatás, amit nagyon ajánlok mindenkinek, aki érdeklődik ez iránt, a kérdés iránt. Angelus Robert és Tartos Robert csinált egy nagy hívű időbeli összehasonlító elemzést arról, hogy a különböző tőkeformák azok mennyiben járnak együtt, és milyen a viszonya egymáshoz a különböző tőkefajtáknak, és a fő állításuk az, hogy ezek egyre inkább együtt állnak, és a gazdasági tőke az egyre dominánsabb szerepet játszik a tőkeportfólióban.
1: És akkor feltételezem, tehát, hogy egy osztálystruktúra leírásánál nem feltétlenül az a fő vagy egyetlen jellemző, hogy akkor azt mondjuk, hogy a magyar társadalom erre a négy osztályra oszlik, és ez a négy osztályon belül ilyen és ilyen arányban oszlik meg a lakosság, hanem mik azok a, nem tudom, a fő mutatók, amik iránt érdeklődtetek, és amik is a kutatás leírja.
0: Nem, itt az első kérdés az valóban egy ilyen sokkal általánosabb áttekintés volt arról, hogy ez a többdimenziós tér, ez hogyan alakult át az elmúlt évtizedekben, És itt a főállítás valóban az, hogy kitágult, egyre távolabb kerültek pozíciók egymástól ebben a térben, másrészt konzisztensebbé vált, aki az egyik dimenzió szerint fönt van, az a másik szerint is, és ugyanez a másik oldalra. Illetve a továbbiakban az volt a következő fő kérdés, hogy ezek mennyire reprodukálódnak generációról generációra. Innen is jön tulajdonképpen a kötetnek a fő címe, a osztály hosszú árnyéka. Ez azt igyekszik kifejezni, hogy a származás, az, hogy honnan indul az egyén, az döntő módon meghatározza az egyének életesélyeit, gondolkodását, viselkedését. Itt is van egy általános törvényszerűség, amit igyekszem leszögezni, ez pedig az, hogy a minden társadalomban a egyenlőtlenségek reprodukciója a jellemző, a főszabály. A kevésbé valószínű, a ritkább az, hogy valakinek a társadalmi pozíciója döntő módon megváltozik a szüleihez képest, ami az empirikus elemzésekből még különösen fontos és hangsúlyos, hogy a magyar társadalom az elmúlt évtizedekben határozottan zártabbá vált. Zártabbá vált abban az értelemben, hogy az egyének egyre nagyobb arányban öröklik meg a szüleiknek a társadalmi pozícióját, és egyre kisebb a társadalmi mobilitás, egyre kevésbé jellemző, hogy valakinek megváltozik a társadalmi pozíciója a szüleihez képest. Sőt, hogyha ezt még lehet fokozni, akkor egy következő állítás, ami talán kevésbé volt ismert, vagy kevésbé foglalkozott vele akár a társadalomtudományos közvélemény, hogy a társadalmi mobilitásról általában úgy gondolkodnak az emberek, hogy ez egy valami pozitív, mindenképpen jó dolog, de az egyik kulcseredmény az, hogy itt a mobilakon belül különbséget lehet tenni azok között, akik fölfelé mozdulnak a szüleikhez képest, meg akik lefelé mozdulnak. Itt az elmúlt évtizedekben határozottan eltolódtak az arányok, kevesebben vannak, akik fölfelé mozdulnak a szüleikhez képest, és többen, akiknek romlik a társadalmi helyzete a szüleihez képest, foglalkozási pozíciójuk alapján.
1: Ugye itt az elmúlt évtizedekről beszélsz, elméleti szempontból már utaltunk a 89 előtti világra, de hogy empirikusan, vagy nem tudom, magyar társadalom tekintetében, akkor, tehát ugye nem csak arról van szó, hogy nem tudom, a 89 előtti szakirodalom azt állította, vagy legalább szerette volna állítani, hogy nincsen osztályrendeződés a magyar társadalom, de hogy a tényleges helyzet az mi volt, mert most ugye Ferge Zsuzsára hivatkoztál, hogy ő azért ki tudott ilyet mutatni, tehát akkor az semmiképpen sem igaz, gondolom, hogy 89-ben a nulláról indultak a társadalmi különbségek, tehát akkor egyáltalán nem voltak, és akkor onnantól kezdve az elmúlt évtizedekben épültek ki, tehát hogy nem tudom, a Kádár korban, amit ugye bizonyos szempontból például a társadalmi mobilitás pozitív értelemben vett szempontjából szoktak ideálisabbnak tekinteni, ott mi volt a helyzet? Tehát, hogy volt, nem tudom, volt egy csúcspontja az egyenlőségnek, és akkor már, mint tudom, 80-as évekre elindul egyfajta kapitalizáció, vagy kapitalizálódás, vagy nem tudom, az új gazdasági mechanizmussal, vagy azok, és hogy tehát a korábbi osztálystruktúra az mennyire élt tovább a szocializmus alatt?
0: A magyar társadalom kutatás az nagyon szerencsés helyzetben volt az elmúlt évtizedekben, abban a tekintetben, hogy a KSH-nak rendszeresen voltak társadalmi rétegződés és mobilitás adatgyűjtései, ezek nagy mintás, jó minőségű adatfelvételek voltak, részben ennek köszönhető, részben pedig a korábbi kutatóknak, többek között Andor Karudolfnak, Robert Péternek, Harcsa Istvánnak, vagy akár Bukodi Erzsébetnek, hogy a magyar mobilitás kutatások azok mindig nagyon magas színvonalak voltak, és mindig benne voltak a nemzetközi tudományos közbeszédben. A 80-as években, 90-es években, tehát a korábbi időszakokban az egy nagyon fontos és komoly téttel bíró kérdés volt, hogy vajon a államszocialista rezsimek azok mennyire voltak sikeresek abban, hogy csökkentsék a társadalmi egyenlőtlenségeket, vagy eltüntessék a származásbeli egyenlőtlenségeket. Erre a egyszerű válasz az, hogy nyilván nem tüntették el a társadalmi egyenlőtlenségeket, sem a aktuális egyenlőtlenségeket, sem a származásbeli különbségeket. Az viszont hangsúlyos, hogy alapvetően változott meg az államszocialista rezsimeknek a társadalom szerkezete. Itt akár gondolhatunk a államosításokra, tulajdonosi réteget kiiktattak a társadalomból, akár gondolhatunk arra a industrializációs folyamatra, ami konkrétan Magyarországon is végbe ment. Tulajdonképpen egy agrárországból, egy olyan országból, ahol a népesség meghatározó része a mezőgazdaságban dolgozott, átment ipari munkahelyekre, és a államszocialista állam is létrehozott egy csomó olyan fehér kaléros pozíciót, ami helyet teremtett a társadalomban, új társadalmi pozíciókat, amiben beáramoltak más származású egyének. Részben ennek is köszönhető, hogy a államszocialista társadalmakban, köztük Magyarországon a társadalmi mobilitásnak a mértéke, akár az abszolút, akár a relatív mutatókat nézzük, viszonylag magas. Nemzetközi összehasonlításban a magyar társadalom az nyitottabbak közé tartozott a 70-es, 80-as években. De ami más vizsgálatokból is, de a mi vizsgálatainkból is kijön, hogy nagyjából a 70-es évek óta, ha nézzük ezeket a mobilitási mutatókat, amik azt reméljük, hogy viszonylag jól összehasonlíthatóak, akkor az látszik, hogy akár az abszolút mobilitási mutatók, akár a relatív mobilitási mutatók, azok évtizedek óta folyamatosan romlanak.
1: A mobilitás az mennyire egy ilyen nulla végösszegű játszma, illetve mennyire szűkösek ilyen értelemben az erőforrások, tehát hogy elképzelhető az, hogy nem tudom, egy társadalom úgy fejlődik, hogy nem tudom én, a legszegényebb osztály az egyre inkább összemegy, vagy itt mindenképpen az van, hogy hát ahhoz, hogy valaki be akar kerülni a középosztályba, akkor ki kell lökni valakit onnan.
0: Szükség lenne egy alapos fogalmi tisztázásra, mielőtt erről kezdünk beszélni. Én itt ebben a könyvben határozottan úgy igyekeztem mobilitást vizsgálni, hogy közben az osztályszerkezet változását néztem meg, azt, hogy az osztályszerkezettel összefüggésben mi a jelentősége a mobilitási folyamatoknak. A hagyományos szociológiai vizsgálatok általában egyéni mobilitást néznek. Foglalkozási csoportokra osztják a társadalmat, és azt vizsgálják, hogy a szülők foglalkozási csoportjához képest hova vándorolt az egyén. Ezt alapvetően két jelenség mozgatja ezeket a fajta vizsgálatokat. Az egyik jelenség az, hogy a osztályszerkezet maga változik-e. Például, hogyha az egyik foglalkozási csoportnak a mérete az az egyik időszakhoz képest a másikra jelentősen megváltozik, az önmagában mobilitást generál. Ezt hívják a szakirodalomban strukturális mobilitásnak, és hogyha innen nézzük a problémát, akkor ez egyáltalán nem egy összegű játszma. Itt ebből az következik, hogyha azt szeretnénk elérni, hogy nagy legyen a társadalmi mobilitás, akkor jó esetben azt úgy lehet elérni, hogy növeljük a társadalomban a felső vezetői, illetve értelmiségi foglalkozásokat, amelyek magas szakértelmet és jövedelmi lehetőségeket feltételeznek. És tulajdonképpen ez húzta a 60-as, 70-es években főleg a társadalmi mobilitást Magyarországon. Az, hogy csökkent az abszolút mobilitás, az részben abból következett, hogy kevésbé változott a foglalkozási szerkezet. Az pedig, hogy a lefele mobilak aránya növekedett, az a rendszerváltás után jellemzően, az meg abból következett, hogy a képzetlen munkát végzők aránya az utóbbi időszakban egyáltalán nem csökkent, sőt, inkább növekedett. Ami a jelenségek szintjén azt jelenti, hogy akinek a szülei korábban valamilyen magasabb presztízsű munkát végeztek, akár szakmunkásként dolgoznak, azok ma azoknak a gyermekei ma esetleg elmennek egy akkumulátorba képzetlen munkát végezni. Tehát a mobilitásnál az egyik fontos tényező az mindig a strukturális mobilitás, a másik fő tényezőt pedig cirkuláris mobilitásnak lehet nevezni. Itt viszont a jelenség maga az, hogy vagy a kérdés mögötte, hogy vajon mennyire jellemző egy társadalomban, hogy a különböző családból származó egyének, azok helyet cserélnek egymással. Mennyire jellemző, hogy mondjuk egy középosztályi, felső középosztályi család gyermeke az szakmunkás lesz, vagy segédmunkás lesz, és mennyire jellemző, mennyire van lehetőség arra, hogy valamilyen munkás családból származó gyermek az jogász lesz, mérnök lesz, vagy tudományos kutató.
1: Ugye, erről eszembe jutott, hogy egy több adáson keresztül is beszélgettünk ifjabb Bibó Istvánnal, és hát ő azért az 50-es évek kapcsán azért beszélt arról, hogy ott ugye volt egy ilyen tervezett lefelé tartó mobilitás is, tehát ugye bizonyos osztályoknak a gyermekeit nem engedték, hogy hozzáférjenek az egyetemhez, stb. Tehát ugye azért a szocializmusban is ugye nem csak arról volt szó, hogy... Ja, tehát ezt nem tudom, hogy mennyire volt ez kiterjedt, tehát úgy olyan értelemben kiterjedt, hogy ez ténylegesen milyen jelentősen változtatta meg a társadalom szerkezetét.
0: Szerintem ezek fontos tényezők voltak, és mindig fontos, hogy itt a konkrét statisztikai számok mellett, vagy mögött lássuk a valóságot is. A magas mobilitási arányszámok a 60-as, 70-es években, azok részben abból jöttek, hogy nem tudom, egy család, akinek adott esetben volt egy gyáruk, vagy egy üzemük, és a államosítások után a család tulajdonából kikerült ez a gyár, ennek a családnak a gyermekei már nem tudtak gyártulajdonosok lenni, hanem el kellett menniük valamilyen más pozícióba. Ez az egyik eleme, másrészt pedig működött egy kvótarendszer többek között a felsőoktatásban, ami szerint a felső oktatási helyeknek az 50%-át azt munkás vagy parasztszármazású gyerekekkel kellett feltölteni, és volt egy úgynevezett X-es kategória, a osztályjelenségek, meg egyéb megbízhatatlan elemeket jelölve, akik viszont egyáltalán nem kerülhettek be a felsőoktatásba. És igen, ez mobilitást generál, méghozzá nem csak fölfele irányuló mobilitást, hanem lefelé tartót is.
1: De ha már hosszú árnyék, akkor azért a 48-49, meg 1949 előtti nem tudom, osztályok azért valamennyire át tudták menteni, akár 89 utánig is az ő tőkéjüket? Tehát, hogy azért ugye sok olyan történetet lehet hallani, hogy jó, hát nem tudom én, nem vették fel az egyetemre, és akkor el kellett menni dolgozni több éven keresztül is adott esetben, de aztán végül valahogy visszakerültek tehát egy értelmiségi szülőnek értelmiségi gyereke végül is bejutott az egyetemre.
0: Ezeket a kérdéseket azt gondolom, hogy sokkal inkább lehet történeti kutatások révén megválaszolni, hogy mi történt konkrét vagyonokkal a államszocialista időszakban, meg a rendszerváltás után. Biztos, hogy van példa arra, hogy ezek visszaépültek, meg az is, hogy nem tudtak visszaépülni.
1: De csak azért kérdezem, hogy a kártyákat mikor osztották ki, tehát hogy ezzel a hasonlattal élünk, tehát 89-ben, vagy nem tudom, jó volt régebb.
0: A kártyákat azok mindig az előző generációban kiosztották, itt a rendszerváltásoknál az érdekes, hogy itt időnként megváltozik a kártyapartinak a játékszabálya. Részben át nevezik a lapokat, meg megváltozik a lapoknak az erőssége.
1: Ilyen szempontból azért nyilván mindenképpen korszak határnak tekinthetjük 89-et, utána még vannak ilyen jelentős korszakhatárok, gondolok itt, ugye, tehát azért 2010, mert hogy azzal kapcsolatban azért a sajtóban voltak mondások, tehát egyrészt az egyik oldal azt mondja, hogy ő itt elkezdi kiépíteni azt a polgári réteget, ami majd nem tudom én, az alapja lesz a későbbi rendszernek, a másik oldal meg mondjuk azt mondja, hogy itt igazából egy ilyen, nem tudom én, dél-amerikai vagy dél-afrikai típusú társadalom kezdett el épülni. Tényleg van egy ilyen erős cezúra, vagy már ezek a jelenségek korábban is léteztek?
0: Hát a tudomány is, vagy különösen a struktúra rétegződés kutatás az nagyon hasonlít az újságírásra annyiban, hogy mindig a újdonság, meg az új dolgok érdeklik, vagy jellemzően erre irányul több figyelem. Általában az a kérdés, hogy mennyiben változott a társadalom szerkezete, meg mi az újdonság ennek vagy annak a társadalomnak a működésében. Én itt ebben a könyvben határozottan azt állítom, hogy itt, ha végig nézzük ezt az elmúlt 30-40 vagy még hosszabb időszak, 30-40 évet, vagy elmúlt még hosszabb időszakot, akkor ami a megdöbbentő az, hogy rendszerváltások ellenére mennyire stabilan újra termelődnek társadalmi pozíciók. És ebből a szempontból a 2010-et se érzem cezúrának. Ami 2010 után gazdasági folyamatokban, társadalompolitikában történt, az sok tekintetben a folytatása a rendszerváltás utáni társadalompolitikának, vagy talán úgy is lehet mondani, sok tekintetben, hogy extrém továbbfokozása. Itt ami ami 2010 utáni időszakban meghatározó volt, az a 2008-as globális krízis után kibontakozó konjunktúrának. Nagyjából 14-től 20-ig a Covidig egy korábban példátlan gazdasági növekedés volt Magyarországon, és foglalkoztatottság nagyon erőteljesen emelkedett. Itt viszont én hajlok arra, hogy itt a belső és a külső faktorokat nehéz elkülöníteni, de itt a külső faktorok, a globális változások voltak a hangsúlyosak, és kevésbé azok a társadalompolitikai intézkedések, amik Magyarországon.
1: De hogy ez akkor lefordítódott valamilyen pozitív, akár strukturális mobilitásba is, vagy ez a konjunktúra, ez azzal járt, hogy bővültek az akugyárak, vagy a nem tudom, az ipari helyek Magyarországon?
0: Hát hogyha konkrétan a mobilitási folyamatokra lefordítjuk, ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatottság erősen növekedett, minden foglalkozási csoport bővült, nem csak alul, hanem fölül is. Ez alapján akár meg lehet fogalmazni olyan állítást, kormánypárti politikusok és hozzájuk kötődő szakértők meg is fogalmazták, hogy sose volt olyan bő és erős a középosztály, mint a 2010-es évek végén, 2020-as évek elején, és ezt mondjuk lehet is dokumentálni akár foglalkozási adatokkal. Ha viszont relatíven nézzük a foglalkozási szerkezetet magát, akkor az látszik, hogy összességében azért a alsó képzettséget nem igénylő foglalkozási pozíciók erőteljesebben bővültek. Relatíve a képzetlen munkásoknak az aránya, azt hiszem, hogy európai összehasonlításban példátlan módon Magyarországon még növekedett is ebben az időszakban, részben a közmunkának, részben akár a akugyáraknak köszönhetően. Vagyis összességében a magyar társadalom szerkezete, sajátosságai érdemben nem változtak ebben az időszakban. Európai összehasonlításban hasonlóan egyébként a többi közép-kelet-európai országhoz, Magyarországon viszonylag pici a középosztályi foglalkozásoknak az aránya, és magas a munkás, különösen a képzetlen munkás pozíciók aránya. Ellentétben egyébként Lengyelországgal, ahol ebben az időszakban az osztályszerkezet maga jelentősen változott. Ott képesek voltak arra, hogy középosztályi foglalkozási pozíciókat teremtsenek tömegesen.
1: Ugye ezzel kapcsolatban az egyik kérdésem az az, hogy akkor tényleg európai összehasonlításban egyrészt Magyarország hol áll, másrészt pedig milyen jelenségeket figyelhetünk el, melyek talán, tehát az unió országai talán nem a legdurvább osztálytársadalmak olyan értelemben, hogy azért tudunk mondani olyan országokat, ahol sokkal nagyobbak a társadalmi különbségek, tehát hogy azért ez a nyugati országokra is, ez igaz, nem tudom, hogy ott például megfigyelhető egy olyan folyamat, ha már így Angliát hoztuk fel, ami már ugye nem tag, de mégis, hogy csökkennek mondjuk ezek a különbségek, tehát ahhoz a klasszikus struktúrához képest. Mi a helyzet az újonnan csatlakozott, már mint ugye a velünk csatlakozott országokkal, és akkor Magyarország ilyen szempontból hol áll, és milyen irányba halad, és hogyan viszonyul ez a többi országnak a mozgásához?
0: Hát az állam volt államszocialista országok európai összehasonlításban jellemzően egyenlőbbek, mondjuk a jövedelmi vagyoni egyenlőtlenségeket tekintve, viszont határozottan egyenlőtlenebbé váltak ebben
1: De hogy egyenlőbben szegényebbek, mint a nyugat-európai, tehát hogy itt az a probléma, hogy azért nagyobb az egyenlőség, mert hogy nem tudom, nem olyan erős az elit, vagy a tőkés osztály, vagy...
0: Eszembe jutott erről egy aranyos történet, még Szalai Piroska az egyik kedvenc elemzőm, ő a Mandinerre írt jellemzően társadalompolitikai foglalkoztatottsága, szegénységgel kapcsolatos írásokat. Most a Fidesz frakció tagja. Ő neki volt több írása az elmúlt időszakban szegénységről, és az egyik írásban az volt a központi állítás, hogy a szegénységi arány tekintve megelőztük a svédeket. És ez komolyan adatokkal alátámasztva be tudta mutatni. Egy kompozit euróstatos szegénységi mutató segítségével. Ennek a mutatónak, a kompozit mutatónak az egyik eleme a relatív jövedelmi szegénység, ami úgy határoznak meg, hogy először kiszámítják a medián jövedelmet, a nemzeti szinten a középső jövedelmet, annak veszik a 60%-át, és megnézik, hogy hány, a népesség hány százaléka áll, van ez alatt a küszöb alatt, és igen, ez alapján, a mutató alapján valóban kompozit mutató alapján Svédországban magasabb volt a szegénységi arány, mint Magyarországon, de itt hangsúlyos, hogy a szegénységi küszöb a két országban az ég is föld. Tehát, hogyha ha ez a kérdés, akkor Magyarország nyugat-európai országokhoz hasonlítva továbbra is egy szegény ország alapvetően, és nem volt érdemi közeledés az elmúlt 16 évben ebben a tekintetben az uniós átlag és a magyar jövedelmek között. Ami viszont a jövedelmek eloszlását illeti, az határozottan egyenlőtlenebbé vált Magyarországon.
1: De hogy akkor például nyugaton volt egy olyan periódus, amikor meg lehetett figyelni azt, hogy csökkentek ezek a különbségek, vagy ott is, nem tudom, ezek folyamatosan tovább éltek, tehát ugyanúgy termelődött újra, nem tudom én, ugyanaz az osztály, tehát hogy ott is azért jellemzően a szülőknek a státusza határozta meg a...
0: Hát itt a beszélgetés elején szó volt arról, hogy az osztály elméleti hagyománynak volt egy olyan időszaka, nagyjából a 70-es, 80-as évektől, amikor alapvetően kérdőjelezték meg az osztály relevanciáját, és nem csak Magyarországon, hanem a nemzetközi irodalomban is. Ezek a kritikák tulajdonképpen a háború utáni időszak társadalom fejlődésének a reflexiói. Tulajdonképpen ez volt a társadalmi mobilitás aranykora, akár ha Angliát vagy Franciaországot nézzük, vagy más nyugati országot nézünk ott is, mint Magyarországon, és ugye ez a jóléti államok kiépülésének az időszaka, és ebben az időszakban a jövedelmi, illetve a vagyoni egyenlőtlenségek is általában stagnáltak, vagy mérséklődtek. És aztán ugye jön a neoliberális fordulat Reagannel, Thatcherrel, amikor viszont növekedésnek indulnak a jövedelmi vagyoni egyenlőtlenségek. Jellemzően a nyugat-európai országokban is.
1: Tehát ezzel kapcsolatban azért, ami nekem ugye a demokrácia kapcsán egy ilyen nem tudom én, elképzelésem, hogy ugye van honnan hova süllyedni, tehát hogy azért az, hogy mondjuk a jelenlegi negatív folyamatok azok még nem öltöttek olyan súlyos formát, azok részben annak is betudhatóak, hogy volt egy olyan korszak, amikor azért ugye ezek viszonylag mérsékeltek voltak másokból Nyugat-Európában és másokból Magyarországon, de hogy van honnan csökkenni, hogy van honnan növekedni a társadalmi különbségeknek.
0: Hát igen, a Piketty tőkéje az tulajdonképpen erre a folyamatra reflektál, vagy erre egy reflexió, hogy most még olyan ponton vagyunk, amikor talán lehet valamit tenni a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében. A veszély meg, amire figyelmeztet, hogy ha ez nem történik meg, akkor annak háború lehet a vége.
1: Tehát akkor még nem tudom, olyan dél-amerikai országok. Tehát, hogy mi az a negatív kimenet, amit így el tudunk képzelni, hogy majd ugye lesz egy elit, amilyen gated community-kben él, amiket ugye fegyvereseknek kell őrizni a, nem tudom én, a többi társadalmi rétegektől, meg favellák lesznek majd Európában is, vagy nem tudom, tehát, hogy... Tehát, hogy van-e például konkrét jelenlegi példa, ahol ugye ez nagyon rosszul sült el?
0: Térjünk át a következő fejezetre a könyvbe, a osztály és rend viszonyáról. Én nem akarok ilyen, nem tudom, vészforgatókönyveket, vagy negatív példákat kiemelni, de itt ez a rend fejezet, ez arról szól, hogy a osztálykülönbségek, meg az osztályhatárok, azok megmerevedhetnek. Itt a osztály és rend fogalma kapcsán a Max Weberre támaszkodom erőteljesen, ahol az osztály fogalma az mindig valamilyen gazdasági jelenség, kinek milyen esélyei vannak a piacon. A rend fogalma viszont arról szól Webernél, hogy oszlik meg a tisztelet, vagy a társadalmi megbecsülés a társadalomban. Ki az, aki a tisztelet társadalmi megbecsülés alapján egyenrangúnak tekinthető, vagy alsóbbrendűnek, vagy felsőbbrendűek. És itt a könyvnek a tézise ebben a fejezetben az, hogy itt az osztálykülönbségek azok egyre inkább összekapcsolódnak a rendi különbségekkel.
1: Csak az hadd kérdezem meg, hogy ez a rendi fogalom, és mondjuk az a rendi fogalom, amit mi például történelem tanulmányokból ismerünk, az kapcsolódik egymáshoz, és ha igen, akkor hogyan?
0: Ez kapcsolódik egymáshoz, de nem azonos vere. Itt a jelenség lehet az is, hogy a történeti rendiség tovább él, de arról is szól viselkedés szociológiai értelemben, hogy az osztályok közötti határok rendies viselkedésformákban rögzülnek. Vagy ahogy Weber fogalmaz, az osztályhatárok rendi érvényességre tesznek szert. És itt Max Weber példái azok szerintem tök jók és nagyon szemléletesek. Weber szerint a rendi különbségek azok megmutatkoznak a különböző fajta foglalkozásoknak a presztízsében, például megmutatkoznak továbbá fogyasztási jellemzőkben, kulturális szokásokban, illetve tetten lehet érni ott, hogy ki az, aki kivel házasodik. Kik azok, akik egyenrangúnak tekintik magukat abban a tekintetben, vagy akár össze is házasodnak, és kik között nem jöhetnek létre házasságok éppen a rangbeli különbségek miatt.
1: Csak hogy erre mondjuk egy magyar hallgató szerintem azt mondaná, hogy Magyarországon jelenleg ilyen nincsen, tehát hallottunk róla, hogy korábban nem lehetett rangon alul házasodni, de hát most azt veszek el feleségül, vagy ahhoz megyek férjhez, akihez akarok, de hogyha jól tudom, akkor nem teljesen ez a...
0: Igen, a szerelem szabad, bárkivel párkapcsolatot alakíthat ki, és házasságot köthet, de hogyha hasonló statisztikai elemzésekkel megnézzük, akkor évtizedek óta, vagy kohorszról kohorszra növekszik azoknak az aránya, akik például azonos iskolai végzettségű párt választanak maguknak. És ennek is lehetnek strukturális okai, a oktatási szerkezet képzettségek eltolódása, változása, de ezeket a strukturális hatásokat statisztikai eszközökkel ki lehet szűrni, úgyhogy ezek alapján azt is meg lehet állapítani, hogy ez a tényező az, hogy kinek milyen iskolai végzettsége van, meg milyen pozíciót foglal el az osztályszerkezetben, az egyre erősebben valószínűsíti azt, hogy ki kivel fog házasodni.
1: Ez mennyire kötődik a földrajzi térbeli jellemzőkhöz, mert ugye ezért mondjuk Nyugat-Európában az is megfigyelte, és ez talán, vagy legalábbis nekem annyira ez itt nem látszik még Magyarországon, mint ami mondjuk, nem tudom én, Párizsban van, hogy ott tényleg lehet tudni, hogy hol vannak a negyedhatárok, onnan mondjuk nem mennek ki az emberek, stb. És akkor ez azt is jelenti, hogy egyrészt ilyen, tehát konkrét földrajzi térbeli értelemben is azokkal találkoznak, akikkel együtt élnek, nyilván akkor valószínűleg onnan fognak párt is választani, másrészt meg gondolom a szociális élet szintere is olyan, hogy nem tudom én, hogy egy helyre járnak ezek az emberek, illetve hogy például a digitális térrel ez nem tolódik el valamilyen irányba.
0: Ami a második kérdést jelenti, a digitális tér az mindent egy kicsit megbojdít, de nem fog tudni határozottat mondani ezzel kapcsolatban. Ami az első tényezőt illeti, ott sincsenek konkrét vizsgálataim, eredményeim, ami alapján megbízható eredményeket tudnék mondani, de ez egy nagyon határozott földrajzi, vagy település típusokhoz és genderhez köthető szempont. Most konkrétan részt vettem egy olyan vizsgálatban, ami a romák párkapcsolati mobilitásával, illetve ehhez kapcsolódóan olvastam egy olyan tanulmányt, amik a romák párkapcsolati lehetőségeit vizsgálják, és itt ez egy határozott strukturális probléma, hogy ha egy roma lány diplomát szerez, akkor elképesztően nehézé válik a pozíciója a párkapcsolati piacon. Méghozzá amiatt, hogyha nézzük a homológia szerint a nekik megfelelő párokat, kevés diplomás roma van, akik közül választhat, illetve etnikum szerint is nagyon nehéz a házassági piacon áttörni a határokat. Tehát egy mobil romának párt találni struktúrálisan az nagyon nehéz. Illetve hogyha ha nem roma, vagy nem diplomás párt választ magának, abból ezerféle nehézség és probléma fakadhat. Akár a roma-nem roma együttélésnek a problémáit nézzük, akár a különböző osztályhelyzetű pároknak a nehézségeit. Ezzel kapcsolatban kifejezetten ajánlom Dés Fanninak a Szociológia szemlében, azt hiszem 2024-ben megjelent tanulmányát, elképesztően izgalmas.
1: Ugye a gendernek Magyarországon jellemzően mindenre hatása van, bár mondjuk pont az osztály struktúránál ugye első gondolat az lenne az embernek, hogy nem tudom én, a képzettség, a jövedelem, stb. Az meghatározza mondjuk valakinek a helyzetét, de hogy a gender az kevésbé, de hogy akkor például itt az is kimutatható, hogy nem tudom én, a társadalmi mobilitás irányánál nem tudom, például nők jellemzően lefelé mennek, illetve hogyha ez így van, tehát ha van valami aszimetria, akkor ez a végén tényleg az is vezethet, hogy nem tudom, hogy mondjuk a nemi arányok is felborulnak egyes osztályokon belül, hogy azért ez, mert ugye azt gondolja az ember, hogy azért mégis ugye ez egy család, ami mondjuk tovább örökíti a saját helyzetét.
0: Ez is egy nagyon izgalmas kérdés. Hogyha már a házastársi homogámiát, heterogámiát nézzük, akkor nem is az a legélesebb trend, hogy egyre homogámabbá válnak a párkapcsolatok iskolai végzettségek szerint, hanem az a legdinamikusabb trend, hogy csökken azoknak a párkapcsolatoknak az aránya, ahol a férfinek magasabb az iskolai végzettsége, mint a női. Sőt, a legfiatalabb korszakban már végzettség szerint azok a háztartások vannak többségben, ahol a nőknek az iskolai végzettsége magasabb. Hogyha a mobilitási folyamatokat nézzük, akkor jellemzően, hogyha nyers mutatókat nézzük, akkor a nők mobilitási mutatói határozottan kedvezőbbek. Ami azt jelenti, hogy inkább változik meg a társadalmi pozíciójuk a szüleikhez képest, inkább mozdulnak el fölfele a szüleikhez képest. Ami egy nagyon izgalmas kérdés. Itt a mi vizsgálataink szerint itt több ok van a jelenség mögött. Egyrészt az a jellemző módszertani döntés, vagy módszertani szokás a mobilitás kutatások részéről, hogy a lányoknak a foglalkozását is a apákhoz hasonlítják. Emiatt magasabb globálisan a nők mobilitási mutatója. Ami viszont még nagyon izgalmas volt a vizsgálatunkban a részletes mobilitási utakat nézve, hogy a nők magasabb mobilitási arányszámai kevésbé kötődnek ahhoz, hogy a legfelső pozícióba be tudnak jutni, vagy legalulról ki tudnak kerülni, és döntő módon annak a mobilitási pályának köszönhető, hogy jellemzően a szakmunkás apáknak a lányai, azok nagy arányban vándorolnak valamilyen alsóbb szintű fehér galéros pozícióba. Ami ezek alapján a vizsgálatok alapján mobilitásként van elkönyvelve, foglalkozási mobilitásként. Ha viszont nézzük a jövedelmi helyzetet, életkörülményeket, akkor nem biztos, hogy valódi társadalmi mobilitásnak, vagy valódi felemelkedésnek lehet ezt tekinteni.
1: Mert nincs csak időnk, de hogy többször beszéltünk a mobilitásról és tőke konverzióról, tehát hogy erre mik a konkrét példák, tehát hogy hogyan vált valaki egyik fajta tőkét egy másikra, illetve hogyan tud elmozdulni fölfelé, tehát ha valaki például nem tudom én a gyerekét tanítatja, ha valaki házasságot kötket, tehát például a házasság az micsoda ilyen értelemben?
0: Uh, Hát itt a fő stratégia az az oktatásba való befektetés. De egyébként volt egy konkrétan egy olyan vizsgálatunk, hogy vajon a társadalmi mobilitás, intergenerációs, generációk közötti mobilitás, illetve a házassági mobilitás, az mennyire jár együtt. Vajon van egy olyan jelenség, hogy akik nem tudnak feljebb lépni saját

0: És akkor még egy eszembe jutott, hogy a Gorjó app az tulajdonképpen arról szól, hogy a gazdasági tőkével rendelkező apa az hogyan próbálja, hogy a lányain keresztül ezt átkonvertálni és bejuttatni őket a nemesség közé, tehát hogy, de hogy ez nekünk már szerintem valamennyire idegen, tehát hogyha azt kérdeznék, hogy ilyen van-e Magyarországon, és ez a klasszikus osztálystruktúra, akkor azt mondanánk, hogy nem. Tehát...
1: Még a mobilitás meg az osztály hosszú árnyékához annyit, hogy itt szintén van egy olyan elemzés, hogy vajon a származás az mennyiben függ össze az egyének jelenlegi keresetével.
0: Uh-huh. És mit értünk itt származás alatt?
1: Itt tehát, az, hogy mi a szüleinek a osztályhelyzete. Uh-huh. Inkább középosztályi, vagy inkább munkásosztályi. És itt az az izgalmas kérdés, hogy megfigyelhető-e ilyen származási osztályhelyzet szerinti pay gap, vagy bérszakadék a gender pay gap mintájára. Ugye ezek a gender pay gap számítások, ezek úgy működnek, hogy úgy próbálják a férfiak-nők közötti kereseti különbségeket mérni, hogy közben kiszűrik a különböző szerkezeti összetételbeli hatásokat, például, hogy milyen az iskolai végzettség szerinti összetétel, konkrétan milyen munkahelyeken, milyen foglalkozást űznek. És csináltunk egy hasonló elemzést származás szerint, ami azzal zárult, hogy a 80-as években még nem létezett ilyen értelemben class pay gap. A 2020-as években viszont van már egy 11% környékén lévő hátránya a munkás származásoknak a közép-felső középosztályú származású gyerekekhez képest. És itt a jelenséget tényleg úgy kell elképzelni, hogy van két ember, az egyiknek a szülei segédmunkások voltak, a másiknak a szülei meg felsővezetők, vagy valami értelmiségi foglalkozást űztek, és a gyerekeik azok ugyanaz az iskolai végzettségük ma, ugyanaz a foglalkozásuk, akár, de kimutatható statisztikailag, hogy a kedvezőbb családból jövők, azoknak a keresetét több mint 10%-kal magasabb.
0: Van Magyarországon osztálytudat? Tehát erre reflektálnak az emberek, hogy én ebbe az osztályba tartozom, innen nem tudok kikerülni, szeretnék kikerülni, szeretnék abba tartozni, mert ugye ezt nyugaton látjuk bizonyos társadalmakban, én Magyarországon tulajdonképpen az elittel kapcsolatban, tehát azt már hallottam emberektől, hogy ők a budai elithez tartoznak, de munkásosztálybelinek nem hallottam, hogy már kibélyegezte magát.
1: Hát itt ugye a könyvnek az utolsó fejezete az a osztályszavazás címet viseli, ahol az a fő kérdés még 21-es az előző választások előtti adatokon, hogy mennyire lehet társadalmi pozícióhoz kötni a pártpreferenciákat, és az egész elemzésnek a kiinduló pontjában az a klasszikus osztályelméleti tézis állt, hogy elvileg az alsóbb osztály, munkásosztály inkább a baloldali pártokra szavaz, méghozzá azért, mert azt várják a baloldali pártoktól, hogy valamilyen egyenlősítő politikát folytatnak, aminek következtében javul a társadalmi pozíciójuk. Addig az ilyen közép-felső-közép elsősorban jobboldali pártokra szavaz. És az volt a kérdés, hogy vajon ez hogy működik Magyarországon, és ez alapján mennyiben következhetünk arra, hogy van-e valamilyen osztálytudata, vagy kollektív

0: Igen, osztálytudatos, illetve kollektív cselekvés a osztálypozíció szerint. Hát az a helyzet, amire egyébként sokkal inkább reflektáltak a politikusok a mostani választási kampányban, mint az előzőben, hogy Magyarországon éppenséggel fordított osztályszavazás van már egy jó ideje. Még a 2010-es választások előtt volt egy fordulat. A Fidesz még a 2000-es évek elén valóban elsősorban középosztályi, magasabb státuszú emberek támogattak, de a 2010-es választások előtt ez már átalakult, és a Fidesznek a szavazótábor az javarészt munkások közül kerül ki. Ezzel párhuzamosan a baloldali pártoknak a szavazóbázisa is átalakult. Még 2002-ben is az MSZP, mint a baloldali liberális tömbnek akkor meghatározó pártjának a szavazó tábora az döntően munkás származású volt, de még a 2010-es években eltűntek a munkások az MSZP mögül, és jellemzően középosztályi értelmiségi szavazók szavaztak az MSZP-re. És ez fönnmaradt. Ez a 2010-től 2022-ig stabilan fönnmaradt, hogy nagyrészt a munkás, alacsonyabb státuszú szavazók azok, akik meghatározóak voltak a Fidesz táborában, illetve még a Fidesz tábora kapcsán az is egy fontos tényező, hogy a magyarországi nagy tőke is még jellemzően 2010 előtt besorolt a Fidesz mögé. Ezzel kapcsolatban Schering Gábornak vannak nagyon fontos elemzései. Úgy, hogy a 2010 utáni időszaknak a legnagyobb paradoxona az volt, hogy az a Fidesz szavazó táborában egyszerre volt ott a hazai nagy tőke, és jellemzően munkás szavazókra épített. És az volt a kérdés, hogy ezt a széles támogatói koalíciót, ezt hogy tudják egyben tartani. Most nem tudták már.
1: Ennyi fért a mai adásunkban. Köszönöm szépen Huszár Ákosnak, hogy itt voltál velünk. Azt már nem tudom megkérdezni, hogy mi mit csinálunk rosszul, például a Társadalomtudományi Kutatóközpontban, vagy akár az ELTE-n, hogy az elképesztő képzési tőkénket, vagy tudományos tőkénket, azt nem tudjuk áttransformálni gazdasági tőkére, ezt majd valószínűleg egy következő adásban tudjuk megbeszélni, de hogy az egyik útja a felemelkedésnek az továbbra és az oktatás, reméljük ez Magyarországon is így lesz. Szerintem erről majd valamikor máskor tudunk beszélgetni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm a meghívást.

0: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.
1: Fecske László, a felhővarró óriás. A világ két legnagyobb óriása közül, ha csak rontom-bontom létezne, akkor megnézhetnénk magunkat. Az égen úszó felhőket darabokban látnánk, széttépett szavhatok formájában, és ekképpen soha nem esne az eső. Még szerencse, hogy van nekünk a Földön egy öltönvarrom nevezetű óriásunk is, aki a rontom-bontom által széttépett felhőket újra és újra összevarja. De ez persze csak addig tart, amíg a rendet megbontó behemót útjába nem kerülnek ismét a nagy dús felhőzetek. Hogy miért csinálja ezt rontom-bontom, azt senki nem tudja. Talán ezt érzi a feladatának, vagy talán a magassága lehet az okozója. Elképzelhető, hogy a felhőktől sosem lát rendesen, és ezért tépi szét őket. Öltönvarrom viszont mindig egymáshoz ölti a szétcincált foszlányokat. Hogy honnan van ennyi cérnája, bizony azt nem tudja senki. Minden esetre nagyon kedves tőle, hogy vigyáz a Föld felhőire. Az örökös tépegetést rontom-bontom egy nap megunta, és elhatározta, hogy azon felül, hogy szétszakítja őket, el is fogja dugni egy barlangba, hogy öltönvarrom ne tudjon rájuk találni. Így is történt. A feldúlt óriás dirib darabokra szedte az összes felhőt az égen, és egy zsákba téve elrejtette valamennyit a sziklás hegység egy mély üregében. Öltönvarromnak furcsa is volt, hogy már egy pár napja járja a Földet, de egy darab felhő sem került elé.
2: Hát ezek meg hová tűntek? Én aztán messze ellátok, de közel, stávol, nincs egy sem. Érthetetlen.
1: Ahogy így elmélkedett magában, hirtelen egy gólya szállt el mellette.
2: Te sem láttál erre felhőket?
3: Felhőket? Nem. De sejtem, mi lehet az oka. Rontom-bontom keze lehet a dologban. Egy nagy zsákkal láttam őt ügyelegni a sziklashegységnél. Talán rabul ejtette őket, és eldugta valahol, nehogy megtaláld.
1: Az óriás megköszönte a gólya segítségét, és elindult a hegyek felé. Rontom-bontom a hegylábánál hevert, kezeit a feje mögé rakva bámulta a ragyogó napot.
2: Add elő a felhőket!
4: Honnan veszed, hogy nálam vannak?
2: Jaj, ugyan már, hát kinél lennének? Hát te téped mindig szét őket, hogy bosszants vele. Én pedig nem győzöm összevarni szegényeket.
4: Azt hiszed, azért szakítottam darabjaira a felhőket, hogy felbosszantsalak?
2: Hát akkor mi az oka? Tudd meg, hogy a felhők esőt szolgáltatnak a Földnek, hogy ha összeállnak, miattuk nincs szárasság, és napos időben árnyékot is adnak az élő lényeknek, nagyon hasznosak, hát nem szabad eltüntetni őket.
1: Rondom-bontom felállt, lehajtotta a fejét, és egy nagyot sóhajtott.
4: Igazad van. Az én hibám minden. Hosszú ideje nem alszom rendesen. A Föld és a kemény sziklák már kikezdték a hátamat. Nincs akkor a puha terület a Földön, ahol álomra tudnám hajtani a fejem. A sivatag homokja meg túl érdes. A felhőket csak dühönben tépem szét minden alkalommal, amikor csak elém kerül.
2: Jaj, de hiszen tudom én a megoldást a te bajodra. De ahhoz elő kell adnod a felhőket.
1: Rontom-bontom felcsillanó szemekkel nézett a másik óriásra, majd bemászott a sziklás hegység belsejébe, hogy előhúzza a zsákot, amelyben a felhők szorongtak. Öltönvarrom hamarjában összeöltötte a szétszakított felhőket, amelyeket aztán vissza is helyezett az égre. egy pánának és egy takarónak valót azonban magánál tartott. Azokat is összeöltötte, majd átadta Rontombontomnak.
2: Na, tessék, ha ezen alszol, nem lesz több problémád. A felhő párna a világ legpuhább párnája. Tudom, mert magam is ilyenen pihenek éjjelente.
1: Rontombontom nem győzte megköszönni öltönvarrom jóságát. A felhőpárna olyan kényelmesnek bizonyult, hogy az óriásnak a szúnyókálás lett a kedvenc időtöltése. Ez itt a mese vége.

0: a széttáncolt cipellők. Volt egyszer egy király, annak meg 12 lánya, egyik szebb, mint a másik. Egy teremben háltak mind a 12-en, ágyaik ott sorakoztak egymás mellett, esténként pedig, ha aludni tértek, a király maga csukta be az ajtót és rájuk reteszelte. Reggelre azonban, amikor kinyitotta, azt látta, hogy cipője mindnek szétszakadt a táncolástól, s ki nem deríthette senki, hogyan lehetséges ez. Hírul adta hát, hogy aki kideríti, hol táncolnak leányai éjszakánként, az egyiket feleségül veheti, halála után pedig ő lesz a király. De aki jelentkezik, és 3 nap, 3 éjjel sem tud meg semmit, annak befellegzett. Hamarosan jelentkezett egy királyfi, és ajánlkozott, hogy próbát tesz. Szépen vendégül látták, este pedig egy szobába vezették, amelyik szomszédos volt a hálóteremmel. Ott vetették meg ágyát, hogy titokban sem művelhessenek semmit, vagy netán máshol távozzanak, nyitva hagyták a terem ajtaját is. Ám a királyfinak valósággal ólom nehezült a szemére, elaludt, s mire reggel fölébredt, táncolni volt mind a 12 lány, mert ott sorakoztak cipőik, talpuk pedig egytől egyig lyukas volt. Nem történt máshogyan a következő meg a 3. este sem. Így aztán könyörtelenül lecsapták a királyfi fejét. Sokan jöttek még utána, és vállalkoztak a vakmerő kalandra, de valamennyien az életükkel fizettek. Történt pedig, hogy egy szegény, sebesült katona, aki nem tudott tovább szolgálni, úton volt a király városába. Szembe jött vele egy öreg anyu, és kérdezte, hová tart.
1: Magam se tudom igazán. Kedvem volna kitalálni, hol táncolják tönkre a királylányok cipellőjüket, mert akkor király lehetnék.
2: Az nem olyan nehéz. Csak ne idd meg a bort, amit este adnak neked, és úgy tégy, mint ha mélyen aludnál.
0: Azzal még egy köpenykét is adott a katonának, és így szólt.
2: Ha ezt magadra teríted, láthatatlanná válsz, és utána lopózhatsz a királylányoknak.
0: Most már, hogy ellátták jó tanácsokkal, komolyra vette a dolgot a katona. Összeszedte bátorságát, a király elébe járult, és jelentkezett, mint kérő. Őt is vendégül látták ugyanolyan szépen, mint a többit, és királyi ruhát adtak rá. Mikor elérkezett a lefekvés ideje, bevezették a szomszéd szobába, mikor pedig készült ágyba térni, jött a legidősebbi királylány, és egy pohár bort hozott neki, de a katona szivacsot kötött az álla alá, abba csurgatta a bort, maga nem ivott egy cseppet sem. Majd ágyba bújt, és kis idő múlva hortyogni kezdett, mint aki mélyen alszik. Ennek hallatára fölnevetett a 12 királylány, a legidősebb pedig így szólt.
3: Ez is kímélte volna meg inkább az életét.
0: Azzal kiugrottak az ágyukból, kinyitották a szekrényt, fiókot, ládát és díszes ruhákat vettek elő. Szépítkeztek tükreik előtt, illegették, billegették magukat és örültek, hogy táncolni mennek. Csak a legkisebbik mondta.
4: Nem tudom, ti örültök, nekem meg olyan furcsa kedvem támadt. Ma biztos valami baj fog esni.
3: Butaliba vagy. Mindig félsz valamitől. Elfelejtetted, hány királyfi járt már itt hiába. A katonának még álomitalt se kellett volna adnom. A golyhó akkor se ébredne fel.
0: Mikor mind elkészültek, előbb azért még odalestek a katonára, de az behúnyt a szemét. Nem moccant, meg se rezzent. Így hát biztonságban érezték magukat. Ekkor a legidősebbik visszament ágyához, és megkopogtatta. Az ágy egy-kettőre elsüllyedt. A lányok pedig lemásztak a nyíláson egyik a másik után, élükön a legidősebbik. A katona, aki mindent szemmel követett, nem habozott sokáig, kapta köpenykéjét és leereszkedett a legkisebbik nyomában. A lépcső közepén rálépett ruhája szélére, mire a királylány riadtan sikoltott.
4: Mi volt ez? Ki fogja vissza a ruhámat?
3: Ne légy olyan együgyű! Beleakadtál egy szögbe!
0: Leereszkedtek egészen, s oda lenne egy csodálatos fasorba értek. Ezüstből volt a fák minden levele, csak úgy csillogott, tündökölt, gondolta a katona.
1: Vigyünk csak magunkkal bizonyítéknak valót.
0: És letört egy ágat, mire a fa iszonyút recsent.
4: Hallottátok a recsegést? Valami nincs rendben.
3: Csak az üdvlövéseket hallhattad, amiért hamarosan megváltjuk hercegeinket.
0: Azután egy másik fasorba értek. Ott aranyból, végül egy 3., ott meg csupa gyémántból volt minden falevél. A katona mind a kettőből tört egy-egy ágat, a fa mindannyiszor nagyot recsent, a legkisebbi királylány meg összerezzent ilyettében, de a legidősebb váltig azon volt, hogy csak üdvlövések lehetnek. Mentek tovább, széles folyóhoz értek, 12 bárka ringott rajta, s minden bárkában ült egy-egy szép herceg, akik a 12 királylányra vártak. Mindegyikük fölvett egyet-egyet, a katona pedig a legkisebbi királylány mellé szállt be.
5: Nem tudom,
0: mondta a herceg.
5: De ma valahogy sokkal nehezebb a bárka. Egész erőmből eveznem kell, ha haladni akarok.
4: Hát mi mástól lehetne, mint a nagy hőségtől? Magam is olyan forróságot érzek.
0: A folyó másik partján pompás, fényesen kivilágított palota állott. Vidám dob és trombitaszú hallatszott bentről. Áteveztek, a palotába mentek, és minden herceg táncra perdült a maga kedvesével. Láthatatlanul velük táncolt a katona is. S ha valamelyik királylány borospoharat fogott kezébe, akkor ő kiitta, egy csepp sem maradt benne, mire a leány szájához emelte volna. A legkisebbiket emiatt is félelem fogta el, de a legidősebbik mindannyiszor csitította. Így táncolták egészen hajnali 3 óráig, míg valamennyi cipellőt lyukasra nem táncolták, akkor abba kellett hagyniuk. A hercegek visszahajóztak velük a vizen, a katona pedig ezúttal előreült a legidősebbikhez. A parton elbúcsúztak hercegeiktől a királylányok, és megígérték, hogy másnap éjjel újra eljönnek. Mikor a lépcsőhöz értek, a katona előre osont és visszafeküdt ágyába. Mire pedig a 12 királylány lassan és elcsigázva felvánszorgott, addigra ő már olyan hangosan horkolt, hogy hallhatták mind, és azt mondták:
6: ettől nyugodtan lehetünk.
0: Azzal kibújtak szép ruháikból, elrakták őket, széttáncol cipellőiket, odaállították az ágy alá, és lefeküdtek. Másnap reggel a katona nem akart szólni. Látni szerette volna még a bűvös bát, és a királylányokkal tartott második, meg harmadik éjjel is. Most is minden úgy folyt, mint első ízben. Táncoltak mindaddig, míg cipellőjük rongyá nem szakadt. Harmadjára pedig bizonyítékul magával vitt a katona egy poharat is. Mikor eljött az óra, és meg kellett válaszolnia, ruhája alá dugta a 3 ágat, meg a poharat, így járult a király elé, a királylányok viszont az ajtó mögött álltak és hallgatóztak, mit fog vajon mondani. Mikor a király föltette a kérdést:
7: na, hol táncolták rongyosra éjszaka lányaim a cipellőjüket?
1: 12 herceggel egy föld alatti kastélyban.
0: Beszámolt mindenről pontosan, és elővette a bizonyítékokat. A király ekkor hívott a lányait, és kérdezte, hogy a katona az igazat mondja-e. Lányai pedig, mivel látták, hogy elárulták őket, és nem segíthet a tagadás, kénytelenek voltak mindent bevallani. Azután megkérdezte a király, melyiküket kéri feleségül.
1: Én már nem vagyok olyan hű, de fiatal. Hát adja hát hozzám kegyelmed a legidősebbiket.
0: Még aznap megtartották a lakodalmat. A király halála után pedig odaígérték a katonának az országot is. A hercegeket viszont újból varázsoltotta annyi napra, ahány éjjel a 12 királylánnyal táncoltak.

0: Fecske László, az ördög fürdőkádja. Az ördög olyan, mint a macska. Gyakran elhagyja az otthonát, és elindul felfedezni a világot. Nézelődik, kalandozik, majd miután jól kivándorolta magát, honvágya lesz, és hazamegy. Egy nap hazaérkezett az ördög. Koszosan, büdösen nyitott ajtót, ahogy egy-egy barangolás után szokott.
1: Nem szégyelled magad, már megint így állítasz haza.
0: Dorgálta meg őt az anyja.
2: Legalább a lábadat megtörölhetnéd, te bunkó.
0: Mondotta a feleség. Ez minden alkalommal így zajlott, az ördög ugyanis sohasem fürdött. Meg is elégelte ezt a ház másik két lakója, és úgy döntöttek, hogy megfürdetik őket. Az anyja törölköző kendőket vett elő a szekrényből, a felesége pedig elsietett egy közeli boltba, ahol illatos szappanokat vásárolt. A fürdetést gérben urva patak vizében akarták megejteni, de az ördög kijelentette, hogy ő abba a patakba bizony nem fogja beletenni a lábát.
3: Ha már mindenképpen tisztálkodásra akartok bírni, akkor szerezzetek nekem egy kádat. Olyat, amiben az emberek is fürödni szoktak. Sőt, attól, ha lehet, még különbet.
0: Az édesanyja mérgesen indult el a kád készítőmesterhez, de annak örült, hogy a fia nem határolódik el teljesen a tisztálkodástól. Konrád mester, akinek a műhelyébe szemnél szebb zománcozott és lemezkádak sorakoztak, de még kerámiából és fából készített portékái is voltak, igazi kihívásnak tekintett, hogy pont az ördögnek kell fürdőkádat készítenie. Azonnal hozzá is látott.
1: Lehet, jó nagy legyen, és fekete. A fiamnak ez a kedvenc színe.
0: Mondogatta a megrendelő. A kád szépen alakult. A mester hajlított, fúrt, festett és heggesztett, még egy zuhanyzó szerkezettel is ellátta. A nap végére el is készült vele. Mivel elég nagyra sikeredett, a szekerével házhoz is szállította. A járókelők nagyra tátott szájjal bámulták a nem mindennapi fekete színű fürdőkádat.
3: Ne mondom, szép darab, de mi ez az ajtó az alján?
1: Az a fürdőtér. Ott kell megrakni a tüzet, és folyamatosan meleg vízben fogsz ülni a tisztához. Ez egy egyedi darab, édes fiam. Na de ne is késlekedjünk. Már is engedem a vizet, gyújtom a tüzet. Te pedig indíts be a kádba, és csutakold meg magad. Ha egyedül nem megy, annyi segítünk.
3: Jó, csak ne sürgessetek. Elég lesz, még a végéből fullhatok.
2: Ennyi vízben, kétlem, ne próbálj meg kifogásokat keresni. Hadd lepjen el csak a víz, mert nagyon büdös és koszos vagy.
0: Miután az asszonyok végignézték ezt a kínlódást, amelyet fürdésnek egyáltalán nem lehet nevezni, úgy döntöttek, hogy közbelépnek. Egy nagy kefével kezdték, mint ketten dörzsölni az ördög hátát, majd megmosták a haját is. A víz, bár a kád színe miatt ez nem látszott, egyre feketébb lett. Ugyanakkor őkelme egyre erősebb. Rózsa illatot kezdett árasztani. Kétszer is vizet kellett cserélni, de megérte, hiszen az ördög végre megtisztult. Olyan szép és illatos lett, hogy öröm volt közelébe lenni. A fejére meg egy piros masnit is tett a felesége, és a haját becsavarták, hogy ne álljanak szerte szét a hajszálai, mint az előtt. Így sétált végig a falvakban, és az emberek azt se tudták meglepetésükben, hogy megdicsérjék, hogy ne vessenek rajta. Hát persze az ördögön senki sem mert nevetni, így leginkább csak elismerő főhajtásokat kapott. Az egyik település lakója azonban nem bírta ki kacarászás nélkül. A masnit viselő, rózsa illatú ördög látványától kitört belőle a nevetés. Az ördög beszettől rettentően mérges lett. Letépte magáról a masnit, összeborzolta a haját, és elindult szokásos felfedező útjára. Estére aztán persze olyan piszkosan tért haza, hogy az anyja és a felesége alig jutott szóhoz. Mondanom sem kell, hogy az ördögöt azóta sem lehetett tisztálkodásra bírni, és az emberek a világon a mai napig várják a végleges megtisztulását, ami bizonyos értelemben az emberek felfogásán, viselkedésén és jó indulatúságán is múlik.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Lydia Fáj, amerikai rovarkutató, a világszerte elterjedt dalosszúnyog, Culex pipiens viselkedését tanulmányozta. E rovarok ősszel tartalékot gyűjtenek, a nappalok rövidüléséhez igazodva a téli hónapokat hűvös, sötét helyen, nyugalmi állapotban, diapauzában töltik. A tudós szúnyoglárvás edényeket helyezett ki kültéri lámpák alá, illetve sötét sarkokba. Szeptemberben a megvilágított szúnyogoknak negyed akkora hányada lépett nyugalmi állapotba, mint a sötétben tartottaké. Októberre utóbbiak mind elnyugodtak. A fénynek kitettek 59%-a maradt aktív, esélyt kapva, hogy kórokozókat terjesszen. Mindehhez akár 0,87 lux is elég volt, míg a hőmérséklet gátló hatását alig lehetett tapasztalni. Ismertette a Qubit. 79 ország több mint 31.500 fajta tiszta kutyája versenyzett Bolognában a 2026-os World Dog Show-n. Magyarország az ötödik legtöbb kutyát nevező országként vett részt az ebsereg szemlén, írta meg büszkén mindjárt két rovatában is, a 24.hu. Egy honi bobtail, a Bugaboo's Dream Big with Bottom Shaker Jack néven nyilvántartott óangol juhász nyerte a világ legszebb kutyája címet. Tájékoztatta a távirati irodát a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Butterfly Hunter Casper pedig a világkiállítás legeredményesebb magyar fajtájú egyedeként a föld legszebb rövid szőrű magyar vizslája, egyúttal a vizslák és szetterek fajta csoportjának legszebb képviselője lett. Szívből gratulálunk! A hollandiai Heerlen városházának tőszomszédságában került elő egy ólomtábla, melyet a Heidelbergi Egyetem kutatói a második századra datálnak. A római Germania Inferior provincia területének Coriovallum nevű katonai települése állt itt egykor. Az eltérő szögekből és megvilágításokkal készült képek digitális összefésülése nem latinul, hanem ógörögül íródott szöveget tett láthatóvá. Az egyiptomi stílusú, istenségeket és démonokat megidéző átok bepillantást enged a kozmopolita birodalom hétköznapjaiba. Arról tanúskodik, hogy az időszámításunk szerinti első évszázadok közel-keleti, egyiptomi, zsidó és kora keresztény hatásokat vegyítő kulturális áramlása egészen a birodalom északi pereméig elért. Írja a Qubit.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Érezted már a fények illatát? Július 2-a és 5-e között Pécs egy lüktető, izzó fénnyé változik. Éld meg a varázslatot a Tilos Rádióval, a Zsolnai Fényfesztiválon. Folyékony fények, tapintható ritmusok.
1: Mi ott leszünk.
0: Várunk téged is. Infók a Zsolnai Fényfesztivál online csatornán.

Thank you.

その時、線路の遠くに、小さな赤い二つの火が見えました。するとじいさんはまるで慌ててしまいました。

0: まっすぐを向いて。
1: 軍歌はただのグワングワンといううなりに変わってしまいました。

Yeah.

back from the universe. In Baku. Oh. In Baku.

That's why I'm feeling house.

Hello, hello, Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a Dzsungelkönyve műsor, két hetente jelentkező Jungle és Drum & Bass adás a két házigazdával, DJ Rennel, valamint velem Mentéliennel. A mai este folyamán én zenélek nektek éjfélig. És egy különleges szelekcióval készültem mára. Mivel most már tényleg beüt a nyár, gondoltam épp itt az ideje annak, hogy egy újabb lélekkel teli drum and bass és jungle szettet hozzak. Ez már szerintem sok éves hagyományom, hogy valamikor ilyen június-július körül mindig jön egy ilyen szett, vagy akár több is. Szóval a következő két órában az elmúlt hetek, hónapok megjelenéseiből válogatok. Csak is a dallamos, vokális darabokra fókuszálok. Veretés nem nagyon lesz, csak is érzelmek. Tartsatok velem!

Ez itt a Tilos Rádió, benne pedig a Dzsungelkönyve műsor. A lejátszóknál én Mentillian, és ahogyan a műsor elején említettem, ma este csakis lélekkel teli drum and bass és jungle zenék szólnak. Olyanok, amik a nyári, könnyed napokhoz illenek. Ami most szól, az DRS és a Misfits című szám. És mielőtt visszaadnám a szót a zenének, gyorsan megköszönném mindenkinek, aki ott volt múlt pénteken az Atnóban, a Right Time szezonzáró bulián. Digital volt a vendégünk, és persze a rezidensek, Panka, Ekaterina, Benz, valamint én is zenéltünk. Szerintem mindenki remek szelekciókat prezentált. Nagyon jó volt látni, hogy ilyen sokan éltétek és élveztétek ezt az estét. Köszi mindenkinek, aki ott volt.

Tilos Rádió, benne pedig a Dzsungelkönyve műsor, velem Mentél Ilyennel. Az előző percekben egy nagyon nagy zene szólt. Makoto és MC Konrád legendás felvétele, a Golden Girl. Annak is az a tavalyi évvége környékén megjelent verziója, amin MC Konrád a halála előtt néhány évvel újra felvette a vokálokat, és azzal a vokállal újraépítette a zenét Makoto. És nagyon megszerettem ezt a verziót, kicsikét más Konrád vokálja benne. Mélyebb orgánum, kicsit érettebb az egész ének. Sokat pörgött nálam az elmúlt hónapokban. Ez pedig egy friss kedvenc, ODJ Pirka és a Heat Check DJ Sofa Remixben. Elmondanám gyorsan, hogy a két héttel ezelőtti adás már elérhető a tilos.hu oldalon, akkor Mesterházitól pörgött egy vendégmix. Ha jól tudom, az kikerült a YouTube csatornájára is, úgyhogy ott is lehet keresni. Big Up Mesterházinak a szettért. Az egyel azelőtti műsor pedig elérhető az én YouTube csatornámon, youtube.com/mentélien. Akkor egy vegyes Drum and Bass Jungle szelekcióval rukkoltam elő. Csekkoljátok azt is.

Ez itt a Dzsungelkönyve műsor, a Tilos Rádión, a lejátszóknál én Mentélien, a terítéken pedig lélekkel teli drum and bass és jungle zenék 10-től éjfélig. Néhány mélyebb zene követi egymást itt most. Az előző percekben egy sokáig kiadatlan kollaboráció Marcus Intellex és Lynx között a PTO című szám szólt. Ez nemrégiben jelent meg a Lynxnek a Volt 4 albumán. És ez a csodás mély roller pedig HLZ és a Boulevard című szám. Metalheadzen nemrégiben megjelent All My Life albumról, amit csak is ajánlani tudok mindenkinek meghallgatásra, tele van jobbnál jobb zenékkel. Én még körülbelül fél órát itt vagyok, ne menjetek sehova.

Trio Rádió FM... Trio? Tilos Rádió FM 90.3. Véletlenül a 20 évvel ezelőtti rádióállomásom jutott eszembe. Üdv a Jászberényi Crew-nak ezúttal is. Ami most szól, az 4AM Crew és a Leila Sibel közös zenéje, a No Good For Me. És lenne gyorsan két programajánlóm. Az egyik az E-hét csütörtökre szól, a Szél Kálmán téri sárkányban fogok DJ-zni egész este. Itt főleg house lesz terítéken. Aztán csak egy dátumot mondanék még, július 18 a következő Right Time esemény. Erről bővebb infót egyelőre nem tudok mondani. Figyeljétek a Right Time megfelelő Facebookos és Instagramos csatornáit. Ott majd minden kiderül. Ez volt a programajánló.

Ez itt a Tilos Rádió, benne pedig a Dzsungelkönyve műsor. A lejátszóknál még néhány pillanat erejéig én Mentélien, és ami most szól, az Fez the Kid új kiadványa, az Alicia Refix. Bandcampen megtalálható. Így a műsor végére levezetésként tökéletes, bár ugye most nem vettem szigorúra a figurát egyáltalán. Igyekeztem egy olyan szettet prezentálni, amit a nyár folyamán bármikor elő lehet szedni a hőségben. Liquid funk, soulful drum and bass, könnyed, atmoszférikus jungle-ök, csakis a lelket simogató darabok. Lesz még egy búcsúzeném is, ez pedig Stuck in Waveforms-tól a Time to Lock In, egy kedves kis darab, amit mostanában fedeztem fel.

ezzel búcsúzom, tehát mára az adást meg fogjátok találni tracklistával együtt a tilos.hu, illetve mixcloud.com/dzsungelkönyve oldalakon, kis szerencsével a youtube.com/mentirian oldalon is. Én pedig nagyon köszönöm mindenkinek az elmúlt 2 órás figyelmet, kitartást a közelgő nyári kánikulához, és szép álmokat az élőben hallgatóknak. Mentirjánt és a dzsungelkönyvét hallottátok, sziasztok!

Space Sauce.

Tilos rádió. FM 93.3. Kristály.

Tilos Rádió. FM 90.3. Benne pedig a Tilos Rádió szerda hajnali kulturális esztrádzenés szórakoztató műsora. A Kristálykerr. Éjféltől mostanáig. DJ Lingam. Nem sokára Dub Vibration. Hallgassatok továbbra is minket. Tilos. FM 90.3.